0: fel ide mellém, és ő arról fog beszélni, hogy Barnabás feleségeként a közös életük kezdetén vidékre akartak költözni, és milyen lakhatási kihívásokkal találták magukat szembe.
1: Egy évvel ezelőtt én még jegyesként voltam itt ezen az imaesten, és beleírtam a levélbe azt többek között, hogy hát házasság után legyen már hova költöznünk, ahol el tudjuk kezdeni a közös életünket, de ugye ezzel nem akarok sokat foglalkozni, mert inkább a lényeggel szeretnék foglalkozni a készületben. És zárójelben odaírtam még, hogy ha a bérletbe kell költöznünk, akkor az legyen már olcsó, mert én sajnálom rá a pénzt, hogy ilyen sokat kiadjunk rá, mert az sokkal jobb helyre is tudna menni ez a pénz. És aztán teltek a hónapok persze, és eljött az idő is, hogy azért ránéztünk, hogy akkor most így hova fogunk menni az esküvő után. És egy-két albértet megnéztünk, elszörnyedtünk az áraktól, mindentől, mert mi nem volt benne, vagy forgott bennünk azt, hogy vidékre költözünk, de az volt bennünk, hogy lehet, hogy ez majd csak pár év múlva lesz a mi valóságunk. És ahogy így nézegettük az albérleteket, körülbelül szerintem két napot szántunk rá egy összességében. Azt tudtuk, hogy tanév végéig Budapesten kell maradni, mert én tanár vagyok, és azért nem hagyjuk ott az iskolát májusban. És két nap ilyen keresgés után jött egy SMS egy barátunktól, hogy egy ismerőse szeretné kiadni az albérletét, mert hirtelen fölmondtak neki, és hát nagyon baráti áron. Ha valakit ismer, akkor szóljon, és akkor minket keresett meg a barátunk. És aki ismeri az albérletek világát, az tudja, hogy hát legalább egy évre szokták kérni a szerződést, de bennünk meg az volt, hogy szeretnénk meghagyni ezt a szabadságot, hogy nem tudjuk, hogy mikor kell költöznünk vidékre, mármint, hogy ez egy ilyen isteni hívás volt, hogy vidékre menni. És a lényeg az, hogy nagyon-nagyon áron alul kaptunk albérletet, 5 hónapra is kivehettük, és volt hova költöznünk az esküvő után, és nem ezzel telt a készületünk, hogy ezen aggodalmaskodtunk volna. És a slussz poén még, hogy aztán megszületett bennünk a döntés, hogy mégiscsak vidékre költözünk, ahol szüleimnek van is egy kis lakása, de ott az öcsém lakott. És amint mi kettőnk között megbeszéltük, hogy mi szeretnénk vidékre költözni, jött az info anyától, hogy öcsém meg munkahelyet vált, és fölköltözik Budapestre, szóval igazából üres lesz a lakás, és akkor rögtön be is jelentkeztünk, akkor, hogy mi leszünk a következő lakók. Dicsőség az Istennek!

0: Hát innen köszönöm én is Verának, hogy elmondta a közös tanúságtételünket, hogy hogyan segített bennünket az Úr a lakhatás kérdésében, és következőnek meg Erzsébet fog nekünk tanúságot tenni, így az elmúlt években három gyümölcsöt hoz kiemelni, és azt az örömöt szeretném így megosztani, ahogyan jött be a sekrestjébe, és mondta, hogy hát már régóta kereste, hogy hogyan tehet tanúságtétel, de hogy most így a Szentlélek így nagyon megnoszogatta őt, hogy jöjjön, úgyhogy várunk szeretettel, hogy mesélj el nekünk, hogy Terész hogyan járt közbe érted.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valóban azért vagyok itt, mert a Szentlélek terelt ide, és három olyan dolgot szeretnék megosztani, ami nem is tudom, talán az elmúlt 10 évnek a gyümölcse. Az első, 4 gyermeket neveltünk fel a férjemmel, és van 2 unokánk. A fiamnak volt sok évvel ezelőtt egy elég mérgező kapcsolata, amiért kértem Terész közbenjárását, de egy picit így általánosságba véve, és hát eltelt egy év, és nem lett semmi. Következő évben teljesen konkrétan leírtam, hogy akkor most legyen vége. És ez annyira hatékony volt, hogy ez utóbb derült ki, hogy nagyjából az ima este egy időben történt meg a szakítás. A következő egy nagyobb dolog volt, lakásfelújításba kezdtünk, ami úgy tűnt, hogy életünk utolsó ilyen nagyobb lakás felújítása, vagy a lakással kapcsolatos teendő a férjemmel, és nagyon aggodalmas volt, hogy majd hogy fog ez sikerülni, és hogy ez rengeteg pénz, meg sok segítség is kell hozzá, és leírtam Teréznek a közbenjárását kérve, hogy tételesen, hogy legyen az, hogy legyen először is elég pénz rá, mert azt ugye mindig menet közben szokott megváltozni, hogy közben felmentek az anyagárak és egyebek. Azon kívül legyen békesség, mert hogy egy ilyen nagy munka az akár a szűkebb családba vagy kettőnk között is békétlenséget okozhat, és hogy ez ne történjen meg. A harmadik pedig az volt, hogy a felnőtt gyerekeinkkel is az együttműködés, tehát hogy ne élje meg a férjem azt, hogy ő egyedül maradt ebben a hatalmas nagy munkában. És amikor megkaptam a levelet következő évben, akkor ezeket a tételeket úgy egymás után tudtam kipipálni. Van még egy, én nagyon sok, tehát hogy ez a kérjetek sokat, és majd sokat fogtok kapni, hát én ezt a metódust követem a közbenjárás kérésében is. Viszont ez nagyon fontos volt számomra, hogy a növekvő unokáimnak közösségük legyen, hiszen ebben a mostani világban gyökértelenek vagyunk, és hogyha nincs egy megtartó közeg, akkor elveszünk. És hát ez is megtörtént, ez tavaly volt, és most a nagyobbik unokám elkezdett cserkészetre járni, a kisebbik pedig táncolni, és azt látom, hogy ez a közösség, mintha kicserélte volna őket. Tehát egészen másképp kezdenek el viselkedni, és kézzel fogható ez a megtartó erő. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy bátran kérje Terész közbenjárását, és sokat, mert akkor majd meg fogják kapni azt, ami a legfontosabb. Dicsőség az Úrnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük Erzsébetnek a tanúságtételét, hogy megtapasztalhatta azt, hogy Isten hordozza az ő egész családját, gyerekeit, unokáit. És a következő tanúságtételre hívom Mózest, aki arra kérte terést, hogy a biztos munkahelyet segítse hozzá, és kérte azt is, hogy a lakhatási körülményei megoldódjanak.
1: Én két dologban kértem tavaly a Rózsás Rémásten, hiszen Teréznek a segítségét. Az egyik a munkaszerződésem, és a másik pedig a lakhatásom tekintetében. Amikor tavaly itt voltam októberben, akkor én kemény egy hónapja voltam megbízási szerződéssel, itt az Esztergom Budapesti Földház megyénél hitoktatóként dolgoztam, és azt kértem Szent Teréztől, hogyha lehetséges, akkor következő évben, tehát szeptember 1-jel munkaszerződéses lehessek, és 2-3 hete megjött a szerződés, és munkaszerződéses lettem 20 órával. Ez az egyik. A másik pedig a lakhatásom tekintetében. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a családommal, mert ugye egy önkormányzati lakásba laktunk, egyébként évtizedeken keresztül édesanyámmal, és az állam kisajátította pár évvel ezelőtt ezt az egész ingatlant, önkormányzati lakásokat, és egy program keretében úgy nézett ki, hogy le fogják bontani ezt az egész házat a mi lakásunkkal együtt, és az volt várható, hogy ki kell majd költözni. Nagyon nagy volt a bizonytalanság, nagyon sok lakó tekintetében, köztünk nekünk is, és hivatalosan a jogász azt mondta, hogy pár százezer forint kártérítésben bízhatunk, és eljöttünk az imaestre, akkor kértem az önkormányzat lakáscserét ajánlott föl nyáron, és akkor, amikor felajánlotta a cserét, még nem volt biztos a munka, nem volt biztos a szerződés, nem volt még szerződés hónapokon keresztül, és akkor, amikor eljöttünk ide az imaestre, én kértem Terézt, hogyha már felajánlották az új lakást, megmutatták, új építésű, 10 négyzetméterrel nagyobb, akkor ha lehet, akkor karácsonyra költözzünk be, és tavaly december 17-én erre sor került. És én már tavaly októberben úgy címeztem meg a levelet, hogy hiába a régi lakásban laktunk még, az új címemre kértem már a levelet, és ott várt engem. Azt tanultam meg ezekből a dolgokból, meg amit tapasztaltam az életem során, hogy bátran kérhetek Szent Teréztől is, meg az Istentől is, mert hogy biztos, hogy nem az érdemei miatt kapok bármit is, mert hogy a kegyelem az Istennek az üdvösségünk érdekében adott ingyenes ajándéka. Istennek legyen hála. Köszönöm.

0: Köszönjük, Mózes, a tanúságtételedet, hogy megosztottad velünk, hogy Kis Szent Teréz közbenjárása még a munka világában és a bürokrácia útveszélyében is hatásos. A következő tanúságtételben egy levelet fogunk felolvasni. Csilla fogja felolvasni Piroska néninek a levelét, amiben így az özvegy éveinek a nehézségeiről, kihívásaival és az ebben megtapasztalt Teréznek a közbenjárásáról fog megosztani velünk tapasztalatot.
1: Piroska néni az itteni templomi közösség tagja, és tavaly arra kérte Terézt, hogy a felé irányuló férfi tekintetekből ki tudja olvasni az igazi szándékot, a jövendőbeli párjával szép éveket élhessen meg, egymást tudják inspirálni, tudjanak áldozatot hozni, egymás egyéniségét tiszteletben tartani. Leírta, hogy az örökimádás templom hittanóráinak látogatása közben tavaly 73 évesen első áldozó volt, és idén bérmálkozott. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola organikus pedagógiai szakán mindkét szemesztert végig látogatta. Ezek az évek segítették hozzá, hogy a mostani elkötelezetten hívő személyisége kialakuljon. Már éreztem az elhunyt férjem igazságát, hogy nem lesz jó nekem sokáig egyedül maradni. Sőt, ő állapította meg azt is, hogy a 19 éves kori szerelmem jó társam lenne idős éveimben, hiszen az eltelt évtizedek alatt jó kapcsolatba kerültünk vele és családjával, mindig szívesen láttak minket, amikor arra jártunk. Az 55 évvel ezelőtti szerelmemet is visszaadta az Úr, éppen a legjobbkor. Géza az özvegysége 5. évében járt, én a másodikban. Én már 74, Géza pedig 77 éves volt, amikor újból összetalálkoztunk, ismét Kisújszálláson. Azóta töretlenül fejlődik a kapcsolatunk, mert ő az a férfi, akivel tökéletesen megfelelünk egymásnak. Felnőtt gyermekeink is felismerték, hogy ez a kölcsönösen inspiráló kapcsolat mindnyájunk életében új távlatokat nyithat. Kívánom minden jelenlévőnek, hogy bátran írja meg Kis Szent Teréznek a kéréseit. A megvalósulásukért pedig ne csak imádkozzon, hanem tegyen is meg minden tőle telhetőt. Isten áldjon meg mindnyájukat. Szeretettel osztottam meg gondolataimat Veres Piroska, 4-szeres nagymama.

Most az utolsó tanúságtételünk következik, ezt Csenge szintén e-mailben küldte el nekünk. Fölmerült, hogy lehetséges, hogy itt van, de hogyha nem jelentkezik, akkor én felolvasom ezt a levelet, amiben így az ima életében való megújulásról és ebben terész közbenjárásáról mesél nekünk. Keresztény családban nőttem fel, így a hit és az imádság már egészen kicsi koromtól kezdve jelen volt az életemben. Vasárnaponként együtt mentünk szentmisére, esténként pedig közösen imádkoztunk. Gyerekkoromban mindez természetes volt számomra, kamaszkoromban azonban az imádság egyre inkább szokássá és kötelességgé vált. Nem mindig volt kedvem imádkozni, és akkor még nem értettem igazán, hogy az ima nem egy teljesítendő feladat, hanem személyes kapcsolat Istennel. Az érettségi után egy ismerősöm tanácsára elkezdtem tudatosabban időt szánni az imádságra. Próbáltam kialakítani a mindennapi ima szokását, de ez nem mindig sikerült. Voltak kihagyások, elfáradtam, vagy egyszerűen nem volt kedvem hozzá. Ebben az időszakban azonban megtapasztaltam, hogy a hitben való növekedés nem azt jelenti, hogy mindig mindent tökéletesen csinálok. Ha eltávolodom, újra lehet kezdeni, újra lehet kapcsolódni Istenhez. Ezt követően jutottam el a rózsaeső imaestre, ahol különösen megérintett Szent Teréz személye és a szentek közbenjárásának lehetősége. Kértem Terézt, hogy segítsen kitartani a mindennapi imádságban, akkor is, amikor nehezebb. Elkezdtem rendszeresen imádkozni az ott kapott imádságot. Ha kimaradt egy-egy nap, már nem úgy tekintettem rá, hogy mindent elrontottam, hanem kértem Szent Teréz közbenjárását, és folytattam. Teréztől azt tanultam meg, hogy nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy újra Istenhez forduljak. Segített megértenem, hogy a kitartás sokszor épp az újrakezdést jelenti. Szent Teréz közbenjárása segített abban is, hogy az ima ne csupán napi rutin, hanem valódi találkozás legyen Istennel. Azóta igyekszem reggel és este is időt szánni rá. Nem mindig könnyű, és nem minden ima ugyanolyan lelkesítő, mégis megtanultam, hogy nem az érzéseim határozzák meg Isten jelenlétét. Ezt követően Szent Teréz közbenjárását egy személyes nehézségben is kértem. Amikor a húgomnak az a fiú kezdett udvarolni, aki korábban nekem tetszett, nehéz volt elengednem a saját érzéseimet. Nem azt kértem, hogy a helyzet változzon meg, hanem azt, hogy Teréz segítsen elengedni, megbocsátani és őszintén örülni a húgom boldogságának. Ekkor értettem meg még inkább, hogy az ima nem mindig arról szól, hogy Isten változtassa meg a körülményeket, hanem arról is, hogy bennem változzon meg valami. Ma már az imádságra nem kötelességként tekintek, hanem olyan kapcsolatra Istennel, amelyre szükségem van. Nem állítom, hogy mindig következetes vagyok, de tudom, hogy ha elbukom, mindig lehet újrakezdeni. Szent Teréz közbenjárása pedig arra emlékeztet, hogy ezen az úton nem vagyok egyedül.

0: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Gaudium et Spes gondolatmenetét az ember miben létére, személy mi voltára vonatkozó kérdések tisztázásával kellett folytatnia a szöveg megfogalmazóinak, akik szerint hívők és nem hívők csak nem egybehangzó véleménye az, hogy a Földön mindennek az emberre kell irányulnia, mint hogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. A keresztény antropológia szentírási alapja

s a többi emberhez, meg az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát. Az ember így olyan világban találja magát, amelyben otthonra lel a bűn, a rossz, amellyel szemben értelmére támaszkodva sem nélkülözheti a hit szellemi ajándékát, önmaga erkölcsi, lelkiismereti értékelésének rajta túlmutató képességét és szabadságának egyszerre vonzó és veszedelmes nagyszerűségét. A modern ember önértelmezését vizsgálva, a Gaudium et Spes nem térhetett ki a modern ateizmus jelenségének elemzése elől. A téma különösen éles vitákat váltott ki már az előkészítő bizottság munkája során, de a plenáris ülések idején is. Különösen jelentősnek bizonyult, hogy a végül elfogadott szöveg, miközben kísérletet tett a modern istentagadás okainak, módjainak, formáinak felmérésére, nem az ateizmus kárhoztatásánál torpant meg, hanem bátran magára vállalta az egyház a keresztények felelősségének elismerését. Bizonyos, hogy nem hibátlanok azok, akik lelkiismeretik utasítása ellenére szánt szándékkal arra törekszenek, hogy Istentől távol tartsák a szívüket. Gyakran azonban maguk a hívők is osztoznak a felelősségben. Az ateizmus ugyanis a maga egészében véve nem ős jelenség, hanem különböző okok származéka, ezek közé kell számítanunk azt a bírálatot is, amelyet a vallások hívei hívnak ki maguk ellen, sok helyütt elsősorban a keresztény vallás. A hívőknek emiatt nem kis részük lehet az ateizmus létrejöttében azáltal, hogy elhanyagolják a hitoktatást, hogy meghamisítva adják elő a tanítást, és hogy vallási, erkölcsi és társas életük fogyatékos, Isten és a vallás igazi arculatát inkább eltakarják, semmint hogy feltárnák azt. A szöveg szerint a rendszeres ideológiává formált ateizmus lényegében a felvilágosodás hagyományát, vagy a modern egzisztencialista nézeteket követve az emberi autonómia teljességét követelve utasítja el Istent, vagy olyan gazdasági és társadalmi szabadságot követel, döntően az ateizmus marxista változatában, amely a hittől és Istenről olyan téveszmékként vélekedik, amelyek lefegyverzően hatnak az evilági boldogulásért küzdő egyénre és társadalomra, az égi üdvösség ábrándjával helyettesítve a valóságos evilági boldogulást. Természetes, hogy a zsinati atyák mindkét felfogást elhibázottnak tekintették, ám okos és előítélektel mentes párbeszédet sürgettek-e nézetek képviselőivel is. Egy közvetlen közös cél az ember evilági jövőjének jobbítása érdekében. A dokumentum gondolatmenete az ember személy mi voltának elemzését az emberek eredendő közösségi természetének jellemzésével, egymásra utaltságuknak a teremtő szándékából való levezetésével vitte tovább. Ebből a kölcsönös függésből következik a közjónak, az emberek közötti egyenlőségnek, minden ember személyi méltóságának és az emberi kapcsolatokban megjelenő igazságosságnak az eszménye, amelyek alapvető építőkövei az egyház világról alkotott véleményének. Ebből a szempontból alapvető jelentőségű az igazságosság és a szeretet elvei nyugvó szilárd erkölcsiség érvényre juttatása, az emberek közötti szolidaritás és a közös emberi életben való cselekvő részvétel, ez utóbbi Krisztus rendelése szerint különös feladatot ró az egyház közösségére, amelynek lényegéhez kell tartoznia a világ életében való cselekvő részvételnek, a változó világ viszonyait tekintetbe vévő folyamatos megújulásnak.

0: Az egyház tehát, ha eleget akar tenni e világi küldetésének, nem maradhat külső és változatlan szemlélője a történelem menetének, hanem neki magának is cselekvő, sőt, meghatározó módon kell részt vennie a hitleténytemény sérelme nélkül a világ változásaiban. Ez pedig nem jelenthet egyebet, mint az emberi tevékenység értékének feltételek nélküli elismerését, a földi dolgok autonómiájának elismerését, ha ezen azt értjük, hogy a teremtett dolgoknak, maguknak, a közösségeknek is megvannak a saját törvényeik és értékeik, amelyeket az embernek lépésről lépésre felismernie, alkalmaznia és alakítania kell, akkor az autonómia megkövetelése teljesen jogos. Nem csupán korunk embere igényli azt, hanem a teremtő akaratának is megfelel. Ezeknek a szemléleti és fogalmi előfeltételeknek a tisztázása után a zsinati atyák az egyháznak a modern világban betöltött szerepét vették szemügyre. Kiinduló pontjuk az volt, hogy az egyház jelen van már a Földön, az e világi társadalom tagjaiból, emberekből áll, akiknek az a hivatásuk, hogy már az emberiség története folyamán Isten gyermekeinek családját alkossák, és az Úr eljöveteleig folyamatosan gyarapítsák azt. Mindebből az következik, hogy az egyház egyszerre spirituális és szociológiai valóság, a földi és a mennyei országnak egyszerre részese és építője, és tudjuk azt is, hogy ő maga sok és sokféle segítséget kaphat a világtól az evangélium útjának egyengetésében, az egyes egyénektől épp úgy, mint a társadalomtól, azok adottságai és tevékenységük természete szerint. Amint az egyház Krisztus üzenetet gyanánt a társadalmi jelen számára kínálhat és üzenhet, az szólhat külön-külön minden odafigyelő egyénhez, de magához az emberiség közösségéhez is. Az egyes emberhez szólva a keresztény üzenet mindenkit mindenkinek a szeretetébe ajánl, hiszen hitének lényege fő parancsa maga a szeretet, közben pedig erőteljesen hirdeti az ember jogait, mivel tudja, hogy az emberek közötti szeretet nem lehet meg az igazság és az igazságosság érvényre juttatása nélkül. Ám ugyanez az üzenet nem pusztán az embert, mint egyént, mint szemét, hanem mint közösséget, társadalmat, a teljes emberiséget is megszólítja, amikor az emberi nem egységének egyetemes eszméjét és egy világméretű szolidaritás közösség megteremtését szorgalmazza. Az idők szavára hallgatva, az idők jeleit felismerve, nem pusztán tanáccsal, intéssel, figyelmeztetéssel teszi ezt, hanem a keresztény közösség tagjainak a társadalmi cselekvés minden formájába való bekapcsolódásával, a világ dolgaiban való felelős részvállalással. A zsinati atyák ezek után merészen azt a kérdést is feltették önmaguknak, hogy maga az egyház kaphat-e, remélhet-e valamit attól a modern világtól, amely folyamatosan fejlődik, változik, amelynek életét gondok, bajok, bűnök és viszályok terhelik. A dokumentum erre a kérdésre az egyház és a világ közötti párbeszéd és a tudatosan vállalt sorskörösség szellemében csak igenlő választ adhatott. Az egyház, mivel látható társadalmi szervezete van, és ez Krisztusban gyökerező egységének a jele, a társadalmi élet fejlődése révén maga is gazdagodhat és gazdagszik. Nem mintha Krisztus által adott adományaiból valami is hiányozna, hanem annak még jobb megismerése, kifejezése és korszerűbb megvalósítása által. Az egyház hálás lélekkel tapasztalja azt a sokféle segítséget, amelyet akár a maga közösségében, akár egyes fiainak személyében kaphat bármelyik rendű és rangú embertől. Akik előbbre viszik az emberi közösség ügyét a családi, a kulturális, a közgazdasági, valamint a nemzetközi vagy a nemzeti politikai élet területén, azok Isten terve szerint nem csekély szolgálatot tesznek az egyházi közösségnek is, amely nem független a kívülről jövő hatásoktól. Sőt, az egyház megvallja, hogy még ellenségeinek és üldözőinek támadásából is sok hasznot meríthet és merített. A Gaudium et Spes első részének záró gondolata tanításának summázata ezek után nem lehet más, mint annak kimondása, hogy az egyház miközben segít a világnak, maga is sokat kap tőle, ez a kölcsönösség pedig páratlan eszközzé válik a hívő közösség kezében arra, hogy feltárja és a jelenben hatékony erővé tegye Isten ember szeretetének misztériumát. Ezek után a dokumentum második részéről kell részletesebben szólnunk, amely néhány a modern világ és a benne élő egyház számára is alapvető jelentőségű kérdésben igyekezett megfogalmazni az egyház gyakorlati tanácsait, észrevételeit, tanítását. Már önmagában is állásfoglalás értékű, hogy a számtalan tárgyalásra érdemes téma és probléma sorából a zsinati atyák melyeknek a részletes kifejtése mellett döntöttek, választásuk önmagában is az egyház értékítéletét volt hivatott kifejezni a modern kor fő kérdéseivel kapcsolatban, ez irányú döntésük pedig a következő fél évszázadra kijelölte azokat a fő területeket is, amelyeken az egyház szükségesnek, sőt nélkülözhetetlennek ítéli a maga tanításának előterjesztését, egyre részletesebb kidolgozását mások véleményével való folyamatos szembesítését. A világot foglalkoztató és az egyház krisztusi üzenete szempontából fontosnak ítélt kérdések sorában az első helyre a dokumentum megalkotói a házasság és a család helyzetének elemzését helyezték. A második helyre a modern kultúra helyzetének elemzése került, amelynek problémái és jelenségei a korábbi pápai körlevelekben még csak érintőlegesen kerültek szóba, itt azonban természetes összeköttetést kínáltak a személyes, a kisközösségi családi, a magánszféra kérdései és a gazdasági társadalmi valóság tárgyalása között. Harmadikként szerepel a dokumentum tárgyalás is van rendjében, a gazdasági rend, a munkavilága, negyedikként a politikai rendszerek és államformák alakulásának elemzése. Ezt a háború és a béke témája követi, majd pedig a nemzetközi közösséget, az egész emberiséget érintő nagy kérdések megbeszélése zárja a sort, hogy a dokumentum záró gondolatmenetében az atyák azokat a feladatokat próbálják jelezni, amelyek a felsorolt kérdések összefüggésében az egyház mai világban való küldetésére, a keresztények feladataira vonatkoznak. Az egyes személyek sorsa, valamint az emberi társadalom és ezen belül a keresztény társadalom jóléte szorosan összefügg a házastársi és családi közösség kedvező helyzetével. Ezzel a megállapítással jelezték a zsinati atyák, hogy az embervilágáról és közösségi kapcsolatairól való gondolkodás kiinduló pontja nem lehet más, mint az egyén életének legközvetlenebb természetes közegét jelentő családok helyzetének áttekintése. Kedves hallgatóim! Ezzel mai időnk a lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

Tegyük fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
3: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban, október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
4: Mária Rádió.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a kitűzött cél felé. Curruat propositum meum, futok a kitűzött cél felé. Ez a diákonusi jelmondatom. Egyrészt sportolói háttérrel, sportolócsaládban nőttem fel, és az én gyerekeim is mind sportolnak, van közte profi labdarúgó is. A cél az örök élet Szent Pál szempontjából is, és a mi szempontunkból is. Az atléta az, amelyik azt az eltökéltséget, azt az elszánást testesíti meg az ókori világban, Szent Pál szemében, akinek a szeme előtt a célszalag, a diadém, a hervadó koszorú van, ugyanakkor nekünk a célunk nem lehet más, mint az örök élet, és nem lehet más, mint a hervadhatatlan koszorú, és tudnia kell az embernek valamennyivel a lába elé nézni, hogy el ne essék, de tudni kell a tekintetét a távolba az örök életre szegezni. Így számomra is nem lehet más a cél, mint egy jó atlétái, atléta Kriszti, Krisztus atlétájaként az örök élet felé venni az utat, és mindent annak alárendelni, hogy sikeresen átszakíthassam a célszalagot.
1: Kis Antal diakónus gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgass meg szavam. Óvj engem, Uram, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
5: Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Szent Ferenc atyánk az intelmeiben így tanít bennünket. Nos tehát, emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel? Miért nem ismeritek meg az igazságot, és miért nem hisztek Isten fiában? Íme nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikor a királyi trónjáról a szűz méhébe szállott alá. Nap-nap után közénk jön, alázatos külsőben. Nap-nap után leszáll atya öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr mindenkor híveivel, amint maga mondja, íme én veletek vagyok a világ végezetéig.

Szememet a hegyekre emelem. Honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki a mennynek és a földnek alkotója. Nem engedi inogni lábadat, nem alszik el, aki őriz téged. Bizony nem szunnyad, nem is alszik el. Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged. Nem éged délben a naptüze, és nem dermeszt a holdas éjjel. Az Úr megvédi lelkedet, az Úr megőriz minden bajtól. Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, mostantól fogva, mindörökké.

Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól, és táplálja ínség idején.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

zöld térközök a világban. Az egyetlen építő erő a szeretet. Szeretet nélkül az emberi erőfeszítések nem érnek el semmiféle tartós eredményt. A tiszta szeretet egy morzsája hasznosabb a világ számára, mint az összes egyéb mű. Ezt állítja keresztes Szent János. És ebben nyilvánul meg azoknak a személyeknek a fontossága, akik életüket az Isten felé való teljes nyitottságra alapozták. Némelyek bírálják őket, mivel úgy vélik, elszigetelik magukat a világ nyomorától. Láthatatlanul azonban nekik köszönhető, hogy a világ továbbra is nyitott marad Isten felé. Lelki, de ugyanakkor egészen reális módon új szemet, új fület, új antennákat adnak a világnak, hogy helyreálljon a teremtés és Isten kapcsolata. Amikor Isten előtt leborulva kérnek bocsánatot, nincsenek egyedül. Az egész világ velük van, s teszi le a bűn minden terhét Isten előtt. Nem elszigetelt egyének ők, hanem egyetemes testvérek. Egy napon megkérdeztem a Jézus kis testvérei közösség alapító atyát, mit gondol a kármelitákról? A mai egyház számára van-e még értelme szigorúan zárt életvitelüknek? Nagyon fontos, válaszolta, hogy legyenek ilyen monostorok. Ők olyanok, mint a zöld területek a világ nagyvárosaiban. Akik így módon szentelték életüket Istennek, nem érzik jobbaknak magukat másoknál. Isten teljes világosságában olyan kicsik vagyunk, de tökéletesen tudatában vannak annak, hogy azért kaptak meghívást erre az életformára, hogy a világot szolgálják.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van, Kisboldogasszony Mária születésnapja,

0: és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a kis Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió.

0: egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
1: Mária Rádió. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét elmélkedés hallgatóit a Mária Rádióban. Isten jelenléte mindig gyógyító. Isten mindig küld hozzánk embereket, szenteket, akik az Isten jóságát, gyógyító valóságát testesítik meg, hozzák el az életünkben. Minden ember Istentől beleoltott vágya a boldogság utáni vágy. Ez az egyetemes vágy. Ez minden emberben benne van, függetlenül attól, hogy hová tartozik, hívőnek vagy hitetlennek vallja önmagát. Boldogság utáni vágy, az az Isten utáni vágynak az íze bennünk. És amikor boldogságra vágyunk, akkor szeretnénk problémamentes életet, fájdalommentes életet, szomorúságmentes életet. Azt gondoljuk, hogy az a boldogság, ha mindenünk megvan. Vagy az a boldogság, ha nincsenek gondjaink, vagy az a boldogság, hogyha van elég pénzünk, abból sosem elég. Öröm hajhászása, vagy valamilyen hiánypótlás, az sosem vezet boldogságra. Ha a boldogságot szeretnénk tanulni, akkor itt van októberben a boldogságunk példaképe, égi édesanyánk Mária. A Sirák fiának könyvében olvashatjuk a bölcsesség dicséretét, ahol így szól, jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reményem. Sirák fia könyvéből ezt a gondolatot az Anya Szent Egyház, az Új Szövetség Máriára vonatkoztatja. Mária, mint Isten anyára, Isten szülőre. Jó illatot árasztok, mint a szőlőtű virágomból pompás dús gyümölcs terem. Az a fajta boldogság, amikor az életünk az Isten dicsérete, függetlenül állapotunktól. Az Isten dicsérete a természet, a teremtmény, amely dicsőíti az Isten nagyságát, jóságát, a gyümölcsök, a virágok, jó illatot árasztok. Ha valaki nem felejt el örülni, hálát adni a teremtés gyümölcseiért, vagy a teremtés csodáiért, hogyha valaki örülni tud egy virág illatának, amely betölti a szobát, akkor ez minden szenvedés ellenére valamilyen derűt hoz az ember életében. A keresztény ember, a hívő embernek pontosan ez a nagyszerűsége, mint hogyha egy érzékkel több lenne. A hit érzéke az nyitottá teszi az embert a szép iránt. A szép iránti érzékenység, ez is hozzánk tartozik. És ezt Máriától megtanulhatjuk, anyja vagyok én a szép szeretetnek. a szép szeretet. A szeretet az nem csak jó, hanem szép, mint Isten szép, jó és mindenható. A szeretet az szép is. Az ember lelkét betölti. Ha valaki jól szeret, ha valakit jól szeretnek, akkor az gyönyörű. Annak van egy szépsége, annak van egy csodája. Ha rá tudunk csodálkozni az Isten szeretetére mások életében, ha rá tudunk csodálkozni az Isten szeretetére önmagunk életében, akkor megszületik lelkünk mélyén a hála. És a hálás ember az boldog ember. Mária hálás lelkületű volt. Mária kiválasztott anyasságában anyja a szép szeretetnek, az Isten félelemnek. Isten félelemnek, mert egy közülünk. Féli az Istent abban az értelemben, hogy tudja, hogy hol a helye. Tudja, hogy teremtmény nem akarja magát a többi ember fölé helyezni, hanem egyszerűen anyaságában, a gyümölcsében válik gyönyörűvé, szépé, mint minden édesanya, mint minden áldott állapotban lévő nő, a szép szeretet anyja. Hogy aztán mivé válik az ember, amikor nincs amiben kapaszkodnia, amikor elfelejti az Istenét, akkor csak a szenvedést látja. De Isten az ígéretét, amelyet megadta Máriának, megadja nekünk is. Hogyha viseljük magunkban, ha visszük magunkban az Isten igét, azt mondja, nálam van az út, az igazság, minden kegyelme. Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. És Mária Isten anyaságában az ember boldogság után vágyát teljesíti be, hiszen miért van hiányérzete az embernek? Azért, mert az istenség nem teljes benne. Úgy, ahogy Mária Isten anyaságában megfogadja a Szentlélektől az isteni igét, beteljesül az istenség benne. Ezért hívjuk őt boldogságos Szűz Máriának. Nem sérti meg emberségét az Isten, és betölti őt. Így az ember ős hivatásának a beteljesedése Máriában valósul meg elsősorban, Jézus Krisztus kegyelméből, és nála van az út, az igazság és az élet. Az út, az igazság és az élet teljessége Jézus Krisztus. És így lesz Mária életének minden pillanata a boldogság pillanata, ami nem azt jelenti, hogy nem aggódik, nem sír, nem kétkedik, nincsen benne féltés, mint minden édesanyjában. De mi hajlamosak vagyunk külön választani. Hogyha szomorúak vagyunk, akkor nem lehetünk boldogok. Ha fájdalmunk van, akkor nem lehetünk boldogok. Ha aggódunk, akkor nem lehetünk boldogok. De a boldogok vagytok ti, a Szentírás boldogsága, az nem egy érzés, hogy most boldognak érzem magam, mert kaptam egy ajándékot, mert éppen valami hirtelen örömet szerzett nekem. A boldogság, a Szentírásban lévő boldogság az az Isten emberének a boldogság. A boldogságos Szűz Mária, aki anyaságában teljesedik benne a boldogságába. Tehát a boldogság, az anyaság, az életadás öröme, a tiszta szeretetnek, a szép szeretetnek a gyönyörűsége, ami nem csak őt magát teszi boldoga, hanem másokat is. Látjuk, hogy az Istenben elrejtett élet boldogsága, az más embereknek is az erőforrásává válhat. És igen, nekünk, különösen hívő keresztény embereknek, szenvedő embereknek, talán azok, akik ágyhoz vagyunk kötve is, nem történik nagy dolog az életünkben, nem beszélnek rólunk a médiában, nem vagyunk híres emberek, nem is tudja senki rólunk, hogy szenvedünk, sőt, el sem hiszik, hogy szenvedünk, vagy annyira fáj nekünk. Egyesíteni szenvedésünket Mária anyai szívének szenvedésével, egyesíteni könnyeinket Mária anyai könnyeivel, alakulunk át a szép szeretet szolgálatában azzá, ami Mária az egyház számára. Úgy, ahogy azt mondja Szent Pál, hogy kiegészítem testemben mindazt, ami hiányzik még Krisztus misztikus testében az egyháznak, az egyház javára egészítem ki, úgy a boldogságos Szűz Mária anyasságának a boldogságát, az öröm könnyeit, az anyaságban rejlő titokzatos élet adó boldogságot egészítjük ki mi az Istennek ajánlott fájdalmainkkal, szenvedésünkkel. Az Istennek ajánlott szenvedés, amit nem tudunk megváltoztatni, az megtermi gyümölcsét a magunk életében is, és a mások életében is. Ami nem azt jelenti, hogy a fizikai fájdalom, vagy lelki fájdalom hiány leszünk. De van valami, ami azon túlmutat, mint az édesanyának a vajudás és a szülés utáni boldogsága. Az erősebb impulzus, az erősebb öröm, az élet megtapasztalása elfeledteti azt a fájdalmat, ami megelőzi mindezt. Valahogy az örök életre való születésnek a vajudásában az emberiség része vagyunk mi mindannyian. Bárki, akinek szenvednie kell, bárki, akinek fájdalma van, ha egyesíteni tudja Mária fájdalmával, Mária szép anyai szeretetével mindazt, amiben része van az életében, akkor részesévé válunk ennek az emberiség boldogságát kiegészítő jelenlétnek a világban. Persze szoktak bennünket azzal vádolni, hogy ilyen dolorisztikusak vagyunk, és hogy mi szeretjük a fájdalmat, meg a szenvedést. Nem a fájdalmat kell keresni, és a szenvedést, hanem a szeretetből fakadó szenvedésnek a gyümölcsében hinni. Elfogadni az, hogy részesei vagyunk az Isten megváltó szeretetének a folyamában. Úgy, ahogy részese Mária, mi mindannyian részesei tudunk lenni, hogyha Máriára tekintünk, hogyha belekapaszkodunk az ő anyai oltalmába, az anyai kezébe, anyai óvóvédő tekintetébe, akkor jelen tudunk lenni a világban, mint egy-egy szomjatoltó csepp, mint a beteg ajkán, aki nem tudja lenyelni a vizet, és csak a szájprémét nedvesítik meg, ugyanígy tud jelen lenni a szenvedő emberiség életében a boldogságos Szűz Mária anyai szeretete, és hogyha mi azonosulunk, ha mi összekapcsoljuk a mi szeretetünket, a mi küzdelmeinket Mária anyai szeretetével, akkor lehetünk egy enyhet oldó jelenlét, mint egy cseppnyi víz a kiszáradt ajkakon. Természetesen, hogy emberként, szenvedő emberként megpróbáljuk megoldani a szenvedést, és hogy a modern orvostudomány vívmányaival is enyhíteni mindazt. Nem keressük a fájdalmat, keressük a szeretetet. Keressük a szolgálatot, az anyai jelenlétet. A boldogságos Szűz Mária, mint Isten temploma, mint Isten élő tabernákuluma, hordozza önmagában az isteni létet, a megtestesült igét, világra hozza végig, kíséri földi életét, misszióját, szenvedését, halálát és föltámadását. És itt van Mária boldogságának a titka. Nem a szenvedésben önmagában, hanem az Istennel való szeretet kapcsolatban gyökerezik Mária, de nem csak Mária égi édesanyánk, hanem a mi magunk boldogsága is, sőt, az én Isten kapcsolatomtól függ a mellettem lévő embertársam boldogsága. Tehát közösségi jellegű, közösségre kiáradó kegyelmi hatás az, amikor én a Mária tiszteletemmel, az Isten szeretetemmel, a küzdelmemmel kiegészítem az egyházban azt az anyai szeretetet, azt a szép szeretet anyját, azt a Jézust hordozó tabernákulumi létet, én vagyok a világban a szentségház, mint Mária méhe, hogyha valaki találkozni szeretne az Istennel, aki közel akar kerülni az emberhez, Mária példájára tudok én is egy kiskapu lenni. Egy kicsinyi rés, ahol áttetszik, átsugárzik Isten gyógyító, megbocsátó szeretete. Természetesen mindannyian vágyunk a gyógyulásra. Nagyon fontos nem csak a külső, hanem a belső lelki gyógyulás is. Fontos a lelki embernek a lelki gyógyulása. Mik az elképzeléseink, elvárásaink? Lehet az, hogy van egy szenvedés bennem, egy küzdelem, egy megküzdött, egy megtört szív, és mégis megtört szívemen keresztül tud átsugározni az Isten gyógyító fénye. Olyanok vagyunk, megtört szívű emberek, mint egy cserépedény. Ha a cserépedény megreped, és beleteszünk egy fényforrást, egy gyertyát mondjuk, akkor annak a lángjának a fénye az a repedéseken keresztül áttetszik, kisugárzik a világba, és a töredezett, látszólag haszontalan cselépedényből, amiben már nem lehet vizet tartani, vagy nem lehet ételt tartani, a belehelyezett fényforrás által lámpássá válik. De szükséges a cserépedény repedezettsége, hogy át tudja engedni a fényt. Szükséges szívünk megtörtsége, a hétfájdalmú szűzanya megtört szíve, hogy a megtört szív repedésein keresztül áttessen az isteni ragyogás. Senki nem mondta azt, hogy megtörni nem fáj. A megtörtség fájdalommal jár. De Isten nem a fájdalmat akarja tőlünk. De meg kell nyílnunk ahhoz, hogy át tudjuk ereszteni, engedni magunkon a ragyogást. Ami tudjuk, hogy nem a mi ragyogásunk, nem a mi fényességünk. Mária szép szeretet anyja, Jézus Krisztus anyja. Az út, az igazság és az élet, az benne maga Jézus. Nem a tökéletesség, nem a hibátlanság a boldogság záloga, hanem annál inkább az Istenben elrejtett megtörtség lehet a boldogság forrása. Lehet a szomorúság, az elkeseredettség forrása is, ahová nem engedjük be a fényt. Ott csak nyírkos lesz és hűvös. És a repedezettségen keresztül csak a hűvösség, a nyírkosság jön át. De ha beengedjük az Isten szeretetének a fényét minden megtörtségünkbe, akkor úgy válunk világító lámpássá, mint a tabernákulum fölött lévő örök mécses. Minden sebzettségünk, minden megtörtségünk, testvérek, a örök mécsesként világít a világ számára, hogy itt valahol nem messze, a megtörtségen túl, ott rejtőzik, ott rejlik az Isten, titokzatos színekben, a megtört test színében, ott van, itt van nem messze ennek a megtört, megrepett életnek a fénye mögül valahol ott van az Isten örök titka. Az a fajta részesedés Mária anyaságából, amikor részévé tudunk válni a Krisztus hordozásnak, amikor Isten házává, tabernákulummá válik a megtörtségünk. És nem azért, hogy valakivé váljunk, nem azért, hogy híresek legyünk, hanem hogy a magány csendjében, a megtörtség fájdalmában tudatosítsuk magunkban, hogy egy pislákoló fény, egy örökmécses jellegű minden fájdalom, és valahol a te életedben is, a te kapcsolataid megtörtségében is, ott, ahol a legnehezebb elfogadni mindezt, ott van a megtört Isten, hogy a boldogságunkat szolgálja. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Az az ember, aki hinni tud Isten ígéretében, aki észre tudja venni hívő emberként, hogy hogyan teljesedett be Mária életében, a kiválasztottságában, az anyaságában a Mária magnifikátja, hogy egész élete Isten magasztalás, az az ember lassan megtanulhatja, hogy hogyan válik az ő életében boldogság forrásává az a magasztaló, Isten dicsőítő, hálaadó magatartás, amikor rádöbbenek nem csak a szentek életében, nem csak Mária életében, hanem az önmagam életében is az Isten mindennapos csodáinak a ragyogására, a fényére, a mosolyára, a boldogságára. Akkor, amikor bemegyünk a kórházba is biztonsági okokból, vagy hát ugye a egészség, a beteg védelmében, a beteg egészségének a védelmében maszkot teszünk a szánkra, akkor a beteg csak a szemünket látja, és a szemünk nem hazudik. Az Istenben elrejtett élet boldogságának a ragyogására van szüksége a szenvedő embernek, ahol még az arcnak a mimikája is eltakarva van, csupán egy együttérző, jelenlévő szempár tud ott lenni, kinek a tekintetéből áttetszik, megtörtségében áttetszik az Isten fényessége. És ez egy másik boldogság. Nem egy azonnal érzékelhető, valahol a lélek mélyén, csendben maradó, mint a tó tükre, amely tiszta és szép visszatükrözi a napfényét, vagy az ég kékjét, ugyanúgy az Istenben elrejtett lélek tengerszennyi tisztasága, nyugodtsága az, amely visszatükröződik a tekintetekben. Amikor imádkozom, szeretem a különböző Mária ábrázolásokat, Mária betegek gyógyítója kegyképét, és olyan jó Mária szemébe nézni. Boldog vagy, Szűz Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Jó, boldog, mennyei édesanyánk szemébe nézni, és megvárni, hogy visszhangozzék ez a tekintetnek a csendje a lelkünk mélyén. Jó, boldog ember szemébe nézni, jó, hálás ember szemébe nézni. Keressük meg a boldog emberek tekintetét. Gyógyuljunk és gyógyítsunk tekintetünk által. Mielőtt tiszta tekintetünket másra szegeznénk, fordítanánk, fürdessük meg lelkünket, szívünket, tekintetünket Isten szeretetében, Mária anyai, gondoskodó, aggódó, szerető tekintetében. És hogyha elcsendesedünk, hogyha hagyjuk, hogy gyógyítsa sebeinket egy elfogadó, befogadó, megértő együttérző szeretet, akkor mi magunk is megtapasztalhatjuk a szeretetet befogadó és a szeretetet továbbadó megtört, sebzett, de boldog ember tekintetének áldását és örömét. A boldogságos Szűz Mária anyai szeretete, az Úr Jézus Krisztus megváltói szeretete segítsen bennünket, hogy ezt a küldetést be tudjuk tölteni mindannyian, kiki a maga helyén. Legyen a boldog, gyógyító, megértő, szerető tekintet misszionáriusa, akár beteg ágyon, akár beteg ágy mellett, családban, templomban, munkahelyen, iskolában, bárhol. Kapaszkodjunk bele Mária anyai szeretetének kötényébe, egészítsük ki, vigyük a világba mindazt a szeretetet, anyai szeretetet, ami még nem tapasztalható, amit még nem vettek észre az emberek, akik a boldogságra vágynak. Boldogságos Szűz Mária betegek gyógyítója, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bé se engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha vele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat, fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában Galileo Galilei bebörtönzéséről, megkínzásáról beszélünk. Ugye nagyon sok olyan téves információ van akár a világhálón, szándékosan ferdítve Galileo Galilei életéről, felhasználva azt az egyház ellen, hogy mennyire ellenezte az egyház a tudományos kérdéseknek a vizsgálatát, és teljes mértékben tudomány ellenesnek beállítva az egyházat használják fel Galileo Galilei nevét. Ugye ő előtte említettük Giordano Bruno-nak a személyét is, akinek a történetét lezártuk, akit ugye mágia halálra ítéltek, de természetesen ugye ezek a kérdések, amikor fölmerülnek, mindig érdemes úgy vizsgálnunk és olyan szemüvegen keresztül néznünk, hogy abban a történelmi korban milyen módszereket, milyen szokásokat alkalmaztak, milyen volt a jogrend. Ezeket a dolgokat már egy picit kiveséztük, és folytatjuk tehát a Galilei per igazi anyagával, hiszen Galileo Galilei kapott már egy figyelmeztetést 1616-ban, de szó szerint figyelmeztetést, hogy miként hirdeti az ő tanát. Ugye összefoglalva, hogy aki esetleg nem követte az eseményeket, itt olyan tudományos kérdésekről van szó, amelyek azt vizsgálják, hogy vajon a Föld van a központban, vagy pedig a Nap, mi mozog, a Föld mozog, vagy pedig a Nap mozog. Tehát ezeket a tudományos kérdéseket sok esetben a Biblia fényében próbálták értelmezni, és ebből is következtek bizonyos konfliktusok. És ugye nagyon sokszor nem szerencsés módon nyilatkoznak ezek az emberek, azzal nincs is probléma, hogy valaki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tudományos kérdésekkel, de le kell szögeznünk, ugye, hogy a Biblia az nem egy fizika könyv, hanem az Isten igének a kinyilatkoztatásának az Isten szava. Tehát nem fizika könyvként kell értelmeznünk az ott olvasottakat. És ugye ezzel kapcsolatban, ugye bár látjuk, hogy egyházi személyek között is vannak ilyen tudós véleménykülönbségek, amely egyáltalán nem baj, hiszen a tudomány az pontosan így fejlődik. Tehát vannak kérdések, amelyekre keressük a válaszokat, de természetesen meg kell adni mindig, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy meghallgassuk a másiknak a véleményét is, illetve az argumentációit. Nem vakon és csak egy oldalon megvizsgálni egy-egy kérdést. Ugye ezek konfliktusok forrásai lehetnek, de amikor már akár személyeskedésre kerül sor, akkor mindig elmérgesíti a helyzetet, és nem is viszi előbbre a tudományt. Tehát éppen ennek a Galileo Galileinek a természete is gyakorlatilag előidézte, hogy azokkal, akikkel ezelőtt jóban volt, összetűzésbe került, nem mindig használt megfelelő és szép szavakat az úgynevezett ellenfeleire, vagy a más véleményt képviselőkre, hiszen itt nem ellenségekről beszélünk. Tehát így sikerült összerúgni a port az addig őt is támogató domonkosokkal, de még inkább a jezsuita szerzetesekkel. Lásd azt az alkalmat, amikor Horácio Grassi atya megírta a Csillagászat és a Filozófia könyvét. Erre nagyon durván reagált, mondván nem egyezik az ő véleménye, és az aranymérleg megírásával reagált az ő nézeteire. Ugye Grassi sok mindenben egyetértett Galileo Galileivel, de bírálta az ő tudományos elméleteit, és rá is mutatott jó néhány hibára. Ugye egy érdekes dolog történik, amikor 1623-ban
az a Barberini bíboros, aki mindig is védelmezni próbált a kajtáni bíborossal együtt Galileo Galileit, pápa lett. 1623-ban 8. Orbán pápa néven kerül a pápai trónra, és ugye próbálja ezeket a konfliktusokat elsimítani, és valóban azt akarja, hogy a tudomány asztalán dőljenek el ezek a kérdések, de érdemes elfogadni a különféle véleményeket, és amikor valamelyik hipotézis, feltételezés bizonyítása kerül, akkor legyen úgy előadva, mint hogy egy valóságos tudományos tény, amely már bizonyított. Tehát azt akarta ezzel elérni, hogy hipotézisekkel, feltételezéseket össze lehet foglalni, le lehet írni, lehet keresni a válaszokat ezekre a kérdésekre teljes mértékben higgadt fejjel, és ugye meg is történik ez a dolog, az ő részéről nyitott ez a pápa Galileit, amikor meghívták Rómába egy pápai audienciára, ugye 8. Orbán pápa azokkal a szavakkal fogadta, hogy az 1616-os dekrétumot sosem adták volna ki, ha ő akkor már pápa lett volna. Ugye ez is mutatja azt, hogy ő próbálta védelmezni Galileo Galileit és magát a heliocentrizmusnak a hipotézisét, de a figyelmeztetést, amit kapott Galileo Galilei, ugye ez nem elítélés, hanem figyelmeztetés volt az első körben, hogy óvatosan kezelje ezeket az elméleteket, hiszen még nem teljes mértékben bizonyított, és látjuk később, ugye, hogy többen, akik cáfolják ezt, illetve a bizonyítási utat, mert ő az árapály teóriájával próbálja magyarázni azt, hogy a Föld kering a nap körül, tehát a nap van a központban, és ez a fajta teória az valóban hamis, tehát egy rossz úton, még ha végeredmény állítás valós is, de az oda vezető út az helytelen. Tehát ebbe bele lehetett kötni nagyon sok oldalról, és bele is kötöttek, és ezért kéri őt 8. Orbán pápa, már pápaként is, hogy ezeket a dolgokat egyelőre még óvatosan kezelje. Tehát teljesen baráti figyelmeztetés volt, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Ugye Galileo Galilei úgy nyilatkozott, hogy írni szándékozik egy olyan könyvet, amelyben semleges módon világítaná meg a világot leíró különböző rendszereket, köztük a Kopernikuszit is, tehát ez a kopernikuszi elmélet ez, hogy a nap van a központban. Ugye itt a konfliktus abban van, amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, hogy itt most fizikai törvényszerűségekről beszélünk, de hogy kerül képbe a Bibliából kiragadott részek, hogyha ugye napvilágra kerülnek, akkor mintha mást állítana a Biblia, és az ellenkezik a Bibliával, akkor támadható ez a hipotézis, illetve ez az állítás, minthogyha a tudomány szembe menne a Bibliával. Tehát felfedezzük ebben, hogy abba az időben ilyen formában próbáltak értelmezni ugye a Szentírást is. Galileo Galilei felhívja a figyelmet, hogy nem szó szerint kell értelmezni. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módon, de ez ténylegesen így van, hiszen a Szentírásban többféle könyv és műfaj szerepel, és annak megfelelően kell ezeket a dolgokat értelmezni. Tehát a végeredmény az, hogy önmagában a tudományos fizikai állítások és a teológia tudománya és a szentírás nem ellenkezik. Tehát a szándéka Galileo Galileinek az volt, hogy ír egy ilyen könyvet, és a pápa ezt igazából jó ötletnek is tartja. Nem volt kifogása ez ellen, mindaddig, amíg a különböző rendszerek egyenértékű hipotéziseként kerülnek bemutatásra, tehát minden olyan elképzelést a világról, amit ismer, összegyűjt Galilei, és ebbe a könyvbe lefekteti, leírja. Anélkül, hogy egy is előnybe részesülne, tehát ez volt a megállapodás, hogy minden nézet, minden teória megfelelő teret kapjon.
Hát azzal a pápai támogatással, amelyet ugye idézve legkedvesebb fiának nevezi őt írásában 8. Orbán pápa, Galileo Galilei visszatér Firenzébe, hogy azonnal munkához lásson, és 4 évvel később el is készül a tervezett mű, amelynek Galileo Galilei a Dialógus címet adta. Ez a mű, ez már sokkal ismertebb a világban, hogy népi olasz nyelven kerüljön ez rögtön az emberekhez, nem pedig a tudósok a latin nyelvén, azt mutatja, hogy most nagyobb publikum elé szerette volna tárni az ő nézeteit, mivel hát látni fogjuk, hogy hát bizony azért elfogult volt, és nem sikerült az a leírás, amit megállapodott a 8. Orbán pápával. Erősen telítve volt különféle harapós szatírákkal, ez nagyon jól értett Galilei. A tartalma 3 fiktív személyről szól, aki vitatkozik, melyik világkép a helyes. Salviati, Galileinek a képviselője, úgymond a szócsöve, aztán van ott Sagredo, egy magasrangú méltóság, aki szívesen hagyja magát meggyőzni az új tanítás érvényességéről, és Simplicius, a naív tradicionalista, aki Arisztotelész elavult gondolkodása,

rögtön publikálták is. Amikor Rómába ment, hogy megszerezze művéhez a nyomtatási engedélyt, nem lépett kapcsolatba a római inkvizícióval, hogy abban az időben szélszerű volt, hogy hát megvizsgálják, átnézik azt a művet, nem ütközik valamilyen egyházi tanítással, akár nem lesz az emberek szempontjából ez káros, nem lesz nagyon félreérthető, félrevezető. Tehát gyakorlatilag ez az inkvizíció, ez ilyen vizsgáló szerepet töltött be, és itt ugye nem ítéleteket hoz, hanem hát abban az időben voltak ilyen listák, amit úgy neveznek, hogy index, hogy indexre kerülhet valamilyen mű, ami nem azt jelenti, hogy teljes mértékben be van tiltva, csak egyelőre, tehát ilyen figyelmeztetéssel, hogy ezt óvatosan olvasni, vagy egyáltalán nem ajánlott irodalom, amíg azt át nem dolgozzák, valamiféle cenzúra, de ha igazából ezeket a kérdéseket nézzük a mai kor szemüvegén keresztül, akkor most is látunk olyat, hogy valaki megír egy könyvet, és odaadja elolvasni valakinek, hogy mit szól hozzá, de ugyanígy tudományos körökben is, tehát nem csupán egy állítás kerül megírásra, azt többen is véleményezik akár. Tehát ez a fajta ilyen több szemüvegen, vagy több szemszögből megnézett, átnézett dolog most is van, tehát nem csak abban az időben volt, hogy ez most az inkvizíció által most egy olyan erős cenzúra, ami betiltásra ad lehetőséget, vagy pedig ajánlásra egy könyvet, vagy egy nézetet. Ez inkább ilyen védelmi funkciót jelentett, hogy nem-e fogja összezavarni az akkori embereknek a gondolkodását, nem-e fog több kárt okozni, vagy fele vannak erre készülve, hogy abban az időben nem tudott mindenki olvasni, mindenféle módon lehetett magyarázni dolgokat, sok volt a tévtanító, téves út, tehát ezeket is most így csak nagyon zárójelesen mondva próbálták elkerülni ezáltal az index által, és tehát inkább ilyen fölkiáltó jeles művek voltak ezek, tehát ezért volt ez az inkvizíció, hogy ezeket megvizsgálják, ezeket az iratokat a tartalmilag, és aztán ehhez véleményt is mondjanak. Tehát ezt megpróbálta Galileo Galilei elkerülni, és a Riccardi Páterhez fordul, akinek az Arany Mérleg publikációja ellen sem volt semmiféle kifogása. A domonkos szerzetes csupán annyit tanácsolt neki, hogy mondjon le a címbeli árapály megjelölésről, hiszen mindenki tudja, hogy az az ő bizonyítéka a heliocentrizmusra, tehát amiben többen is bele kötöttek, hogy ne legyen mindjárt egy ilyen elfogult cím. Emellett a műhöz egy előszót kellett fűznie, erre kérték, amelyben kinyilvánítja, hogy ő maga nem kíván állást foglalni a vitában. Galilei beleegyezett, megírta az előszót, és művét bemutatták a pápának. Tehát itt ez a cenzúra, vagy ez a inkvizíció, tehát itt mégiscsak megmutatja, hogy a Riccardi Páternek, de aztán visszaél ezzel a bizalmával, tehát szintén tehát valamiféle jó tanácsokat kap, semmiféle módon nem mondják azt, hogy mit írjon és mit ne írjon le ebben a könyvben, csak hogy mutassa be objektívan a világról alkotott elképzeléseket. 8. Orbán ismét időt szánt rá, életre szóló bőséges egyházi nyugdíjat is ígért Galileo Galileinek, meg is kapta ezt, hogy így legyen ideje a kísérleteivel foglalkozni, és végül arra kérte, hogy a könyv befejezésénél legyen utalást Isten minden hatóságára. Ez csak formális kiegészítés volt, mely egy hívő katolikusnak, amilyen Galilei is volt, egész életében nem okozott semmiféle problémát. Így amikor a nyári kánikula fenyegetett, és Rómában a pest is kitörése alkalmas indokot szolgáltatott neki, Galilei meggyőzte cenzorát, Riccardit, hogy adjon neki egy kitöltetlen imprimatúrát, megígérte neki, hogy a könyvet még egyszer a firenzei inkvizíció elé viszi, mondjanak ők is véleményt erről Firenzében, és Rómában kinyomtattatja. Tehát gyakorlatilag ezt a ellenőrzést, ezt a imprimatúrát megígérte, hogy elintézi. Tehát teljesen bízott ez a Páter Galileiben, és adott is neki egy ilyen kitöltetlen cédulát.

0: és a firenzei inkvizítorokra a római ajánlások nagyon nagy hatással voltak, és ezért nem is halogatták ennek a bűnök a kioldását, így a csillagász ezt az imprimatúrát is megkapta, holott nem látták, hogy Rómában igazából mi is az igazi vélemény, mert ugye ott nem mutatja be Galilei. Riccardi ideiglenessége révén tulajdonképpen értéktelen, kitöltetlen engedélyével a dialógus végül is Firenzében, és nem pedig Rómában került a nyomdába. Amikor az első példányok 1632. májusában megjelentek a Vatikánban, kitört a botrány, a pápa Riccardi és a római inkvizíció emberei nagyon feldühödtek, és az inkvizítorok azért, mert senki nem kérdezte meg őket, Riccardi pedig azért, mert úgy látta, visszaéltek a bizalmával, és 8. Orbán pedig amiatt dühöngött, mert Galilei a mű végső megfogalmazásában a pápa szavait Isten minden hatóságáról éppen az ostoba szószátyár és makacs Simplicius szájába adta. Tehát mindenki megsértődik ezen, ugye, hogy Galilei nem tartotta meg a megállapodást. Egy a pápa kérésére sietve összeállított szakvéleményben az inkvizíció emberei tanúsították, hogy a dialógus semmiképpen sem becsületes és kiegyensúlyozott, hanem teljes egészében részrehajló, tehát gyakorlatilag Galilea saját teóriáját emelte ki, így egyértelműen ütközik minden megállapodással. Galilei ezzel nem csak egy csapásra játszott el minden szimpátiát, de nem kívánatos személyé is vált. 8. Orbánt ellenségei addig azzal gyanúsították, hogy eretneket védelmez. Én említettem, hogy bíborosként is már nagyon sokszor védte őt. Most azonban eljött az a idő, hogy példát mutasson. Galileo Galileinek tehát így szorul a huroka a nyaka körül, pert akasztottak a nyakába, és 1632. szeptember 23-án megkapta az idézést, hogy haladéktalanul jelenjen meg az inkvizíció főfelügyelője előtt. A csillagász lelkében, aki addig hitt sértetlenségében, egy világ omlott össze, orvosi igazolásokkal háromszor is megpróbálta magát kivonni a római utazás alól, csak azután érkezett 1633. február 13-án az örök városba, miután a pápa elővezetési parancsal fenyegette meg őt. Mielőtt 8. Orbán az őrizetbe vételhez ragaszkodott volna, a Medici villájában lakott, ez volt a börtöne, tehát itt rögtön ez a fontos információ, hogy amit börtönnek nevezünk, az egy villa volt, egy magas beosztású kongregációs hivatalnok lakása volt, aki ráadásul a heliocentrizmus híve volt, hogy az inkvizíció fogjának, amit ugye sokszor úgy mutatnak be, hogy nyírkos börtönben valahol a föld alatt hideg és kínzott, megkínzott helyen, most hivatalosan 5 luxus szoba áll a rendelkezésére, saját szolgálókkal, ellátás pedig a Firenze rezidencia biztosította. Tehát ez volt az ő börtöne, egy 5 szobás villa teljes ellátással, szolgákkal együtt, tehát semmiképpen nem mondható az, hogy valahol valami nyírkos börtönben kínozták volna, vagy éheztették volna őt. Tehát ez egy tény, amit meg kell, hogy cáfoljunk. Ahelyett, hogy az esetet rögtön átadták volna az inkvizíciónak, amelyben Galilei túl sok ellenfelet szerzett magának, a pápa vizsgáló bizottságot hívott össze, unokaöccse Francesco Barberini fiatal bíboros vezetésével. Előre megnyugtatta a firenzei követeket, bár Galilei rákényszerítette az egyházat, hogy ítélkezzék fölötte, ez azonban jó indulattal fog történni. Galilei rögtön az első meghallgatásán eskü alatt hazudott, letagadta, hogy Bellarmino bíboros előzetesen figyelmeztette őt, és kijelentette, hogy könyve semleges álláspontot képvisel. Ezután szembesítették az 1616-os jegyzőkönyvvel, hiszen ez a figyelmeztetés nem maradt nyom nélkül. Mikor az első hivatalos meghallgatása során könyvének egyik példányát eléje tették, az hirtelen teljesen idegennek tűnt előtte, holott ő írta. Ha valóban pártoskodás téves benyomását kelti, akkor ez csak tudósi hiúságnak köszönhető, írhatna viszont egy folytatást, ahol tisztázhatna minden félreértést. Másnap azt vallotta, hogy a geocentrizmus hívévé vált, tehát azonnal váltott egy megijedt, ugye, és június 22-én a Santa Maria Sopra Minerva templomában egy ceremónia keretében a heliocentrizmust. Nem kínzás hatására. Amit a későbbi legendákban sötét pillanatként a felvilágosodás ellenes egyház képviselő győzelemként tartanak számon, meglehetősen kis célűen zajlott. Az elítélt letérdelt egy párnára az oltár előtt, kezét rátette a Bibliára, és elmondott egy jogi formulát, amely alapján véve csak egy hűségnyilatkozat volt az egyház felé, melyben kijelentette, hogy mindig hittem, jelenleg is hiszek, és a jövőben is Isten segedelmével hinni akarok mindent, amit a katolikus és apostoli egyház igaznak tart, prédikál és tanít. Tehát ez volt az, amit ő megvallott, letérdelve, a kezét a Bibliára helyezve. Előtte semmi kényszer alatt tagadja meg a heliocentrizmust. Ezután a keresztet vetett és aláírt egy okiratot, mielőtt bírái kihirdették az ítéletet. Galilei nem követte el az eretnekség vétkét, de kétségtelenül figyelmen kívül hagyta az engedelmességi kötelezettségét a szentszékkel szemben, megszegte a saját ígéretét, és a pápát is rászette, és mindezt nem csekély mértékben. A dialógust ezért be kellett tiltani, őt pedig házi őrzetbe, formális börtönbe vetették, már említettük, hogy milyen körülmények között. Maga az ítélet is ellentmondásos volt, 10-ből 3 bíboros alá sem írta, köztük a pápa unokaöccse sem. A híressé vált mondat, és mégis mozog, amelyet Galilei állítólag kifelé menet mondott és mormolt, az utókor szüleménye, tehát ez abszolút nem felel meg a valóságnak, sehol ez nem kerül följegyzésre. Először egy 1645-ös festményen tűnt föl, mely a Murillo iskolában készült, és Galileit valódi börtönben ábrázolja, ez is ad egy olyan félreértés lehetőséget, tehát 1645-ös ábrázolás, festmény, és ugye itt ugye a szájába adják ezt a kifejezést, és mégis mozog, nem történik meg. Egy ilyen helyen, ahol sohasem fordult meg igazából Galilei. Ahelyett, hogy évekig sínlődött volna a börtönben, a csillagászt másnap elengedték vatikáni luxus lakosztályából, és átvitték a Medici villába. Egy nappal később megkezdte a büntetése letöltését először barátja és tanítványa, Asanio Piccolomini püspöki palotájában, Siena-ban, mivel Firenzében éppen kitört a pest is. 1633. december 1-én Galilei visszatért az otthonába, a Firenze melletti Arcetribe lévő professzori luxus kúriájába, luxus villájába, ahol a elkövetkezendő 9 évben békében élt és dolgozott, gazdagon ellátva a Mediciektől kapott havi nyugdíjjal és az éves vatikáni járadékkal, amelyet 1630-ban ígért oda neki az ő barátja, 8. Orbán pápa, és aminek folyósítását soha nem szüntették meg, egész életében kapta ezt az adományt, nem kicsi összeget, amely segítségével simán élni tudott, és a kísérleteit folytatni tudta. Tehát ez az ő nagyon súlyos börtöne, luxus villa, luxus körülmények közötti élet. 1636-ban megjelent fő műve a Discorsi, amely a mechanikáról és az esési törvényekről szól. A mű a modern fizika alapművévé vált, nem sokkal ezután Galilei megvakul, az egyházzal megbékélve, a betegek szentségével megerősítve hunyt el, végső útjára a helyi plébános kísért el. Csak diákjai kísérlete vallott kudarcot, nem emelhettek neki díszes emlékművet, mivel a pápa ezt provokációnak találta, hogy az ő diákjai szerettek volna ilyen emlékművet állítani részére, hogy az ő lánya is apácaként működik ebben az időben, és gondoskodik róla. Matematikailag csak 1687-ben bizonyította be Isaac Newton a kopernikuszi világképet, a gravitáció törvényének felfedezésével fél évszázaddal később, 1741-ben az egyház azáltal rehabilitálta Galileo Galileit, hogy a Szent Officium 14. Benedek pápa utasítására egész életművére kiadta az imprimatúrát. 1979-ben II. János Pál pápa megbízta a Pápai Tudományos Akadémiát, hogy tudományos szempontból is dolgozzák föl a híres embernek az esetét. 1992. október 31-én átadták a pápának a kutatási jelentéseket. II. János Pál pedig egy beszédet mondott, amelyet legtöbbször tömören csak bocsánat kérésként tartanak számon. Hát ezért ez teljesen más volt, mint kimondottan bocsánat kérés. A pápának valójában az volt a célja, hogy eloszlassa a tudomány és az egyház közötti kölcsönös félreértéseket. Ugye a Szentatya az minden olyan visszaélésért, amely az egyház nevében történik, bocsánatot kér, de hogy itt szó se volt olyanról, hogy most mindenben igaza lett volna, vagy nem szegett volna meg valami szabályt, tehát igazából a visszaélésekért kéri ezt a bocsánat kérés, nem csak Galileo esetében. Emellett a Kopernikusz földjéről származó főpásztor, ugye Lengyelország, 1992. november 2-án megismételte Galilei hivatalos rehabilitációját. Ekkora hívő katolikus pizzából származó születésű tudósról már rég mártírt faragott magának a racionalista és ateista természettudomány, de éppen az igazság föltárása segít abban, hogy ne egy ateista mártírt lássunk benne, egy, hogy nem volt mártír, másik, hogy nem volt ateista. Ugye az állítólag tudomány ellenes és a középkorban ragadt egyháznak az áldozataként tüntetik fel Galileo Galileit. Itt ugye az egyház és ugye a tudós társaság is óvatos volt, hogy hát önmagában az a teória, ami nem bizonyított, tehát az teóriaként kell, és nem tudományos megállapításként feltüntetni, és ugye ebben kapott figyelmeztetést Galileo Galilei, de gyakorlatilag az egyház támogatásával folytathatta a tevékenységét, gondoskodtak róla, egyáltalán nem valamiféle vizes cellában, súlyos börtönben és kínzások közepette mondott le az ő nézeteiről, egyszerűen megijed, mint ember, ami szintén csak érthető. Maga a megállapítása az érvényes, de viszont a bizonyítása, amint hallottuk, a sokkal később történt meg. Bertolt Brecht Galileo című drámájában az eset az egyház puszta hatalmi kérdésévé redukálta az ő esetét, ha a föld többé nem világmindenség közepén áll, Péter széke nem állhat a föld közepén. Dan Brown ugyanígy az Angyalok és Démonok című könyvében egyenesen egy titkos szervezet az Illuminátusok alapítójává teszi Galileo Galileit, természetesen ez a fantázia szüleménye, aki az egyház babonás dogmáját az emberiség legnagyobb ellenségének nyilvánították, és a katolicizmus megsemmisítésén fáradoztak. Ő maga még egyesíteni akarta a vallást a tudománnyal, de elítélték, istenkáromlás miatt négy követőjét pedig Róma utcáin brutálisan meggyilkolták. Tehát ugye ezek az idézetek ebből a könyvből. Az illuminátusok valóban léteztek, de szervezetük csak a 18. században alakult meg a magyarországi Ingolstadtban, és elsősorban politikai célkitűzőseik voltak. Tehát ezekben a művekben teljes mértékben ferdeképet, tehát nem is, hogy elferdített valóságot, hanem totális fantazmagóriát közölnek, de a olvasó, aki ezt készpénznek veszi, és nem valamiféle fantázia könyvnek, egy kalandregénynek, akkor elhiszi azt, ami abban szerepel, de nekünk elsősorban a történelmi tényekre, a korabeli iratokra kell hagyatkoznunk, és ennek a kutatása mindenki számára lehetséges. Nem kell készpénzként elfogadni egy kalandregénynek, bármilyen népszerű is, a különféle téziseit és szó szerint a hazugságait. Tehát az illuminátusok alapítójának mondják őt, és közben rádöbbenünk, hogy sokkal később alakul meg, és elsősorban politikai célokkal. Galileit azért ítélték el, mert rászette a pápát elsősorban, hogy nem tartotta meg a megállapodást, amit említettünk. Az egyház nagyon is nyitott volt a tudománnyal szemben, de nem volt még kész arra, hogy revidálja világképét és újra értelmezze a Bibliát, mielőtt egyértelmű bizonyítékok álltak volna a rendelkezésre. Ki kellett oktatnia a tudós Galileit afelől, mit is jelent, hogy hipotézis, mi az, hogy feltételezés. Az általa hozott bizonyíték az áropáltana végül tévesnek bizonyult, bár Galilei a megfigyelésen alapuló tudomány atya, ami teljes mértékben elfogadható, a tudomány elméletet illeti, abban az egyház némiképp megelőzte őt. Galileo Galilei nem felfedezései és nem elméletei miatt került nehéz helyzetbe, hanem vitatkozó kedve és elhamarkodott ítélethozatala, túlzott magabiztossága, és az ő természete sodorta bajba. Dacos stratégiájával hamisan játszott, egyházi pártolóit ellenségekké tette, ezzel egy időben megvolt benne az a nagyság, hogy bevallja, túl messzire ment, és végül kibékül teljes mértékben az egyházzal. Tehát, hogy mi az igazság Galileo Galileivel kapcsolatban, azt hallhattuk ebben az adásban. Nem bizonyította be, hogy a föld forog, nem átkozták ki, nem találta fel a távcsövet, nem kínozták meg, és nem küldték mágiára, ahogyan Kopernikus sem, és azok szintén egyházi személy, és azok, akik szembefordultak vele, nem voltak tudomány ellenesek. Nem igaz, hogy Galilei tárgyalásán az egyház nem volt hajlandó belenézni a távcsőbe, vagy elutasította volna a csillagász adatait, annak a felfedezéseit. Ahogy egyre jobb teleszkópok készültek, az emberek egymástól függetlenül megerősítették és valóban igazolták is ezeket a felfedezéseket, hiszen ezek megismételhetők voltak, ami fontos tudományos szempont. Galilei először 1610-ben Csillaghírnök című könyvében számolt be felfedezéseiről, amelyeket a jezsuita csillagászok Rómában 1611-ben igazoltak is. Tehát, hogy van sok olyan dolog, amit ugye elfogadhatunk, és előrelépésként tekinthetünk, de azért le kell szögeznünk azokat a dolgokat, amelyek teljesen tévesek Galileivel szemben. Galileit nem kínozták meg, nem küldték mágiára, de egyházi őrizetbe került, nem ez volt az egyház legfényesebb időszaka, természetesen ez a időszak nagyon komplikált, és a környező történelmi háttereket is meg kell nézni, mi zajlik akkor Európában, ez lehetne egy következő szempont, amin keresztül megnézhetnénk az ő életét, tehát Európában, svédeken keresztül protestáns és katolikus konfliktus révén feszültség van, háború fenyeget, tehát sok mindenre oda kellett figyelni magának a Szentatyának is, hogy ne legyen olyan fölösleges feszültség se tudományos körben, se politikailag, ami veszélyeztethetné a békét. Tehát Galileivel kapcsolatban ennyi. Mindenkinek ajánlom, hogy keresse az igazságot, több forrást nézzen meg, és ne csak egy könyvre vagy egy kalandregényre hivatkozva alkosson képet bármelyik tudományos és nem tudományos személyről. Szeretném megköszönni a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Szent Margit templom imacsoportja a rózsafűzért fog imádkozni, a világosság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapra föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A rózsafűzérünket felajánljuk hazánkért, a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben szolgálók egészségben lévőkért, betegekért, orvosokért, nővérekért, minden szolgálóért, előlétükért, helytállásukért, egyházközségünk fiataljaiért, első áldozásra készülő fiatalokért, a betegek gyógyulásáért, püspökünkért, plébánosunkért és egyházközségünk híveiért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: mindképpen

0: szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi
1: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk,
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Teljen, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miként

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: vereljen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Oltalmad alá futunk, Isten.

0: és áldott szűz, mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Most segíts meg

0: őt nem törik meg. Ő imáid gyermekédnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük mindenkinek, aki velünk imádkozott.
2: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 13-a. Jézus azt mondta, ültessétek le az embereket. Ezt János evangéliumában olvassuk a 6. fejezet 10. versében. Az ember mindenkori kérdés ez. Honnan vegyünk kenyeret? Jézus ezzel a kérdéssel bevonja a tanítványait az ő szolgálatába. Áldott méltóság ez három szempontból is. Egyrészt a tanítványok rádöbbennek a tehetetlenségükre. Sokkal nagyobb a feladatuk, mint sem azt a saját erejükből meg tudnák oldani. Másrészt a tanítványoknak mindig tudniuk kell, hogy Jézus Krisztusnál már készen van a megoldás. Hiszen az Úr csak próbaként kérte tőlük, hogy ők adjanak a sokaságnak kenyeret, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Harmadrészt ez a kérdés rámutat az ember valóságos állapotára. Amíg nincs kenyér, nincs valós lelki és Isten kérdés sem. Ha pedig van kenyér, akkor a jólét tesz istentelenné. Sehogy se jó. Ez is bizonyítja, megváltásra szorulunk. Egyet tehetünk, amely ennek az ige szakasznak. Jézus azt mondta, ültessétek le az embereket, amit mondtam, János 6. fejezete 10. versében olvassuk. Tehát egyet tehetünk, amely ige szakaszunk kulcsa. Figyeljünk az Úrra, engedelmesen tegyük, amit ő mond, engedve, hogy aztán történjenek a dolgok úgy, ahogy az ő nála készen van. A tanítványok az Úr szavát követik, leültetik a sokaságot a fűbe. Ennyi, amit ők tehetnek. Közben pedig cselekszik az Úr. Ez az engedelmesség csodát terem. Testi és lelki eledelt ajándékoz, amely idézőjelben jó lakást hoz, hogy abból még másoknak is marad. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel, az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládés velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogad köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánkat te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeum igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter körtagjaihoz. Szolgálat az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az út kereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszi magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromos a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a királyfia Jézus Krisztus nap mint nap

0: eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
0: Az úrangyalra elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az úrangyalra elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáiban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi.
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
1: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szent Atya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyház a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
0: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szent Atya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szent Atya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is, az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a táblatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott karitas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péterkő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
3: family and together... Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja. A családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa, jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
0: A Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szülősuli. Hogyan maradj jó kapcsolatban a kiskamaszlányoddal? Időpontja október 14-e szerda 18 órától. A helyszíne Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola. Győr, Káptalan Domb 7 szám. Térítésmentes, nem szükséges regisztrálni. Programszervező M. Dr. Dulács Kacsilla. A kiskamasz és kamaszkor kiemelten fontos, ugyanakkor embert próbáló időszak a szülő-gyermek kapcsolatban. Hogyan tarthatjuk meg a bizalmat, a nyitott és szeretetteljes kommunikációt ebben a kihívásokkal teli életfázisban? A Győri Egyházmegye Családbizottsága szülősuli sorozatának második alkalmán M. Dr. Dulács Kacsilla cikluskövetés oktató, mentálhigiénés szakember, az Anyalánya honlap megalkotója tart előadást október 14-én a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében. Az előadás nem csak szülőknek szól, szeretettel várnak minden pedagógust, nevelőt, nagyszülőt és az ifjúsággal foglalkozó érdeklődőt is. Szent Filoména imacsoport, egymásra épülő programsorozat. Időpont október 14-e szerda, 18 óra 45 perc és 20 óra 30 perc között. További időpontok november 11-e, december 9-e, január 13-a, február 10-e, március 10-e, április 14-e, május 12-e. Helyszíne Budapest Jézus Szíve templom. 8. kerület, Mária utca, 25 szám, hittanterem. A térítésmentes program szervezője Bakó Eszter. A Szent Filoména imacsoport célja, hogy a régóta gyermekáldásra váró házaspárok együtt imádkozzanak egy befogadó, támogató közösségben a gyermekáldásért. Várják azokat a szentségi házasságban élő házaspárokat a 8 alkalmas zárt imacsoportba, akik szeretnék megosztani egymással a küzdelmeiket és az örömeiket ezen az úton. A csoporthoz tartozás nem szünteti meg a gyermekáldásra régóta várók fájdalmát, de reményt ad, növeli a hitüket, és azt üzeni, hogy nincsenek egyedül. Időpontok minden hónap második szerdája 18 óra 45 perctől 20 óra 30 percig. Kisgyermekes szentségimádási óra. Időpontja hétfőnként 9 és 10 óra között. Helyszíne Pécs Pálos Lelki Központ. Hunyadi utca 70 szám. Térítésmentes program, a szervezője a Magyar Pálos Rend. Minden hétfőn délelőtt 9 és 10 óra között lehetőség nyílik a Pálos Lelki Központ kápolnájában kisgyermekekkel is bekapcsolódni a szentségimádásba. Ez az óra kettős célt tölt be. Babát, kisgyermeket vagy kisiskoláskorú gyermeket nevelő szülőknek szeretnének lehetőséget biztosítani a szentségimádásra. Ebben az órában nem kell feszengeniük amiatt, hogy gyermekeikkel másokat zavarnak az elcsendesedésben. Továbbá szeretnének a kisgyermekeknek alkalmat adni arra, hogy megtapasztalják az eukarisztiában jelenlévő Krisztus légkörét. Hiszen Jézus maga kér minket, engedjétek hozzám a gyermekeket. A csodát nem te fogod megtenni a gyermekeddel, hanem Jézus teszi meg mindkettőtökben. Áldott időtöltést a mesterrel!
1: Programajánlót hallottak.
0: Mária Rádió.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szent Szék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda, egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a kitűzött cél felé. Curvat propositum meum, futok a kitűzött cél felé. Ez a diákonusi elmondatom. Egyrészt sportolói háttérrel, sportoló családban nőttem fel, és az én gyerekeim is mind sportolnak, van közte profi labdarúgó is. A cél az örök élet Szent Pál szempontjából is, és a mi szempontunkból is. Az atléta az, amelyik azt az eltökéltséget, azt az elszánást testesíti meg az ókori világban, Szent Pál szemében, akinek a szeme előtt a célszalag, a diadém, a hervadó koszorú van, ugyanakkor nekünk a célunk nem lehet más, mint az örök élet, és nem lehet más, mint a hervadhatatlan koszorú, és tudnia kell az embernek valamennyivel a lába elé nézni, hogy el ne essék, de tudni kell a tekintetét a távolba az örök életre szegezni. Így számomra is nem lehet más a cél, mint egy jó atlétái, atléta Kriszti, Krisztus atlétájaként az örök élet felé venni az utat, és mindent annak alárendelni, hogy sikeresen átszakíthassam a célszalagot.
1: Kis Antal diakónus gondolatait hallották.

ami bennetek van, abból adjatok alamizsnát, és akkor minden tiszta lesz számotokra. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, nem csupán a pénzre gondol. Arra hív, hogy adjunk abból, amit Isten belénk helyezett. Figyelemből, időből, megbocsátásból, irgalomból, vigasztalásból. Az alamizsna tehát nem pusztán pénzbeli adomány, hanem a szeretet kézzel fogható cselekedetem. Amikor önmagunkból adunk másoknak, egyre inkább Krisztus lelkülete formálódik ki bennünk. A nagy lelkűség megtisztítja a szívünket az önzéstől. Te mit kaptál Istentől, amit továbbadhatsz másoknak? Mit tudnál ma adni a körülötted élőknek? Talán egy bátorító szót, egy figyelmes meghallgatást, egy megbocsátó gesztust, vagy pedig anyagi segítséget. Kérdezd meg a Szent Lelket, hogy mire hív. A szeretet soha nem fogy el attól, hogy megosztod. Minél önzetlenebbül továbbadod azt, amit kaptál, annál inkább megtapasztalod Isten bőséges kegyelmét. Ne félj adni, mert az Úr soha nem marad adósa a nagy lelkű embernek. Aki mások számára áldássá válik, annak életét maga az Úr tölti be újra és újra szeretetével. Maga Jézus mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amikor önzetlenül adsz, nem csak a másik ember élete változik meg, hanem a saját szíved is. Egyre szabadabb leszel a birtoklás vágyától. Egyre érzékenyebbé válsz mások szükségletei iránt. És egyre inkább Krisztus szeretete formálja a gondolkodásodat. Ezért hagyd, hogy ma rajtad keresztül is megtapasztalja valaki Isten jóságát, szeretetét és irgalmát. Lehet, hogy számodra csupán egy apró gesztusnak tűnik, de a mindenható kezében ez egy ember életének fordulópontjává válhat.

0: Dicsértessék a mi úrunk Jézus Krisztus! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat 2026. október 13-án. Ez itt a Napindító című műsor. A mikrofonok mögül köszönti a kedves hallgatókat
1: Hudák Viktor
0: és Sóvári Ferenc. És hát technikusi szolgálattal ezúttal Baracskai János segíti önkéntes szolgálatunkat, és hát annál is inkább, és nem is lennénk hallhatóak nélküle, de a mai meghívott vendégünk is ő, ugye a Arc és személyiség a hang mögött című mini rovatunk következő vendége János, és hát a nap első felében vele fogunk beszélgetni. 19 éve szolgál a Mária Rádióban, és most már stábtag. Szeretnénk vele egy kicsit hát a Mária Rádiós munkájáról is, illetve a hosszú önkéntes szolgálatáról is beszélgetni, ami ezt megelőzte. A műsor második felében pedig repülős témát hoztunk a kedves hallgatóknak. Az apropó az, hogy 1972-ben történt egy repülőgép szerencsétlenség az Andokban, Dél-Amerikában, de nem is erről inkább, hanem a mai modern repülés technikáról, irányítás technikáról, navigációról, illetve a repülés oktatásról fogunk beszélgetni a Széchenyi Egyetemről meghívott kedves vendégünkkel. De hát mindenek előtt majd egy napi evangéliummal fogunk indítani, és azelőtt pedig kicsit beszélgetnénk a naphoz kötött fontosabb évfordulókról.
1: És mindenek előtt elmondjuk, hogy Kálmán és Ede névnapja van ma. Kálmán régi magyar név, török eredetű közszóból származik, hasonlóan a Kál névhez. Az alapjául szolgáló szó jelentése a marad, megmarad, életben marad. A német Koloman, Kolman névvel azonosították később, a 18. században a latinos Kolomannus alak mellett a magyarosabb hangzású Kolman, Kálmán alakot használták. Egyébként a 11. század végétől található meg ez a név a magyar történelemben, és Ede névnapja is ma van. Ede germán eredetű férfi név, az Edward, Eduard nevek német rövidülése, birtok, vagyon, őrzés, védelem a neve, a jelentése, és hát boldog névnapot kívánunk nekik.
0: Illetve Isten értesse a születésnapjukat, vagy valami nevesebb évfordulójukat, ünneplőket, és hát akkor napi eseményekhez kötődően mit szemezgettünk?
1: Illetőleg még gyorsan elmondom az időjárást, mert ja, hát ugye igen. Nem olyan meleg az idő.
0: Beköszöntött
1: ma reggel.
0: Beköszöntött az ősz.
1: Így van, 7-8 fok van, 7-8 fok körül alakul jelenleg a hőmérséklet Budapesten. Pára és kötfoltok feloszlását követően azért később napos időre számíthatunk, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi a szél megélénkülhet egy kicsit, később melegebb lesz, 13-18 fok körül számíthatunk, és allergének nem nagyon vannak a levegőben, hiszen hát most már kicsit tisztult.
0: Hát annál is inkább a allergiás reakciókon csökkent a csapadék, és ez nagyon áldásos volt, a hétvégi csapadék most már nagyon kellett, egyes helyeken 10 mm fölött is esett, ez már csoda számba megy, ezután az a szájos év után. Nagyon kell minden csepp csapadék, úgyhogy hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy ez úgy néz ki, hogy picit alakulni látszik. És akkor most már Viktor nem menekülsz a napi témák kapcsán.
1: Így van, az egyik egyébként pont annak van ünnepe ma, hogy Fatima közelében három pásztor gyermek Szűz Mária jelenéseiről számolt be, és hát beszámolójuk szerint Mária imádságra, megtérésre és a bűnösökért vállalt áldozatra hívta őket. Az október 13-ai utolsó jelenéshez a napcsodaként ismert esemény kapcsolódik, amely idején mintegy 70 ezer ember gyűlt ott össze. Második János Pál pápa a 81-es merénylet túlélését Mária oltalmának tulajdonította, és hát a Szentszék is állást foglalt ezzel kapcsolatban, legfontosabb forrása a Hittani Kongregáció 2000-es éveiben kiadott Fatima üzenete című dokumentuma. Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa elmagyarázta, hogy Fatima egy magánkinyilatkoztatás, amely az evangélium megélését segítheti, de nem egészíti ki és nem helyettesíti a Krisztusban adott kinyilatkoztatást. Ennek az ünnepe is ma van, de te is hoztál valamit.
0: Ez viszont egy pogány ünnep, és lehet, hogy jobban lehetett volna kötni a csapadék hiányhoz, illetve az, hogy hétvégén eső volt. A ősi Róma, antik Róma egyik ünnepe volt a Fontanália, egy ősi római pogány ünnep, amely a kutak és a források ünnepe. Minden évben október 13-án ünneplik meg, amiért a szárazság után megint folyik a víz. Ezen a napon feldíszítik a kutakat, és virágokat dobnak a szökőkutakba. A mulatságot egyébként Marcus Tarentius Varro, aki időszámításunk előtt 116 és 27 között élt, említi meg, és gyakorlatilag ő magyarázata a név.
1: Hát úgy tűnik, hogy a víz a keresztények és a pogányok számára is egyformán fontos jelenség, és mindenki megünnepli ezt a fontos ünnepet, és egyébként pedig ma van az engesztelő szentáldozás világnapja, ez áhítati nap, melynek célja az oltári szentség iránti szeretet megújítása, és az ellene elkövetett sértésekért való engesztelés. A Fontanellei kegyhely hivatalosan is felsorolja ezt a napot az ünnepei között. A nap középpontjában tehát a szentáldozás, az imádság és a Krisztussal való kapcsolat elmélyítése áll.
0: És ez nagyon jó átkötés, szerettem volna mondani, hogy bevezettük, hogy a műsor elején hallott reggeli csendesség, aminek a evangéliumi gondolatait Kertész Marikától hallhattuk. Ugye naponta interneten követhető reggeli csendességgel szeretnénk a jövőben indítani a műsorunkat, és célunk az, hogy mint egy ráhangolódjunk közösen a kedves hallgatóval a napi evangéliumra. És hát Kertész Marika egy-egy a napi evangéliumból vett jellemzőbb gondolatát fejti ki, kicsit alatta, szép akusztikus zenével. Szépen indul vele a napunk, javaslom a kedves hallgatóknak, hogy a reggeli ima részeként minden nap hallgassák meg Marikát, csendesen és imával indítsák a napjukat.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Eztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulótnak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus! Jó reggelt! Dicsértessék a Jézus Krisztus Atya!
2: Mindezekkel menj, jó reggelt!
0: És Szalka Mihály atyát köszönthetjük a vonalban. Kedves atya, itt Jézus keményen elítéli azokat, akik külső látszatra sokat adnak, de a belső lelki tisztasággal nem törődnek, hogy hát miért van az, hogy rengeteg energiát fektetünk a külsőnkre, hogy mondjuk milyen ruhában járjunk, vagy éppen milyen autónk van, vagy hát egyeseknek, hogy hány autója van, mondjuk. Közben az ima csak jó esetben egy vasárnapi misére csökken, nem éljük meg az evangéliumot igazából sokszor. Nem törődünk a lelkünkkel és Istennel, szinte alig vagyunk. Hát elgondolkodtam azon, hogy legalább a töredékeként törődnénk a belső lelki tisztasággal, mint a külsőnkkel, akkor mennyivel jobbak lehetnénk, atya?
2: Sokkal jobbak lehetnénk. Csak ugye úgy vagyunk, hogy a külsőt látjuk. Nagyon sokan szeretnénk, és egy ilyen belső megfelelési kényszerben élünk. A külsőnket látják, a ruházatunkat látják, a főnök, az igazgató, a szomszéd, bárki. Mindenki látszik, és ezért ugye reggel, amikor fölkelünk, megmosakszunk, hölgyek néha kifestik magukat, tényleg értsenek, nem arról van szó, hogy ez nem kell, vagy nem jó, dehogy nem. Csak ugye, amikor a belső odafigyelés elmarad, a külsőségekre adunk, hogy a másiknak megfeleljük. mindig el szoktam mondani, Istennek kell megfelelni, magunkat kell építeni. Igen, oda kell figyelni a külsőre, de a belső sokkal fontosabb. Ezért, amikor reggel fölkelünk, az ima, a reggeli napindító ima, az elcsendessé, ahogy te is olyan szépen mondtad a vezetőbe, nagyon fontos, hogy rá tudjunk hangolódni a mai napra, hogy föl tudjunk készülni, na, ma mi a feladatunk, amit Isten dicsőségére teszünk, nem emberek elvárása miatt, hanem Isten dicsőségére. És még az nagyon fontosnak tartom, hogy az Úr Jézus nem csupán azért eddig meg, mert hogy megszól, hanem mert azt nézi. Tehát ugye hányszor és hányszor abban a hibába esünk, hogy mi is a másikat nézzük. Milyen ruhát vett fel? Hogyan beszél? Milyen szavakat használ? Vajon igaza? Vizsgálgatjuk a másikat, hogy milyen külsőleg, pedig hát ugye a külső nem mindig árulja el a belsőt. Az tény és való, hogyha a belsőnk tiszta, akkor higgyük el, a külsőnk is tiszta tud lenni. Ha belülről én fölkészült vagyok a napra, akkor kívülről is sugározni fogok. Lehet, hogy nem a bőröm, mert az idős vagyok és ráncosodok, de akkor is a szememmel, és nem hiába mondják, hogy a szem a lélek tükre, sugárzok, szeretetet sugárzok, és bizony, hogyha a belsőnk tiszta, akkor a külsőnk is tisztává válik. Természetesen ne essünk a ló másik oldalára, hogy azt mondjuk, hogy csak a belső és a külsősége nem is kell adni, de az Úr Jézus azt állja tőlünk, hogy mind a kettőre adjunk, mind a kettőre figyeljünk oda, és ahogy a testünkre odafigyelünk, úgy figyeljünk a lelkünkre, és a lelkünkre odafigyelünk, odafigyeljünk a testünkre is, hiszen a testünk a Szentlélek temploma, épp ezért azt is ápolni kell, és odafigyelni kell. Valamint az egészségünkre, hiszen az egészségünk által tovább élhetünk, és Isten minél tovább szolgálhatjuk embertársaink által, és a szeretetet minél tovább adhatjuk a világnak.
0: Igen, hogy ugye elég világos ez az evangélium, nem mindig ennyire világos, de tényleg, hogy említi az utolsó mondat, hogy adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen.
2: Tehát ugye az a szeretet, amely indítatni kelljen bennünket, amely által megismerhetjük az igazi urat, és azáltal indítatást kapunk, hogy önmagunkat adjuk, hogy önmagunkat is átadjuk. Tehát ez a teljes átadása, teljes önmagamnak a megélése, a szeretet átadása, észreveszem, hogy a másiknak mire van szüksége, és segítek vele. Tehát az Úr Jézus itt erre gondol, hogy bátran önmagunkat átadva a szeretetét éljünk másokért, és ezzel leszünk teljesen tiszták kívül is, belül is.
0: Atya, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is rendelkezésre álltál, és akkor, ahogy egyeztettük, a következő műsorunkban október 27-én személyesen leszel velünk jelen.
2: És így van, köszönöm.
0: Isten áldjon, Atya, addig is minden jót kívánunk, és szép áldott napokat neked.
2: Áldott napokat nektek is, és természetesen a Mádra Rádió hallgatóknak is. Isten áldjon titeket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Atya. És hát talán Assisi Szent Ferenc példája a mai evangélium fényében is a legszebb üzenet számunkra, hogy soha nincs késő változnunk. Ferenc, aki egy kereskedő családtagja volt, az egyszerűséget és a lelki tisztaságot választotta, lemondva a külsőségekről. 800 évvel ezelőtt egy szombat estén hunyt el Assisi Szent Ferenc. Október 3-án a ferences család az ő tranzitusára emlékezett, vagyis arra a napra, amikor földi életéből átköltözött az örök életbe. Szent Ferenc emlékére most egy gyönyörű zeneművet küldünk sok szeretettel a kedves hallgatóknak, és hát annyi indítatásom van, hogy a művet Lukovics Milán atyától kaptam, miután a egyik műsorában hallottam, és annyira megtetszett, hogy el is kértem tőle. Sok szeretettel küldjük a kedves hallgatóknak.

0: Szent Ferenc imádsága kereszt előtt, ezt hallhatták a kedves hallgatók Assisi Szent Ferenc emlékére. És már a vonalban van Osvai Péter, a Mária Rádió projektfelelőse. Ugye a Mária Rádió rendszeresen tart nyilvános és ingyenes kerekasztal beszélgetéseket a MOM kulturális központban, és a következő esemény beharangozója kapcsán hívtuk Pétert. Köszöntünk, jó reggelt, Péter!
1: Szervusz, Feri, és kedves hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm. Nagy öröm mindig, hogy erről beszámolhatok, hiszen most már a negyedik évadot zárjuk lassan a kerekasztal beszélgetés sorozattal. Minden hónapban sor kerül egy-egy ilyen beszélgetésre. A beszélgetések témája, mint minden a Mária Rádióban, mindig az éves témát, és azon belül a havi altémát követi. Így lesz ez most is, október 15-én csütörtökön, tehát holnap délután este 6 és 8 óra között, tehát a MOM Kulturális Központ Csörsz utca 12 szám alatt, a 12. kerületben Budapesten. A témánk, mint ahogy a októberi hónapunk témája, pontosabban hát emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy az éves témánk az örökség, na nem az anyagiak meg az ingatlan közvetítés szempontjából érdekes örökségünk, hanem a szellemi, lelki, kulturális örökségünk. Azt, hogy az egyes generációk hogyan, mit adnak át, mit kapunk az előző generációtól, ezzel mit kezdünk mi, és hogyan adjuk tovább, vagy hogyan próbáljuk továbbadni. Lehetőleg az értékeket hogyan tudjuk továbbadni, illetve azokat a sebeket, meg nehézségeket, rossz mintákat, meg hogyan ne adjuk tovább a következő generációnak. Úgyhogy ez nagyon lényeges kérdéseket feszegetünk. Ezen belül is most az októberi témánk a boldogság. A fantázia címe ennek a holnap után esti beszélgetésnek, a kerekasztal beszélgetésnek, hogy vajon boldog-e az örökségünk, amit kaptunk, illetve mi, amit továbbadunk. Hát azt feszegetjük éppen konkrétan azt, hogy mi az, hogy boldogság. Ugye ez is egy egészen filozófiai mélységbe lehet merülni ezzel kapcsolatban. Vajon a boldogságot azt mennyiben határozzák meg a minták, amit kaptunk az elődeinktől, mennyiben határozza meg a genetikánk, és mennyiben határozza meg azt, hogy mi mit tudunk tenni tudatosan. De nagyon izgalmas kérdések ezek, és nagyon sok jó hír van, annyit elárulok, hogy nagyon sokat tudunk tenni a saját boldogságunk érdekében, tudatosan is, úgyhogy érdemes lesz majd ezen a beszélgetésen részt venni, hogy kik lesznek a résztvevők, Bagdi Bella pszichológus, Pigler Mónika Mira domonkos nővér, aki eredetileg filozófus volt, és egy késői hivatásként lett domonkos szerzetesnővel, egy tüneményes alkatú nőről van szó, illetve Olá József, a Pranograph nevű zenekarnak az alapítója, illetve hát most dolgozunk azon, hogy lesz egy bohóc doktorunk is, hát igyekszünk valakit, mert most neki nem volt teljesen alkalmas az időpont, lehet, hogy lesz egy B-tervünk, de minden esetre alaposan körbejárjuk szokásunkhoz híven a témát, tehát különféle háttérből jövő vendégek fognak beszélgetni, illetve fogják megvilágítani a saját szemszögükből ezt a témát, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni, és ahogy felvezetőben mondtad, ez egy ingyenes rendezvény, este 6 órakor kezdődik, hát olyan 3-4-6-ig érdemes megérkezni, mert sokszor telt ház, sőt annál is többen vannak, illetve aki végképp nem tud eljönni, megnézheti Facebookon, hiszen élőben képpel, hanggal a Mária Rádió Facebook oldalán ezt közvetítjük. És még egy érdekesség, hogy két részből fog állni a beszélgetés. Az első 3-4 óra után lesz egy 10-15 perces szünet. A szünetben lehet föltenni kérdéseket, akár online a Facebookon követőknek, akár ott a személyes jelenlévőknek. És a beszélgetés második részében hát nyilván nem minden kérdésre jut majd sor meg idő, de ezekből a kérdésekből, a hallgatói, nézői kérdésekből lesz majd egy válogatás, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon érdekes rendezvénynek ígérkezik. Tehát október 15-e, holnap után csütörtök este 6 óra, MOM-kul.
0: Így van, köszönjük, Péter, a beharangozót, és még egy dolgot szeretnénk kérdezni. Én úgy hallottuk a rádióból, hogy 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzét vasárnap 3:45-től.
1: Igen, köszönöm, hogy ezt említed, és egy nagyon szívet melengető és nagyon fontos, hát most nem is kell mondani, hogy miért kell imádkozni a békéért. Ez ugye egy jó már lassan 20, több mint 20 éve indult Dél-Amerikából, Venezuelából egy kezdeményezés. Az ottani zavargások idején édesanyák és gyerek, kisgyerekek imádkoztak a helyzet rendeződéséért, és aztán ezt erre felfigyelt a Vatikán is, felkarolta, és onnantól kezdve évente megszervezik világszerte a katolikus egyházban. Azt tudom, hogy a katolikus egyházban, a többi keresztény egyházban nem tudom mi a helyzet, minden esetre a mi egyházunkban ezt megszervezik. Október 18-án, bár itt most eltérés volt, most itt magyarok nagyon

0: keleti békéért imádkozó gyerekeket kapcsolni. Örményországból lesz a harmadik tized, Nigériából a negyedik tized, és Kárpátaljáról, azt se kell magyarázni, hogy miért, lesz az utolsó tized. Rózsafűzér, kárpátaljai magyar gyerekek imádkozzák a rózsafűzért. Úgyhogy tartsanak velünk a kedves hallgatók, és egy kis türelmet is kérünk, hiszen ezek a gyerekek mind a saját anyanyelvükön imádkozzák a rózsafűzért, tehát sokan beezenkedve jeleznek vissza, hogy hát nem értik, hogy mit imádkoznak. Ennyit kérünk, hogy imádkozzák velük magyar nyelven, mindenki a saját nyelvén. Legyen ez egy pünkösdi élmény, hogy mindenki a saját nyelvén imádkozhassa. A lényeg az, hogy a szívünk az a békére irányuljon, ez a lényeg, és nagyon nagy szükség van ezekben az országokban a békére. Illetve hát olyan országok, hiszen Örményország, ahol nagyon komoly népírtás történt ugye a 20. század elején, mindig nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon nagy szeretettel kapcsolódnak be éppen ezért is az Örmény Mári rádiós kollégákon keresztül a gyerekek.
1: Péter, nagyon köszönjük, hogy beszámoltál erről a szép kezdeményezésről is. Isten áldjon téged, és köszönjük, hogy rendelkezésre álltál itt a kora reggeli órában.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm a szolgálatotokat, Isten áldja a hallgatókat is.
1: Isten áldjon, Péter. És hát szeretnénk megköszönni egy picit a hallgatóknak is azt a rengeteg adományt, amit például múlt héten a Marioton kapcsán, a rádiós műsor folyamok kapcsán a betelefonálók adományoztak, a kedves hallgatók, hálásan köszönjük nekik, és nem csak az adományokat, hanem az imádságokat is. Marioton ezen a héten is lesz, pénteken és szombaton, és hát előre is köszönjük a kedves adakozni szándékozó hallgatóknak az adományait, és az imádságokat is nagyon fontos, hogy ezek meg legyenek, és köszönjük az önkénteseknek is a szolgálatát. Hálát adunk ezzel a dicsőítő hálaadó dallal, amit most sok szeretettel küldünk a kedves Mária Rádió hallgatóknak.

0: Jó reggelt kívánok, ismételten a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
0: És Sóvári Ferenc. És hát Baracskai János segíti a szolgálatunkat. Ezúttal reggel megszokott technikusaink Mensáros Péter és Szádvári Józsefnek is visszamenőleg is köszönjük, és előre menőleg is a szolgálatát.
1: Karácsonyig, igen.
0: Így van, de most János azért a technikusunk mai napon, és köszönjük szépen, hogy ezt így bevállalta, mert ő az interjú alanyunk is. Kicsit furcsa fölállás, mert egy üveglap van közöttünk, de és János viccesen előbb eltakart, kértem, hogy face to face legyünk, de eltakart egy hangfallon, behúzta hangfalat közénk, de hát vicces, vidámak vagyunk ma reggel, úgyhogy örülünk neki, hogy Jánosnak is jó kedve van, és sok szeretettel köszöntünk János, egyrészt a technikusi pult mögött, másrészt a ugye mai vendégünk, a két havonta jelentkező kis minisorozatunk alkalmával. Ugye célunk az, hogy a rádió stábtagjait is kicsit bemutassuk, és fontosak az imádságok, az önkéntesek, a kedves hallgatók és az önök adományai, ahogy a dicsőítő zene előtt ez elhangzott, de a munkatársak nélkül nem működne a rádió, azt lássuk be. Sok szeretettel köszöntünk, János.
1: Hát, amíg ti kommandóztok itt a technikai eszközökkel, addig én megkérdezem a Jánost, hogyha felidézi ezt az elmúlt, a 20 évvel ezelőtti időpontot, amikor találkozott a Mária Rádióval, és abban az élethelyzetben volt, és ezt az élethelyzetet felidézed, akkor mi volt ez is, és hogyan találkoztál a Mária Rádióval?
2: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és hát tényleg egy olyan 19 évvel ezelőtt indult a pályafutásom itt a Mária Rádiónál, hogy is kezdődött, néha nagyon nehéz visszaemlékezni, bár az első percekre még talán azért vissza tudok úgy emlékezni, hogy az egyik ilyen barátom ott az akkori közösségből ajánlotta, hogy figyelj, már indult a Mária Rádió nemrég, és hogy vannak nagyon jó Barcsi Balázs homiliák benne. Hát előtte ez más rádiókban azért nem volt. Tehát nem volt hallható, meg nem voltak ilyen homiliák, meg tanítás, meg hasonló, nagyon sok ilyen kereskedelmi rádió volt. És a Mária Rádió az ilyen különleges volt ebből, hogy nem volt benne se reklám, se politika, hanem csak a hittel foglalkozott, és a Jézus szeretésével, tehát hogyha már így tudom így fogalmazni, és akkor elkezdtem én is hallgatni ezeket a Barcsi homiliákat, és valamiért már az első pillanattól kezdve, nem tudom miért, nem lehet ezt megmagyarázni, de egy hívást éreztem a Mária Rádió felé. Talán ez olyasmi hivatás, mint amikor egy pap megkapja a hivatását, hogy hívja őt az Isten az egyházi szolgálatra. Engem erre a szolgálatra éreztem, hogy hívott. És akkor még házas voltam, és utána valahogy a következő években történt ez a válás, ugye elváltam a feleségemtől, de attól tartottam ugyanúgy továbbra is a családdal a kapcsolatot, meg a gyerekekkel, és közben így, amikor ilyen nagyon szomorkás voltam, és nagyon magam alatt voltam, akkor így fuvaroztam akkoriba, és hát hallgattam a Mária Rádiót a autórádióba. És nagyon megfogott, és nem tudom, nekem akkoriban a kedvencem volt például a rózsafűzér, ezek a rózsafűzér imádságok. És az mindig együtt imádkoztam, hogy a rádióval, az autorádióval, meg a kedves hallgatókkal együtt, és olyan jó volt, hogy úgy megérintette a lelkemet, és egy nyugalmat is adott, és akkor elindult egy hitéletem is, egy kicsit megváltozott, elkezdtem járni jobban, reggelente, minden reggel mentem templomba, és ilyen szentmisék, ilyen Zsolozsmár szentmisék voltak akkoriban ott Pest-Szentlőrincen, és nagyon szerettem, és elmélyültem, és éreztem, hogy Isten átveszi a vezetést az életemen. Tehát, hogy nem kell nekem nagyon erőltködnöm, tennem itt dolgokat különösebbet, hanem ő, aki nagyon sok mindent meg tud tenni helyettem. És onnantól kezdve rábíztam, hogy az életem, és jelentkeztem akkoriban, mert voltak felhívások akkor is a rádióban, most is vannak, és ajánlom a hallgatóknak, hogy figyeljék ezeket a kis spotokat, mert nagyon sok felhívás van, amire hívjuk az önkénteseket.
0: Így van.
2: Akkoriban egy ilyen futárnak, ilyen ez a magazinok kihadására hívtak ilyen önkénteseket, és akkor erre jelentkeztem elsőnek. Aztán utána elkezdtem ezeket a magazinokat kihordani, és miután kihordtam őket, akkor utána valahogy a technika is érdekelt, és kerestek önkénteseket, hogy a technikára, hogy külső helyszíneket mobil stúdiósnak, és ez engem nagyon érdekelt, mert nagyon szerettem ezeket a pultokat, meg így ezeket a potmétereket tologatni, amik itt előttem is vannak most, meg ennek is megvan a szépsége, egy a rádiózásnak, egy ilyen külön egy álomvilág, igazából itt tudom mondani a hallgatóknak, hogyha ezt valaki így szívvel és szeretettel csinálja, egy ilyen álomba csöppen be itt a rádiózásba, és akkor elkezdtem így menni mindenfelé, így a technikát kivinni először személyautóval, vidékre is, Budapesten is, utána megkérték, hogy hát, ha már ott vagyok, akkor nem szerelném össze azt a technikát. Hát akkor még nem nagyon értettem hozzá, sem tudtam, mit kell csinálni, de aztán úgy összeszereltem ilyen kis telefonos segítséggel, meg minden, és akkor utána mondták, hát, ha már ott vagyok, akkor nem közvetítenék, mondjuk akár egy szentmisét, de voltak akkoriban hittanórák, amiket közvetítettünk egy-egy ilyen egyházi iskolából. És oda is kimentem, és akkor mentem minden nap, vagy ilyesmi, és akkor közvetítettem ezeket. És nagyon hamar utána a mobil stúdiósoknak lettem ugye a koordinátora. Úgy átvettem azt, hogy csak arra figyeltem, hogy mindenhova jusson ember, mindenhova eljussunk. És amit szentmiséket megszerveztek, hogy honnan legyen közvetítés, azokra is szintén kimentünk. Én nagyon szerettem ezt a kintlétet, úgymond, mert ott tényleg ott velünk találkozott az ottani egyházközség, az ottani plébános velem, mint a Mária Rádióval. Tehát ott egyen vagy ketten voltunk itt technikusok néha kint, és akkor mi voltunk ott a Mária Rádió. És minden kis bánatukat, kis problémáikat, kis kérésüket elmondták így nekünk, és mi ezt azért továbbítottuk itt a stáb felé. Én nagyon szerettem ezeket a kitelepüléseket, mert hát mindegyik helyszín egy kihívás volt. Itt van, most például itt ülök a keverőpult előtt, itt bent, itt a stúdióba, úgymond ez egy kényelmes helyzet, mert itt csak az ember bejön, leül és csinálja. Ott azért, mikor kimegy az ember ott a helyszínre, akkor ott először fölmérem a helyszínt, hova lehet tenni mikrofont, milyen a templomnak a hangrendszere. A plébánossal nagyon jó, meg akár a sekrecsésekkel is együttműködni, mert volt már olyan, hogy rossz helyre települtem, és miselőtt 3 perce szóltak, hogy nem vagyok jó helyen, és át kell menni egy másik helyre, és akkor az embernek már nem őszinte a mosolya ott abban azon a ponton. És én nagyon szerettem ezeket, és akkor misét is felkonferáltam, lekonferáltam ott a szentmiséket, és utána úgy szép lassan úgy bele csöppentem a Mária Rádió teljes életében, megtanultam itt a belső stúdiózást, a külsőt, rengeteg ilyen, még annak idején élt Ipoly atya, nemrég halt meg.
1: Uh-huh. Nem lett volna egyszerű, hogy egyébként áthívni a hívőket abba a templomba, ahol te voltál?
2: De, az is jó lett volna, igen. Az is egy megoldás lett volna. És ez a Ipoly atya egyébként, aki nagyon sokáig, azt hiszem 3-4 éven keresztül azért vezette a Mária Rádiót, itt, mint műsorigazgató, vele voltam itt sokszor együtt műsorba, karácsonyi műsorok, azok nagyon szépek voltak így együtt. Ott van egy kis érdekes kis sztorim, amit elmesélni Ipoly atyáról, hogy hát vezette ezt a kis karácsonyi műsort, betelefonáltak a hallgatók, és uh-huh. beszélgetett velük, és hát álmos volt, megmondom őszintén az Ipoly atya is. Egyszer csak szóltak nekem itt telefonon közben, itt amiközben az egyik hallgató telefonált, hogy húzza már le Ipoly atya mikrofonját, mert horkol. És ez egy nagyon kis kellemes kis helyzet volt. Hát az ember nem mindig, amikor itt órákat, szinte napokat tölt az ember a mikrofon előtt, azért ebbe is el lehet azért fáradni, és hát a mi papjaink is azért eléggé sokszor el vannak fáradva, mert nagyon ki vannak használva minden szempontból. Na, én azóta itt a rádiónál tevékenykedek, és most a 2 éve vagyok körülbelül stábtag itt a Mária Rádióba. Itt a technikát kezelem, és a műsort, meg a zenéket, és a műsor közötti kis prózát, úgy mondom, tehát az ilyen szöveges részt is, azt is mind én rakom össze ezt a 24 órás műsort, és próbálom mindig úgy csinálni, hogy a lehető legjobban a szívem szerint, hogy a hallgatóknak minden kis műsor, minden kis zene, minden műsor elem ajándék legyen.
0: János, 19 év alatt azért inkább az önkéntes szolgálatot volt jelentősebb, most talán 2 éve vagy stábtag?
2: 2 éve, igen, pontosan 2 éve. Szeptemberben jöttem pont így 2 éve itt.
1: Boldog születésnapot kívánom.
2: Köszönöm szépen. 2 éves lettem, úgyhogy még nem is kéne beszélnem.
0: János, ez alatt a hosszú idő alatt sok külső helyszínre eljutottál, és azt mondtad, hogy úgy érezted, hogy oda viheted Máriát és a rádiót magát. Mit jelentett számodra a szolgálat, vagy hogy van-e olyan közvetítés vagy helyszín, ami különösen mélyen megmarad benned, és hozzád közel áll? Még az az emlék mai napig is.
2: Ha így Máriát említetted, a legelső ilyen megszólalásom a rádióban, amikor fölhívtak telefonon még bentről, hogy élem meg ezt a technikusi szolgálatot itt a Mária rádióban, akkor azt mondtam még, és ez nagyon benne maradt, hogy úgy vagyok kint a helyszíneken, mint Mária. Mária mindig háttérben volt. Soha nem került előre nagyon, hogy őt valamit ott nagyon fontoskodik, és csinál, és előre tör, hanem mindig valahogy háttérben maradt úgy Jézus mögött. És így gondoltam én is, amikor leülök ott a templomba, a pult elé, pult mögé, ott, hogy mint Mária vagyok ott. Szépen, csendben, én csak teszem a dolgomat, és a fő attrakció ott a Jézusé a templomba, és nem én vagyok a fontos, még a közvetítés szempontjából sem.
1: És ha jól tudom, akkor ma már az adásszerkesztést is végzett, 24 órás műsorösszeállítás, technikusok koordinálását, betanítás, tréning, és ennyi év után milyen feladataid vannak még?
2: Ennyi év után még megmaradt azért a külső helyszíni, meg a belső technikusoknak, akik itt vannak, uh-huh. Például előbb említetted a Szádvári Józsit, remélem hallgatja a Mária Rádiót most is, meg a Mensáros Pétert. A Mensáros Péter is itt dolgozik egyébként, ő is főállású, így alkalmazva így a Mária Rádióba, és nagyon szeretem ezeket a koordinálásokat, és néha azt érzem, hogy már teher, mármint olyan szempontból, hogy sok az embernek, amikor rá szakad ez is, az is, meg plusz még az adást csinálni, plusz még azért jönnek be egy-két vágások, egy-két új műsort szerkeszteni a rádióba. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként ezeket csinálni, és
0: Igazoljuk, hogy kiváló tanítványaid vannak, úgyhogy...
1: Mert én nem voltam nála azért.
2: Igen, de hát ami később, az nem múlik, ezt szokták mondani, úgyhogy várlak téged is szeretettel majd a pult elé, akár így a műsor, bár a műsor után most nem, de egyébként igen, szívesen látlak itt.
0: János, hát köszönjük szépen, sok és tartalmas éveid lehettek itt a Mária Rádióban. Hoztál nekünk egyébként egy nótát, egy kicsit konferált fel a kedves hallgatóknak, akár bővebben is. Még azt hiszem, hogy nem tudom, hogy mennyi az ideje a hozott nótának, de van még egy 5 percünk.
2: Hát 4,5 perc egyébként a zene, és hát amennyit tudunk, azért megpróbálom belőle lejátszani.
0: Miért? Miért ezt a számot hoztad?
2: Azért, mert egy nagyon kedves, még a 80-as években sajnos így mondom, hogy bár azért a hallgatottságunknak a legtöbb százaléka az még élt a 80-as években, vagy már élt a 80-as években. Ez a Mark Knopfler egyébként nekem egy nagyon kedves énekesem volt, nagyon szerettem ennek a zenéit, és annyira gyűjtő voltam, hogy az összes létező albumát, zeneszámát, mindegyiket megszereztem, mert valahogy autózás közben is szerettem hallgatni, nekem megnyugtató volt mindig is ennek a embernek a zenéje, egy amerikai énekes, és ilyen érdekes, gyönyörű, szép, karakteres hangja van neki. Én nagyon arra vagyok érte, és ezt a zenét hoztam a hallgatóknak, ez a Jegy a Mennyországban, Ticket to Heaven, az angol címe neki, hogy megvan nekünk a jegyünk a Mennyországban mindannyiunknak, és nagyon kell vigyázni rá, mert hogyha elveszítjük azt a jegyet, akkor hát nagyon nehéz mindig pótjegyet venni. Nem mindig sikerül. És hogy induljunk el mi is ezzel a jeggyel a Mennyországba, mert az isteni kegyelem az egy jegy, és az már arra elég, hogy ott legyünk Jézus mellett majd az örökké valóságban. Úgyhogy szeretettel küldöm ezt a kis zenét minden kedves hallgatónknak, hallgassuk együtt

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként, ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stokkerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stokkerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint fölakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építtetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárddal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrédusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak, Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stokkeraúban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én, 68 évet élt. Közép-Itáliában született, mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti, Pacifik. Bár éreztették vele, hogy kegyelemkenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyjuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásokkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett, éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Today I need a miracle, csodákra van szükségem, ez a kétségbeesésről, az Istenhez forduló segítségkérésről és a reményről szól, amely mindig velünk van. A dalban két élethelyzetet mutatnak be, az egyik egy hölgy, akinek a kapcsolata szétesésétől fél és hosszú időn után újra imádkozni kezd, és egy férfiról, aki elveszíti a munkáját, és attól tart, hogy a családját is elveszti, öngyilkosságot fontolgat, de később egy rádióban megszólaló dal reményt és erőt ad neki a folytatáshoz. A refrén azt üzeni, hogy bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor egyedül már nem boldogul, és ebben sincs egyedül. A történetben a csoda az élni akarás visszatérése. Hát itt Mac Powell szerint a dal arról szól, hogy hogyan használja Isten a zenét az ember megszólítására. Egyébként pedig nehéz helyzetbe került az a kis csapat is, akik lezuhantak nem is olyan régen, hát mondjuk most már azért 50 éve volt, az Andokban, és hát nekik is csodára volt szükségük, ahogy hallom. Feri, mesélj erről a történetről egy kicsit.
1: Igen, 1972-ben a mai napon a Andokban lezuhan egy repülőgép, fedélzeten egy rögbi csapattal útban egy nemzetközi mérkőzésre, Santiago de Chile-ben, és hát felkutatásuk csak december 20-án sikerült.
0: Szükségük volt a reményre, úgy érzem.
1: Hát sok minden sújtotta őket, ugye mínusz 30, mínusz 40 fok volt már akkoriban az Andokban, ugye Dél-Amerika hegyvidéki 3000 méter fölött csapódtak be a hegy oldalba, és utána azt hiszem még talán két lavina is volt, ami sújtotta őket, tehát nagyon sokan elhunytak, de többen megmaradtak. Ugye az Életben maradtak című film gyakorlatilag láthatták a kedves hallgatók nézőként ugye a televízióban. És hát már vonalban van dr. Tesner Gergely, egyetemi docens a Széchenyi István Egyetemről, és hát kicsit erről is, de inkább arról beszélgetnénk ő vele, hogy a mai repülés navigáció, repülőgépeknek a navigációja az mennyivel korszerűbb, mennyivel biztonságosabb egy repülés, de még mielőtt akkor erre rátérnénk, meg majd aztán szeretnénk vele a Győri Egyetemen a oktatásról is beszélgetni, hogy a repülés oktatásról, hogy hát kérem, Gergely, kérlek, hogy ismertesd a baleset közvetlen körülményeit, illetve hát az akkori repülőgép szerkezeti kialakítását, navigációs rendszerét, hogy ilyen kedvezőtlen időjárásban miért történhetett meg ez a baleset. Jó reggelt, üdvözlünk a Mária Rádióban.
2: Sziasztok, jó reggelt, én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, amint mondtad, több mint 50 évvel ezelőtt történt ez a repülő szerencsétlenség, és hát akkoriban a technológia az teljesen más volt, mint napjainkban. Maguk a repülőgépeknek a szerkezeti kialakítása, de igazából ami így a balesethez vezetett, az volt, hogy a navigációs rendszerek azok sokkal egyszerűbbek voltak, és ennél a repülésnél a pilóták igazából nem látták a felszínt egy felhőbe, tehát nem látva repültek, hanem a műszerek alapján próbáltak tájékozódni, navigálni. És az a szerencsétlenségbe ütköztek, hogy egy viszonylag nagy szembeszéllel, nagy szembeszélbe repültek, és ilyenkor a navigációnak van egy olyan módszertan, ahogy egy időt becsülünk, hogy egy adott idő alatt körülbelül mennyi kilométert is haladunk, és ők sokkal kevesebbet haladtak, mint ahogy azt ők megbecsülték, és azt hitték, hogy ezeket a hegycsúcsokat már elhagyták, de közben pedig nem, mert sokkal lassabban haladtak a talajhoz képest, és elkezdtek ereszkedni, és igazából az utolsó másodpercekben látták meg a magukat, a hegycsúcsokat, és ugye meg is történt a szerencsétlenség. Hát azóta már ez a technológia szerencsére rengeteget fejlődött.
0: Hát ma már ilyen terepközelségjelző berendezések is vannak, ha jól tudom.
2: Tehát napjainkban ilyen típusú repülőgép baleset elképzelhetetlennek mondható. Tehát, hogy a repülőgépek Egyrészt sokkal modernebb műszerekkel vannak felszerelve, és ezek a műszerek ezek duplán vagy triplán szerepelnek a repülőgépekbe, tehát ilyen redundánsnak mondjuk ezeket az eszközöket. És a módszertana is, hogy ezek a rendszerek működnek, ezek teljesen függetlenül, tehát vannak, amelyek a műholdakat veszik segítségül, és a műholdaknak a rádiójeleit használják, vannak olyan rendszerek, amik a földi rádióadókat használják különböző időmérésre, távolságmérésre, és még vannak még ilyen egyszerűbb mechanikus, úgynevezett ilyen inerciális rendszerek, amik a repülőgép ható erőket igazából számítják, és abból próbálja pozícionálni a repülőt. Tehát nagyon eltérő típusú, vagy módszertanra épülő navigációs rendszerek vannak, és még ezek is duplán vagy triplán, tehát hogy elképzelhetetlen, hogy napjainkban ilyen szerencsétlenség történjen.
0: Vannak-e még másfajta megoldások, vagy biztonsági rendszerek, amelyek ezeket így a baleseteket van. Megelőzik?
2: Így van. Vannak még radarrendszerek, illetve magát ezt a repülést, ezt már napjunkban úgy kell elképzelni, hogy van egy repülőgép, ahol ül egy pilóta, ül mellette egy másik pilóta. Az egész egy repülés irányítási rendszer alatt történik, tehát mindenki látja a másik repülőgépet, a földirányítás is látja a mozgó repülőgépeket, tehát hogy tényleg egy nagyon biztonságos, kvázi ilyen túlbiztosított rendszer maga ez a repülés.
0: Arról nem is beszélve, hogy hát szerkezetileg is és mechanikailag is fejlődött, remélhetőleg az elmúlt 50
2: évben. Így van, tehát az egész maga repülőgép, tehát úgy kell elképzelni, hogy minden szerkezeti eleme, illetve a műszerek, hát mint egy autós fordul, vagy nagyjából egy üzemórásak. Tehát, hogy mindennek van egy lejárat és egy karbantartási ciklusa. A karbantartásokat is csak szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyzet, illetve a segédszemélyzet hajthatja végre az ott karbantartási terv alapján, illetve maga a repülőgépnek a kialakítása is úgy történik, hogy a maximálisan igénybe vehet, tehát a maximális erőknek is még a másfélszeresét kell, hogy a teszteken kibírja, és ezek a tesztek általában ilyen több éven keresztül zajlanak, amíg maga kereskedelmi forgalomban nem kerülnek ezek a légjárművek, mert a helikopterekre, illetve a merevszállás repülőgépekre is kell ezt érteni. Tehát nagyon szigorú a tanúsítási rendszer, és mondom, ezek az előírt karbantartások pedig megkövetelik azt, hogy nagyjából az utolsó csavar, tehát ez valójában ez úgy zajlik, hogy van egy karbantartási terv, és a szakemberek, vagy hát az engedélyen rendelkező szakemberek az utolsó csavarig nagyjából mindent dokumentálnak, tehát nagyon, nagyon szigorú az egész rendszer.
1: Igen, hát és nem véletlen van az, hogy statisztikailag a repülőgép a legbiztonságosabb közlekedési mód.
2: Így van, így van. Ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy bármikor történik egy repülőgép szerencsétlenség, akkor több független szervezet vizsgálja ezeket. Ezek a repülőgép szerencsétlenségek itt az elmúlt évtizedekben azért azt eredményezték, hogy kimondható talán, hogy az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma maga a repülés. Én most picit megnéztem a statisztikákat, mikor készültem az interjúra, és csak az elmúlt 10 évben közel 40%-kal csökkent a repülőgép baleseteknek a száma. Az autóhoz képest meg összehasonlíthatatlan biztonságosabb, ha egyenre nézzük.
1: Gergely, ugye fontos a biztonságtechnika, fontos a jó repülőgép, viszont nagyon fontos az, hogy azok, akik vezetik ezeket a repülőgépeket, jó szakemberek legyenek, és nem csak a pilótákra gondolok, hanem azt kiszolgáló személyzetre. Ugye nagyon szép oktatást vezet, illetve hát kurzusok vannak hogy Széchenyi István Egyetemen, ugye egyetemi docensként beszélgetünk most veled, kicsit beszélgessünk a győri képzésről, hogy kérlek, hogy mutasd be az egyetemen folyó oktatás és kutatási munkákat is, és kicsit inspirálta a fiatalokat, vagy akár a fiatalok szüleit, hogy miért érdemes a repüléshez kapcsolódó hivatást választaniuk, igen, akár mérnökként, akár szerelőként, vagy pilótaként.
2: Igen, a Széchenyi István Egyetemen Győrben tavaly szeptemberben sikerült elindítani a pilótaképzést, emlékem szerint 6 növendékkel, és most jelenleg 34 növendékünk van, úgyhogy szépen jelentkeznek a hallgatók. Nálunk az egyetemen merevszárnyas, tehát a repülőgép képzés, illetve a forgószárnyas helikopter képzés is elérhető. Hát el szoktam mondani a jelentkezőknek, illetve az érdeklődőknek, hogy ez egy óriási döntés az életükben. Egyrészt egy gyönyörű karrierút tud lenni, viszont az elején egy óriási lemondást is jelent. Nagyon nagy maga a tananyag, amit el kell így elméletben sajátítani. Rengeteget kell repülniük, nagyjából a képzés során, attól függően, hogy éppen mit választanak, de ilyen 180 és, vagy 190 és 250 repültórát, illetve plusz szimulátort kell teljesíteniük vizsgákkal, nagyon sok vizsgával. Illetve maga a képzés elég költséges, tehát hogy mindenképpen egy ilyen megterhelő, tehát ilyen teljes embert igénylő maga a képzés. Lehetőség van nálunk az egyetemen egyébként egészen így a hobbipilóta szakszolgálati engedélyt megszerezni, egészen a modulonként épül fel, tehát külön képzünk a éjszakai repülést, a műszeres repülést, egy motoros, két motoros szakszolgálati engedélyt, és biztosítunk képzéseket, illetve maga a keret, tehát ami a végcél, a legtöbb növendéknél az a kereskedelmi pilóta. Tehát ezt is biztosítjuk, és nagyjából ilyen másfél-két év alatt jutnak el a növendékek odáig, hogy minden szakszolgálati, minden engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni. Egy pici statisztikát hagyd szúrjak ide be.
1: Egy fél percünk van, Gergely, de köszönjük mindenképpen.
2: Hogy csak a helikopter pilóta képzésnél körülbelül 5 vagy 7 oktató van Magyarországon, akik helikopterzik. Tehát annyira egy hiány szakma, főleg a forgószárnyos, hogy a piac iszonyan igényli a szakembereket, a pilótákat.
1: Ez nagyon fontos, hogy mondtad. És hát nagyon köszönjük, hálásan köszönjük, hogy átszervezted a mai oktatási napot, pont mondtad, hogy szűk keresztmetszet az oktatás. Köszönjük, hogy a rádió kedvéért megtetted ezt, és szerintem érdekes információkkal gazdagodtak a kedves hallgatók is. Isten áldja a szolgálatodat, és az egyetemen is, úgy a magánéletben minden jót kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát a mai műsorunk ezúttal véget ér, legközelebb október 27-én leszünk műsorban, Udák Viktorral a társaságunkban, és hát köszönöm szépen, Viktor, hogy jelen voltál. Köszönjük Baracskai Jánosnak a részvételt, úgy az aktív technikusi szolgálatot, nagyon profi voltál, köszönjük.
3: Én is köszönöm szépen, hogy itt lettem veletek, és meghívtatok a műsorotokba.
1: És köszönjük, hogy elmondtad a mély gondolataidat. János 19 éve szolgál a Mária Rádióban. Köszönjük a hallgatónk adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna rétre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Élőben jelentkezik a Függőségről mindenkinek Tiszás című adásának legújabb epizódja. A műsor vendége Vajóczki Mária Magdolna, szociális lelki gondozó, teológus, addiktológus konzultáns, a Magdolna 33 szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátóhelyének szakmai vezetője lesz. Az intézmény munkája mellett a hitről, a bizalomról, a reményről és a felépülésről beszélget a műsorvezetővel, Pap Ákossal. Tartsanak velünk október 13-án kedden 20 óra 16 perckor. Klímabajnokok rádió műsor 2026 őszi évadában ezúttal fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy ők mit tesznek a klímaváltozás ellen, és miket tanulhatunk akár mi is a tapasztalatainkból. Az október 15-én 6 órakor, 18 órakor kezdődő adás vendége Ürge Boróka, Magyarország ENSZ ifjúsági klímadelegáltja, aki arról beszélt, hogy mit tesznek a fiatalok a nemzetközi klímatárgyalásokon a hangjuk hallatása érdekében, illetve hogyan viszonyulnak a hazai fiatalok az éghajlatváltozáshoz. Október 15-én lesz este 6 órakor. Hit, értelem, gyógyulás. Hogyan fér meg egymás mellett a magas szintű orvostudomány és a személyes istenhit? Mai adásunkban dr. Szabolcs Andrea gyermekgyógyász, neonatológus és pulmonológus főorvos életébe és hivatásába pillanthatunk be. A szakmai kérdések mellett szó lesz orvosi arszpoetikájáról, a katolikus hit megtartó erejéről, az orvosképzésről és debreceni kötődéséről is. A Hit, értelem, gyógyulás című műsorban Rideg Gyula várja a hallgatókat ma délután 16 óra 35 perckor. Hallgassák szeretettel. Illetve van még egy, az új egészségügyi műsorsorozat indul Lélek templomépítők címmel 26 októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én pedig Milbich Ágnes, Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita, dietetikus életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8 óra 30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. A következő október 14-én lesz. Tartsanak velünk!

0: Amíg vannak, akik emlékeznek, addig a történelem él. És amíg meghallgatjuk a tanúk szavait, addig az üzenete sem vészel. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében is Répás Józsefet, Kiskunhalasháza polgármesterét.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Emlékhétre készül a település az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére. Miért tartották fontosnak, hogy a település külön emlékhetet szenteljen az 1956-os eseményeknek?
1: 10 esztendővel ezelőtt is a 60. évforduló alkalmából tartottunk egy szintén hasonló volumenű emlékezés sorozatot, és most úgy gondolom, hogy ez a 70. kerek évforduló alkalmából ismételten rá kell irányítanunk a figyelmet 1956-nak a jelentőségére, különös tekintettel amiatt, hogy egyre kevesebb a már a még élő tanú, aki vissza tud emlékezni, akinek van egy valós képe az eseményekről, ahol a csodálatos 2 hétről, ami akkor Magyarországon történt, azokat az eseményeket vissza tudja idézni. Általában ezek a tanúk már a résztvevők gyermekei vagy unokái, akik tudnak róla még mesélni, és fontos, hogy rögzítsük ezeket az eseményeket, ezeket az élményeket, ezeket az információkat, mert sajnos az emberi emlékezet feledéken gyorsan elfelejtjük a szép és jó dolgokat, és azt gondolom, hogy 1956 az nem egy olyan néhány napja a magyar történelemnek, ahol búslakodni kellene, bár maga a végkifejlet az sajnos szörnyű volt és tragikus. A bebörtönzések, a kivégzések, a kettébe tört életek, az a 200 ezer magyar, aki nyugatra vándorolt, vagy vándorolni kényszerült. De mégis azt gondolom, hogy ennek a nemzetnek az utolsó nagy olyan megmozdulása volt, amikor az egész világ meghajolt előtte, és példát vett a magyarokról. Camus fogalmazta meg, hogy senki nem tett annyit a világon a szabadságért, mint a magyarok ez alatt a néhány nap alatt. Pontosan most nem tudom visszaidézni a mondatait, de azt gondolom, hogy jól példázza az, hogy Nyugat-Európában mi volt a vélemény akkor a magyar szabadságharcról, és még rengeteg ilyen példát hozhatnánk föl. De fontos, hogy emlékezzünk és megőrizzük ezeket az emlékeket, ezeket az eseményeket, és hál' Istennek Kiskunhalasházán még azért nagyon sokan vannak, akik vissza tudnak emlékezni 1956-ra, el tudják mondani, hogy gyermekként mit éltek át, a szüleik mit szenvedtek el, és ezeket mindenféleképpen szeretnénk rögzíteni, bemutatni a fiatal generációk számára, hogy legyen, aki tovább viszi ezt az ászlót, hogy ilyen patetikusan fogalmazzak, és maga az egész programsorozat erre épült fel, az emlékezésekre, a példamutatásra, személyes találkozókra, képi, zenei formátumban bemutatva azokat az eseményeket. Azt szeretnénk, hogy aki ezen részt vesz itt Kiskunhalasházán, akkor valóban élményekkel gazdagodjon, pozitív élményekkel, és valóban lelkiekben megerősödve, hogy jöhetnek bármilyen nehéz idők, azért mindig van esély arra, hogy ebből ki tudunk mászni,

0: föl tudunk állni, előre kell tekinteni és menni tovább, hiszen idén emlékeztünk Mohács 500-ra, ott is azért sok mindent újra kellett értékelni, és azt gondolom az is a magyar történelmnek egy tragikus, de mégis egy hősies példája volt.
1: Tulajdonképpen választ kaptam arra a következő kérdésre, hogy mik azok a gondolatok, ami jegyében összeállították a programsorozatot. Kikkel együtt kezdték az emlékhét összeállítását? Nyilvánvaló dolog, hogy komoly előkészületek előzték meg a szervezést.
0: Igen, létrehoztunk egy 56-os emlékbizottságot, akiknek a tagjai nagyon nagy munkát végeztek, hiszen maga a programtervnek az elkészítése, a különböző kiadványok megszövegezése, összeállítása, begyűjtése az anyagoknak, akár a régi fényképek, fotók, akár pedig a visszaemlékezéseknek a írásos formába öntésében nagyon-nagyon komoly szerepet vittek, és hát csúcspontja tulajdonképpen maga a 23-a lesz, amikor egy látványos élő előadással szeretnénk emlékezni 1956-ra, és azt gondolom, hogy megérdemlik azok az emberek, hogy a nevük elhangozzon, akik ebbe közreműködtek. Hát itt Jaksa Szabina, aki a rádióval történt kapcsolatfelvételünket intézte, akkor két csodálatos kollégám, akik minden kulturális műsornál, programnál ott vannak, és a technikai előkészítésben közreműködnek, Budai Szilvia és Kovács Árpád. Meg kell említenem Polánszkéni Móri Emilia nevét, aki képviselőként és az édesapja 56 szereplője volt, része volt itt Kiskolacázán az ő lányaként. Szívügyének tekinti, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön, és 56 emléke az tényleg ne kerüljön a feledésbe. És akkor mondom, Samuné Ula Kicsi Ildikó nevét szintén egyik 56-osunknak a lánya, Molnár Józsefné, Koronicsné Sződi Zsuzsanna, Sződi Károly testvérek, Jaksáné Kis Erzsébet, és ami nagyon fontos megemlíteni, mert én azt gondolom, hogy ha 56-ról beszélünk, és vagy a mai fiataloknak próbáljuk megérthető, közérthető formában bemutatni, akkor ma már fontosak olyan látványelemek is, amelyek megragadják a fiatalok képzeletét, és ez a ünnepi élőműsor is erről fog szólni, és itt Kovásné Nagy Mária tanárnőnek a nevét kell említenem, aki már szervezett több 56-os műsort, szintén volt már sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen élő szabadtéren megrendezésre kerülő darabja, és most is ő ennek a rendezője. Itt Ulaki Gyildikóval karöltve készítették, állították össze az anyagot. És mi sorolhatnánk nagyon sok mindenkit, aki az anyaggyűjtésben közreműködött, aki amíg élő személyek felkutatásában, aki a fotóknak a összeállításában, talán ők, akik most tényleg, és nem akarok senkit sem kihagyni, de nagyon sokan érezték szívügyüknek, és én büszke vagyok arra, hogy Kiskolacház egész közössége meg tudott így mozdulni.
1: Elsőként hangzott el Jaksa Szabina neve, aki nagypapája révén érintett az 1956-os eseményekben, hiszen ő egy elítélt volt. Azért állok itt meg egy picikét, és személyes emlékemet idézem föl. Szabina az én tanítványom volt. Többek között történelem szakos tanár is vagyok, és nagyon-nagyon megható volt, és egy nagyon fontos visszajelzés volt nekem, hogy Szabina megkeresett engem ezzel a gondolattal, úgy, mint történelem tanárát, és felidézte azokat a nagyon régi éveket, amikor a történelem órán hallott ezekről az eseményekről tőlem. Én akkor is igyekeztem hiteles lenni, és arra biztatni őket, hogy kérdezzék meg a nagyszülőket, mit tudnak erről az időszakról, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy Szabina megkeresett, és hát ez egy külön kapcsolódási pont, hogy én a Mária Rádióban műsorokat készítek, és nagy örömmel vállaltam, hogy Kiskolacházi emlékhétről mindenképpen készítünk egy ilyen aktuális beharangozót, ha úgy tetszik, és majd a végén elmondom, hogy lesz egy emlékműsor a Mária Rádióban, ami szintén Lacházához kapcsolódik. Arról említést tett, hogy olyan programok vannak, amelyek a helyi eseményekhez kapcsolódnak, hiszen megszólaltatnak, nyilvánvaló dolog a műsorban visszaemlékezőket, és hát nagy öröm az, hogy van egy olyan túlélő, aki át is élte ezeket az eseményeket. Arról is beszélt, hogy az ilyen rendezvénysorozat nagyon nagy összefogást kíván. Én szeretném, hogyha egy picit végigmennénk, hogy milyen eseményekre, milyen programokra kerül sor, hiszen egy egész emlék hétről beszélhetünk. Itt szó esett már fotókiállításról, de esetleg, hogyha annyit megtenne, hogy picit részletesebben egy-egy eseményről.
0: Igen, október 19-én kezdődik az ünnepi hét. Ez egy hétfői nap, ekkor nyitjuk meg tulajdonképpen az emlékezés hetét. Egy fotókiállítás lesz a Műveldési Központban, ahol azokat a képeket mutatjuk be, amelyek részben kiskolaszázával, részben az 56-os eseményekkel kapcsolatosak. Én azt gondolom, a vizuális megjelenítés nagyon fontos, hiszen a mai fiatalok számára kell egy olyan képi világ, amely visszaadja azoknak az időknek a hangulatát, mind az emelkedett, mind pedig át a tragikus részét egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen elősegíti azt, hogy aki 56 iránt érdeklődik, az 56-os események iránt, aztán jobban meg tudja érteni, hogy mi is történt azokban a napokban. Lesz egy szellemi műhelyünk, ez a szellemi műhely tulajdonképpen egy közel 20 éve működő, nem azt mondom, hogy klub, inkább egy olyasfajta értelmiségi kör, ahol különböző a kultúrát érintő, itt az irodalom történelem képzőművészet tekintetében előadásokat tartunk. Itt Ungvári Krisztián, az MTA doktora tart egy előadást 56-ról, majd október 20-án minden évben a nyolci kosztélyosok elmennek a 301-es parcellába, az idén is erre sor kerül, hogy lássák, hogy hol lettek eltemetve azok, akik áldozatai lettek a terrornak, majd lesz egy zongorakurzus ugyanezen a napon, majd a Fiatal Művészek Pódiuma keretében az Érzenem hullám hosszán című produkció kerül előadása. Versek 1956-ról, egy fotópályázatot is hirdettünk, ennek lesz az eredmény hirdetése. Majd október 21-én egy szavaló versenyt tartunk, ez már a 8. Kiskunfarkas László Lacázi költő nevével fémjelezve 1956-ról. Itt nem csak helyi, hanem környékbeli diákok is felszoktak lépni, tehát regionális szintű műsorról beszélhetünk, minden évben nagy sikere van. Október 22-én csütörtökön ünnepi műsor a diákoknak. Ugyanezen a napon tartjuk az emlékező sétát a kiskolaszházi temetőben. Minden évben azoknak az 56-osoknak a sírját felkeressük, akik már elhunytak, és ott egy koszorút helyezünk el. Egy főhajtás keretében is rövid néhány mondatban emlékezünk az életükre. Majd az emléktábla koszorúzások lesznek ugyanezen a napon, és október 23-án pénteken a forradalom kitörésének 70. évfordulóján lesz az ünnepi nagy műsor a polgármester hivatal előtt. Egy élőképes, látványos műsor eredeti gépjárművekkel, eredeti ruhákban mutatjuk be. Megcselekedték, amit megkövetelt a haza címmel. Itt az ünnepi szónok, Jaksa Máté lesz az egyik kiskolaszázi 56-os elítéltünk unokája, aki a gondolatait megosztja majd velünk. November 3-án egy 56-os történelmi vetélkedőt tartunk általános és középiskolai diákok számára, és november 4-én zárjuk ezt a rendezvénysorozatot egy ünnepi koncerttel a Peregi Szent Mihály Római Katolikus templomban. Mozart Requiem című művét adják elő a Monarchia Szimfonikus Zenekar művészei. Igyekszünk minden korosztályt megszólítani, tehát a kicsiktől a nagyokig, és én bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számára kedves programpontot, és fog jönni egy közös emlékezésre, együtt gondolkodásra, egy közös főhajtásra, mert fontos, hogy tartsuk egymáson a lelket, a hitet, az erőt. Bízom abban, hogy ennek a két hétnek az eseményei nem fognak feledésbe merülni, és valóban teljen el bármennyi évtized. Azért az itt, ami itt történt, az örök példaértékkel szolgál mindannyiunk számára.
1: Pedagógusként különös örömmel hallom azt, hogy nagyon sok olyan program van, amiben bevonnak diákokat. Egyel ki is egészíteném, mert megint önző módon egy tanítványom végzi Varsányi Erzsébet történelem szakos tanár. Különösen azért is örültem, hogy az ő nevét meghallottam, mert a Kahoot nevű interaktív játékkal fogják feldolgozni 56 eseményeit, és nagyon fontos, hogy a mai generációnál a digitális eszközöket, interaktív eszközöket használjuk, mert bizony őnekik ez az, ami hat az érzelmeikre, és nyilván az érzelmeken keresztül az értelmükre is, tehát egy picit alkalmazkodni kell azokhoz a módszerekhez, amiben ők élnek. Ez nem azt jelenti, hogy túlzásba kell vinni, de mindenképpen élni kell ezzel a lehetőséggel. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy két olyan tanítványom is van, aki ezekben az eseményekben részt vesz, hogy ne csak a történelemkönyvből ismerjék az eseményeket, hanem itt, akik átélték ezt, Lacházán egyébként nagyon sokan vannak, tehát a környező településekre, ha gondolok, akár Dömsödre, akár Áckevére, tanulmányoztam ott is az 56-os eseményeket, de én úgy tapasztalom, vagy az a véleményem, az alakult ki bennem, hogy Lacháza egy szinte központi helye volt az 56-os forradalomnak. Itt most inkább a forradalom kitörésének, tehát az az első néhány nap, mint hogyha itt központi szerep jutott volna Kiskunlacházának. Nekem ez a benyomásom, nem tudom, hogy mennyire
0: ítetel egyet. Igen, én is azt gondolom, hogy a visszaemlékezésekből és általam hallottakból, hogy itt azért a november 4-e óta, és inkább 1957-ben, tehát amikor ténylegesen a megtolások és az elszámoltatás idézőjelben megkezdődött, akkor nagyon sok kiskolacházi kerülbíróság, Eliát Gisz Pista bácsiról beszélhetnénk, a Gízper, ahogy mi ismerjük, ott nagyon sok embert meghorcoltak, tehát valóban én is azt látom, hogy itt már 1956 előtt is volt egyfajta szervezkedés, vagy hogy is mondjam, a fiatalok része egyfajta sajátos véleménynek a megfogalmazása, ami szemben állt a fennálló rendszer ideológiájával, tehát valóban azért gyökerezik ennek az 56-os eseményeknek az eredője valahol múltban, tehát 53-54-ben. Akár Szabó Miklós vagy Puy Józsefről beszélünk, akik már korábban áldozatul estek a kommunista terrornak. Kiskolacházán valahogy, hogy ez miért van így, ezt pontosan nem tudom, talán a település történelmi múltjából eredően, hogy ez egy alapvetően a településünk egyik fele egy kun település, és hát a kunokra is mindig mondják, hogy nyakas kunok, és hát nyakas kálvinisták, hogy mondják, és hát nem biztos, hogy tetszett nekik. Az valahogy az emberek gondolkodás módjában, tehát akár Lacházáról, akár Peregről beszélünk, itt dolgos emberek voltak, akik már a kulláküldözések időszakában nagyon sok mindent elszenvedtek, tehát nagyon sok peregi családról tudok, lacházi családról, akik nagyon komoly fizikai atrocitásokat is értek a padlás elsöprések időszakában, a meghucoltatások időszakában. Tehát benne volt az emberekben az a fajta dac, hogy abból elég volt most már, is tényleg itt valamit változtatni kellene. De azt gondolom, ez üzenet minden rendszernek, hogy lehet ideig óráig feszíteni a húrt, de egyszer az emberben elpattan valami, és akkor már semmi nem számít, mert az igazságérzete, a büszkesége azt fog diktálni, és akkor azt mondja, hogy elég volt. Szerintem innét gyökerezik, és amit a 56-ban csúcsosodott ki, és ezért van az, hogy nagyon sok szereplője volt az 56-os eseményeknek, nagyon sok elszenvedője volt, nagyon sok kárvallottja volt, akik évtizedekig cipelték magukban, kimondva, kimondatlanul azt a sebet, amit kaptak, és talán egy picit ez a visszaemlékezés gyógyír annak, hogy ezek a sebek talán begyógyulnak, ha nem is azoknak, akik elszenvedték, mert már nincsenek közöttünk, de akik egy kiskolacházi van, aki még él, hál' Istennek, de a többség már nem. A gyermekeiknek, unokáiknak talán egyfajta elégtétel, amit elszenvedtek a szüleim, nagyszüleim, azt talán most kap egy jogos elégtételt azzal, hogy fejet hajtok az előtt, akit meghurcoltak.
1: És ami nagyon fontos, hogy megőrizzük az ő emléküket. Az emlékműsor 1956 Kiskolacház és Peregi eseményeiről szól, a hozzátartozók és egy túlélő, részvevő, megrázó vallomásait hallhatják. Az adás időpontja ugyanis a Mária Rádióban október 23-án, tehát nemzeti ünnepünkön 21 óra 5 perckor hallhatják az emlékműsort, és ebben az emlékműsorban visszaemlékezéseket hallanak, és hallani fogják azokat a neveket, akiket itt a polgármester úr is említett. Emlékezzünk együtt, kedves rádióhallgatók, tartsanak velünk. Én nagyon köszönöm a beszélgetést polgármester úrnak, kívánom, hogy az emlékhét rendezvényein sokan legyenek, együtt tudjon emlékezni Kiskunlacháza városa. További áldott munkát kívánok önnek és a képviselőtestületnek. Erőre, hitre lesz szükség, ez biztos az elkövetkező időszakokban a településért végzett szolgálatukhoz. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.

0: beszélgetést hallottak Répás József Kiskunhalasháza polgármesterével. A műsort készítette Rózsa Katalin és Patonai Zoltán.
1: Hírek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonyamuszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládés velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak hévízem. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Szent István Bazilika Szűz Mária kápolnájából. A szertartást Kis Géza Imre atya celebrálja.

0: Ha vétkeinket számon tartod, Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat? Ám nálad mindig kész a megbocsájtás, Izrael Istene. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: kedves testvéreim, mai nap is összegyűltünk itt reggel a szentmisére. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt összejöttünk a kápolnában a szentmisére, illetve a Mária Rádió hallgatóit is, akik szintén a rádió hullámhosszán keresztül be tudnak kapcsolódni ebbe a legszentebb áldozatba. Mai reggeli szentmisénket élő Alessióért ajánlom fel a mindenható Istennek. Imádkozzunk érte. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdon, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Én Pál mondom nektek, ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt a maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény megtartása által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtatok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét. Mi azonban a Szentlélektől vezetve, a hittől várjuk a megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélkedéssel vállalta az ószövetségi törvény megtartását, vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
0: Válasz a Zsoltárhoz, szálljon reám, Uram, a te írgalmad! Szálljon reám, Uram, a te írgalmad! Fölöttem lebegjen írgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél. Fogyni ne hagyd számból a hűség igéjét, ítéleteidben van reményem. Szálljon reám, Uram, a te írgalmad! Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre, felét tárva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem. Szálljon reám, Uram, a te írgalmad! Fellelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük, feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, rendelkezéseidre ül elmélkedem. Szálljon reám, Uram, a te írgalmad! Alleluja!
2: Alleluja!
0: Isten szava élő és átható, megítéli a gondolatokat és szándékokat szívünk mélyén. Alleluja!
2: Alleluja!
3: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim, nagyon szép tanítást hallunk Szent Pál apostoltól azzal kapcsolatban, ahogy olvastuk, hogy Krisztusban sem a körülmetéltség, sem a körülmetéletlenség nem perdöntő szempont, már ami az üdvösségünket illeti. Mert egy csodálatos ajándékot kaptunk abban, hogy megismerhetjük, hogy hogyan szólt Isten az ősatyákhoz, és hogyan bontakoztatta ki azt a csodálatos történetet, amelyen Krisztus Urunk belelépett ebbe a világba, és amelyen keresztül ő megadta nekünk a megváltás kegyelmét. És ezért viszont Szent Pál apostol azt is mondja, hogy nem maga a törvény tesz bennünket igazzá, hiszen akkor Krisztus hiába halt volna megértünk. a mi megváltásunk Krisztus Urunk megváltó keresztjéből, az ő drága látos véréből származik, és ez a mi biztos erőforrásunk. Ez azt jelenti, hogy az ószövetségi törvény fontos előkészlet volt, sőt, mi több, egyházunk sok szempontból hivatkozik rá, hogy mit is tanított nekünk az Úr. Jézus maga is azt mondja, hogy a törvényből egyetlen ibetűve sem veszik el, viszont ő megtanított bennünket helyesen értelmezni. És erre mutat rá mai evangélium is, amikor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ti tisztán tartjátok farizeusok a tál külsejét, de belül tele vagytok mindenféle rosszal. Mert előfordulhat az, hogy valóban, bár fontos, hogy külsőre is jónak látszódjunk, de hogy ezt mondják, hogy nem csak szentnek kell lenni, annak is kell látszani, ez visszafelé is igaz, hogy fontos, hogy a külső cselekedeteink mögött ott legyen az a lelkület, amely Krisztus Jézusnak a lelkülete. Fontos, hogy bennünk is ott legyen, hogy működjön az a Szentlélek, aki indít bennünket a jóra. Hogy ne csak a látszatért, ne csak a külsőért tegyük a jót, hanem abból a hitből, hogy mi meg vagyunk váltva. És ennek a megváltásnak az erejéből, nem a saját erőnkből, hanem Krisztus Urunk erejéből készek vagyunk megtenni a jót, ami által érdemeket szerzünk, és amely az üdvösségre vezet bennünket, egészen pontosan Krisztus Urunk kegyelmével juthatunk az üdvösségre. De erre nekünk nap mint nap válaszolnunk kell, azzal, hogy magunk is készek vagyunk, mint egy tisztának lenni, megtisztítani a lelkünket, hogy egészen az Úr rendelkezésére álljunk, és így valóban az a lelkület hajtson bennünket, hogy a jót meg is tegyük még hozzá Istenért. És ebben szerencsére nem vagyunk egyedül, itt van a jó Istennek a kegyelme, illetve a boldogságos Szűz Máriának a segítsége is, akire ma különös tekintettel is gondolhatunk, hiszen október 13-án emlékezünk arra, hogy utoljára jelent meg Fatimában a három pásztorgyermeknek, illetve sokaknak a boldogságos Szűz Mária, és ő az, aki megmutat, aki imádkozik értünk, és segít, hogy azon az úton járjunk, hogy ne a kárhozat, hanem az üdvösség felé menjünk, hogy észre tudjuk venni az Istennek a csodálatos tetteit, és ezáltal valóban rá tudjunk hagyatkozni. Ahogy a boldogságos Szűz Mária is hittel tudta kimondani azt, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavait szerint, ezért fontos nekünk a Szentlélektől ugyanezt a hitet kérnünk. Azt a hitet, hogy mi is rendületlenül mindig készen álljunk az Úr akaratát megtenni, kívülről és belülről egyaránt, külső cselekedetileg és lelkileg egyaránt. Adja meg nekünk valóban a Szentlélek Isten, hogy ez a szeretet vezessen bennünket, ez az Isten iránti feltétlen szeretet, és hogy ezáltal a bensőnk, a lelkületünk megújulásával oda tudjunk lépni az elé, aki végtelenül szeret bennünket, és így majd földi életünk után a boldogságos Szűz Máriával együtt láthassuk az áldott Szent Háromság örökkévaló egy Istent a maga tökéletességében. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
0: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyült egyházért könyörögünk az Úrhoz. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Szentatyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társakért könyörögünk az Úrhoz. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Az egyházak egységéért, a pogányok megtérésért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögünk az Úrhoz.
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg minket! Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
3: Élő Alessio testvérünkért, akiért ezt a szentmise áldozatot bemutatjuk, és hogy az Úr elkíséri minden égi és földi áldásával, könyörögjünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
0: Áldott legyen az Isten mindörökké.
3: Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
0: Áldott vagy Urunk Isten mindörökké.
3: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságod fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemléve szüntelenül dicsér téged. Velük együtt mi is és szavunk által minden teremmény a világon, újjongva ágy a szent neved, és mondja. Szent vagy, szent vagy. Szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szent Lélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akiket ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtra, akiknek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő ügyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya,
1: te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajléljunk.

Szent Mihály arkangyal, parancsoljon neki az Isten, te pedig menjél és öregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszítsd vissza a kárházat helyére. Amen.

0: Könyörögjünk! Kérve kérjük fölségedet, urunk Istenünk, hogy amint fiat szentestével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé, Krisztus a mi urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen a hála.

Szent misét közvetítettünk a Szent István Bazilika Szűz Mária kápolnájából. A szertartást Kis Géza Imre atya celebrálta.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. 3. rész, lelkipásztori irányelvek. 1. pont. Az egyház anya és tanító. Szavaink azonban alig ha fejeznék ki a minden népek anyja és tanítója az egyház gondolatait és aggódását, ha azokat az embereket, akiket az imént arra buzdítottunk, hogy tartsák meg és tiszteljék a házasságra vonatkozó isteni törvényeket, nem támogatnánk a gyermekek számának tisztességes szabályozásában azon sanyarú életkörülmények között, amelyekben ma nemzetek és családok élnek. Az egyház ugyanis nem érezhet másként az emberek iránt, mint az isteni megváltó. Tudnélék, ismeri gyengeségeiket, szánja a sereget, befogadja a bűnösöket, azt azonban nem teheti meg, hogy ne tanítsa a törvényt, amely az eredeti igazságába visszaállított és a Szentlélektől vezérelt emberi élet sajátos törvénye. 2. pont. Az isteni törvény megtartásának lehetősége. Az egyház tanítása a születés szabályozásról, mely magát az isteni törvényt hirdeti, kétségtelenül sokak számára olyannak fog látszani, hogy csak nehezen vagy egyáltalán nem tartható meg. És bizonyos, hogy a többi nagy és nemes értékhez hasonlóan ez a törvény is komoly elhatározásokat és sok munkát kíván az egyes emberektől, családoktól és társadalmaktól. Sőt, ezt a törvényt másként nem lehet megtartani, csak az ember jó akaratát támogató és erősítő isteni kegyelem segítségével. Azok azonban, akik komolyan mérlegelik a dolgot, bizonyára látni fogják, hogy ezek a fáradalmak növelik az emberi személy méltóságát és sok jót hoznak a társadalomnak. 3. pont. Az önuralom. A születésszabályozás helyes és tisztességes gyakorlása elsősorban azt követeli a hitvesektől, hogy tökéletesen ismerjék a család és az élet javait, értékeljék ezeket, és szokják meg, hogy önmagukon és indulataikon tökéletesen tudjanak uralkodni. Az értelem és a szabad akarat ösztönök feletti uralmához kétségtelenül aszkézisre van szükség, hogy a házas élet sajátos szeretetének megnyilvánulásai a helyes rendnek megfeleljenek. Erre az aszkézisre különösen az időszakos önmegtartóztatásban van szükség. A házastársak tisztaságának ez a sajátos fegyelme nem csak nem árt szeretetüknek, hanem egy nagyobb emberi értékkel is megajándékozza őket. Jól lehet ez a fegyelem állandó erőfeszítést kíván, üdvös erejével a hitvesek tökéletesen kiművelik és lelki javakkal gazdagítják egymást. E fegyelem meghozza a család számára a nyugalom és a derű gyümölcsét, s megkönnyíti más nehézségek viselését is. Táplálja a házastársak egymás iránti figyelmességét és egymással való törődését, segíti őket önzésük legyőzésében, mely akadályozza az őszinte szeretetet és jobban elmélyíti felelősségérzetüket. Végül bensőséges és hatékony tekintélyt biztosít a szülőknek a gyermeknevelésben, miközben a gyermekek az idő múlásával megfelelően gondolkodnak az igazi emberi értékekről, és testi-lelki képességeikkel derűsen és harmonikusan élnek.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről, dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben a legegészségesebb sportokról lesz szó. Már az ókori görögök fontosnak tartották a testük edzését, elméjük palérozását, sőt a kettőt egymástól elválaszthatatlanak gondolták. Azt hangsúlyozták, hogy a hosszú és egészséges élet egyértelműen pozitív kapcsolatot mutat a testmozgással és az izomerővel. Evolúciós biológusok és pszichológusok ugyancsak sokat hangoztatják, hogy az emberi agy tulajdonképpen a mozgásra fejlődött ki, arra, hogy a vadász megközelítse, megtalálja, elérje, leszedje, megszerezze a táplálékot, illetve hogy elmeneküljön a támadó elől. A mozgás tehát evolúciós örökségünk, egyben egészségünk záloga, erről pedig meglehetősen régóta tudunk. Mostanában azonban a tudatosság egyik hívószava lett a sport, és olyan gyakran és sok helyen beszélnek arról, hogy mennyire egészséges, mint ezt eddig nem tudtuk volna. Talán sohasem mozogtak ilyen sokan és ilyen tudatosan, mint az elmúlt néhány évben, amikor világszerte egyre többeket foglalkoztat az, hogyan élhetnénk a lehető legtovább, és nem mellesleg krónikus betegségektől mentesen. Mégsem mozognak még mindig elegen. Az európai országok lakosainak csupán 45%-a végez valamilyen sporttevékenységet, legalább heti egy alkalommal, a magyar szám pedig körülbelül 38%. A legtöbben a 15 és 24 éves korosztályban, a legkevesebbet 65 év felett mozognak az emberek rendszeresen. Hány olyan embert ismerünk a környezetünkben, aki már letette a hétköznapokban az autót, és gyalog vagy tömegközlekedéssel jár, lift helyett lépcsőzik, ha ülő munkája van, azt óránként megszakítja, hogy átmozgassa a testét. Hatalmas sétákat tesz minden nap, és havonta legalább egyszer egy kiadósat fut, focizik, kosarazik, uszik. Bármilyen egyéb az izmokra is jelentősen ható, és a szívet megdolgozandó mozgást végez. Ha körülnézünk, csak ilyeneket látunk, illetve lehet, hogy mi is ebbe a körbe tartozunk, és ezt nagyon helyesen tesszük. Amíg azonban még ez a minimum, vagyis a nem inaktív életvitel nincs meg, addig nyugodtan lehet csupán arra odafigyelni, hogy ezt abszolváljuk. Ha megvan, akkor tovább lehet menni, elkezdhet otthon valaki könnyebb tornákat végezni, vagy a séta mellé heti egy-két alkalommal magasabb intenzitású kardiót is beiktatni, ami például lehet akár a tánc is. Amikor ebben már komfortosan mozgunk, tehát aktív életvitelt folytatunk, és alaposan utána is olvashatunk, hogy az izomépítésnek milyen nagy a fontossága. A heti kardió optimális mennyiségének, és természetesen annak is, hogy mely sportok azok a legjobbak a hosszú élet szempontjából. Több kutatás eredménye szerint az ütővel játszott labdajátékok, különösen a tenisz, a populáció szinten átlagosan akár 10 évet is hozzáadhat az életkorhoz. Láthatjuk, hogy mindegyik kiemelkedően megdolgoztatja a szívet, különösen a tenisz, az érrendszert, illetve az izomzatot, különösen a láb és törzs izomzatát, amelyek kritikusan fontosak lehetnek idősebb korban, ahogy nő az elesés kockázata. Magas, ezen kívül még oda tehetjük a biciklizést, a focizást, az úszást. Ezek a sportok általában az egyensúlyérzéket és a robbanékonyságot is fejlesztik, emellett pedig kognitív szinten is aktivizálnak minket, hiszen mentális kapacitásunkat is használnunk kell hozzá. Azt is érdemes megfigyelni, mennyire hasonlít egymáshoz testfelépítésben egy teniszező, egy úszó, egy focista és egy magasugró atletikus, de nem túlgyúrt test, rugalmasság, kivételes erőlét és állóképesség szempontjával. A sport és a hosszú egészséges élet összefüggéséből nem szabad kihagyni azt a faktort, hogy a kielégítő társas kapcsolatokat elvégezzük, a más emberekkel gyakran pozitív élményekben gazdag időt töltsünk. Akárhogy is, a lényeg továbbra is az, hogy akkor teszünk magunknak a legjobbat, ha heti 2-3 óra egyenletesen elosztott és változatos mozgást beiktatunk a napjainkba, odafigyelve arra, hogy erős testet, stabil törzsizomzatot fejleszünk, és a szív, érrendszeri érrendszerünket is megdolgoztassuk. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szent Szék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a görög katolikus múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhelejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda, egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A felnőtt katekézis sorozatunk, hitünk és életünk sorozatunk mai adásában ismét együtt keressük a válaszokat, hitünk mély, sokszor talán kihívást jelentő kérdéseire. Ebben a hónapban a boldogság fogalmát járjuk körbe, ez a központi gondolat. Most azonban nem arról a könnyed reklámokból ismert boldogságra próbálunk utalni, arra beszélni, gondolkodni, amit a világ kínál. A mai adásunk címe ugyanis így hangzik, idézet, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Az örök élet reménye. Reménye az örökkévalónak. És ha már személyre gondolunk, az nem is az örök életre, az örökkévaló, az örök életet adó, ajándékozó Istenben való reményünk. Ő az Úr. Furcsa ez a mondat, rögtön talán, amikor ezt az Ószövetségi idézetet hozzuk, azt mondhatja valaki, ez milyen provokatív, az egész Szentírásból, mint egy kiemelkedik. Jobb könyvének első versei közül való első fejezet elején. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Érezzük, hogyha kimondjuk, idézzük ezt a mondatot, még a hangsúlyon mennyi múlik. Lehet cinikusan, túl hangsúlyozva különböző hangulatokat, valóban provokatív súlyt adni ennek a mondatnak, úgy idézni, hogy bár szinte befolyásoljuk a hallgatót, érezze ez az ellentmondás is, mint egy irányítjuk, hogy mit érezzen, mit akarunk mi kihangsúlyozni, de lehet nagyon szeliden, és ha van élményünk, életünk, üdvösségünk, az üdvösség reménye bennünk, az Úr ismeretében igyekszünk járni, nyilván egészen másképpen fogadjuk ezt a mondatot, idézzük, és másképpen olvassuk magát, Jobb könyvét is. Ezért ízlelgessük egy kicsit ezt a gondolatot, erre hívom most a kedves hallgatókat, kedves testvéreket. Azt mondjuk, hogy modern világban élünk, a boldogságot szinte kizárólag ez a modern kor, azt mondja, birtoklással tudjuk azonosítani. Van valamim, boldog vagyok, ha megvan az, amitre vágyom. Nehéz meghatározni a boldogságot, erre nem is szeretnénk most vállalkozni, nem ez a fő gondolat mellettünk, de tudjuk nagyon jól, ki mit, mikor vallja, hogy boldog, mikor mondja, és rákérdezhetünk, hogy ez valóban öröm, boldogság, valami kellemes jó érzés, milyen, hogyan kategorizálja. De ha maradunk a kifejezésnél, hogy boldog valaki, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy ha van, megvan valami, vagy éppen minden megvan, és nem hiányzik semmi, akkor hogy megvan a boldogság is. Sokszor azt mondják, hogy csak egészség legyen, csak ez legyen, csak az meg legyen, és akkor én az a boldog vagyok. Legyen biztos munkám, szép családom, a jövedelmem, boldogulásom, előmenetelem, sikerem, sorolhatnánk végtelenül. De ha ezek közül bármit is elveszítünk, akkor érezzük azt, hogy magát, mint az életünk értelmét lopták volna el tőlünk. Gyakran visszatérünk majd a kezdő idézetünkhöz, ószövetségi drámából, ebből a Jób könyvéből. Akkor szóljanak a bölcsek, a görögök is, meg a többiek is. Idézni fogunk a mai alkalommal, hogy segítsenek tisztában látni, és a fogalmakat egy kicsit helyesebben megragadni. Tehát tegyük a szívünkre a kezünket. Mi hogyan reagálunk, amikor esetleg az életünk kártyavára omlik össze, vagy esetleg be is takar bennünket, ránk borul. Valószínűleg mi is az égre kiáltunk. Miért, Uram? Miért? Hiszen én hűséges voltam hozzád. Miért büntetsz? Érezzük, mennyire klasszikus ez a kérdés. Sokszor azt mondják, hogy a kereszténységgel szemben talán a legalapvetőbb kérdés, és a leggyakrabban fölmerül, és nyilván tapasztaljuk is, a szenvedés, a fájdalom, a nehézségek viselése. Miért enged Isten? Nem sorolom tovább ezeket, ismerjük nagyon jól. Nézzünk tehát akkor azért az ókori bölcsekre. Az első századokban a keresztények mennyire magukévá tették a környezetükben élők tanítását, mennyire hogyan találkozhattak velük, most ezt talán nem tudjuk eléggé érzékelni, hogy hogyan jutott el hozzájuk, de hogy csak gondoljunk az aranyszabályra, arra az aranyszabályra, amely ugye úgy hangzik, hogy amit kívánsz, hogy neked tegyenek, te is tedd azt mással, és amit nem kívánsz, hogy veled tegye a másik, azt te se tedd ő vele. Az egész kultúrvilágban mindenütt ez a gondolat megjelenik, és jelen van, hát akkor, amikor egy eszköz segítségével pillanatok alatt üzenni tudunk a világ túlsó végére, és a válasz szintén egy pillanatot megkapjuk, akkor úgy könnyen vagyunk, de amikor az ókorban helyezkedünk, akkor azt mondjuk, az ókori világot hogyan tudták ezek a tanítások, ezek a gondolatok mégis beteríteni, és ez tény.
hogy ezek a gondolatok egyetemesen megjelentek. Epiktétos tehát a nagy ókori gondolkodó így fogalmazott a veszteségekről, ez döbbenetes lesz, előre mondom, azt mondja, soha nem mond semmire, elvesztettem, hanem mond azt, visszaadtam. Meghalt a gyermeked, visszaadtad. Elvették a vagyonodat, azt is visszaadtad. Döbbenetes szavak. Kísértetiesen egybecsengenek ezek jobb felismerésével, nem igaz? Vajon hogyan lett valaki a veszteség idején áldó, sőt, hogyan lehet mélyen békés és boldog? Milyen nagy kérdés. Veszteség, fájdalom, hiánya valaminek, amit úgy éreztem eddig szükséges a boldogságomhoz, megtapasztalom megrendítően ennek a hiányát, és mégis boldog, mégis békés. Ugye ez a fő címünk a mai napra, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Ez a titok kulcsa, itt rejlik a titok kulcsa, amikor azt mondjuk, hogy a boldogságunkat azt nem a kapott ajándékokba, hanem magába, az ajándékozóba akarjuk vetni. Ha megértjük, hogy mindenünk, amink csak van, a vagyonunk, a családunk, a saját életünk és mindenünk, Isten ingyenes ajándéka, amit csak használatra kaptunk, akkor rájövünk a legmélyebb igazságra. Arra, hogy a világ mindent elvehet tőlünk, de a legfontosabbat, magát Istent soha. Azt ígértem, hogy a görög világból még idézetet mondok, akkor legyen maga a császár a következő, Marcus Aurelius, Epiktétos mellett a legklasszikusabb példája ennek a gondolkodásnak, ennek a filozófiának. Amikor halljuk majd az ő idézetét, akkor a veszteség feletti kétségbeesés és a lelki béke kontrasztjának a bemutatásához kapunk idézetet. Ő ezt kereste. Marcus Aurelius a belső megingatatlan békét kereste. Így fogalmazott. Légy olyan, mint a sziklás hegyfok, amelyen folytonosan megtörnek a hullámok. Az csak áll rendületlenül, és a körülötte tajtékzó víz idővel megnyugszik. Keresztényként mi tudjuk, hogy ez a szikla, amire az életünket építjük, nem más, mint az Úr Krisztus. Vagy ha tetszik, mondhatjuk úgy is, mint maga az Isten. Ha ő benne állunk, akkor a veszteség hullámai nem tudnak elsodorni minket. Ha benne állunk, ha ráépítünk, ő a sarokkő, az alapzat, a fundamentum, akkor a veszteség hullámai, jöhet a zápor, ránk törhet az ár, süvíthet a szél, nekizúdulhat annak a háznak, a hullámok nem tudnak elsodorni minket. Ez a mi reményünk. Tőle várjuk a boldogságunkat.

Folytassuk tehát gondolataink kifejtését. A főcímünkre tekintve, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. És a folytatásban az alcímünk lehetne mondjuk ez, hogy a szív kiüresítése és az igazi boldogság. Ember észre mennyire felfoghatatlan, hogyan lehet Isten elveszett ajándékai felett áldani az Urat. Fel kell tennünk a kérdés, hogy mit jelent valójában a keresztény boldogság. És amikor erre gondolkodunk, vagy van alkalmunk beszélni másokkal, esetleg olyanokkal, akiktől távol áll a keresztény gondolkodásmód, Krisztus ismerete, ez ő örömhírének, reményének az ismerete, akkor talán eljutunk odáig, hogy ez is elhangzik ez a mondat. Így nyersen kell fogalmaznunk, hogy katolikus hitünk az nem mazohizmus. Sohasem tanította azt az egyház, hogy a szenvedés vagy a veszteség önmagában jó dolog lenne. Bizonyára régmúlt korokban, vagy bármikor felfedezhető ez, hogy másképpen viszonyultak, másképp fogalmaztak, másképp élték meg mondjuk a szenvedés, de alapvetően ez biztos, hogy önmagában való szenvedést, veszteséget soha nem dicsőítették. Soha nem kell mosolyogva azon újonganunk, hogy tragédia ér bennünket. A gyász és a hiány fájdalma, érezzük, hogy milyen emberi, mélyen emberi, és hogy Istenünk előtt ez teljesen jogos. És itt van a végtelen titok, amikor látjuk a megtestesült örök igét, az Úr Krisztust, látjuk szenvedni, vérrel verejtékezni, kereszt hordozásában, elesettségében, vagy éppen kicsit korábban, amikor látjuk őt, barátja Lázár sírjához lépni. A sír előtt pedig némán áll és sír, síratja barátját. Az írás János szerint ezt mondja, Jézus könnyekre fakadt. Maga a megtestesült Isten sírt egy elveszített földi élet miatt. Hogyha elveszítünk valamit vagy valakit, akkor látjuk, hogy szerettük őt, és ennek fájnia kell. A szeretet lény elvesztése mérhetetlen fájdalom. De ugyanakkor ez a fájdalom, a mi fájdalmunk, az nem lehet egyenlő a kétségbeeséssel. És itt akkor engedjük szóhoz jutni a teológiát, és annak legkiválóbb, egyik legkiválóbb gyöngyszemét, Aquinai Szent Tamást, a középkor nagy tanítóját, azt mondja, az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy a tökéletes boldogságra vágyik. De ez a tökéletes boldogság semmilyen teremtett dologban nem található meg. Sem a vagyonban, sem az egészségben, de még a legtisztább emberi kapcsolatainkban sem. És hogy miért? Mert minden, ami földi, az véges. Elmúlik, eltörik, elveszítjük, megromlik, elpusztul. Szent Tamás rámutat, hogy az emberi szív végtelen űriét, ürességét, egyedül a végtelen jó, a jó Isten tudja betölteni. Ágoston is ezt fogalmazza meg olyan csodálatosan, lélekben szinte együtt mondjuk, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Múltkor idéztük József Attilát, azt írta, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Megfogalmazni, szavakba önteni a végtelent. Amikor azt mondjuk, az Úr vette el, akkor katolikus hitünk szerint tudnunk kell, hogy Isten soha nem akarja a rosszat. Azt mondhatjuk, hogy ő csupán megengedi a veszteséget. És amikor ezt megengedi, akkor gyakran érdekes ez a kifejezés, azt mondhatjuk, hogy lelki műtétet hajt végre rajtunk. Észrevétlenül ugyanis elkezdjük imádni a kényelmünket, a biztonságunkat, ragaszkodni, helytelenül ragaszkodni a teremtett dolgok iránt, a teremtő helyett. Betöltik az életünket ezek a töredékes, mulandó, átmeneti dolgok, amik fontosak is lehetnek számunkra nyilván, de leginkább, leggyakrabban ezek eszközök kéne, hogy legyenek. Érezzük, hogy mennyire betöltenek bennünket, és valóban ez a szó nem tévedés. A mai világban nyugodtan mondhatjuk, hogy imádnivalók. Milyen téves ez a gondolat. Egy neves keresztény író és gondolkodó, akit szintén idéztünk a közelmúltban, C.S. Lewis, zseniálisan fogalmazta meg ezt, amikor azt írta, Isten suttog nekünk az örömeinkben, de kiállt a szenvedésünkben. A fájdalom Isten megafonja, amelyel fölébreszti a süket világot.
A veszteséggel Isten sokszor egyszerűen csak összetöri ezeket a süket bálványokat, kiüríti a szívünk edényét, és ez pokolian tud fájni. Ez az üresedés az egyetlen módja annak, hogy Isten végre helyet csináljon önmagának. Meghalnak a bálványok, összetörnek, hely legyen az Istenének. A keresztény ember mégis boldog állapotának ez a titka, hogy a veszteség űrjét nem a kétségbeesés tölti ki, hanem az Isten jelenléte. Ezért a keresztény boldogság nem egy múlandó hangulat, hanem egy stabil döntés. Annak a bizonyossága, hogy Istenhez tartozom, és ebből sem betegség, sem halál nem tud kiszakítani. Keressük ki Pál szavait folytatásban a felsorolásért, mi vagy ki szakíthat el bennünket Isten szeretetétől. Az iménti Szent Tamási gondolatok és a teológiai rész kiegészítéseképpen a szenvedés értelméről hadd idézzünk még. A mai modern pszichológia is ráébredt erre az igazságra, amit ez egyház 2000 éve tanít. Korunk egyik nagyszerű tudós embere így beszél az elkerülhetetlen tragédiát, hogyan lehet túlélni. Így tanít erről. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Milyen megnyugtató, nemcsak, hogy vannak folytatói, örökösei, Tamási fönséges gondolatoknak, hanem ezek hozzánk is eljutnak, ezek a megfogalmazások. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Krisztus követése pontosan ezt jelenti. Nem megúszni akarjuk a veszteséget, hanem jobb hitével beleállni, és Istenre bízni a folytatást. Ezt az egzisztenciális igazságot fogalmazza meg, hogy az élet kihívásai és a fájdalom elől nem menekülhetünk el, nem tudunk elmenekülni, de a hozzáállásunk és a felelősségvállalásunk megváltoztatja a szenvedés minőségét. Hogyha elutasítjuk a nehézségeket, áldozattá válunk, és a szenvedés értelmetlen kínja fog nekünk korcsosulni. Ezzel szemben viszont, ha önként vállaljuk a felelősséget, a saját keresztünket, a sorsunkért, a családunkért vagy a közösségünkért, a szenvedés áldozattá, a nehézség pedig fejlődési lehetőségé nemesedik. Az értelem nem a boldogság hajszolásában rejlik, hanem abban, hogy találunk valami olyat, amiért érdemes elviselni a létezés terheit.

nem könnyű sokszor szóban, rádión keresztül, hanganyagon át érzékeltetni az idézőjeleket, kiemelni egy-két szót, hangsúlyozással megpróbálhatjuk. De ugye a főcímünk az, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és utána jön, hogy mégis boldog. És én erre utalok most a folytatásban, a mégis boldog állapot tanúira és az örök életre ott való kapcsolatukkal szeretnénk folytatni. Az imént arról beszéltünk, hogy mindent elveszítünk, és mégis Isten megmarad. Elveszíthetünk mindent, de Isten megmarad. Valójában mindenünk megvan. Nézzünk erre lenyűgöző példákat a közelmúltból. Képzeljünk el egy embert, akit a világ szó szerint úgy látott, hogy mindent elveszített, akitől a világ szinte mindent elvett. Elvett a hivatását, a szabadságát, a szeretteit. Ő egy vietnámi püspök, későbbi bíboros, meg sem kísérlem a nevét kimondani. Nem vagyok képes rá a nevét idézni, de az talán most mellékes is. Valóságos szeméről van szó természetesen. A kommunista hatalom átvétel után 13 évet töltött börtönben, ebből 9-et teljes magánzárkában. Egy sötét, nedves cellában ült. Talán érdemes megállni egy pillanatra, hogy belegondoljunk. 9 esztendőn át teljes magánzárkában, sötétben, nedves cellában, egyedül. Mondhatja valaki, az Úr mindent elvett. Mindent elvett tőle, az élet, a világ, a bírái, a kínzói. És Isten látta ezt, mondhatják. Ő pedig rádöbbent, hogy egész életében Isten művét szolgálta, de most fel kell tennie a kérdést, hogy mi a fontosabb, a feladat, vagy az, aki adta. Mi a fontosabb, maga a feladat, vagy az a fontosabb, aki adta. Ezt írta titokban, választanom kell Isten és az Isten művei között. Ha mindent elveszítve csak Isten marad nekem, akkor Istent választom, és nem az ő műveit. Avilei Szent Teréz gondolata is, megfogalmazása is eszünkbe jutott ilyenkor. Isten maga elég. Isten maga elég. És a püspökre visszatérve, ettől a naptól kezdve, amikor ezt megfogalmazta, akkor a püspök a tenyerébe csöpögtetett 3 csepp borral, és egy apró kenyérdarab darabkával szentmisét mutatott be. A teljes nincstelenségben élte át a legtisztább boldogságot, csodálatos ajándékok által, mert tudta, hogy az örök élet reményét semmilyen diktatúra nem rabolhatja el tőle. Magyar vértanúink is idézik ezt, hogyan csodálatos módon, hogyan jutottak hozzá erjedt musthoz, szinte már amit bornak lehetett valamiképpen nevezni, hogyan mentettek egy harapásnyi kenyeret, egy falatnyi kenyeret, hogyan segítették talán még a körülöttük élő, egy hittől távol élő rabok is őket ebben. Szentmisét tudtak ünnepelni lehetetlen körülmények között. Tehát nem csak ez a sokat próbált főpap, hanem egy törékeny fiatal lány is meg tudta élni ugyanezt. Ő is korunk szentje. Úgy hívják, hogy boldog Chiara Luce Badano, egy 17 éves életvidám olasz lányka, aki csontrákban szenvedett. A betegség mindent elvett tőle, a teniszt, a barátokat, a haját, a szépségét. Megtörte a lábai mozgását, tehetségét, ki tudja fejteni, de egy valamit nem vett el tőle, a mosolyát. És ha valaki látja az ő képét, agyből igazat fog nekem adni. Amikor óriási fájdalmai voltak, mosolygott és csak ennyit mondott. Jézusom, ha te akarod ezt, akkor én is akarom. Ami igazán számít az életben az az, hogy engedjük magunkat szeretni Isten által. A következő már kicsit korábban, de szintén korunk szentje, majdnem így mondom, mondhatom vajon ezt. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki, a világirodalmi remek művében, a Karamazov testvérekben, Zosima Starets által különös, de mélyen evangéliumi tanácsot ad az őt hallgatóknak. Azt mondja, keresd a boldogságot a fájdalomban. Keresd a boldogságot a fájdalomban. Elsőre ugye milyen örültségnek hangzik ez, de pontosan ezt a titkot élte meg a vietnámi bíboros, ezt a titkot élte meg az olasz diáklány is.
azt a titkot, hogy ahol földi értelemben minden véget ér, ott kezdődik a kegyelem. Kedves hallgatók, a Katolikus Egyház katekizmusa gyönyörűen tanítja, hogy mi itt a földön zarándokok vagyunk. Sátrakat verünk, aztán fölszedjük a sátorfánkat, válunkra dobjuk, azt megyünk tovább. Ha mindenünk a miénk maradna itt a földön, kényelmesen berendezkednénk, és elfelejtenénk az eget. Amikor az Úr elvesz tőlünk, akkor fájdalmasan, de emlékeztet minket arra, hogy nem itt van a végső otthonunk. Műsorunk végéhez közeledve egy rövid gyakorlatra hívom meg a kedves testvéreket. Gondoljunk most arra a veszteségre, ami jelenleg a legjobban fáj az életünkben. Veszteségre, ami jelenleg legnagyobb fájdalmat jelenti az életünkben. És tegyük fel a kérdést, hogy ezzel a veszteséggel vajon elvette az Úr a vele való kapcsolatomat is? Elzárta engem az örök élet reményétől? Gyakorlat tehát. Ragadjam meg, tudom úgy is, és közel áll hozzám, nem kell erőlködnöm, egy valós fájdalmamat, ami legjobban fáj, és a kérdést szegezzem neki, magamnak. Vajon ezzel a veszteséggel elvette a vele való kapcsolatomat az Úr? Elzár engem ez a fájdalom az örök élet reményétől? Legyen a válaszunk, reménység szerint ez a válaszunk, hogy nem. Krisztus ott van velünk a veszteségben, ahogy ott van, ott volt Lázár sírjánál, a vietnámi püspök börtöncellájában, ahogy ott volt a fiatal Kiára beteg ágyán is. Számomra ismeretlen volt eddig ez a név, hogy James Stockdale, és mégis hadd idézzük őt, az ő esetét. A veszteség idején a remény nem egy naív rózsaszín ködöt jelent. Ez a bizonyos James Stockdale, aki éveken át volt hadifogolya a legkegyetlenebb körülmények között, egy nagyon fontos szabályt fogalmazott meg a túlélésről. Azt mondja, soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, amit soha nem szabad elveszítened, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Ez egy elég összetett

minden fájdalmát. Amikor úgy érezzük, hogy mindent elveszítünk, adj erőt, hogy beléd kapaszkodjunk. Taníts meg minket őszinte szívvel mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, áldott legyen az Úr neve. Töltsd be veszteségeink űrjét a te végtelen szereteteddel. Ezt kérjük tőled, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Áldott békés, boldog napot kívánok mindenkinek. És erőt, hűséget, álhatatosságot a nehézségek, a fájdalmak, a veszteségek elviselésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egy esztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhelejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviseli úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, minden napok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm Mensáros Pétert is itt a technikai szolgálatnál. Nagyon szépen köszönjük, hogy beugróként ellátja a szolgálatot, és meg tud szólalni a műsorunk. No, miről másról is szólhatna a következő közel fél óra, mint a Mária útról és a zarándok eseményekről, de igazából most egy különleges zarándok folyamatot szeretnénk górcső alá venni, mégpedig a beavató zarándoklás lesz a műsorunknak a fő témája. Pár évvel ezelőtt indult egy mozgalom, amely során elkezdtünk beavató zarándoklatokat szervezni, először Budapesten. Mi is ennek a beavató zarándoklatnak a fő célja? Azokat az embereket szeretnénk útra hívni, útra szólítani, akik még nem nagyon ismerik sem a zarándoklást, sem a Mária utat, nem próbálták még ki. Lehet, hogy talán a hit útján is csak éppen most indulgatnak, érdeklődnek, próbálkoznak. Szóval igazából ezeket a zarándoklatokat nekik szeretnénk megszervezni. Budapesten most már másfél-két éve is minden szombaton megszervezésre kerül. Normafától Makkos Márián át Mária remetéig. Ez a csodálatos lehetőség arra, hogy hát mindenki megpróbálja magát, mint zarándokot, mert lehet, hogy nagyon sokféleképpen definiálja magát az ember, de az a tapasztalatunk, az a meglátásunk, hogy nagyon sokan, akik elindulnak a Mária úton, azok tulajdonképpen zarándokként is definiálják magukat. Ez egy más élethelyzet, egy más szemlélet. No, szóval valami ilyesmiről fogunk beszélgetni a következő fél órában, mert hogy ez a kezdeményezés, amit Budapesten elindult, ez most már az ország több területén is megtalálható lehetőségként. Először Pécs és Mária Gyűrűt között indultak meg a beavató zarándoklatok, most már stabilan minden hónap első szombatján lehet kipróbálni a zarándoklás műfaját ezen a Mária út szakaszon. És hát a tavalyi évben már sokat gondolkodtunk azon, hogy más helyszíneken is lehessen kipróbálni, így aztán az idejében elindult Zirc környékén beavató zarándoklat, és hát novumként Szeged környékén is. Úgyhogy az első telefonos beszélgető társammal a Szeged környéki beavató zarándoklatokról fogunk beszélgetni, Csirik Györgyné és Urinás Máriával, de bízom benne, hogy hamarosan itt lesz velünk a vonalban. És akkor a második részében pedig Csombor Mariannal fogunk beszélgetni, ő pedig a zirci beavató zarándoklatok szervezését vállalta magára. Szóval őket kérdezzük meg az eddigi tapasztalatokról, élményekről, és hát a saját miértjeikről. Bízom benne, hogy Mária már itt van velünk a vonalban. Szia!
2: Igen, itt vagyok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Mindörökké, amen.
1: No, akkor lehet, hogy kezdjünk egy kicsit a legelejéről. Hogyan kerültél te kapcsolatba a Mária úttal, milyen zarándok tapasztalataid voltak, szóval egyáltalán mik az első benyomások, amik aztán arra vittek téged, hogy megszervezzél egy zarándoklatot?
2: A leges-legelső zarándok élményem az bő 10 évvel ezelőtt, 2015-ben volt a Balatonalmádi Sümeg háromnapos gyalogos zarándoklat ment a búcsúra, és utána tudtam, hogy én nekem ezekkel a dolgokkal foglalkoznom kell, és akkor a neten mindig ilyen szabadidős tevékenységet kerestem, amikor nem dolgoztam. És hát azóta már eltelt 10 év, és nagyon sok zarándoklaton részt vettem már. A leghosszabb talán a 20 napos Csíksomlyóra menő zarándoklat, gyalogos zarándoklat volt 2017-ben Mária Pócsról. És nagyon sok szakaszán voltam már a Mária útnak, ismétlésbe is bocsátkoztam már az zarándoklatokat illetően, és itt Szeged környékén is voltak már próbálkozások többször is, aztán nem ismétlődött meg a következő évben, szóval így röviden a múltunk ezen a környéken, és Hát az idén augusztus, vagy július végén inkább kaptam egy telefont a Mária úttól, hogy az egyúton zarándoklatot úgy tudják, hogy én szervezem, és akkor avassam be őket a részletekbe, és hát nagyon meglepődtem, mert semmiféle ilyen szervezésbe nem voltam benne, és mondtam, hogy én nem tudok róla, hogy én szervezném, és hát szépen elköszöntünk egymástól, ugye mással voltam elfoglalva, nem volt a dolog tervezve, egy hónap lett volna még, tudom, hogy kicsit lehet mozgatni az egyúton dátumát, de annyira váratlanul ért akkor ez a telefon. A lényeg, hogy a bogár aztán ott maradt a fejembe ezután a telefon után, hogy voltak itt már próbálkozások egy úton kapcsán, illetve tudtam, hogy a beavatott zarándoklatok működnek, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, mindig láttam a Mária honlapján ezt, illetve két beavatott zarándoklatra föl is mentem Pestre, családi programokkal összekötve. És még egy dolog, még egy szál, ami szerintem nagyon fontos, itt legalábbis ezen a környéken, hogy 2022-ben először elindult a Szegedről Mária Radnára, magyarok nagyasszonyára a gyalogos zarándoklat, most voltunk 5-5-ször. Tehát már Szegedről is indult gyaloglás, és megismertetni, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, azokkal, akik nem tudják, hogy mi ez, hát kellett volna itt is rövid szakaszon ezt elindítani, és ez nagyon-nagyon foglalkoztatott már egy ideje. És a Mária Radnai gyalogos zarándoklattal kapcsolatosan, amit most itt a témába behoztam, hogy maga ez a beavató zarándoklat, amit itt október 10-én először megvalósítottunk, ez ennek a Mária Radnai gyalogos zarándoklatnak egy picike kis szakasza. Tehát olyan szempontok alapján választottuk ki az úti szakaszt, hogy ne legyen nagyon hosszú azoknak, akik esetleg most életükbe gyalogolnak először, de erre a Radnai útszakaszra tettük, és akkor a Makó környékéhez tartozó Kiszombor, illetve Szeged környékéhez tartozó Szőreg közt zajlott most szombaton ez a beavató zarándoklat. Mindkét településen az atyák örömmel fogadták, úgyhogy induláshoz kaptunk szentmisét, zárásnál pedig a záró alkalmat ott a szőregi templomban megtarthattuk, és 9-en voltunk. Új zarándok nem volt, elmondanám nektek, régi veterán zarándokok jöttek, de elindultunk, és 2 hónap múlva újra lesz. Minden második hónap, minden második szombatján tervezzük, hogy ugyanezen az útszakaszon végigmegyünk, rózsafűzért mondunk, csendszakasz van, egy kedvenc vendéglőbe beülünk, és hát így telik el a 20-22 kilométer, illetve hát most szombaton is így telt el.
1: Az jutott eszembe, amiközben beszéltél, hogy hát a jóisten útja mennyire kifürkészhetetlen,
2: igen,
1: tényleg,
2: igen.
1: És ez is mennyire jól példázza szó szerint. Nem biztos, hogy a hallgatók ugye ismerik a Mária útnak ezt a déli útvonalát, ugye azért a fő útvonaltól ez viszonylag messzebb esik. Elméletileg a Mária útnak ugye 2 bejáratódott vagy közismertebb főútvonala van, de folyamatos építés alatt van egy déli főútvonal, ez az ominózus M3-as nevezetű számozású útvonal, ami Máriacél és Csíksomlyó között húzódna, csak hát nem ezen a Kőszeg, Celdömölk, Bodajk, Esztergom, Máriapocs szakaszon érinteni a mi országunkat, hanem egy ilyen déli kerülőbb úttal, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazom, nem szeretném semmiképpen versenyeztetni az útvonalakat, de hát valahogy így Zalaegerszegtől lefelé Mária, Gyűd, Szeged, és így Mária Radnán keresztül jutna el majd Csíksomlyóra.
2: Temesvár,
1: így van.
2: Igen.
1: Így lehetne ezt a szép útvonalat fejleszteni. Ez az útvonal ugye kiépítés alatt áll, és ahogy Mária is elmondta, ugye már több és sok éve Szeged környékén azért már aktívan működő zarándok csoportok, zarándok élet volt egy-egy felmutatás, de hát milyen nagyon szép, hogy valahogy mindig így fellángol ez a dolog, és aztán újraindul, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy például beavató zarándoklat indulhatott. Említetted, hogy most ugye olyan közönség, vagy olyan résztvevők voltak ott, akik már valamilyen szintű zarándok tapasztalattal rendelkeznek, de ha esetleg neked magát, ezt a beavatást kellene mondjuk pár szóval elmesélned, hogy miért érdemes kipróbálni ezt a dolgot, mert neked az a tapasztalatod, hogy akkor hogyan tudnád ezt megfogalmazni azok felé, akik még tényleg csak érdeklődnek ez iránt, az ügy iránt?
2: Hát talán úgy tudnám megfogalmazni, ezt sok helyen láttam már, ahol az zarándokokat fogadják, hogy egy kicsit a tekintetekből olyasmit olvas ki az ember, hogy ezek a csodabogarak hogy is kerültek ide, meg hogy is tudják ezeket a megpróbáltatásokat, amit az időjárás, a meleg, a távolság, a gyaloglásat, hogy tudjuk ezt végigvinni. Meg egy pici irigykedés is van, hogy én is szeretném csinálni. Én ezt szoktam látni a szemekből. És azt tudnám mondani, hogy lehetőség kipróbálni azoknak ezt az utat, a beavató utat, akik még soha nem mertek nekivágni, mert hogy ez nekem nem megy, mert hogy én ettől egy kicsit tartok, én már öreg vagyok, én nekem még más dolgom van, szóval kifogás szokott lenni. De úgy az érintettség, a hang valahol, ha megszólalt, hogy hú, csináljuk meg, akkor erre a beavató zarándoklat nagyon alkalmas, mert kicsiben a nagy zarándoklatnak minden részlete benne van abba 18-20-22 kilométerbe, 5-6-7 óra alatt tesszük meg körülbelül, és le tudja mindenki szűrni, hogy ezt esetleg a későbbiekben akarja-e csinálni, megszólította-e őt ez a dolog, bírja-e, illetve hát azoknak is mindenképpen jó, akik már egy picit kiöregedtek és félnek attól, hogy ők hosszú távon visszahúzzák a csoportot, azoknak is így ritkábban egy-egy 20 kilométer ebben a lelkületben, amit itt a gyalogos zarándoklat kapcsán az imák és az énekek hoznak elő belőlünk, ezt én úgy gondolom nagyon érdemes megtapasztalni.
1: Ha valaki elköteleződik arra, hogy akkor elindul egy zarándoklatra, mondjuk konkrétan a ti beavatótokra, milyen felkészülést igényel ez, hogyan készüljön aznapra felszerelésében, étkezésben, szóval miket tudnál javasolni az ő felkészüléséhez?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy fölkészülés nem kell. Egy napra való egy-két szendvics esetleg, lélekben talán magáira azért az egy napi zarándoklatért imádkozni, ez biztos, hogy gyümölcsöző, és a cipő legyen kényelmes. Tehát én a mi beavatónkra, ami 20-22 kilométer, nem gondolnék mást.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. No, akkor aki úgy érzi, hogy Szeged környékén lakik, és mondjuk nem szeretne nagyon nagy dologba először belecsapni, de azért ki szeretné próbálni, hogy milyen ez az zarándoklás dolog, hát ajánljuk nagy szeretettel, mert akkor két havonta minden második szombaton, ha jól értettem Máriát, el lehet indulni Szeged környékén, Makó és Szeged között is innentől lesznek beavató zarándoklatok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél nekünk erről, meg hát, hogy felvállaltad ezt a szolgálatot, még ha egy kicsit ilyen kerülő úton is érkezett meg hozzád a meghívás, de azért látod, mégiscsak az Úr megszólított. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát menjünk is tovább, mert hogy hát, ahogy említettem a műsor elején, máshol is vannak zarándoklatok, és a következő beszélgető társammal, Csombor Mariannal a Zirc környéki eseményekről fogunk egy picit beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Marianna, vonalba, ha itt vagy velünk.
3: Igen, itt vagyok. Szia, Zsófi! És mindenkit szeretettel köszöntök, a Mária Rádió hallgatóit is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit itt a nagymama funkcióból kikérhettünk, kiszólíthattunk. No, de akkor nálad is azt szeretném kérni, hogy picit nézzünk rá akkor a legelső elhívásra, meghívásra. nagyon szépen köszönjük azt, hogy egyébként te is beleálltál a szolgálatban. Na de miért, hogy ilyen nagyon röviden fogalmazzam meg a dolgot? Szóval mi hívott téged először a Mária útra, az zarándoklásra, és akkor hogyan is kerültél te a szervezők közé?
3: Hát szerencsés ember vagyok, a Bakony szívébe élhetek, gyönyörű környezetbe, és mindig részt szoktam venni augusztus 15-én a Mária út, a Nemzetközi Zarándok nap során, az Ilz Bakony dél szakaszon. És 2023-ban valamilyen oknál fogva felkértek engem erre a szakaszra, hogy vezessem tovább, mert megöregedtek, akik eddig vezették, és én nagyon nagy örömmel elvállaltam a szervezését, hogy igen, hát ezt nem szabad, hogy ne legyen ezen a szakaszon senki, aki ezt az utat vezeti, és nekem nagy szerencsém volt, mert Lőrinc atya, az Irci plébános rögtön mellém állt, és én szerveztem az utat, Lőrinc atya meg a lelki vezetést vitte. Ez a szakasz egyébként mindig nagyon népszerű, 40-50 ember szokott érkezni ezen az egy napon, úgyhogy nekünk nagy élmény, és amit kapunk, azt meg leírhatatlan, tehát, hogy így az egész út során.
1: Egy picit segíts azért elképzelni, hogyha az ember, amikor arra adja a fejét, hogy zarándoklatot szervez, na, akkor honnan is indul? Lélekben, meg fizikailag. Szóval mik azok a lépések, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy egy ilyen kezdeményezéssel induljon?
3: Hát igen, a természet szeretette az első, és az, hogy megtapasztalni azt, hogy milyen kiszakadni egy kicsit a hétköznapokból. Milyen érzés az egy ilyen zarándoklaton részt venni, amikor tényleg arra figyelünk, felfelé figyelünk, hogy legyen egy Isten kapcsolatunk a zarándoklat során. És én ezt megtapasztalhattam az elődeimtől, és én azt mondtam, hogy ezt tovább kell adni, és ezt tovább kell vinni, ezt nem szabad, hogy ez megszakadjon.
1: Egy picit mesélj arról, hogy ugye az egyútonnak, és akkor az induló beavató zarándoklatoknak az útvonala, tehát milyen helyszíneket érintetek, merre jár ez az útvonal?
3: Igen, tehát, hogy így az egy úton az nagyon-nagyon népszerű, ez végig a Mária úton megy Zirc-Bakonybél között, és akkor jött egy ilyen gondolat, és felkérés szintén a Mária Rádió és a Mária úttól, hogy lehetne csinálni kisebb zarándoklatot Zirc környékén, hiszen nagyon szép a környezet, nagyon sok szép ilyen szakrális helyekkel vagyunk körülvéve, és csináltunk egy rövidebb szakaszt, ez egy ilyen 11-12 kilométeres szakasz, Zirc bazilikából indulva, és ugyanoda érkezünk vissza a Szentmisére.
1: Tehát akkor ez egy körút?
3: Igen, ez egy körútat terveztünk, 6 állomással, minden állomáson van valami, aminek van egy története, ehhez felfűzünk egy imádságot, egy éneket, és így megyünk tovább. Nagyon szép szakasz. Most a legutoljára, amikor október 3-án volt, akkor 11-en jelentkeztek, nagyon örültünk nekik, voltak olyanok, akik először voltak zarándokolni, Dunaújvárosból érkeztek. Tehát ezek mind olyan apró ajándékok, örömök nekünk, zarándoklat vezetőknek, hogy kell csinálni, folytatni kell, tovább kell adni ezeket az apró magokat, hogy gyümölcsökké teremjenek.
1: Nálatok hogyan kell elképzelni most a beavató zarándoklatról, ha beszélgetünk, hogy milyen lelki programmal készültök erre, hogy készültök föl, és akkor milyen tapasztalataitok vannak ennek kapcsán?
3: Igen, a bazilikában van a gyülekező, Lőrinc atya, van a bazilikában, kapunk egy áldás Lőrinc atyától, utána van egy ilyen bemutatkozó kör, beszélgetünk az zarándoklatról, és elindulunk énekszóval a bazilikából. És menet közben még a városba keresztutat járunk, van egy kórházkápolnánk, oda is betérünk, megpihenünk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt a beavató zarándoklatot, hogy ez egy ilyen lassabb, ilyen több állomásból álló körút, ahol meg is tudunk pihenni, tudunk jókat beszélgetni, tudunk közösen imádkozni, és ez egy szentmisével záródik az egész program. Tehát egy nagyon szép út. Én azt mondom, hogy minden beavató zarándoklatnál is vannak, vannak biztos szebbek is, meg jobbak is, de hogy a miénk is egy szép környezetben van, és hogy az állomásoknál is próbálunk olyan tanításokat, vagy elmélkedéseket adni, mert pluszban most legutoljára Szent Mihály Arkangyal és Assisi Szent Ferenc életéről tanítottuk, vagy meséltünk az ott lévőknek.
1: Milyen érdekes egyébként, ahogy te is meséled, hogy hogyan kerültél ehhez az ügyhöz közelése az előtted lévő beszélgetésben. Folyton ez jár most a fejemben, hogy milyen érdekes ugye meghallgatni, aki már, hogy mondjam, hát belekerült ebbe a cipőbe. És hát milyen érdekes azoknál is ez a dolog, akik lehet, hogy most ezt a rádió műsort hallgatják, vagy látnak akár egy Facebook bejegyzést, vagy egy hírt arról, hogy indulnak ezek a lehetőségek, és vajon hát hogyan mérlegeli az ember, ugye az elindulok, nem indulok el, keresem a kifogást, hogy miért nem. De amit te is elmondtál, és előtted Mária is elmondott, hogy ezek valami életformáló élményekké tudnak átalakulni, amit az ember tényleg el tud vinni a hátizsákjába, és aztán egy nehéz pillanatban nagy öröm ezekre visszagondolni, ezekre a közös élményekre, meg hát tényleg erőforrást is tudnak nyújtani. Mik a jövőbeni terveitek? Mikor lesz legközelebb beavató? És egy picit még arról mesélj te is, hogy igényel-e bármiféle felkészülést az, hogyha bárki úgy gondolja, hogy a következő zirci beavatóra szeretne elmenni, akkor hogyan készüljön testben, lélekben erre?
3: Igen, én azt ígértem, hogy egy olyan tervem van, hogy jövőre 2 beavatót tudok vállalni, plusz még az egyúton nemzetközi zarándoknapon lesz az Ilc Bakonybér, és tavasszal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe körül szeretném a tavaszit, az ősz meg ősszel lenne ugyanígy október elején, tehát nekünk itt az időjárást is nagyon kell figyelni. Amit úgy elmondanék, hogy aki erre a zarándoklatra szeretne jönni, hát kap egy hangot, biztos, hogy kap egy hívó hangot, mert én is az elején úgy voltam, hogy nézegettem, és akkor egyszer csak belevágtam. És amikor az ember ide érkezik, onnantól fogva már megérintődik, úgymond. Ami még én itt hozzátenném az Irci zarándoklathoz, hogy van zarándokszállása a Ciszterci Látogató Központ által fenntartott zarándokszállásunk van, a Szent Hedvig zarándokszállás, akik esetleg messzebbről érkeznének, szeretettel ajánlom nekik is ezt a lehetőséget, és egyébként ez a szakasz nem nincsen lehetőségünk vízvételhez. Tehát úgy kell készülni, hogy egész nap megfelelő mennyiségű ivóvíz, élelem, és amit a szívünket nyomja, tehát ami van kérésünk, vagy hálaadásunk az Úr felé, azt el kell hozni. Szoktunk csinálni olyat is, hogy ima szándékokat gyűjtünk, és a keresztre rákötjük egy kis zacskóba, és az végig velünk jön. Tehát, hogy az embereket egy picit próbálni arra vezetni, hogy nyugodtan, bátran vagy mondják ki, vagy írják le a kérésüket az Úr felé, és akkor majd egyszer csak meglátják az ajándékot.
1: Hát legyen így.
3: Én még annyit szeretnék, Zsófi, elmondani, hogy ami nekem hatalmas élmény volt az idén, hogy elmehettem a Mária Rádió és a Mária út szervezésével Csíksomjóra egy 5 napos zarándoklatra, és ugye kapcsolódtunk mi a 40 napos zarándokokhoz. És én ott annyira beavatottam, hogy ott én soha nem voltam még a csíksomjói búcsúban sem, tehát nekem ez egy akkora élmény volt, és hogy találkozhattam azokkal, akik Magyarországról indultak a 40 naposon, és velük együtt mehettünk, és utána kapcsolódtunk a Gyergyó Alfajúi csapathoz, hát szóval fantasztikus élmény volt. Ezt is mindenkinek, aki kap erre hívást, vagy van benne ilyen gondolat, bátran ajánlom, mert nagy élmény volt nekem, és ez még jobban megindított abban, hogy igen, szép helyen lakunk, vannak lehetőségeink, tessék csinálni, tessék szolgálni.
1: Hát ezt nagyon-nagyon nagy örömmel halljuk, és reméljük, hogy jövőre is az úr kirendelteti, és megvalósulnak ezek az arándoklatok is. Már szerveződik a jövő évi nagy 40 napos csíksomjói zarándoklat, még azért konkrétumokat nem tudok hirdetni, de bízunk benne, hogy megérkezik minden apró részlet, és aztán összeáll egy nagy egészé, ahogy ez minden évben így szokott lenni, és hát tervek között szerepel, hogy ugyanúgy lesz majd jövőre is ez a buszos lehetőség. Fogjuk nem majd szerint hirdetni minden Mária utas és minden Mária rádiós önkéntesnek és hallgatónak is, úgyhogy bízunk benne, hogy fogunk tudni jövőre is találkozni, főleg, hogyha hát ilyen élményeket ad egy ilyen csodálatos lehetőség. Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük az eddigi szolgálatodat, nagyon-nagyon sok áldást és erőt kívánunk a jövőbeni utadra is, és hát bízunk benne, hogy mindenkit egyre több embert megszólít, és beavatódik az arándoklásba és a Mária útba. Csombor Mária, nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Isten áldjon benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. És hát nagyon-nagyon örülök, hogy Marian felhozta a 40 napos csíksomjói zarándoklatot, mert hogy még egy beavató zarándoklatot szeretnék idehozni a hallgatók elé. Egy vadonatúj kezdeményezést, amit nem más, mint egy 40 napos zarándoklatot megjáró résztvevő indított el. Tehát amit Marian elmesélt az utolsó 5 napról, ő ugyanezt elmeséli a 40 napról, az előző adásban hallhattuk Szabó Gyulát, és ő gondolta úgy, hogy szintén szeretne lehetőséget biztosítani az ő közvetlen környezetének, az ő lakhelyéhez közel, hogy legyen lehetőség rendszeresen zarándoklatra indulni szervezett csoportos formában. Ezért október 17-én fog elindulni az első beavató zarándoklat Tardosról, ez Tata mellett található kis település, szóval Tardosról fognak át zarándokolni Péliföld-Szentkeresztre. Bízom benne, hogy Péliföld-Szentkeresztet meg nem kell bemutatni a hallgatóknak, mert egy csodálatos szentkútkegyhely. Aki még nem ismeri esetleg, hát nagyon jó szívvel ajánlom, a terep csodálatos, elképesztően szép helyen fognak majd menni, és hát, hogy mi a különbség egy kirándulás és egy zarándoklat között, na azt gondolom, hogy itt azért tényleg meg lehet tapasztalni. Gyula meg élőben tud tanúságot tenni arról, hogy ő miket élt át 40 napon keresztül, és hát szerintem az egyik különlegessége, bár én nem szeretem összevetni az arándoklatokat, mert szerintem mindegyik hordoz sajátosságokat és szépségeket, de Péliföld-Szentkereszten van egy nagyon-nagyon szép keresztút, ami Via Lucis névre hallgat, és nagyon-nagyon különleges, aki nem ismeri, én azt hiszem, hogy a Remény jegyében tudja végigjárni ezt a nagyon-nagyon sajátos utat, úgyhogy ezzel lesz ez a dolog megkoronázva. Aki szeretne részt venni ezen, illetőleg más beavató és más zarándoklaton, a Mária út honlapján megtalálja az ehhez szükséges információkat és jelentkezési felületet, és ugyanígy megtalálhatóak a Mária út közösségi csatornáin is ezek a lehetőségek. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy merje kipróbálni a beavató zarándoklatokat, de hát azért lesznek továbbra is nagyon-nagyon szép eseményeink, hogy még a zárás előtt idehozzak zarándok esemény ajánlóként egy nagyon-nagyon szép lehetőséget. Idén is megszervezésre fog kerülni az évzáró zarándoklatunk. 3 Szentkút zarándoklat lesz december 29-től január 1-ig Bodajk-Csatka-Jást-Bodajk útvonalon. Ez most már egy hagyománya a Mária útnak. Igazi hálaadó zarándoklat. Érdemes ránézni egy zarándoklat keretében erre az évre. Mit, hogy éltünk át, mit, hogy tapasztaltunk meg, és hát a Jóisten ajándékozó szeretetét hogyan tudjuk felismerni, talán a nehézségekben is. Szóval valami ilyesmi lesz ennek az arándoklatnak a lelki gondolata íve, és hát valami fantasztikus csapat szokott ilyenkor mindig összeverbúválódni. Én személyesen is több tapasztalattal is rendelkezem erről, én is igyekszem legalább egy napra meglátogatni ezt az arándoklatot, mert valami fantasztikusan szép tényleg a táj, fantasztikus a csapat, és hát nagyon-nagyon érdekes így elmerülni az elmúlt év eseményeibe, és valahogy így belefolyni az új évbe. Szóval hívunk mindenkit nagy szeretettel a 3 Szentkút zarándoklatra, És hát még egy, illetőleg két dolgot szeretnék idehozni a hallgatók elé. Az egyik, hogy továbbra is várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket a Mária út budapesti zarándok információs pontján, ami a Ferenciek terén található. Itt természetesen a szervezett csoportos zarándoklatok mellett minden olyan hasznos dolog is megtalálható, ami ahhoz szükséges, hogy valaki egyénileg vagy önálló szervezésben induljon el a Mária útra, térképek, lelkiségi füzetek, pici apró ajándéktárgyak, vagy hát olyan szimbolikus lehetőségek, amik a Mária út közösségét írják le. Aki szeretne ellátogatni a Mária út zarándok információs pontra, és ez egy pici újdonságváltozás, a nyitvatartás tekintetében kérjük, hogy írjon nekünk a zarándok információs pont, természetesen érkezet nélkül zarándok információs pont info.kukac.mariaut.hu e-mail címre, és akkor részletesen le tudjuk egyeztetni, hogy ki, mikor tudna, szeretne eljönni hozzánk, és akkor igyekszünk mindenképpen lehetőséget biztosítani, hogy nyitva legyen a zarándok információs pont, mert hogy ezt is önkénteseink üzemeltetik, tartják kadban, és a nyitvatartásról is ők gondoskodnak, és hát szeretnék kiszolgálni tényleg azokat, akik szeretnének megkeresni, felkeresni bennünket, úgyhogy akkor mindenképpen szeretnénk nyitva tartani, amikor valaki jönne. Úgyhogy ezért szeretnénk kérni, hogy írjanak nekünk az e-mail címünkre. No, és a másik nagyon-nagyon szép kezdeményezés, amit szintén szeretnék idehozni a hallgatók elé. Egyre több helyen tartunk kiállítást, illetőleg előadást fiataloknak, középiskoláknak, a Mária útról és hát a zarándoklásnak, ezekről a fantasztikus élményeiről, amiről az elmúlt 20-25 percben hallhattunk. Érdemes ezeket a lehetőséget kihasználni, úgyhogy jó szívvel ajánljuk minden pedagógus hallgató figyelmébe, hogy tényleg nagy szeretettel megyünk mesélni a Mária utas élményekről, és hát bemutatni ezeket az élményeket különböző kiállítási anyagokon keresztül a fiataloknak, és hát meghívni őket az útra, szervezni nekik akár osztálykirándulás, akár testnevelés óra keretében zarándoklatokat abban a témában, ami esetleg a fiatalokat érdekli. Szóval nyitott a lehetőség arra, hogy egy kicsi különlegességet vigyünk a középiskolák életébe, megismertessük velük a Mária út misszióját, és hát a zarándoklás életformáló erejét. Akit érdekelne ez a lehetőség, nagy szeretettel várjuk a megkereséseket az info@mariaut.hu e-mail címre, és akkor felveszünk mindenkivel a kapcsolatot, és bízunk benne, hogy ahogy most már Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron, több középiskolában megadatott ez a lehetőség, hogy megmutathattuk a Mária út szépségeit, ugyanúgy egyre több helyen fogunk tudni erről majd mesélni a fiataloknak. Szóval, aki elhívást érez arra, hogy egy ilyen szép előadástra lehetőséget biztosítson a Mária útnak, kérjük, hogy írjon nekünk az info@mariaut.hu e-mail címre. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget is. 2 hét múlva fogunk találkozni ismét, akkor bízom benne, hogy ismét egy nagyon-nagyon különleges dologról fogunk tudni beszélni a Mária út lelki tartalma kapcsán. Van egy új lehetőség azok számára, akik akár egyénileg indulnának útra, és szeretnének lelkileg elmélyülni. No, erről fogunk majd egy picit beszélgetni, és hát ránézünk a Mária út európai kulturális útpályázatának pillanatnyi állapotára is. 2 hét múlva várjuk önöket ismét a készülékek elé. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóciné Szabó Zsófia voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Radio. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja.

0: Kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson eléd. Ne rejtsd el előlem arcodat, megpróbáltatásom napján fordítsd felén füledet. Amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg engem. Napjaim elenyésznek, mint a füst, csontjaim, mint a parázs izzanak. Szívem olyan, mint a lekaszált és kiszáradt fű. Kenyeremet megenni is elfelejtem. Hangos sóhajtozásom közben usom csontomra sorvadt. Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz. Olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly. És úgy virrasztok, mint a magányos veréb a háztetőn. Ellenségeim egész nap gyaláznak. Akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak. Kenyér helyett hamut eszem, és italomat könnyel vegyítem. Haragod és neheztelésed miatt, mert magasba emeltél, és most földre sújtasz. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, és én, mint a fű, elszáradok. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. De te, Uram, örökre megmaradsz, és emléked is él nemzedékről nemzedékre. Kelj fel, és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idő, hogy megkönyörülj rajta. Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, romjain is szánakoznak. A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, és minden király vallja dicsőségedet. Mert felépíti az Úr Siont, és megjelenik dicsőségben. A szegények imádságát meghallgatja, és nem veti meg könyörgésüket. Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, a születendő nép is magasztalja az Urat. Mert letekint szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat, hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és Jeruzsálemben dicsőségét. Amikor majd a népek egybe gyűlnek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim. De így fohászkodom. Istenem, ne ragadj el életem delén. A te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak. Kezdetben te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve. Ezek elenyésznek, de te megmaradsz. Elavulnak, mint a ruha, változnak, mert mint az öltözetet váltod őket. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Szolgáid fiai itt lakhatnak, és ivadékuk színed előtt biztonságban él. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram.
1: Igyelj népem tanításomra, ajkam igéire figyeljetek.
2: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Dárius második esztendejének 8. hónapjában, Az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, Berekjának, Iddó fiának a fiához. Így beszélj hozzájuk, ezt mondja a seregek ura. Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez így beszéltek a régi

0: Dárius második évében az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, Berekjának, Iddó fiának a fiához. Az éj folyamán látomásom volt. Egy ember állt a mirtuszfák között, amelyeknek a gyökerei a mélybe nyúltak. Mögötte sárga, vörös sárga, fekete és fehér lovak voltak. Megkérdeztem, mik ezek, uram? Az angyal, aki hozzám beszélt, azt mondta, mindjárt megmutatom neked, hogy mik ezek. Az ember, aki a mirtuszfák között állt, ezt válaszolta. Ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. Ekkor a lovak azt mondták az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, bejártuk a földet. Az egész földön béke van és nyugalom. Erre az Úr angyala így válaszolt. Seregek ura, meddig vársz még, hogy megkönyörülj Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekkel 70 éve érezteted haragodat? Az Úr kedves, vigasztaló szavakkal válaszolt az angyalnak, aki hozzám beszélt. Ezután így szólt az angyal, aki hozzám beszélt. Hirdesd, ezt mondja a seregek ura. Féltékeny szeretettel szeretem Jeruzsálemet és Siont, és nagyon haragszom a gőgös népekre. Én ugyanis csak egy kicsit haragudtam, ők azonban túllépték a mértéket. Azért ezt mondja az Úr. Újra irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Újjá fog épülni ott a házam, mondja a seregek ura, és a mérőzsinór kifeszül Jeruzsálem felett. Hirdess továbbá, ezt mondja a seregek ura. Városaim bővelkedni fognak a javakban. Az Úr megkönyörül Sionon, és ismét kiválasztja Jeruzsálemet. Azután felemeltem tekintetem, és látomást láttam. Volt ott négy szarv. Megkérdeztem az angyalt, aki beszélt hozzám. Mik ezek a szarvak, uram? Azt felelte. Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórják Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem. Megkérdeztem. Mit fognak ezek itt csinálni? Azt mondta. Ezek azok a szarvak ott, amelyek szétszórták Júdát, úgyhogy senki sem merte fölemelni a fejét. És ezek most idejöttek, hogy legyőzzék őket, hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvát, amelyek fölemelték a szarvukat Júda országa ellen, és szétszórták. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Újra irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Újjá fog épülni ott a házam. A városnak nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, mert világossága maga a bárány. Újjá fog épülni ott a házam.
1: Olvasmány Szent Kolumbán apát utasításaiból. Milyen boldogok és milyen szerencsések azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Boldog az a virrasztás, amellyel Istent, a mindenség alkotóját várják, aki betölt mindent és felülmúl mindent. Bárcsak engem is jól lehet haszontalan szolgát, de mégis, mint az ő szolgáját arra méltatna, hogy felébresztene tunyaságom álmából, és isteni szeretetének tüzével, amelynek lángja a csillagoknál is magasabbra lobog, bárcsak felgyújtaná bennem az iránta való hatalmas szeretet vágyat, és szüntelenül égne bennem is ez az isteni tűz. Bárcsak méltó volnék arra, hogy mécsesem éjszaka mindig égne Uram templomában, hogy világítana mindazoknak, akik belépnek Istenem hazába. Uram, könyörgök fiadnak, Jézus Krisztusnak, az én Istenemnek nevében, add nekem azt a fogyhatatlan szeretetet, hogy fel tudjon gyulladni mécsesem, és képtelen legyen kialudni. Engem melegítsen, másoknak pedig világítson. Krisztus, édes üdvözítőnk, te gyújtsd meg jóságosan mécseseinket, hogy szüntelenül világítsanak templomodban, és örök fényt kapjanak belőled, az örök világosságból, hogy megvilágítsák a mi sötétségünket, és távol tartsák tőlünk a világ éjszakáját. Kérlek, Jézusom, úgy árazd mécsesembe fényedet, hogy világosságánál feltáruljon előttem az a legszentebb szentély, amely téged, mint a jövendő javak örök főpapját, annak a templomnak csarnokaiba fogadott be, csak hogy téged örökre lássalak, szemléljelek

0: és kívánjalak, hogy reát szeretettel tekintsek, és színed előtt szüntelen égjen és lobogjon mécsesem. Szeretett üdvözítünk, mutasd meg magadat előttünk, akik nálad zörgetünk, hogy téged megismerve csak téged szeressünk, senki mást, csak utánad vágyódjunk, rólad elmélkedjünk nappal és éjszaka, mindig rólad gondolkodjunk. Szíts fel bennünk oly nagy szeretetet, hogy téged, Istenünket méltó módon szeressünk, hogy egész bensőnket betöltse az irántad való szeretet, és ez a szeretetet foglaljon le minket egészen. Minden érzékünket ez a szereteted elégítse ki, hogy rajtad kívül, aki örökké való vagy, mást már képtelenek is legyünk szeretni. Add, hogy ezt a nagy szeretetet sem az ég, sem a föld, sem a tenger vize ne tudja bennünk kioltani, a Szentírás szava szerint tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet. Ez valósuljon meg bennünk is, amennyire lehetséges, a te ajándékodból, Urunk, Jézus Krisztus, akinek dicsőség legyen mindörökkön örökké. Amen. Nem a napszolgál majd neked nappali fénnyel, és nem a holdfény ragyog neked, mert az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed. A napod nem nyugszik le soha, sem a holdad meg nem fogyatkozik, mert az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben. Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik. Szabad tűzben kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád. Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat. Színigasság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség. Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek. Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Imádságom jusson színed elé, Uram! Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok. Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához. A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből. A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram! Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, megzavart és földre nyomott csapásait súlya. Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés. Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram, ösvényemen csak ez világít. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön, pecsét ölelő karunkon, jel az életünkön, lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep, magunkra talál.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonyamuszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládés velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Atya,
1: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat október 13-án kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertettem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útra való, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetétkegyhelyekről 20 órakor, függőségről mindenkinek, Pap Ákos műsora 20 óra 16 perckor, ne félj, nem ítéllek el, kiút az abortusz okozta fájdalomból 21 óra 5 perckor, meghallgatlak, Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órakor, nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Szentírás ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Zsolozsma befejező ima óra 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
0: Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk. Mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szák a keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén víztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránátvulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, ó, iszonyú omlás. Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a roncsátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. Csak egy éjszakára, vakító csillagnak, mikor fénye támad, lássák meg arcuk a San folyó tükrébe, amikor magyart vért kőzölve hömpölyget, s hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. Csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva. Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent, magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket.
3: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Szülősuli. Hogyan maradj jó kapcsolatban a kiskamaszlányoddal? Időpontja október 14-e szerda 18 órától. A helyszíne Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola. Győr, Káptalan Domb 7 szám. Térítésmentes, nem szükséges regisztrálni. Programszervező M. Dr. Dulács Kacsilla. A kiskamasz és kamaszkor kiemelten fontos, ugyanakkor embert próbáló időszak a szülő-gyermek kapcsolatban. Hogyan tarthatjuk meg a bizalmat, a nyitott és szeretetteljes kommunikációt ebben a kihívásokkal teli életfázisban? A Győri Egyházmegye Családbizottsága szülősuli sorozatának második alkalmán M. dr. Dulácska Csilla, cikluskövetés oktató, mentálhigiénés szakember, az Anyalánya honlap megalkotója tart előadást október 14-én a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében. Az előadás nem csak szülőknek szól, szeretettel várnak minden pedagógust, nevelőt, nagyszülőt és az ifjúsággal foglalkozó érdeklődőt is. Szent Filoména imacsoport, egymásra épülő programsorozat. Időpont október 14-e szerda, 18:45 és 20:30 között. További időpontok november 11-e, december 9-e, január 13-a, február 10-e, március 10-e, április 14-e, május 12-e. Helyszíne Budapest Jézus Szíve templom, 8. kerület, Mária utca, 25 szám, hittanterem. A térítésmentes program szervezője Bakó Eszter. A Szent Filoména imacsoport célja, hogy a régóta gyermekáldásra váró házaspárok együtt imádkozzanak egy befogadó, támogató közösségben a gyermekáldásért. Várják azokat a szentségi házasságban élő házaspárokat a 8 alkalmas zárt imacsoportba, akik szeretnék megosztani egymással a küzdelmeiket és az örömeiket ezen az úton. A csoporthoz tartozás nem szünteti meg a gyermekáldásra régóta várók fájdalmát, de reményt ad, növeli a hitüket, és azt üzeni, hogy nincsenek egyedül. Időpontok minden hónap második szerdája 18:45-től 20:30-ig. Kisgyermekes szentségimádási óra. Időpontja hétfőnként 9 és 10 óra között. Helyszíne Pécs Pálos Lelki Központ. Hunyadi utca 70 szám. Térítésmentes program, a szervezője a Magyar Pálos Rend. Minden hétfőn délelőtt 9 és 10 óra között lehetőség nyílik a Pálos Lelki Központ kápolnájában kisgyermekekkel is bekapcsolódni a szentségimádásba. Ez az óra kettős célt tölt be. Babát, kisgyermeket vagy kisiskoláskorú gyermeket nevelő szülőknek szeretnének lehetőséget biztosítani a szentségimádásra. Ebben az órában nem kell feszengeniük amiatt, hogy gyermekeikkel másokat zavarnak az elcsendesedésben. Továbbá szeretnének a kisgyermekeknek alkalmat adni arra, hogy megtapasztalják az eukarisztiában jelenlévő Krisztus légkörét. Hiszen Jézus maga kér minket, engedjétek hozzám a gyermekeket. A csodát nem te fogod megtenni a gyermekeddel, hanem Jézus teszi meg mindkettőtökben. Áldott időtöltést a mesterrel!
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér imádságot a magyarországi budapesti stúdióból mondjuk. Kérem, imádkozzanak velünk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, a haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneimért.
3: vonok vissza.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Jézus vérét ontja az ostorozás titkában a világ üdvösségéért. Megostorozott Jézus, tisztíts meg minden bűntől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozáskor kiömlő vérét, engesztelésül bűneimért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak. Meggyalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségemből és összeretetemből, irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását, engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: hozzáérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy szirenei embert, Simont. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk, nem csak saját, hanem mások bűneiért. Azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásaimból. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül, saját és minden elesett ember bűneiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit életünk keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösek voltunk. Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jó átétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket, és szenteld meg halálomat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A fájdalmas rózsafüző titkainak első titkát a felvidéki stúdióból, a második titkát a budapesti stúdióból, a harmadik titkát Erdélyből, a negyedik titkát Budapestről, az ötödik titkát a délvidékről közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szent Szék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda, egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Kérdem tehát, vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benyámin törzséből. Isten nem vetette el népét, amelyet előre kiválasztott. Nem tudjátok, mit mondott az írás Illésről, amikor Isten előtt felszólalt Izrael ellen. Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat feldúlták, csak én maradtam meg, de nekem is életemre törnek. S mit felelt rá az isteni szózat? Meghagytam magamnak 7000 férfiút, aki nem hajtott térdet Bál előtt. Így most is akad valamennyi a kegyelmi kiválasztás alapján. S a kegyelem alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem. Hogyan állunk hát? Amit Izrael keresett, nem érte el, de a választottak elérték. A többiek megátalkodottak, ahogy írva van. Isten mindmáig érteni nem tudó lelket, és nem látó szemet, nem halló fület adott nekik. Dávid is ezt mondja. Asztaluk változzék fogótörré, csapdává, botránkozássá és megtorlássá. Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, és nyomorítsd görbére a hátukat. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Egyáltalán nem. Vétkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkalja őket. Ha már most vétkük gazdagítja a világot, és megfogyatkozásuk nyereség a pogányok számára, mennyivel inkább az lesz majd teljes számuk. Nektek, pogányoknak meg azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat, hát ha vetélkedésre sarkallom véreimet, és néhányukat elvezetem az üdvösségre. Mert ha már elvetésük megbékélése a világnak, mi más lesz fölvételük, hanem élet a halálból. Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is. Ha lettört is némely ág, s te vad olajfa létedre beoltattál, és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. Ha mégis kérkednél, tudd meg, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Mondhatnád ugyan, letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe. Ez igaz. A hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj. Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágnak, neked sem kegyelmez. Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát. Szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát. Feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek. S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is odavalók. Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megáltalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg pogányok teljes számban meg nem tértek. Akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget, az írás szerint, Sionból jön a szabadító, és eltörli Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket. Ők az evangéliumot tekintve ellenségek a ti avatokra, de a kiválasztás szerint kedvesek az ősökért. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok. Úgy ők is hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. Isten ugyanis minden embert az elégedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Míg kifürkészhetetlen szándékai, míg megfoghatatlan útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Ámen.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szívedig érnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 13-a. Jézus azt mondta, ültessétek le az embereket. Ezt János evangéliumában olvassuk a 6. fejezet 10. versében. Az ember mindenkori kérdés ez. Honnan vegyünk kenyeret? Jézus ezzel a kérdéssel bevonja a tanítványait az ő szolgálatába. Áldott méltóság ez három szempontból is. Egyrészt a tanítványok rádöbbennek a tehetetlenségükre. Sokkal nagyobb a feladatuk, mint sem azt a saját erejükből meg tudnák oldani. Másrészt a tanítványoknak mindig tudniuk kell, hogy Jézus Krisztusnál már készen van a megoldás. Hiszen az Úr csak próbaként kérte tőlük, hogy ők adjanak a sokaságnak kenyeret, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Harmadrészt ez a kérdés rámutat az ember valóságos állapotára. Amíg nincs kenyér, nincs valós lelki és Isten kérdés sem. Ha pedig van kenyér, akkor a jólét tesz istentelenné. Sehogy se jó. Ez is bizonyítja, megváltásra szorulunk. Egyet tehetünk, amely ennek az ige szakasznak. Jézus azt mondta, ültessétek le az embereket, amit mondtam, János 6. fejezete 10. versében olvassuk. Tehát egyet tehetünk, amely ige szakaszunk kulcsa. Figyeljünk az Úrra, engedelmesen tegyük, amit ő mond, engedve, hogy aztán történjenek a dolgok úgy, ahogy az ő nála készen van. A tanítványok az Úr szavát követik, leültetik a sokaságot a fűbe. Ennyi, amit ők tehetnek. Közben pedig cselekszik az Úr. Ez az engedelmesség csodát terem. Testi és lelki eledelt ajándékoz, amely idézőjelben jó lakást hoz, hogy abból még másoknak is marad. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Nem olyan régen kezembe került egy könyv, amit 2004-ben adtak ki. Ez egy meglehetősen vastag könyv volt, több mint 600 oldal. A címe pedig az, hogy Politika, szabadság, hagyomány. A kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. Különösen az alcím ragadott meg, hogy a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. A szerző pedig nem más, mint Joseph Ratzinger bíborosként írt, elmondott beszédeinek az összefoglalása. Ez a tanulmánykötet, vagy előadások szövegének kötete szinte csak olyan tanulmány tartalmazott, ami még nem jelent meg magyarul. És engem nagyon érdekelt. És hogy elkezdtem olvasni, azt gondoltam, hogy nemhogy nem jelentek meg ezek írásban magyarul, hanem nem jelentek meg ezeknek a hanganyagai sem. Különösen érdekes volt számomra, hogy Európa identitása nem tartozik a teológia bevett témakörei közé, de a 2005 után már 16. Benedek néven ismert Ratzinger kitüntetett figyelmet szentelt Európa eszméjének, és látjuk, hogy a mindennapjainkban a mindennapi életet meghatározó vitákról van szó. Az az ellentmondás és ez a rendkívüli érdeklődés szervesen összefügg Ratzinger életútjának a kibontakozásával. Érdekes, hogy az 1927-ben született Ratzinger egyetlen kivétellel nem alkotott összefüggő teológiai vagy filozófiai munkát, hanem tanulmányokban, alkalmi írásokban, előadásokban, prédikációkban fejtette ki a meggyőződését. Nagyon jellemzőek 16. Benedekre 2006. május 28-án Auschwitzban mondott beszédének szavai: nem tudunk belelátni Isten titkába. Csak töredékeket látunk. És tévedünk, ha Isten és a történelem bírájává akarjuk megtenni magunkat. Ha a kötetet olvasva azt láttam, hogy kár lenne tagadni, hogy bizonyos kérdésekben idővel változott a véleménye. És még az is előfordult, hogy néhány helyen módosította a korábbi tanulmánynak a szövegét. Ezek a módosulások azonban kivételek voltak, és gondolkodása szokatlanul erős koherenciát mutat, miközben az évtizedek során folyamatosan gazdagodott. Nagyon érdekelte a vallás és az állam viszonya történelmi távlatban, és ez különösen gyakran kerül szóba Európával foglalkozó írásaiban, amelyek sokak szemében egyenesen Európa lelkiismeretévé avatták őt. És persze a magyar emberek számára nem ismeretlen sem a teológus Ratzinger, sem a Biblia magyarázó Ratzinger, sem a kultúra és a politikum kérdéseit elemző Ratzinger. De azok a részletek, amelyeket itt majd be fogok mutatni, abban a reményben készültek el, hogy fontos szempontokkal, alapvető szövegekkel és ritkán figyelembe vett megfontolásokkal egészítheti ki azt a képet, amit Ratzingerről tudunk. A tanulmányok nyomán elkészült hanganyagok kivétel nélkül itt jelennek meg először. Különösen örülök annak, hogy Ratzinger közismerten világosan és szabatosan fogalmazó szerzőként gondolatmenetei jól követhetők, érthetők, és megpróbáltam magam is így ezeket hanganyaggá formálni. A szabadság és az igazság értékei Európa múltja és jövője, az egyházról szóló tanulmányai, a történelmi idő és az emberi üdvösség és a nemzetek egysége témáival foglalkoznak a következő előadások. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, szeretettel ajánlom mindenkinek. Joseph Ratzinger, későbbi 16. Benedek pápa tanulmányait. Isten áldja a hallgatói családot, Szabó Tamás ennek a műsornak a szerkesztője.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

16. rész. A politikai életben nagy változást jelent, hogy februárban Antal József miniszterelnök 5 miniszterét lecseréli. A mi kedves pécsi barátunk András Falvi Bertalan is távozik a kultuszminiszteri bársonyszékből, de megmarad a másik pécsi ismerősünk, Súrján egészségügyi miniszter. A hónap nagy halottja a szerzetesnek indult kiváló színművész Mensáros László, akinek a bencések nagyon szép liturgikus temetést rendeznek. Varga Béla a híres balatonboglári apát plébános, minden menekült atya, s a kommunizmus előtti utolsó házelnök megérte 90. születésnapját. A parlamentben magas kitüntetésben részesült. Március folyamán Páter Levente lelki gyakorlatot tart a rácvárosi templomban, majd nálunk is. Március 26-án nagy veszteség éri rendünket és az Egri Egyházmegyét. Áramütés következtében meghal a pálos segédpüspök, Ács István György atya, aki éppen egy lelki gyakorlat vezetésére indult. Temetése április 3-án az Egri Székesegyházban volt. A rend részéről Páter Zbudnyevek történész, Páter Pompa rendi tanácsos és még két fiatal lengyel atya volt jelen. Részt vett az egyházmegye papsága, Majer Mihály pécsi püspök, aki mint tanuló társát búcsúztatta. Páter Péter pedig a rend részéről vett tőle búcsút. Az új ember egész oldalas cikkben emlékezett meg róla, de a lengyel pálos és más katolikus lapok is hosszan méltatták a pálos segédpüspököt. Május hó folyamán a kertvárosi plébániánkon 312 első áldozót készítettünk elő a nagy ünnepre, 3 vasárnapra elosztva terjedt ki az ünneplés. A szikla templomból nyugtalanító hírek érkeznek. Páter Csanád és Páter Vince nehezen találják meg az összhangot. Páter Tádé készül az aranymiséjére, Pannonhalmán jól érzi magát. Ismerőse Tímár Lajosné gyakran látogatja és ellátja mindennel, ami esetleg szükséges számára, ápolásáról is gondoskodik. Itthon Pécsett, a május hónapban egy lada szamarával gazdagabbak lettünk. Június 18-án Jézus Szent Szíve ünnepén szomorú hír érkezik Pannonhalmáról. Páter Tádét újabb agyvérzés érte, és beszállították a győri kórházba. Ugyanaznap Pécsváros nagy ünnepe, a Jézus szívének 1943-ban történt városfelajánlás jubileumi megújítása. Este 7 órakor a feldíszített Széchenyi téren a dzsámi előtt felállított tábori oltárnál folyik az ünnepség és a felajánlás megújítása. A tér megtelik a hívőkkel. Először is megkoszorúzzák az 50 évvel ezelőtti felajánlást végző polgármesternek az altemplomban levő sírját. A szentmise előtt Majer Mihály püspök köszönti a nagyszámú tömeget, külön kiemelve azt, hogy megjelent a katonaság is egy díszszázad képviseletében, ami eddig elképzelhetetlen lett volna. Az ünnepi szónok dr. Hegyi László a sokat szenvedett és mellőzött prelátus a zsoltárossal kezdi. Isten az igaz embert szereti, le az állarcokkal. Isten a rossz matematikus, kevesekért is megmenti a várost. Az egész pécsi konvent jelen volt. Páter Péter, Páter Ákos, Páter Levente, Páter Béla novícius, Páter Botond klerikus, és 3 jelölt Zoltán, Sándor, Miklós. 19-én a bazilikában mindannyian részt vettek az egyházmegyei papszentelésen. A pécsi népi vallásosság nemzetközi kongresszusán résztvevő Fogarasi Ferences plébános, Páter Dacó Árpád Lukács nálunk kap szállást. Étkezések közben szívesen elbeszélget az erdélyi helyzetről és érdekes tanulmányáról, a népies vallásosságról, s a régi, ősi, sámáni hagyományokról. Sokáig volt a Csíksomlyói Ház és Szentély vezetője. Érdekes előadást tart a Babba Máriáról, őseink vallásos meggyőződéséről és annak nyomairól Erdélyben. Igazi vidám, virágos kedélyű Szent Ferenc gyermeke. Szívesen hallgattuk. Június 20-án Páter Bihar A. Tádé aranymiséje a győri kórházban. Páter Lukács, Páter Zsongor és Tímárné ápolója vannak jelen, mert vasárnap lévén
mindannyian el vagyunk foglalva, és úgy beszéltük meg, hogy mi többiek 23-án megyünk és tartjuk meg az ünnepséget. Fizikailag nagyon leromlott az atya, de szellemileg tiszta és határozott. Kétszer is megkért, hogy ne hagyjunk ott ajándékot, mert a környezete nem biztonságos. Pénzt kért a borbély részére, együtt elimádkoztuk a mi atyánkot, áldását adta ránk, majd búcsúzásul megszorongatta a kezünket, és mosolyogva váltunk el. Páter Péter még le is fényképezte, amint az ágyból bal kézzel áldását osztja ránk. Másnap délben meghalt. Páter Bihar Árpád Tádé 1906. április 4-én Erdélyben, Nagyszebenben született. Édesapja magasrangú katonatiszt volt, a császár valóságos belső titkos tanácsosa. Gyermekkorában csak németül beszéltek, édesanyja bécsi asszony. Magyarország különböző helyein állomásoztak, csak felnőtt korában tanult meg magyarul. A folyamőrségnél lett főhadnagy. 1939-ben tett a pálosoknál fogadalmat, 1943. június 20-án szentelték pappá. Rövid ideig a budai sziklatemplomban működött, majd pécsi alperjel lett 1945-ben. Ismerettsége révén megszerezte a Jakab-hegyi romokat és annak környékét. 17 hold legelőt és erdőt. Az új erdészházban kis kolostort alapított gazdasággal, a régi vadászházat kápolnává és nagyobb kolostorrá alakította át, kecses kis toronnyal, keresztfalvi mérnök tervei szerint. Páter Tádé éppen beszerző úton volt, és így nem került bele az 1950-es pécsi internálásba, a budai sziklakápolnában működött. 1951 húsvét másnapján, március 26-án innen vitték el az ávósok a börtönbe több testvérével együtt. A börtönben talán a legtöbbet szenvedett. Bűnéül rótták fel, hogy katonatiszt volt. Hónapokon át volt büntető magánzárkában, de imádsággal töltötte ki a nehéz időket. 8 évre ítélték. Több rendtársával együtt 1956-ban szabadult. Mivel még 90 éven felüli édesapja is élt, minden fizikai munkát meg kellett fognia, hogy eltartsa őt. Volt tőzegvágó, sertésetető, idegenvezető, majd végül, amikor kissé lazult a helyzet, a csepeli Jézus szíve plébánia, Turzó plébános fogadta be kisegítőnek. Másfél évet töltött Mária Nosztrán is, majd onnan került be a Szent István bazilikába gyóntatónak. 1989-ben Szent Jakab napján misézett fenn a Szent Jakab hegyén, másnap agyvérzést kapott, kórházba került, majd kissé feljavult, és agyvérzés utáni kórházi aranymiséjét elmondva 1993. június 24-én visszatért az Úrhoz. Temetésén Pécset, Páter Vince és Páter Benedek kivételével minden magyar pálos részt vett. Eljött utolsó főnöke is, Szabó Géza kanonok úr, a Szent István bazilika plébánosa, kurzustársai, gondozói, ismerősei. A pálos kriptában nyugszik kérése szerint.

Augusztus 1-ére virradóra ismét letörik a világ királynéja szobor kezét templomunk előtt. Most már másodszor visszatérésünk óta. Augusztus 25-én és 26-án Páter Péter hivatalos vizitációt tart Mária Nosztrán és a Szikla templomban. 24-én három lengyel pálos vendégünk van Pécsett. Előbb a Sziklában voltak Páter Vach Gergely Varannóból, Páter Csolek Tamás Ravennából és Páter Cichr Darius történész Varsóból. Mint mondják, kortársak, és éppen ezen a napon volt

öltözése volt, aki rendi nevéül a Fülöp nérei nevet választotta. Ő is József atya révén ismerte meg a pálosokat, és az ő közbenjárására jött a rendbe. Páter József sokat segít a határ túloldalán nem messzire fekvő ipolyságban, lelki gyakorlatot tart, s így ismerik meg ott is szerzetünket. Közben visszaragasztjuk a szűzanya szobor jobb kezét. Néhány nappal előbb, augusztus 31-én Lengyelországból visszatér Fráter Bátor Botond, aki egy jó hónapot töltött kinn a nyelvtanulás tökéletesítése ügyében, s végig gyalogolta a Varsó Csensztóhova zarándoklatot is. Benyomásairól színes előadást tartott, magával hozta Valigóra Márián diakónust, aki viszont nálunk töltött egy hónapot, hogy a magyar nyelvet gyakorolja. Egy ismerős csoporttal Fráter Márián elmegy a csíksomlyói búcsúra, amelyről szép beszámolót tart a konventünknek. Fráter Botond beáll a hitoktatásba. Lengyelországi útján megbeszélte a vezetőséggel, hogy 3 hónappal megrövidítik az egyszerű fogadalmának 3 évét, s az utolsó hónapot a lengyel Lesznyovi kis novíciátusban tölti a legújabb konstitúció alapján, majd hazajön, fogadalmat tesz. Megkérjük Mihály püspökünket, szentelje diakónussá külön, és a többiekkel együtt szentelje pappá a bazilikában. Hála Istennek, így megoldódik a kérdés, hiszen már tanulmányait bevégezte, s még jurisdikciós vizsgát is tett. Vidi in visitatione canonica. Pécs, 1993. november 4-e, 6-a. Jan Nalaszkowski, generális, Damianus Sikorski, titkár.

Petőfi szállás, Pálos Szentkút, Pünkösdi búcsú. 1992. június 6-án reggel 6 óra 18-kor indult a vonatunk Pécsről Kiskunfélegyháza felé. Hosszúnak tűnt az utunk, mert csak lassan, zögykölődve tudtunk haladni. Így már alig vártuk a megérkezést, ahol Benedek atya várt már minket, nagy szeretettel fogadott. Autóval utaztunk tovább Szentkútig. Messziről láttuk már a vásárosok felvonulását, ami később nem kis bosszúságot okozott, hiszen közel lévén a kegyhelyhez a dübörgő, igénytelen zene mind a magán, mind a közösségi áhítatot zavarta. Tehát megérkeztünk a kolostorhoz, Kálmán atya üdvözölt bennünket, majd mindent alaposan megtekintettünk. Ebédünk vegetáriánus recept szerint készült, melynek értelmi szerzője Antal bácsi volt, Benedek atya nagybátyja. Kellemes eledel, bár kissé szokatlan. Délután érkezett meg Miklós és Gyula atya, és bár eső készülődött, egyre több zarándok jelent meg. Mi vendégeket fogadtunk, pakoltunk, segítettünk a múzeumot rendezni, ahol sok szerzetes rend mutatkozott be, szépen elkészített plakátokon. Este 6 órakor kezdődött a vigília a lurdi hájtatossággal. 8:30-kor együtt imádkoztuk a vatikáni rádióval és sok millió testvérünkkel a rózsafüzért. Ezt követően szent misén vettünk részt. 11:30-kor eukarisztia előtt Benedek atya diaképes elmélkedést tartott. A halottakért mondott misén már lényegesen kevesebben voltak, de ők kitartottak még az éjfél utáni keresztútjáráson is. Kevés alvás után, 3:45-kor

épülettünk, és különféle helyeken igyekeztünk segíteni. Krumplipucolás, múzeumban őrködés, stb. 10 órakor Marosi Izidor püspök úr mutatta be a szent áldozatot több pap koncelebrálásával és kispapok, köztük János és Róbert testvér segédletével. Ez idő alatt a kolostort őriztem és igazítottam el az oda betévett embereket. Időközben megérkeztek Róbert testvér szülei, illetve édesanyám és György testvérem. A körmeneten János testvér segített énekelni, nekem pedig egy délre bejelentett szent misét kellett a Lurdi kápolnánál előkészíteni, amire csak 13 órakor került sor, mert nem érkezett meg a jelentkező csoport. Kálmán atya oldotta meg a problémát egy vadászmisével. 13:30 az első búcsúztató litániát nekem kellett elmondani. Még 14:30 és 14:30 is volt ilyen litánia. Finom birka paprikás után elkezdődtek a rendezési munkálatok. János testvér igen sokat segített ebben. Róbert testvér pedig még fogadta a múzeum látogatóit. Elérkezett a búcsúzás ideje. Elindultunk a vonathoz, ahová testvérem vitt el minket. Öten ültünk egy trabantban. 5:17 gurult ki velünk Kiskunfi egyházáról a piros sebes vonat. Mindannyiunknak nagyon tetszett a hely, amely csendes és nyugodt, és a búcsújárás is, ami mindig sok erőt, kegyelmet ad. Istennek legyen hála, hogy ott lehettünk. Botond testvér.

Tezé európai találkozó Budapesten. Hétfő, 1991. december 30-a. 6 óra 20-kor indult a vonatunk Pécsről, és körülbelül 8:40-kor érkeztünk meg Budapestre, a déli pályaudvarra. A keleti pályaudvarnál osztottak bennünket csoportokra, kaptunk utazási és étkezési jegyet, amely az egész találkozó alatt használható volt. Innét a budapesti kolostorunkba mentünk. Kedd, 1991. december 31-e. Délelőtt a Szent Imre templomban imádság, majd kis csoportos beszélgetés házaknál. Mi a Szent Ferenc kis testvérei és kis nővérei csoporthoz, szerzetesek és családosok kerültünk. Délben a sportcsarnoknál ebédosztás, délután és este ugyanitt imádság. Ezután ismét a kis csoportokkal beszélgetés, imádság, az új esztendő megünneplése. Szerda, 1992. január 1-e. Délelőtt a kolostorban vagyunk, ebéd, majd délután kis csoportos beszélgetés, este közös imádság a sportcsarnokban. Csütörtök, 1992. január 2-a. Reggel szentmise, majd imádság a Szent Imre templomban, kis csoportos beszélgetés. Délben ebéd a sportcsarnoknál, délután országonkénti beszélgetés, este pedig közös imádság a sportcsarnokban. Péntek, 1992. január 3-a. Délelőtt szentmise a Szent Imre templomban, kis csoportos beszélgetés, ebéd a sportcsarnoknál. Ugyanitt imádság délután, este búcsúzás a csoporttól. Szombat, 1992. január 4-e. Délelőtt a kolostorban búcsúzás család, Vince és Zsongor atyától. 11 órakor a központi szemináriumban kispapok és szerzetes növendékek találkozója. Itt ebédelünk, majd 6 óra 40-kor indulunk vissza Pécsre, a déli pályaudvarról. Szép élmény volt. Szüleinkkel is tudtunk találkozni.

A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 16. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanúsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egy esztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként, ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című heti lap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhelejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Eztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulótnak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus! Jó reggelt! Dicsértessék a Jézus Krisztus Atya!
6: Mindezekkel menj, jó reggelt!
5: És Szalka Mihály atyát köszönhetjük a vonalban. Kedves atya, itt Jézus keményen elítéli azokat, akik külső látszatra sokat adnak, de a belső lelki tisztasággal nem törődnek, hogy hát miért van az, hogy rengeteg energiát fektetünk a külsőnkre, hogy mondjuk milyen ruhában járjunk, vagy éppen milyen autónk van, vagy hát egyeseknek, hogy hány autója van, mondjuk. Közben az ima csak jó esetben egy vasárnapi misére csökken, nem éljük meg az evangéliumot igazából sokszor. Nem törődünk a lelkünkkel és Istennel, szinte alig vagyunk. Hát elgondolkodtam azon, hogy legalább a töredékeként törődnénk a belső lelki tisztasággal, mint a külsőnkkel, akkor mennyivel jobbak lehetnénk, atya?
6: Sokkal jobbak lehetnénk, csak ugye úgy vagyunk, hogy a külsőt látjuk. Nagyon sokan szeretnénk, és egy ilyen belső megfelelési kényszerben élünk. A külsőnket látják, a ruházatunkat látják, a főnök, az igazgató, a szomszéd, bárki. Mindenki látszik, és ezért ugye reggel, amikor fölkelünk, megmosakszunk, hölgyek néha kifestik magukat, tényleg értsenek, nem arról van szó, hogy ez nem kell, vagy nem jó, dehogy nem. Csak ugye, amikor a belső odafigyelés elmarad, a külsőségekre adunk, hogy a másiknak megfeleljük. Mindig el szoktam mondani, Istennek kell megfelelni, magunkat kell építeni. Igen, oda kell figyelni a külsőre, de a belső sokkal fontosabb. Ezért, amikor reggel fölkelünk, az ima, a reggeli napindító ima, az elcsendessé, ahogy te is olyan szépen mondtad a vezetőbe, nagyon fontos, hogy rá tudjunk hangolódni a mai napra, hogy föl tudjunk készülni, na, ma mi a feladatunk, amit Isten dicsőségére teszünk, nem emberek elvárása miatt, hanem Isten dicsőségére. És még az nagyon fontosnak tartom, hogy az Úr Jézus nem csupán azért tedi meg, mert hogy megszól, hanem mert azt nézi. Tehát ugye hányszor és hányszor abban a hibába esünk, hogy mi is a másikat nézzük. Milyen ruhát vett fel? Hogyan beszél? Milyen szavakat használ? Vajon igaza? Vizsgálgatjuk a másikat, hogy milyen külsőleg, pedig hát ugye a külső nem mindig árulja el a belsőt. Az tény és való, hogyha a belsőnk tiszta, akkor higgyük el, a külsőnk is tiszta tud lenni. Ha belülről én fölkészült vagyok a napra, akkor kívülről is sugározni fogok. Lehet, hogy nem a bőröm, mert az idős vagyok és ráncosodok, de akkor is a szememmel, és nem hiába mondják, hogy a szem a lélek tükre, sugárzok, szeretetet sugárzok, és bizony, hogyha a belsőnk tiszta, akkor a külsőnk is tisztává válik. Természetesen ne essünk a ló másik oldalára, hogy azt mondjuk, hogy csak a belső és a külsősége nem is kell adni. De az Úr Jézus azt állja tőlünk, hogy mind a kettőre adjunk, mind a kettőre figyeljünk oda, és ahogy a testünkre odafigyelünk, úgy figyeljünk a lelkünkre, és a lelkünkre odafigyelünk, odafigyeljünk a testünkre is, hiszen a testünk a Szentlélek temploma, épp ezért azt is ápolni kell, és odafigyelni kell. Valamint az egészségünkre, hiszen az egészségünk által tovább élhetünk, és Isten minél tovább szolgálhatjuk embertársaink által, és a szeretetet minél tovább adhatjuk a világnak.
5: Igen, hogy ugye elég világos ez az evangélium, nem mindig ennyire világos, de tényleg, hogy említi az utolsó mondat, hogy adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen.
6: Tehát ugye az a szeretet, amely indítatni kelljen bennünket, amely által megismerhetjük az igazi Urat, és azáltal indítatást kapunk, hogy önmagunkat adjuk, hogy önmagunkat is átadjuk. Tehát ez a teljes átadása, teljes önmagamnak a megélése, a szeretet átadása, észreveszem, hogy a másiknak mire van szüksége, és segítek vele. Tehát az Úr Jézus itt erre gondol, hogy bátran önmagunkat átadva a szeretetét éljünk másokért, és ezzel leszünk teljesen tiszták kívül is, belül is.
5: Atya, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is rendelkezésre álltál, és akkor, ahogy egyeztettük, a következő műsorunkban október 27-én személyesen leszel velünk jelen.
6: És így van, köszönöm.
5: Isten áldjon, Atya, addig is minden jót kívánunk, és szép áldott napokat neked.
6: Áldott napokat nektek is, és természetesen a Mária Rádió hallgatóknak is. Isten áldjon titeket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen, Atya.

0: Mária Rádió.
1: Édesanya imádsága gyermekeiért. Teremtő és gondviselő Isten, mindnyájunknak atya, úgy tetszett neked, hogy gyermekekkel áldottál meg, és az édesanyai méltóságban részesítettél engem. E hivatással kötelességemmé tetted, hogy a rám bízottakat tápláljam, gondozzam, és a nevelés által az önálló életre felkészítsem őket. Tudatában vagyok feladatom nagyságának, ezért kérlek, légy segítségemre, hogy annak megfeleljek. Add kegyelmedet, hogy gyakoroljam azokat az erényeket, amelyek a gyermekek gondozásához és neveléséhez elengedhetetlenek. Okosságot és türelmet, mérsékletet és szorgalmat. Életem szolgáljon példaképül gyermekeimnek. Soha ne feledkezzem meg arról, hogy gyermekeim neveléséről egykor, majd neked is számot kell adnom. Kérlek, add, hogy férjemmel együtt örömünket találjuk gyermekeink nevelésében és fejlődésében. Tarts távol tőlünk a testünkre és lelkünkre leselkedő veszedelmeket. Világosítsd meg értelmünket, irányítsd akaratunkat, fejleszd ki erőnket. Áld meg tanítóink és nevelőink munkáját, hogy megszerezzenek minden ismeretet, ami megélhetésükhöz szükséges, és megszerezzék azt a jártasságot és azokat az erényeket, amelyek őket a jó erkölcsök útján megőrzik. Uram Jézus, aki barátja voltál a gyermekeknek, és azt kívántad, hogy engedjék hozzád őket, segíts abban, hogy egyre közelebb vihessem őket hozzád. Üdvözítünk, édesanyja, aki jól ismered az anyai szív örömeit és aggodalmait. Könyörögj érettem és gyermekeimért. Amen.

0: Radio.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. október 19-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Mi a szabadság? Erről értekezik Várnai Péter atya. Szent Pállal együtt egy kicsit konkretizáljuk a szabadság fogalmát. Nem is a fogalmát, hanem a megélt tapasztalatot. Pál apostol magasra teszi a mércét, amikor Krisztusra irányítja a tekintetet, ugyanakkor az ószövetségi törvény megtartásával egész konkrét teendőkről szól. Mit értenek a világ fiai szabadság alatt? Itt és most azt csinálok, ami nekem tetszik, tekintet nélkül a holnapra és a jövőre. Nekem, hozzám, tőlem, mintha én lennék a világ egyetem központja. De hol van ebben a másik ember? Hol a hűségünk, hol az üdvösség? Hol van a jövő iránti felelősség? Ha ma ezt teszem, amihez kedvem van, holnap is azt tehetem. A tapasztalat egészen más mutat. A tegnap szétdolgozott tüdőm és májam már nem működik. A szabadság a holnap reális ígérete. Mai műsorunkban a Mária útról beszélgetek Szabó Zsófival, a Mária út magyarországi koordinátorával. Munkatársunkkal, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Kedves Zsófi, akik talán tájékozatlanok, nekik mit lehet tudni a Mária útról?
2: A Mária út egy közel 25 éves kezdeményezés. Pár ember azt a célt tűzte ki, hogy a térség Máriás kegyhelyeit, szent helyeit egy egységes zarándok útvonallal kösse össze, Máriaceltől Csíksomlyóig, Csesztohovától Medjugorjéig. És ezt az útvonalat az El Camino mintájára, mind hazánk, mind pedig a nemzetközi érdeklődők, útkeresők és hívők számára meg kell nyitnunk. Ez egy csodálatos kezdeményezés, egy csodálatos összetartás, hihetetlen közösség formálódott az elmúlt 20 évben. Közel 2200 kilométeren ki van építve ez a zarándok útvonal, éves szinten kb. 400-500 szervezett csoportos zarándoklat zajlik rajta, amit mind önkéntesek szerveznek, és hát nagyon sokan járják most már egyénileg is, egyénileg zarándokolnak ezen az úton.
0: A Mária út eredményei közül mit tudnál újdonságként kiemelni?
2: Ahogy említettem, nagyon-nagyon sok szervezett csoportos zarándoklat és nagy esemény zajlódik a Mária úton. Ezek hol kisebb, hol hosszabb, hol rövidebb, hol fiataloknak szóló, hol családoknak, hol útkeresőknek, hol hívőknek szóló zarándoklatok. Az elmúlt években sokat dolgoztunk azon, hogy minél több társadalmi csoport találja meg a hívást. A hívást arra, hogy induljon útra és nézzen rá egy kicsit saját magára, egy önismereti utat kezdjen, és egy belső lelki munkát kezdjen. Ugye ez az elementáris különbség mondjuk a kirándulás és az zarándoklat között, hogy itt mindig zajlik egy nagyon komoly belső munka is. Én azt szoktam mondani, hogy ezek a Mária út zarándoklatok, ezek tulajdonképpen mozgó lelki gyakorlatok. Mozgó, hiszen mi is megyünk a tájon, a fizikai fáradtság óhatatlanul egészen más lelki helyzetbe tudja helyezni az embert. Új és új tájakat ismerünk meg, hihetetlen kincsekkel rendelkezik ez a térség, és ezen keresztül talán nyílik az embernek a szeme, meg a szíve, meg a füle arra, hogy meglássa, meghallja azokat az Isten üzeneteket, ajándékokat, amit lehet, hogy otthonról észre sem vesz. Ezért próbálunk mindig olyan új dolgokat is megvalósítani a Mária úton, ami lehet, hogy azoknak az embereknek a szívét vagy fülét nyitja meg erre, akiknek eddig még ez csukva volt. Az elmúlt időszakban beavató zarándoklatokat szerveztünk itt Budapesten, a Mária út Normafa, Makkos Mária, Mária remetei szakaszán, és ahogy a neve is mutatja, ennek az volt a célja, hogy beavatódjon az, aki ide megérkezik, aki még semmit nem tud esetleg az zarándoklásról, vagy magáról, egyáltalán a kereszténységről, mi ez, az kapjon egy tapasztalást, egy személyes élményt arról, hogy milyen óriási kincs van a kezünkben. Ez egy olyan sikeres kezdeményezés volt itt Budapesten, hogy azt vettük a fejünkbe, hogy ezen az ominózus, már említett 2200 kiépített útvonalon minél több vidéki, magyarországi és külföldi Mária út szakaszon is rendszeresen, heti vagy havi szinten elindítjuk ezt a határozottan evangelizációs célú zarándok lehetőséget. És hát nagy öröm, hogy az idei januártól már rendszeresen zajlanak Pécs és Mária gyűjt közötti emberavató zarándoklatok. Most már 2-3 hónapja zajlik Zirc környékén egy ilyen zarándoklat. Sőt, a Budapest környékén még Mária Besnyőt lehet idehozni, és hát egy új kezdeményezés, hogy Szeged környékén, valamint Péliföld-Szentkereszt környékén is immáron havonta rendszeresen ki lehet próbálni ezt a műfajt. Szóval ez egy óriási lehetőség szerintem. Ilyen kezdeményezésünk még nem volt. Ugye alapvetően mindig a búcsújárás hagyományát próbáltuk mi egy kicsit frissíteni, újra a köztudatba hozni, de ez azt tudom mondani, hogy egy nagyon modern, új dolog így a térség zarándok életében. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes kipróbálni, aki még nem járt zarándoklaton, annak is.
0: Nem statisztikai adatokat, nem számokat kérek, de hát te is említetted többször, hogy az útkeresőket is várjátok. Milyen erről a tapasztalatotok?
2: Köszönöm a kérdést. Valóban mi sem attól számítjuk egy zarándoklat eredményességét, hogy hányan vannak ott. Az a megélésem, hogy nekem is volt olyan beavató zarándoklatom, amit én vezettem, és 8-an voltunk ott. De valami olyan hihetetlen, elementáris változást láttam az indulás és a megérkezés között a szemekben, amire én azt gondoltam, hogy akkor én megtettem a szolgálatot, és ők meg vannak már hívva. Van olyan zarándoklat ezen az ominózus beavatón, ahol ilyen 8-9 ember van, és volt már olyan beavató zarándoklat itt Budapesten, ahol 350 ember volt jelen. Hisszük azt, hogy mindenki tulajdonképpen érdeklődő volt, tagadhatatlan tény, Böjte Csaba testvér vezette ezt a zarándoklatot. Szóval ez a szórás, de minden szombaton indulnak ezek a zarándoklatok, úgyhogy érdemes ezt akkor felszorozni, ha csak a fele vagy a negyede, aki ott van, megszólítódik, akkor már ez egy óriási eredmény.
0: Milyen ifjúsági programokkal, eseményekkel készül az zarándoklat az érdeklődőknek?
2: Nagyon érdekes tapasztalataink vannak a fiatalok kapcsán zarándok szempontból. Bizonyára mindannyian éljük ezt a változó világot, meg az informatika előretörését, meg a mai fiataloknak a küzdelmeit. Nekem 3 kisgyermekem van egyébként, úgyhogy én ilyen nagyon személyesek tudok erről beszélni. Mindannyian keresztény iskolába járnak. De az a tapasztalatom, hogy rendkívül sokat kell nekik segíteni, mert olyan helyzetekkel szembesülnek, olyan kríziseket élnek át a hitéletben is, amivel én például soha nem küzdöttem. Szóval feltétlenül szeretnénk eszközként nyújtani a fiatalok számára ezt a túrázással egybeépített lelki lehetőséget. Előadásokat szervezünk most középiskolákban, kiállításokat szervezünk középiskolákban, az 50 órás közösségi szolgálatra hívjuk, hogy hát ne csak egy aláírást szeressen megszerezni, hanem hogy tényleg lássa értelmét annak, hogy ő egy olyan ügyben szolgálhat, ami bízunk benne, hogy több száz év múlva is majd szólítani fogja a hívőket, meg az útkeresőket. Szóval nagyon szeretnénk a fiatalokat komolyan venni, szó szerint, és meghívni őket a hit útjára.
0: A Mária út az európai kulturális minősítésre pályázik. Mi ennek a jelentősége?
2: Az európai kulturális út minősítés egy fantasztikus lehetőség. Az Európa Tanács a II. Világháborúban fogadta el ezt a programot. Hatalmas tematikus utakat minősítenek, aminek a lényege, hogy az a cél, amire ez az út megszerveződött, az bizonyítást nyerjen hozzá, hogy az európai ember közös tudatának a része, a Mária út, a Mária tisztelet és a búcsújárás hagyománya. Bízom benne, hogy nem kell itt egymás között egymást győzködni arról, hogy ez micsoda közös erőnk. Ezt szeretnénk Európa felé is felmutatni, meghívni rá Európát, hogy Mária tisztelete, Mária szeretete az egy olyan kapocs közöttünk, ami nem csak az elmúlt évszázadokban, de a jövőben is összeköthet bennünket. Ezért pályázunk mi folyamatosan rá.
0: Hát, boldogok lehetnek azok, akik egy-egy ilyen úton részt vehetnek, de hát azért ehhez kell fizikai kondíció is. Megköszönöm Szabó Zsófiának, a Mária Rádió magyarországi koordinátorának a szíves beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát várunk mindenkit nagy szeretettel a Mária útra. Merjen mindenki elindulni egy rövid szakaszon, vagy egy hosszabbon.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Műsorunk végeztével kérem hallgass meg Hamvas Béla Útravaló című versét Mohelyi Gábor előadásában.
3: Hamvas Béla Útravaló. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert, külön, kivétel nélkül, mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát mindenkire. Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él. És el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz. Minden örömmel, amit magadba zártál. És minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj. És élj, mert a világ a tiéd.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan. Évközi 28. hét.

Isten dicsőségét beszélik az egek, és kezeművét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket. Az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Miközben beszélt, egy farizeus megkérte, hogy ebédeljen nála. Ő bement hozzá, és asztalhoz ült. A farizeus pedig megütközött magában, amikor látta, hogy evés előtt nem mosott kezet. Ekkor az Úr azt mondta neki: Ti farizeusok, ugye megtisztítjátok a pohár és a tányér külsejét? A bensőtök azonban tele van rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Aki a külsőt alkotta, nem az alkotta azt is, ami benne van? Ami bennetek van, abból adjatok alamizsnát, és akkor minden tiszta lesz számotokra.

Jézus a pohár és a tányér külsejéről és belsejéről beszél. Elgondolkozhatok azon, mi az, ami az én életemben külső tett, és mi az, ami belülről fakad. Gondolhatok a mai napomra, találkozásokra, tevékenységekre. Kérhetem a lelket, hogy mutassa meg, mit jelent a bensőmből adni. Végignézve a mai napom egy-egy eseményét, találkozását, akár el is képzelhetem a fantáziámmal, hogy a másiknak abból adok, ami bennem van. Nem külső tetteket hajtok végre, hanem valamit, ami bennem van, ami az enyém, átnyújtok neki. Ismét kérhetem a lelket, hogy mutassa meg, mit jelent a bensőmből adni.

hozzá, és asztalhoz ült. A farizeus pedig megütközött magában, amikor látta, hogy evés előtt nem mosott kezet. Ekkor az Úr azt mondta neki: Ti farizeusok, ugye megtisztítjátok a pohár és a tányér külsejét? A bensőtök azonban tele van rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Aki a külsőt alkotta, nem az alkotta azt is, ami benne van? Ami bennetek van, abból adjatok alamizsnát, és akkor minden tiszta lesz számotokra.

Az imádság végén megfogalmazhatok egy kérdést, amit csak Isten tud nekem megadni. Elé vihetem, és beszélgetést kezdhetek vele erről.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonyamuszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládés velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszám 061-374-0904-es, és már jött is egy telefon. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Én már szeretnék kérni a békéért és az ima csoportjainkért, azokért az emberekért, akik még nem hisznek, és a családomért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, imádkozunk értük. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelke üdvért, és elhunyt családtagokért is, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért is.

0: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Zsuzsanna, Mária, Katalin és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önök.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádságot kérek szépen elsősorban, imádkozzunk Leó pápa minél hamarabbi felgyógyulásáért, hogy szerencsésen az orvosok túl legyenek az orvosokról a műtéten, és álljon mellette a jó Isten végig. És hálaimát szeretnék kérni a szombati zarándoklatunkért, Bodajkon, azt a nagy szeretetet, amiben részünk volt Móroc Tamás atyafogadtatásában, hogy már a vasútállomáson vár bennünket, és a missziótúrsznak ezért az egész zarándoklatnak a megrendezéséért, és köszönjük azt a végtelen barátságos szeretetüket a missziósoknak, akik fogadtak bennünket, és végig oda-vissza kísértek bennünket. És önökért, Luizikám, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Köszönjük
2: Krisztus.
1: Szépen, Isten áldja önöket, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus. Imádkozunk Leó pápának a műtétéért, és hogy a sok súlyos beteg ismerőseim is vannak Hédiért, és magam jobbra nekem is a betegségemért, és a gonosz léleknek Szent Mihály Arkangyal segítségét és a gonosz léleknek a távozását, mert nagyon sokban közben jár ez ügyben, hogy második pápát veszítünk el ilyen súlyos betegségekkel. Köszönöm szépen.
1: Imádkozunk értük.
3: Együtt imádkozunk.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
3: Ilyen súlyos betegségekkel. Köszönöm szépen.
1: Hallgatom.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én szeretnék hálaimát kérni Isten irgalmas szeretetéért, és imád szeretnék kérni az engesztelő szent áldozás világszövetségének a megalakításáért október 13-ával. És egy nagyon fontos ügyő kimeneteléért is kérnék imád. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Isten áldja Önt is! Mária Rádió, tessék!
5: Halló!
1: Tessék mondani, hallgatom!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék imád kérni Tóth Kálmán atyának a névnapja alkalmából, és segítse őt meg a Kálmán Szent, ma hallottam a Szent misébe róla először. És mindenkinek nagyon minden jót kívánok a Jóisten segítségével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, mert Önök is ezt kívánjuk. Ha van még az üzenet rögzítő, akkor folytassuk azzal.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől, drága nagynéném, Ilona testvérünk életéért, egészségéért. Köszönöm szépen!
1: Várom a hívásaikat.
7: Kérnék szépen közös ima szándékot a tisztító helyen szenvedő lelkekért. Kérjük Szűz Mária nagya pátronánkat, esdje ki a békét számunkra. Imádkozzunk esőjét, fiataljaink hétvetéréséért, Ilona testvérünk gyógyulásáért, Zoltánért és családjáért.
1: Kedves hallgatóink, várom a hívásaikat a 061-374-0904-es számon 14 óra 58 percig. Még van időnk, úgyhogy kérem, hogyha adásban vannak, akkor kapcsolják ki a rádiókészüléket. Imádkozzunk önkéntes társaink is, akik nem tudnak itt lenni, nem tudnak részt venni az élő imádságokban. Jó egészséget kívánok nekik, és az elhunytaknak pedig az örök nyugodalmat.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűz anyának. Szeretnék további és közös imát kérni. E családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhunyt Kálmán Domonkos atyáért szeretnék imád kérni, valamint sogoromért, aki szintén Kálmán volt névnapjuk alkalmából. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a sok-sok kegyelmet és meghallgatást. Kérném szépen továbbra is a közös imát, a Jóisten és a boldogságos szűzanya gyógyító erejét, férjem gyógyulásáért, eredményeinek javulásáért, élő és elhunyt szeretteink üdvösségéért, családi békéért, szeretetért, hitünk megerősödéséért és a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Mária Rádió, tessék.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért. Sok támogató legyen, jó magam is. 20 éve támogató vagyok, havi, nem felejtem el. Imád szeretnék kérni elhunyt Kálmán unokatestvérem. Ugye ma van a névnapja, és 5 éves évfordulója. Úgy imád szeretnék kérni a pápáért, hogy mi hamarabb olyan találjanak, hogy mi hamarabb így sikeres. Imád szeretnék kérni az összes férjét, jó magam, jó kérményét, semmi más nem kívánok, csak tudjak elmenni mindig a mesére, amit eddig még a Jóisten megadta, meg a drága jó szűzanyám. Köszönöm a sok hálát.
1: Köszönjük szépen, mi is sajnos nagyon rossz volt a vonal, úgyhogy megszakítottuk. Mária Rádió, tessék!
12: Köszönöm szépen a kegyelmeket, drága Istenemnek és a Szűz Máriának. Kérném szépen a háborúk befejeződéséért az imád, a háborúk, a járványok és katasztrófák miatt szenvedő bajba jutott emberekért és drága hazánkért. Köszönöm.
1: Imádkozzunk együtt ezekre a szándékokra is. Mária Rádió, tessék!
13: Én a szándékot először is a Szent Atya gyógyulásáért, akkor egy beteg ismerősöm gyógyulásáért is a életkörülmény javításáért és saját magamért.
1: Köszönjük szépen, imádkozunk az ön szándékaira is, önnel együtt. Még van egy percünk, még várjuk a hívásaikat, meg van egy üzenetrögzítő is. Hát másfél körülbelül.
14: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkűdvességéért, Leó pápa egészségéért, és közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozom szeretteim lelkük üdvességéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék! Hát még talán van annyi idő, hogy még egyszer megpróbálja a hallgató, aztán Mária Rádió, tessék!
15: Halló!
1: Tessék mondani, hallgatom!
15: Igen, kérnék szépen, én imád a Szent Atyáért, és az összes papjaimért, meg az egész családomért, a zalaegerszegi Platánsor utcának az összes lakóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék!
1: Köszönjük szépen, mindörökké, amen! Kedves hallgatóink, a kedd délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, ami elhangzott, és azt is, ami nem hangzott el. Békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a bodolói Sárlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 5:30 kezdettel fatimai engesztelő ima találkozót tartunk, hálát adva 24 éven át itt kapott kegyelmekért. Szent órán kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérhez intézett. Leányom, azt akarom, hogy mélyebben ismerd meg szeretetemet, amellyel szívem a lelkekért lángol. Mindezt akkor érted meg, amikor szenvedésemen elmélkedsz. Kérd irgalmasságomat a bűnösök számára, vágyom az ő üdvösségüket. Ha egy bűnösért töredelmes szívvel és hittel elmondod ezt az imát, megadom neki a megtérés kegyelmét. Ez az ima így szól. Ó vér és víz, amely Jézus szívéből törtél elő, mint az irgalom forrása, bízom benned. Imádkozunk tehát közösen. Könyörögjünk népünk megtérésért határon innen és határon túl. Imádkozzunk a Kárpát-medence keresztényeinek megtéréséért is, hogy továbbra is együtt keressük, és találjuk meg a gyógyulások forrását, Isten irgalmát az eukarisztikus Krisztusban. Ma különös hangsúllyal imádkozunk a Szentatyáért, aki egészségi állapotával kapcsolatban áldó tájékoztatta a híveket, hogy a közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy nagyon korai stádiumban jól körülhatárolható göböt találtak a tüdőjében. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért a Szent Atya úgy döntött, hogy aláveti magát a göb eltávolítását célzó műtétnek. A beavatkozás a következő napokra várható. A műtét utáni felépülő és időtartalma körülbelül egy hét. Köszönjük a kedves hívek lelki közelségét és imáit.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem akár.

0: örök életet. Amen.
1: Örök Atyát, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmi szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Könyörögjünk, Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növel bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásunkban se essük soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratod igazodjunk, amely maga az irgalom, ami Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled él, Szentlélek együtt, mindörökkön, örökké irgalmas. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl! Önök az Isten irgalmasság áltatosságát hallották a bodolói Sárlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 4:30 kezdettel fatimai engesztelő imatalkozót tartunk, amelyben jubiláló Makovics atya vezetésével hálát adunk az immár 24 éven át itt kapott kegyelmekért. Minden zarándokot szeretettel hívunk és várunk. Lelki találkozunk a honlapunkon élő adásban követhető, és majd vissza is nézhető. Összetartozásunkat továbbra is erősítse az Anya Szent Egyház áldása.
4: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
4: Áld meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Isten.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: A dicsőséges rózsafüzért az érsekvádkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Szombat elmúltában a hét első napjára viradóra elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy fönnindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, föltámadta, mint megmondta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takart előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvitetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj, népedet és atyádnak házat felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos, szőttes, ékesség ruháján. Hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád.

0: éhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrözötten,

0: földi életének végén testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szentszék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kis Antal vagyok, 5 gyermekes édesapa, 1 éve diákonus is. Abban a szerencsés gondviselésszerű helyzetben vagyok, hogy akár mind a 7 szentségnek a birtokosa lehetek, hiszen ha valakit házasként diákonussá szentelnek, akkor a papság szentségének az alsó lépcsőfokára is felléphet. Úgyhogy ezt én nagyon nagy kegyelemnek tartom az életemben. Ferencesekhez jártam Esztergomba, úgyhogy az elhivatottságom a lelkek iránt, a hit iránt ott erősödött meg igazán. Ez a 80-as években, a kommunizmus végén, amikor még nem hittük, hogy vége lesz. Aztán, ahogy végeztünk 1987-ben, után aztán csak vége lett, de egy nagyon jó közösségbe kerülhettem, ahol nagyon mély hitélet volt. Első osztályban Barsi Balázs atya lett a hittantanárunk rögtön, Reisz Pál atya volt az igazgató, úgyhogy egy nagyon kemény, fegyelmezett iskola volt, ahol nagyon mély hitélet volt, gyönyörű liturgiák voltak, bele tanultunk a legmélyebb értelembe vett hit gyakorlásba. Tehát előtte is katolikus családban nőttem föl. Bármennyire visszamegyünk az időben, akkor az őseim katolikusok voltak, most csináltattuk meg a családfát. Tel is tele van mesteremberekkel, földművesekkel, tehát egy olyan családból származom, nagy a tárgyal, ami a kétkezi munkával élő családoknak a világa. Ez egy örömteli dolog. Anyai nagynéném, Margit nővér, keresztes apáca volt a világháború után. Árva gyerekeknek a gondozásában vett részt egészen feloszlatásig 1950-ig. Máig hallom, ahogy a nyikorgó cipőjében rózsafüzet imádkozik a szülői házban, ugye is nagyon sokszor ott együtt nyaraltunk, tehát én nyáron ott voltam a nagyszüleimnél, de nagyanyám élt még, és láttam, hogy Margit néni is, ha ott van, akkor ő nála nem maradhatott el a délutáni rózsafüzér imádság, ami a dédnagymám nagyon mérges volt, mert nyikorgott a cipője. Megmaradt bennem ez a szent nyikorgás. Margit néni élete végéig nagyon mély hittel, imádsággal viseltetett irántunk, és egy családi békességet is elhozott, egy hosszú-hosszú évtizedekig tartó ellenségeskedés, vagy belső viszálynak is vége lett az ő imádságai nyomán. Tehát ő egy fontos része a hitnek, ami az én hitemet is mélyítette. Aztán apai nagybátyám katolikus pap volt, akinek azért kellett elmenekülni az országból, mert nem akarta, hogy beépítse az államhatalom. Egyik mise után Somogyszombaton beült a Trabantba, és kiment Ausztriába, aztán ott lett szalézi szerzetes, majd hazatért. Tehát a családunknak van ez a fajta talán lelki beágyazottsága, hogy szerzetest és papot is láthattunk a közvetlen közelünkben, az életünkben, és hát ebben nőttünk bele. Tehát, hogy édesanyám, még édesapám, még bennünket az első pillanattól kezdve vittek a templomba, Prohászka templom, Székesfehérvár, Kaszap István emlékhely, az, ami gyerekkoromtól meghatározó élmény, kisgyerekkorom óta ministráltam, ott nőttünk fel a templomba, és nagyon szentéletű és nagyon elkötelezett atyák voltak, akik dacoltak az akkori kornak a szellemével, és vittek bennünket focizni, vittek bennünket kirándulni, hittanórára, pásztorjáték, stb. Szoktam mondani, hogy méltatlanul nem emlékezünk meg, most különösen, amikor majd ezeket az aktákat kiteregetik, és megint támadás alá helyezik az egyházat, nem emlékezünk meg azokról a nagyon elkötelezett és bátor, de csendes papokról, kiebrudalt apácákról, szerzetesekről, akik az 50-es évektől 90-ig 40 éven keresztül gyakorlatilag a legnagyobb áldozattal a katolikus egyházat átmentették. Nekem ők azok, akikkel én találkoztam, Ágoston atya, Sándor atya, például kedves nővérek, akik ott szolgáltak, ők mind-mind azt a csendes tanúságtételt mutatták, amiből az egyház táplálkozott és élt a kommunizmusnak a rettenetes 40 év alatt, és ez a kommunizmus ennek okán nem lett számunkra rettenetes. Tehát attól lett szép, hogy ezeknek az embereknek szép volt az arca, ezeknek az embereknek szép volt a tekintete, tiszta volt a beszéde, tiszta volt a gondolata, tiszta volt az imádsága. Aztán Székesfehérváron nagyon sokat jelentett az én hitem szempontjából Szakos Gyula püspök úr, aki, hát én magam úgy hívom, hogy az egyik fehér vértanúja ennek az időszaknak, hiszen abban az időben nem nagyon akart senki püspök lenni. Aki valóban nagyon mélyen hitében élő ember volt, és Gyula atya is ilyen volt, soha nem költözött be a püspöki palotába, ott élt a vasútvidéki plébánián, minden este ott térdelt a hívekkel a rózsafüzéri imádságon, minden este ott mutatta be a szentmisét nagyon szerény keretek között, és nagyon-nagyon megviselt őt az időszak, de méltón és illő módon viselte ezt a keresztet, ami az ő hivatalával járt, nagyon korán meg is halt, nem sokkal azután, hogy leszerelt püspökként. Mi még szerettük volna, hogy éljen. Ő az, aki segített nekem, pontosabban édesanyámnak, mert elég nagy szegénységben éltünk, hogy az én tanítási költségemet kifizessék, úgyhogy ennek okán járhattam, aztán két öcsém is járhattunk Esztergomba. Tehát valahogy így áll össze a gyerekkori hitvilág, ami ezekben a nehéz években gyökerezett, de nagyon szép termést és virágot adott, nem csak az én életemben, vagy gyümölcsöt, hanem sokak életében, úgyhogy emlékezzünk csak nagyon sokat azokra az emberekre, akik a hitet áthozták ezen a 40 éven. Én is nagy családban nőttem föl, és én elkezdtem a Ferencesi Tudományi Főiskolát, tehát abban is gondolkodtam, hogy esetleg a szerzetes élet felé visz az utam. Aztán egyetemre jártam, magyar kommunikáció, teológia szakot tanultam a Pázmány, és a harmadik év után úgy döntöttem, hogy nem folytatom a szerzetesi tanulmányokat, a szerzetesi életet, és a civil világ felé indultam el. Nagyon sokat számított, én kora gyerekkorom óta, 12 éves korom óta dolgoztam. TSZ-be jártunk, voltak falusi osztálytársaim Székesfehérvár külterületén, oda TSZ-be járhattunk csirkét pakolni, aztán 14 éves koromtól már nyaranta végig dolgoztam. Tehát a világi lét, amit mondtam korábban, hogy a leszármazottaim is kétkezi munkások voltak, ez számomra is egy fontos dolog volt, hogyha kilépek a világba, akkor mindig én meg kell dolgozni, és az ember dolgozzon. Amellett persze, hogy diplomákat szereztem, különböző szebb-nézebb munkákat kaptam, de a munka, az egészen munka becsülete az egyik olyan talpkő, amire tudtam építeni az életemet. Aztán megismerkedtem a leendő feleségemmel, ő is nagy családból való, ő is katolikus, ez fontos dolog szerintem, hogy katolikusként, katolikus családban éljünk, és katolikus párt válaszolunk, egy kicsit megkönnyíti. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem katolikus, nem jó ember, de talán olyan szempontból fontos, hogy fölgyorsítja, vagy könnyebbé teszi a mindennapi életet. Úgyhogy Jágotával 97-ben házasságot kötöttünk, és gyönyörű gyermekünk született. Szoktam mondani, hogy azt is a legnehezebb időkben tudtuk őket felnevelni, tudtunk egy kis házat építeni, és aztán elindult egy nagyon szép része az életemnek, ahogy születtek szépen sorban a gyerekek. Mi meg 2002 és 10 között, amikor szintén nem volt érdem, hogy az ember nagy családos, hanem inkább azt is mondhatom, hogy egyfajta politikai megvetés vagy gúnytárgya voltunk. Azt is mondták, hogy ezek a katolikusok annyira hülyék, hogy ha nem adunk nekik támogatást, akkor is szülnek gyereket, és tényleg annyira hülyék vagyunk. És egyáltalán nem bántam meg azt, és nem csak én, hanem ahol élek Piris Csabán is, ez az 5 gyerek, nem nagyon tudok agánykodni, mert azért vannak 6-7 gyerekes családok is. Nagyon szép közösség van, akiknél mindenhol maga a gyermek a legnagyobb ajándék. Hiszen a gyermek tudja mindazt a talentumot, képességet, tudást, ajándékot, amit kaptunk kiteljesíteni, és a kettő egy lesz, tehát a feleségem és az én talentumaiból nőtt ki ez az 5 gyönyörű gyümölcs, vagy virágszál, mi büszkeségeink. Úgyhogy igazából, hogyha engem kérdezek, hogy mire vagyok büszke, talán erre az 5 szívhangra, amit annak idején hallottunk az ultrahangon, írtam is egy cikket Összszívhangzattan címmel, ugyanis az egy nagyon felemelő dolog volt, amikor az ikreink születtek, a harmadik, negyedik lányunk ikerlány pár, és ha hallottuk a szívhangot, ugye a doktor mondta, hogy itt a szívhang, és akkor mondta, hogy ott a másik is. Ez egy olyan csodálatos élmény volt. Úgyhogy a szívhang talán a legnagyobb ajándék az életemnek, hogy egy anyai szív alatt ott dobog egy kisgyermek szíve, és egyszer csak ott van a kezünkbe, aztán jön velünk, nő velünk, aztán elmegy, hoz egy unokát, most van egy unokánk, így teljes a világ, hogy lassan kirepülnek a gyerekek, jön az unoka, és aztán most így egy kicsit felszabadultam, hogy a diákonusi munkára is, feladatra, szolgálatra is tudok jelentkezni. Nagyon érdekes a diákonusi szolgálat, ugyanis annak idején kipróbált férfiakat szenteltek fel erre a feladatra kézrátétellel, és ezt fontosnak is gondolom, hogy 55 éves elmúltam, amikor erre jelentkeztem, szóval, hogy mit jelent a víri próbáltjátán az, hogy az embert kipróbálja az élet. Végig mentünk az az úton, amit meséltem, tele nehézségekkel és örömökkel, amik mindig fölülírták a nehézségeket, de nagyon-nagyon sok tapasztalattal. Barsi Balázs atya biztatott, hogy vállaljam el ezt a hivatást, amit így éreztem is, hogy szívesen csinálok, ezt kaptam azt gondolom ajándékokat, talentumokat is, hiszen a retorika, a beszédtudomány, maga a retorika, mint a hét szabad művészet egyike számomra egy kiemelt terület, ugye a szakmai elemzések, mint a készségek szintjén. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a diákonus az asztal szolgálja, tehát mindig ott van az árnyékban. Az ember, ha élt is a fénye, vagy élt is különböző olyan feladatok ellátásában, vagy amikor egy kicsit előrébb került az életében, meg kell tanulni újból visszalépni a püspök vagy a pap árnyékába, megtanulni újból alázatosan szolgálni az asztalnál, úgyhogy ez is egy nagyon szép része a diákonusi szolgálatnak, szépen csendben mindig figyelni, hogy éppen mire van szükség, és hol van szükség, nem csak a liturgiában, hanem a nagyvilágban is. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a katolikus egyházunk bizonyos krízise abból adódik, hogy az egyház az intézmény és karizmaként hogyan működhet együtt. Nem mondtam még, de én alapvetően fejlesztéssel foglalkozom, fejlesztéspolitikával. Tehát nagyon sok olyan dolgot vittem végig, vagy fejlesztettem, ami nulláról indult, és valami lett. És fejlesztéspolitikusként gondolkodtam az, hogy akkor nézzük meg ezt a katolikus egyház szempontjából. És ennek a szívek közepe az Eukarisztia és a Szent Háromság. És mindent a Szent Háromság mintájára meg lehet csinálni. A Szent Háromság egy tökéletes egység. Az Atya, a Fiú és közte a Lélek. Nem is lehet más sem az én életemnek, sem az egyháznak más a középpontja, mint a Szent Háromságos lét. És az ebben való bemerítkezés, az ebben való jelenlét. És ebből ágazik le aztán az egyház községének a belső élete, ami az öngondoskodás, az egymásra figyelés és a belső ima életünk és a belső tevékenység köreinek az összehangos, ez szinte egy hármas egységben, és a külső világban való missziónk, jelenlétünk, mutatkozásunk, tenni akarásunk, igyekezetünk. Ez is egy hármas egység. Például itt meghatároztam, hogy három állat, ami szerepel a Szentírásban, a galamb a szelídségével, a róka az ügyességével, és a bárány, mint Isten báránykái. Jézus nyájának a tagjai, hogyan vagyunk ilyen a világban. Az egyik a szelídségével, a másik az okosságával, a harmadik pedig a kiszolgáltatottság bátorságával, hiszen farkasok közé megyünk bárányként. Ez mind a Szent Háromságból fakad, és nem is tehetek más, mint ebbe kapaszkodok. Nyilván ez az imádságok tekintetében, a közösség együttlétek tekintetében is mindig ez kell, hogy az irányadó. Számomra nagyon fontos a liturgiának a minősége, a csend, a liturgia és a csend találkozása. Említettem Szakos püspök urat, aki megtanított engem arra, hogy a szent áldozás után mindig leült, mondta, hogy most szent csendet tartunk. A szent csendnek a jelenléte úgy érzem sokszor, hogy hiányzik az én életemből is, meg hiányzik az egyház életéből is. Én egy kicsit ennek a szent csendnek a misszionáriusa is szeretnék lenni. Én magam nagyon korán kelő vagyok, 4:30 körül már fölkelek, amit nagyon nagy áldásnak tartok. Tehát az a csend, ami akkor átöleli a világot, az a nagyon bensőséges, szentlélekkel telt idő, a számra nagyon fontos. Van egy kis sarkom a házunkban, akkor csak én vagyok ott a gyertya fényén, ott van egy nagy kereszt a falon, ott van egy Szent Katalin ikon, ott indul a nap. Ebben a csendben, ebben az elszakítottságban a világtól, kiszakadva a család, kiszakadva a hírek, kiszakadva mindennapoknak a nyomásából. És azt gondolom, hogy ez a csend a Szent Háromság csendje. és ide kell nekem is mindig visszatalálni, és szeretek is visszatalálni, és innen érdemes elindulni, és szeretek is innen elindulni. Van egy szentliteim a közösségünk Pilis Csabán, most már vagy 7-8 éve egy barátunk nagyon súlyos beteg lett, és alakítottunk egy imacsoportot az érte való imádságban. Így másfél évvel megtoldottuk az életét, de együtt maradt a közösség, és szentite imacsoportként azóta is együtt vagyunk, és minden pénteken egy nagyon szép imádságos rendet kialakítva a Szentségi Kápolnába imádkozunk betegeinkért, rászorulókért. Van egy kis könyvünk is, amiben ezeket a szándékokat gyűjtjük, mindenki behozhatja faluból, városból, rokonságból, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a minden heti rendszeres ima életünknek. És vannak egészen csodálatos dolgai, Pilis Csabán két kisgyermek is meggyógyult, egy nagy ima, hát mondhatom azt, hogy hadjáratot indítottunk, két nagyon-nagyon súlyos, életveszélyes, halál közel állapotban levő gyermekért hosszú napokon keresztül, és meggyógyultak. Most ugyanígy egy 6. hónapra született gyermekért is az egész egyházközség összefogott, és mi a szentíteim a közösségben is részt vettünk, és a kisgyerek meggyógyult. Ezeket nem úgy mondom, hogy mi feltétlenül csak és kizárólag mi vagyunk ennek a, mondhatjuk azt, hogy csodának a közreműködői, de mégis jó érzés az, hogy 10-20-30-50-100 ember képes összefogni és hinni abban, hogy az imádságnak micsoda ereje van. Mária nekem is központi szerepet tölt be az életemben, egyrészt mert édesanyám Mária volt, nem győzök neki hálás lenni. Október 6-án született a Magyar Vértanúk napján, ez egy érdekes tehertétel volt az ő élete, de ugyanakkor tel is tele ajándékkal, hiszen ő az, aki nekem megmutatta Mária konyháját, úgy, mint a sajátját is. Sajnos már nem ettem azokat a finom ételeket, amik nagyon egyszerű ételek voltak a szegénységből fakadónál, tehát például a gyöngyba főzeléket pirított paprikás hagymával, mert nem volt húsra pénzünk, egy finom szelet kenyérrel, saját magától készített málnaszörpe, egy szombati ebéd volt. Na szóval Mária konyhája az ilyen szempontból egy központi dolog, már nem csak azért, mert édesanyám is Mária volt, hanem egy édesanyának, és ahogy az én feleségem is teszi, a konyha az a hely, ahol az édesanyja igazán édesanyja tud lenni. Tehát majdnem, hogy teljesen fölösleges házakban más közösségi helységet építeni, mert mindenki a konyhába megy, hogy Mária körül legyen, tehát a család asszonya, a család hölgy tagja körül. Úgyhogy ez az egyik része, hogy a konyha és az evangéliumból megtanult és megtapasztalt valóban evangéliumi szolgálat, a női szolgálat. És ezben Mária élenjáró, és ezért is szeretem őt példaként hozni, mert azon túl utána néztem, hogy Mária pont olyan egyszerű ételeket főzött Jézusnak, mint a mi paraszti konyhánk. Tehát nagyon-nagyon kevés hús volt, nem voltak ők se gazdagok, hétvégén volt csak vagy kecska, vagy bárány. Pont ilyen egyszerű, főzelékszerű ételeket tettek kenyeret, tehát ez egy fontos dolog. Most, hogy keveredtél Mária konyhája, az a Mary's Meals, ez is egy érdekes történet. A Mary's Meals egy olyan világszintű kezdeményezés, ahol azokat a tényleg nagyon nyomorúságos, szegény helyzetben levő gyerekeket segítik, akiknek az édesanyja nem tud mit főzni. Ez számunkra elképzelhetetlen. Tehát édesanyja bármilyen szegénység is volt, akkor Somogyudvarhelyről küldtek föl két zsák krumplit, küldtek föl levágott csirkét, valami mindig volt. De amikor semmi sincs, az elképesztő. A Mary's Meals, vagy Mária konyhájára fordítjuk magyarul, egy világszervezet lett, egy 7 gyermekes skót édesapa alapított, olyan katolikus, egyszerű skót felföldi halász gyerek volt. Nem mondom el végig a történetét, de a lényeg az az, hogy rátalált arra a hivatás, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek egyáltalán nem jut étel egy nap, az iskolai jelenlétükhöz kötődően oldja meg a napi egyszeri étkezést. Ezt a kezdeményezés Medjugorjéban ismertük meg, és ha Máriához való kapcsolatomról kell beszélni, akkor Medjugorjét nem lehet megkerülni, mert ilyen konok, mondhatom, hogy ilyen beképzelt férfi hívőként az ember azért nehezen szállja rá magát, hogy bucsijáró helyekre járjon. Medjugorjéban különösen rengeteg csodavárás. Na, szóval kellő távolságtartás volt bennem Medjugorjéval kapcsolatban, aztán csak feloldódott, mert egyszer elmentünk 6-7 évvel ezelőtt. És ott ismerte meg a Mária konyhájának ezt a csodálatos kezdeményezését, és vállaltuk föl feleségemmel, hogy a Mária ország ima közösséggel közösen elindítjuk ezt Magyarországon is. A Máriaország imaközösség egy másik láb, most már 87. alkalommal, 7. éve imádkozunk Magyarországon minden első pénteken fönn a Budai Várban egy rózsafüzért, és ez azért is fontos, mert a skót alapító azt mondta, hogy csak imádkozzatok, és minden lesz. És valóban minden van. Tehát, hogy gyakorlatilag marketing költségek és mindenféle segítség nélkül ez a szervezet most már 2000 gyermek éves iskolai étkezését biztosítja az adományoknak köszönhetően. Bárhova megyünk, mindenkinek nagyon nyitott a szíve. És mind-mind az imádságból forrásozik, és én nem akartam elhinni az alapítók, amikor azt mondta, hogy imádkozzatok, és lesz, és van. És tényleg nem akarja az ember elhinni. És most, amikor számot vetettünk év végén a világszervezet, akkor, amikor mi elkezdtük 2 éve, akkor egy kicsivel több mint közel 2,5 millió gyermeknek adtunk enni, ma már 3 milliónak. Elképzelhetetlen szám. Ebből az a 2000 nagyon pici, de hát majd növekszünk, de mi nagyon büszkék vagyunk rá, mert sok munkánk, sok kedves adomány az adomány van mögötte, úgyhogy Mária konyhája mindig működik, működött, amikor Jézus kisfiúként, vagy keménykötésű ácsként dolgozott, működik, amikor édesanyám főzés működik, amikor gyűjteni kell a gyerekeknek. Mindig szoktam nagy-nagy csodálattal figyelni azokat az embereket, akiknek nagyon fordult az élete. Nagy döccenőkkel, nagy gödrökkel. Én azt gondolom, hogy az ötyögős volt az én életem, de mindig a Jóisten kegyelméből talán édesanyja Mária közbenjárására, és nekünk nem voltak olyan nagy tragédiáink, azon azért, hogy nem lehetnek. De ezt én nagyon nagy kegyelemnek tartom. Azt is mondhatom, hogy unalmas köznapi katolikus életet éltünk, de az ez nem így van. A másik, hogy talán aki hitből él, és igyekszünk hitből élni, így én is, nem is úgy tekintünk a nehézségekre, hogy az valami olyan lenne, amitől el kéne szaladni, hanem egyik a másik után jön, elfogadjuk, tovább megyünk, megpróbálunk az elég kultúrájának a részeként mindig azzal megelégedni, amink van, és menni-menni az úton mindenkinek más adatik, nekünk talán ez, hogy kisebb döccenőkkel, de nagyobb kilengések nélkül tudtuk járni ezt, és tudjuk járni ezt az utat. Azt gondolom, hogy a hitnek van egy olyan leágazása, ami keveset kerül szóba a katolikus körökbe, és én nagyon fontosnak tartom. Ez pedig az, hogy a nemzetek is mérlegre kerülnek majd az utolsó ítéletkor. Nem csak én, nem csak a családom, nem csak a gyerekeim, nem csak az én őseim, vagy a tágabb családom, hanem a nemzetek is. Számomra külön felelősség az, és így a közéletet is hivatásomnak tekintem, és fontosnak tartom azt, hogy a hazánkért és a nemzetünkért imádkozzunk, és a hazánkat és a nemzetünket mint egy nagy mozaikot tekintsük, aminek mindenki tagja. Harry Nowen, egy holland misztikus írja azt egy egyházközségről, hogy ha távolabbról nézzük, akkor az egy nagy mozaik, egy nagy Krisztus arc. És ha abból bármelyik mozaik kocka hiányzik, akkor az a Krisztus arc nem teljes. Én ugye ezt gondolom a nemzetre is, hogy olyan sokfélék vagyunk, olyan különböző helyekről, különböző neveltetés, különböző vallási kultúrájú, de mégiscsak egyszer majd ennek okán is megítéltetünk, ahogy olvashatjuk. Ha ez így van, akkor minden katolikusnak, és ezért is mondtam korábban azt, hogy a Szent Háromság leképezéseként nekünk a világban való jelenlétünkkel szolgálni kell ezt a nemzetet is. Én a munkáimmal, feladataimmal, irányultságaimmal, írásaimmal is ezt teszem, és ezt egy nagyon fontos küldetésnek tartom. Itt nem kell nagy dologra gondolni, de az embernek tudnia kell, hogy hova tartozik, hol a szíve, és hogy nem csak magáért, nem csak a családjáért, közösségért, hanem az egész magyar közösségért, úgy mondhatom, nagy Magyarországért is felelős, hogy ott minden mozaik a helyén legyen, és mindenkit igyekezzen úgy szeretni, hogy ez a nemzet is egykor a díszes és méltó nemzetek sorába tartozzon.
4: Kedves hallgatók, Kis Antal tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egy esztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
5: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpezben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra, körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz, hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink, záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinccsavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra. És végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai adás szerkesztőjét Rideg Gyulát hallják. Hitértelem gyógyulás sorozatunknak ma is egy különleges vendége van. Dr. Szabolcs Andrea, főorvos, gyermekgyógyászt köszöntjük, akivel az évtizedes ismeretség miatt tegeződni fogunk, hogyha ezt megengedi, és vele az életről, a pályáról, a hitéről, a szakmához való viszonyáról, az ott szerzett tapasztalatairól szeretnénk beszélgetni, mindezt úgy, hogy a hallgatók számára felrajzolódjék egy életpálya minden érdekességével együtt. Szeretettel köszöntelek, Andrea, és az első kérdésem rögtön az lenne, hogy az én ismereteim szerint te ős debreceni vagy. Mit jelent neked Debrecen? Amiről ugye az a hír járja, hogy ez egy cívis város, tehát egy református nagy tömb.
1: Hát valóban én debreceni vagyok, de azt is kell tudni, hogy a család az Rakamazról származik. Édesanyám családja, édesapám családja is. Egy echte sváb vagyok, és Debrecenbe úgy került a család, hogy édesapám

0: Otthon biztonsága, és megmaradtak a barátok is. Tehát számomra Debrecen egy változatlanul fontos élethely.
1: Hogyha netán vendéged érkezik, aki nem ismerős ott, mi az, amit mindenképpen megmutatnál neki Debrecenből?
0: Hát a nagy erdőt. Mi mindig ott laktunk a nagy erdőn. A 60-as években a nagy erdő az még kukoricaföld volt, meg nem voltak utcák, poros utcák voltak. Egy utcával költöztünk csak arrébb 68-ba, tehát az én életemben az egy körülbelül egy négyzetkilométernyi terület az a tágabb otthon. Természetesen hát a nevezetességek, a Nagy templom, Kis templom, Szent Anna templom, vagy a Főtér, Piac utca, tehát ezek is benne vannak, de számomra a nagy erdő, mert az óvoda, általános iskola, egyetem mind ott van, és annyira szép, csendes, meghitt, hogy tehát azzal kezdeném a bemutatást, Debrecen bemutatását.
1: A gyerekkorodra, ha visszaemlékszel, amikorra visszaemlékszel, akkor mennyiben volt más az a Debrecen, mint a mai?
0: Mindig viszonylag egy csendes, én mindig úgy szoktam foglalkozni, vagy fogalmazni most is, hogy egy nagy falu Debrecen, hiába az ország második legnagyobb városa, nagy ipari központ, most is azt érzem, hogy Budapesthez képest a nyugalom szigete. Most nyilván gyerekkoromban is így volt, mint az előbb is mondtam, akkor még azért ott különösen a nagy erdő rész akkor épült, szépült, tehát még csendesebb volt. Hát azt kell tudni, hogy gyerekkoromban azon a terület rengeteg gyerek volt, és mi hát úgy fogalmaztunk, hogy utcagyerekek voltunk, mert lehetett játszani 10-15-en bandába verődve, az utcán lehetett tollaslabdázni, mert nem volt forgalom, de most is azt tudom mondani, hogy most sincs annyira forgalom, hogy lehet nyugodtan tollaslabdázni, hogy főleg tehát a nagy erdőt, a villamos menti övezetet ismerem jobban. Ilyen nagy változást én nem élek meg. Persze azt megélem, hogy mennék egy boltba, például múltkor mentem volna a paraszboltnak nevezett boltba venni valamit, és természetesen már bezárt, tehát ilyesmik vannak. Most, hogy nyugdíjas lettem, és jobban ráérek, úgy, mivel szeretem az ilyen helytörténeti dolgokat, elhatároztam, hogy Debrecent is, a megújult Debrecent is szeretném megismerni, hogy szoktam menni ilyen városi sétákra, temetői sétákra, és ezekből nagyon sok mindent meg lehet tudni.
1: A te életpályádon, ahogy eddig elmondtad, azt lehet sejteni, hogy nagyon egyenes volt, tehát óvoda, iskola, középiskola, egyetem. De mégis hogy alakult az ki, hogy belőled orvos lett?
0: Egyáltalán nem akartam orvos lenni. Azt kell tudni, hogy a család egy pedagógus család. Ugye az előbb említettem, hogy édesapám biológia, kémia szakos tanár volt, édesanyám tanítónő, de nagyapám rakamazon kántor tanító, majd magyar történelem szakos volt, és mind anyai ágon, mind pedig apai ágon rengeteg tanár volt, hogy a rakamazi iskolák tanári karát a két család állította ki, biológiától történelem, matematikától kémiáig, tehát számomra a pedagógusság,

0: meghatározó volt. Még azt kell tudni, hogy ugye édesapám bár tanári szakot végzett, de aztán ő a klinikára került, és ő biokémikus, kutatóorvos lett, amellett, hogy egyetemen is tanított. Tehát így egy kicsit majd az orvosi vonalra is el tudunk evezni, de én tanárnak készültem, Tóth Árpád gimnáziumba jártam, az akkoriban egy nagyon jó gimnázium volt, kémia tagozatra. Én úgy gondoltam, hogy vagy biológia, kémia szakos tanár leszek, vagy gondolkoztam még biológusságon is, de főleg a tanári dolog vonzott, és úgy fogalmaztam, hogy egész épemet fogom, nem középiskolás fogom tanítani. Aztán végül mégis az orvoslás is, és hogy miért lett ez. Ugye 18 évesen az ember, hát nehéz eldönteni, hogy mi legyen. Tehát a családban nem volt orvos, de mivel édesapám ott a klinikán dolgozott, ugye a tudományos életben úgy otthon ezek a kísérletek, meg közlemények, meg előadások, ezek így napirenden voltak, tehát valamennyire egy kísérletes orvostudomány napirenden volt. Én úgy döntöttem, hogy az orvosi egyetem, tehát lehet kutatni, lehet oktatni, és persze ott volt a gyógyítás is. Aztán az első években én valóban hát nagyon szerettem az elméleti tárgyakat, sokan nem szeretik, de én tényleg nagyon szerettem. Tehát az elején még ez is benne volt, hogy én is ilyen kutatói pályára megyek, de aztán jöttek a klinikai tantárgyak, jó előadók, érdekes gyakorlatok, és akkor elég gyorsan egyértelművé vált, hogy a gyógyítás mellett teszem le a voksomat. A másik ilyenkor mindig, hogy a rosszban van valami jó. Gyerekkoromban sokat voltam beteg, nem nagy betegségek, ilyen mandulámmal, meg vérnyomásommal volt, és nagyon problémák, és nagyon jó doktorbácsiaim voltak, és ez is egy ilyen példát mutatott, hogy végül is így lettem, így kerültem az orvos egyetemre, aztán végül a gyerekgyógyászatot választottam, ott pedig hát az a tiszta gyerek lelkület, meg a gyerekeket szerettem, és azért választottam ezt a szakot.
1: Van neki az egyetemről olyan professzorai, gyakorlatvezetői, tanáraid, akik neked meghatározóak voltak később a pályádon?
0: Voltak, és nagyon fontosnak is tartom, hogy egy egyetemi oktató az széles látókörű, nagy tudású legyen. Ugye a mi időnkben, akkor még internet nem volt, mi rendesen jártunk tantermi előadásokra, nem csak gyakorlatokra, és tehát voltak meghatározó előadók, akik nem csak a konkrét szakmai tudás, hanem a széles látókörűségükkel, általános műveltségükkel is nagy hatást gyakoroltak az emberre. Tehát akkoriban, amikor én voltam, nagyon a Korbonsztannak nagyon nagy híre volt, Gomba Szabolcs professzor úr kiemelkedő volt, de azt tudom mondani, gyerekgyógyászati vonalon a Csorba Sándor professzor úr, Karmazsin professzor úr is meghatározóak voltak, vagy belgyógyászaton a Rák Kálmán. Tehát nyilván ezeket a neveket főleg azok ismerik, akik a Debreceni Egyetemen, de számomra nagyon fontos volt, hogy amellett, hogy szakmailag hát toppon legyen, egy általános értékrendet, általános műveltséget, egy példamutató magatartást is közvetítsen.

0: Ha jól tudom, akkor javíts ki, ha tévedek, fiatalon a klinikára kerültél rögtön, és hogy lett az, hogy rögtön gyerekgyógyászati vonalra tudtál menni, vagy akkor még nagyon más volt a szakorvosképzés, mint ahogy azt ma ismerjük?
1: Hát akkor is megvolt a 6 év egyetem, és akkor hát pályázni kellett, és tudom, 3-an kerültünk a gyerekklinikára, és ott hát nagyon jó fogadtatásunk volt, tehát emlékszem, hogy így szeptemberben, tehát ez 85 szeptemberében volt, úgy az ember bement, és akkor Karmazsin professzor úr mondta, hogy na akkor menjünk be a leendő munkahelyemre, és akkor elkísért a koraszülött osztályra, ami akkor az embert úgy mellbevágta, mert gyakorlatokra azért oda nem annyira vittek be bennünket, és akkor ez a sok pici baba, hát teljesen meg is rémültem, de hát annyira megszerettem mind a koraszülötteket, mind az első munkatársaimat, mondhatnám úgy is, hogy főnökeimet, de ők nem főnökeim voltak, hanem vezetőim, tanítóim, mestereim, tehát én egy aranycsapatba kerültem, és hát gyönyörű fiatal orvos éveim voltak, tehát most is tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik természetesen a többi gyerekklinikással is, de az meghatározó élmény volt, tehát nagyon szakmailag is sokat adtak, lelkesítettek, és hát emberileg és oktatóilag is hát példaképeim.
0: Említetted, hogy először megijesztett a koraszülöttek látványa, és hát azt mondod, 85 után, most meg írunk 2026-ot, hatalmasat változott a neonatológia. Te mennyire tudtad követni, vagy kellett belefolynod ebbe a szakmai változásba, illetve hogy nagyobb kihívása volt-e akkor neonatológusnak lenni, mint ma? De lehet, hogy ez egy rossz kérdés, majd kijavítasz.
1: Nagyon jó kérdések. Azt kell tudni, hogy 85 és a 90-es években a neonatológia, tehát a koraszülött, újszülött gyógyászat ilyen dinamikus fejlődésen ment át. Tehát akkor...
0: Bocsánat, hogy megszakítalak, ne felejtsd szabad, de én úgy emlékszem a saját emlékeimben, hogy akkor még csak elvétve volt olyan, hogy ultrahang, CT-t azt csak a szaklapokban lehetett olvasni, hogy a technikai felszerelés, egyáltalán az ápolási segédeszközök is, hát hogy is mondjam, egy másik világot tükröztek. Hogy ez nem volt ijesztő, de azért találj vissza a saját gondolatodhoz, csak én nekem most így megképzett előttem, hogy mivel kellett varázsolni akkor.
1: Hát igen, valóban akkor jöttek be a lélegeztetőgépek a 90-es évekbe. Én még úgy kezdtem, hogy nem voltak branülők, hanem csak ezek a fém tűk, vagy... az már nagy változás volt, amikor szárnyas tű lett, mit tudom én, 88 körül. Tehát, de azt kell tudni, hogy ebben az időszakban is a társadalom vagy a kormány felismerte, hogy nagy volt a csecsemőhalandóság, és a csecsemőhalandóságon nagy részét a koraszülött halálozás adta, és rengeteg pénzt fordítottak ebbe. Tehát már a 90-es évekre Tehát exponenciálisan, hirtelen minden lett a szállításon is, ugye, mert akkor sokkal több gyerek született, kiskórházak voltak, és akkor centrumokba kellett szállítani a gyerek, a koraszülötteket. Ebben is nagy fejlődés következett be. Ebben az időszakban, a 90-es években szerveződött meg például a Csernyi Alapítvány, az ugyan Budapesten, de tehát azt kell tudni, hogy a társadalom, a kormány felismerte ennek a problematikáját, és nagy pénzügyi forrásokat mobilizáltak. És ez azért is volt jó, hogy tehát én láttam a legkezdetét, és aztán így és látom, hogy hova fejlődött. Szemléletileg viszont szemléleti változások is voltak. Ugye először tehát mindent csináljunk egy koraszülöttel, tubust helyezzük be, lélegeztessük, így véna, úgy véna. Ma pedig azt lett egy egyensúlyi állapot, most pedig az, hogy minél inkább helyezzük a koraszülöttet biztonságba, kényelembe, adjuk meg neki a legjobbat, legyen csend, legyen nyugalom. Tehát ez is nagyon érdekes volt, hogy hát mondhatom azt, hogyha jött egy koraszülött, rávetettük magunkat, és mindent ráborult a gyógyszerszekrénye, úgy így mondtuk, de ez se volt teljesen helyes, hanem máma, hogyha bemegyünk egy koraszülött osztályra, teljesen más légkört találnánk, nem az, hogy ott rohangál idézőjelbe minden, hanem csend van, fél homály, hogy a kis koraszülöttek nyugalomba legyenek, akkor régen ugye a szülők nem lehettek, édesanyák nem lehettek bent a koraszülött osztályon, most pedig hát azt mindenki már olvashatja, láthatja a tévébe, hogy az anyukák meg az apukák is simogatják, kenguruztatják, tehát az nagyon érdekes volt ebbe a koraszülött gyógyászatba, tehát volt egy technikai fejlődés, egy high-tech fejlődés, de ugyanakkor rájött mindenki arra, hogy ez nem elég, és nem biztos, hogy ez a helyes út, hanem meg kell adni annak a koraszülöttnek, hogy ő egy kis ember, de ember, és ő nyugalomra, szeretetre, simogatásra vágyik, és szerintem az, hogy most már nagyon jók a koraszülöttek életkilátásai, ez annak köszönhető, hogy ezt sikerült közös nevezőre hozni, hogy a kis emberek gyógyításában nem csak az orvosok, hanem a szülők is részt vesznek, és a szeretet gyógyítása. Tehát ez számomra ez is szép volt így ezt látni, hogy a gépektől hogy jutunk el a szeretetig.

0: Egy kis intermezzóra szeretnélek kérni. A kezemben tartok egy külön lenyomatot. Ez a gyermekgyógyászat 2001-es évének 6. számának a külön melléklete, és ennek a szerzője dr. Szabolcs Andrea, és az a címe, hogy perinatológiai gyakorlat és csecsemőgyógyászat a Bibliában. Az első kérdésem az lenne, hogy mi késztetett téged arra, hogy az írást megírjad, én is ennek utána néz, ez egy nagyon alapos munka, és hogy a szakmai közönség nem tartotta furcsának, hogy a Szabolcs Andrea miért foglalkozik ilyesmivel?
1: Ez már a Betesdás korszakomra esik, ugye ez az írás, ez 2001-ben jelent meg. Ennek az volt az előzménye, hogy én 97. októberébe kerültem a Betesdába, és 99-ben volt egy főorvosi tudományos fórum. Most is vannak ilyen fórumok, de a főorvosok már nem szerepelnek, csak a fiatal orvosok, meg a szakorvosok. És akkor én azért új ember voltam a Betesdába, és hát gondolkoztam, hogy mivel lehetne előállni, mert az ember akkor meg akarja mutatni magát, meg új voltam, bizonyítani is akar. És hát úgy gondoltam, hogy valami meglepőt kéne csinálni, tehát, és ahogy kapcsolódjon valahogy a Betesda lelkiségéhez is. És akkor hát ezt az előadást, vagy ezt választottam, azt tudni kell, hogy 90-es évek végén is azért még nem volt internet, tehát nem úgy született, mert most a következő kérdés az, hogy született meg, mert hogy előadtam, aztán megírtam, az már egy könnyebb válasz. Tehát nem volt internet, tehát nem tudtam azt beírni, hogy ikerterhesség vagy fájás gyengeség a Bibliában, hanem ez egy hosszú kutató munka vagy olvasgatás eredménye lett. Itt ugye úgy jutottam el idáig, hogy mindig szerettem a Bibliával foglalkozni, annak ellenére, hogy úgy az Új Testamentumot jól ismertem, az Ó Testamentumot azt nem annyira, de szerettem, meg különböző, ugye a rendszerváltás előtt is voltak bibliai könyvek, ismeretterjesztő könyvek, és én ezeket forgattam. És mint az elején mondtam, azért nagyon jó előadóink is voltak, széles látókörű művelt előadóink, akik néhányszor tettek utalást a Bibliával kapcsolatban, vagy az orvos Biblia, az orvoslás a Bibliában címmel is. Hát így apránként, tehát ez már a 90-es évek elején elindult ez a folyamat. Én mindig is szerettem az érdekesebb gondolatokat, vagy szép verseket is kiírogatni egy füzetbe. Tehát így született végül is meg ennek az alapja, és akkor itt 99-ben ezt elővettem, és akkor rendszereztem a gondolataimat. Itt ez az előadás még úgy szólt, hogy volt egy-egy rész, bibliai rész, és emellett pedig vetítettem egy képzőművészeti alkotást, és így egymást erősítették a kép és a szöveg. Az, hogy tehát amikor ez előadásra került, akkor is szerintem sikeres volt. Amikor megjelent, ott eltelt két év, mire meg tudott jelenni, ebbe Dizseri Tamás főigazgató úrnak, illetve Gyurkovics Kálmán professzor úrnak volt támogató szerepe. Akkor megjelent, ez karácsonykor jelent meg, vagy decemberben, nagyon a kollégáktól, gyerekgyógyász kollégáktól, akik ismertek így az országban, nagyon sok telefont kaptam, vagy ha mentem utána a kongresszusra, akkor felhozták. Tehát ez nekem sikert jelentett, és én úgy éreztem, hogy nagyon sokan örültek ennek a orvostörténeti, de lelki feldolgozásnak is.
0: Ennek a munkának nem csak az az érdekessége, hogy hallatlan munkával utána néztél a bibliai szövegeknek, és hát ugye kereső adatbázis használata nélkül, hanem az is, hogy minden egyes jelenség, amit felsorolsz, mögé van téve a mai szakmai látásmód. És az egyik ilyen cím az, hogy az újszülöttkori, csecsemőkori megbetegedések. Végül is mi késztetett arra, és megint javíts ki, a tévedek, hogy ennél az életkornál maradj. Mert hát végül is a Betesdi Gyerekkórházban is a csecsemő osztályt vezetted, gondolom korábban is ezzel foglalkoztál, tehát mi késztetett arra, hogy megmaradj ezen a területen is. Azt is tudom még, hogy tovább folytassam a kérdést, hogy számos szakvizsgát szereztél még ehhez, afelé meg miért nyitottál? Nekem együtt eszembe a pulmonológia, de lehet, hogy van még több is.
1: Tehát ugye csecsemő gyerekgyógyászat szakvizsgát szereztem először, de ugye mondtam, hogy a pályakezdésem az a koraszülött osztályon volt, és az egy csodálatos világ volt. Tehát számomra a kicsik jelentették, a legkisebbek jelentették a legtöbbet, ezért ugye leszakvizsgáztam csecsemőgyerekgyógyászatból, majd rögtön utána, két év múlva neonatológiából, az az újszülött és koraszülött gyógyászat. Tehát így nagyon gyorsan haladtam. Én is, tehát a képzés során megforogtam, tehát különböző osztályokon, tehát én is voltam ugyanúgy onkológián, kardiológiai osztályon, fertőző osztályon, tehát, de mindig a szívem visszahúzott. Az, hogy még megcsináltam gyerektüdőgyógyászatból is a szakvizsgát, az azért volt, mert a koraszülötteknél azért a legnagyobb probléma, hát a tüdő, a légzőszerv, természetesen a idegrendszert se lehet kihagyni, de engem ez érdekelt, és én eléggé sokat foglalkoztam a koraszülöttek tüdőbetegségével, ugye a gépi lélegeztetés következményeivel. Tehát maradtam mindig a kicsiknél, aztán amiatt, hogy lett, vagy nem amiatt, tehát lett egy gyerektüdőgyógyászat szakvizsgám abba, akkor rendeltem gyerektüdőgyógyászatot, és akkor ott már nagyobb gyerekek is voltak, de ott is úgy volt, hogy kezdtem, amikor kicsi volt, fél évesen, és aztán, ahogy gondoztam, hát lett belőle 18 éves nagy gyerek, hogy ez is egy szépség, hogy végig láttam, hogy hogyan alakul, illetve mivel ugye az érdeklődésem középpontjába, akkor a szülött tüdőbetegségek kerültek, őket is, a volt 500-600 grammos kis koraszülötteket végigkövettem, 18 év, hát ugye gyerekgyógyászat a 18 évig tart addig. Ez számomra hát nagyon szép volt, mert a családdal is tartottam a kapcsolatot, illetve hát, hogy mondjam, láttam, hogy miből lesz a cserepogár.

0: A végig gondolod a pályádat, Debrecenbe kezdtél ezen a területen, neonatológiával foglalkoztál főképpen, aztán átjöttél a Betesdába, majd erről is beszéljünk egy pár szót. Olyan területen dolgoztál, ahol az emberek belelátnak a család életébe, orvosként különösen. És hát mondjuk Debrecen is vonzás körzete azért elég sok, mondjuk úgy, hogy szociálisan nehéz körülmények között élő embert láttál. Te hogyan láttad vagy hogyan tudtál részt venni lelkileg, szellemileg ezeknek a családoknak a nehézségeiben, a orvosként való vezetésükben, az életük módjában, lehetőségeiben és kilátásaikban hogyan tudtad őket támogatni vagy segíteni?
1: Tehát valóban Debrecen és környéke, illetve mint centrum, tehát ilyen perinatológiai centrum, ott még Szabolcs megye, még Szolnok, tehát nagy területről kaptuk a gyerekeket, és hát valóban a koraszülőt kérdés szociális kérdés is volt. Azt is nevén kell neveznünk a dolgokat. Nagyon sok cigány kis csecsemünk, koraszülöttünk volt. Nyilván őket felkaroltuk, amennyire tudtuk, de azért a 80-as, 90-es évek elején a kórházak vagy gyerekosztályok is, idézőjelben mondom most ezt, hogy zárt osztályok voltak. Tehát nem az volt, hogy a szülők kibejárnak egész nap, hanem hát szerdán 4-től 6-ig, vasárnap 2-től 4-ig volt látogatás. Ezek így mai szemmel, vagy ha hallja ezt valaki, hát elretten, hogy a saját gyerekét, aki életveszélyben van, nem láthatja, nem lehet ott, amikor szenved, vagy hát sokszor tudtuk, hogy nincsen életben maradásra remény, és nem lehetett ott. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések voltak, akkor is, hogyha ez az osztály, vagy ennek az osztálynak a munkatársai érezték ennek a súlyát, és hát ilyen kis kibúvókat hát mi mindig meg tudtunk csinálni. De ez nagyon nehéz volt. Aztán sok minden, tehát ebbe is nagyot változott a nem csak a gyerekgyógyászat, a felnőtt gyógyászat is, hogy nagyon nagy szerepet kell, és szerencsére nagy szerepe is van a család bevonásának a gyógyításba, és akkor már rá tudunk látni, hogy mik a problémák, hol kell segíteni.
0: A pályafutásod, illetve a karrieredet tekintve eljött egy forduló, amikor eljöttél Debrecenből, és átjöttél a Betesda kórházba. Ennek az okát is szeretném kérdezni, de azzal a kicsit provokatív élet teszem fel a kérdést, hogyha ott maradsz Debrecenbe, gondolom én, kívülállóként, akkor lehet, hogy ma egyetemi tanár vagy ebben a szakmában egy ott elismert személy, aki akár a kutatásban is részt vesz, nem tudom. Ehhez képest ott hagytad és eljöttél a Betesda gyerekkórházban. Hogy emlékszel erre vissza? Mi volt a döntésed oka? És hát ezt a kérdést is felteszem így utólag, hogy megbántad-e?
1: Igen, tehát...
0: Már hogy az igen arra vonatkozik, hogy megbántam, vagy arra, hogy igen, foglaljuk össze, igen.
1: Gondolkoztam. Tehát amiket eddig mondtam, tehát úgy szépen ívelt a karrierem, és jól is éreztem magam a gyerekklinikán, tehát 89-ben gyerekgyógyász szakvizsga, 92-ben neonatológia, 96-ban gyerektüdőgyógyászat, tehát jó orvos voltam, érdeklődő voltam. Azt is kell még tudni, hogy az elején ilyen kutató munkákba is bekapcsolódtam, szabadgyök oxidatív stresszel foglalkoztam, és természetesen ott volt az egyetemi oktatás, volt tantermi előadás, gyakorlat, és én nagyon, nagyon szerettem, és szerettem mindig is oktatni, lubickoltam ebbe a közegbe. Azt is kell tudni, hogy egy klinikán régen nagyon szigorú hármas követelmény volt, gyógyítás, tudományos munka is, oktatás. De az ember aztán rájött, hogy ez a három, hogy sikeres oktató legyek, vagy jó legyek a tudományba, bár nem vágytam Nobel-díjra, de mondjuk azért nem akartam áltudományt csinálni, és mellette az ember gyógyítson, akkoriban azért 6-7 ügyelet volt, ügyelet után nem lehetett hazamenni, ez látszott, hogy ez nem fog menni. És az ember elgondolkozott azon, hogy hát itt vagyok 96-97, 36-37 évesen, hát eljutottam már, megcsináltam mindent, és akkor mi lesz nyugdíjig? Tehát, és szerintem úgy a 40-es évei környékén ezt mindenki felteszi. Az is hozzájátszott, hogy ott volt egy kis megingás a gyerekklinikán is, akkor már azt az ember érezte, illetve, hát most rátérek így a Betesdára, elindult, mások, nagyon jó fiatal közösség volt, sokat beszélgettünk, nagyon sokat, sok időt töltöttünk együtt, és valamennyien éreztük, hogy nem tudjuk, hogy lesz, mi lesz velünk. És ugye mindig van egy első fecske. Az első fecske, hát most nevén nevezem, Békési Andrea volt, aki eljött a gyerekklinikáról, a Betesda kórházba. Én nagyon jóba voltam, nagyon jó szakmai tudása volt, és nagyon másképp látta már akkor is az orvoslásnak a fő lényegét, tehát az, hogy a holisztikus szemléletet, mert valahogy ide fogunk kiukadni. És akkor ő eljött, akkor elbúcsúztattuk, és emlékszem, aztán jött visszatartani előadást, és akkor is olyan, mindig olyan jól megfogta a dolgokat, élvezetesen beszélt, másképp beszélt, és valahogy az ember megvilágosult, hogy mint az elején is mondtam, hogy a high-tech technológia és a szeretet és a holisztikus szemléletnek valahol kapcsolódnia kell. Mert ő is, ugye ő onkológus, hematológus volt, és ott is rendkívül fejlődött a tudomány, de ő is azt érezte, hogy a nagy beteg gyerekekkel és családjukkal másképp kell foglalkozni. De hát ő volt itt az első fecske, olyan azt hiszem 94 vagy 93-ba, és akkor hát aztán beindult a dominó elv, utána 96. január 1-én, tehát Békési Andrea hívta Belkei György főigazgató urat, aztán közben nagyon sok ember másfele, de elment, és akkor nekem is szólt a velkei igazgató úr is, és akkor hát végül is ennek a röviden elmondva ez az igaz története. Akik elmentek, azokkal tartottuk a kapcsolatot, tehát jóba voltunk, és mindenkit kérdeztünk, hogy megtalálták-e a számításokat, mert többen jöttek Budapestre is, sokan mentek háziorvosnak, és még az is benne volt, hogy annyi ember elment, 3 év alatt elment 15 ember, hát aki maradt, az belegebett. Az belegebett. Hogy végül is én így már ismertem a Betesdát, valóban rendkívül hát könnyen eldöntöttem, de ma is úgy belegondolok, hogy egyáltalán nem ismertem Budapestet, egy rokon sincs Budapesten, és emlékszem, hogy úgy jöttem fel, hogy édesanyám még kikísértek, és egy váltáskával érkeztem meg Budapestre, és közben természetesen megnéztem a Betesda kórházat, beszéltem Dizseri Tamás főigazgató úrral, és az ő karizmatikus személyisége is nagy hatással volt rám, illetve valahogy a kezünkbe került az etikai kódex, amit 92-ben írt meg a Betesda kórház, és abba olyan erkölcsi, etikai dolgok voltak lefektetve, ami az ember szívéből jött. Csak például, hogy a gyógyító, mi a gyógyító közösség, hogy a beteg áll a központ, a gyógyítás központjába, a holisztikus szemlélet, hogy a családot a beteggel együtt gyógyítjuk, tehát meg egymással kapcsolatos viszonyokat is jól szabályozta, nagyon tetszett, de azt én mindig megéltem, hogy akik egy közösségbe dolgoznak, hogy egymás mellett dolgoznak, egymás mellé rendelve, de meg kell lenni egy hierarchikus viszonylatnak is a szakmaiság szempontjából, tehát mint egy kereszt, hogy egymás vízszintes és a függőleges. Tehát például ez nagyon meghatározó volt, hogy a Betesdát választottam. Tehát így összességében az, hogy pontosan nem tudtam, hogy hova tudok fejlődni a klinikán, a Debreceni Egyetemen. Másrészt az ember úgy érzi, hogy a 40-es évei környékén még érdemes egy próbát, egy kihívást, próbát megtenni, egy kihívást

0: Nagyon gyorsan rábíztak egy osztálynak a vezetését, és ahogy én figyeltem a munkádat kívülről, azt láttam, hogy alaposan és módszeresen, hát mondhatom, hogy a saját képedre formáltad, tehát megjelentek fotók, feliratok, aztán mikor volt rá pénz, akkor kialakultak a szobák, amelyek hát családiasabbak lettek már, amennyire kórházi körülmények között lehet. És egyáltalán elkezdődött ott valamilyen egészen más szemlélet. Én nagyon emlékszem, hogy nálatok mindig volt keresztelő, a nehezebb sorsú gyerekeknél, akkor akiket nagyon sokáig kellett az osztályotokon kezelni, azoknak születésnapja volt, személyesen sütöttétek a tortát, törődtetek a családdal. Most persze lehet, hogy a nagy szakmaiság mellett ez nem számít, de egy nagyon emberközpontú osztály jött létre, amelyben partnereid voltak az ápolók, a fiatal orvosok, a beosztottaid. Mi vezetett erre, vagy miért gondoltad, hogy ezt így is lehet?
1: Azt kell tudni, hogy tehát a Betesdába kerültem, de másfél évet az Ilka utcában dolgoztam, ott is osztályvezetőként, de az nem az én terepem volt. Ugye ott nagyobb gyerekek voltak, általános gyerekgyógyászati osztály, és ott volt a hematológia, onkológia, és Békési Andreával közvetlenül összehozott ismét a sors. Először én ennek nem örültem, hogy nem a saját terepemen kezdem, de utólag nagyon hálás vagyok, mert a Ilka utcai részlegnek ez az osztály egy nagyon erős közösség volt, nagyon jó szemlélettel. És most megint Békési Andit hozom, és akkor én ott láttam, hogy ő hogyan tudta megvalósítani, akkor szerintem úttörő munkát végzett akár nem csak Budapesten, az egész országban, hogy egy ilyen holisztikus onkohematológiai osztályt kialakított. Nagyon segítőkészek voltak a nővérek is, és olyan szempontból is jó volt, hogy egy kicsit messzebb voltam a nagyháztól, tehát jobban tudtam figyelni, magamban is eldönteni pontosan, hogy mit akarok. Ott is persze kellett változásokat meghozni, meg minden, de az olyan szempontból jó volt, hogy egy kicsit kipróbáltam magam, meg megszületett, hogy mit is szeretnék. És akkor már 99. január 1-ével kerültem a csecsemő osztályra, tehát akkor már volt úgymond egy kis vezetői gyakorlatom, az elképzelések letisztultak, és akkor ott valóban, hát a saját képemre egy kicsit formáltam az osztályt. Ott is nagyon jó volt, hogy segítőkész csapatot kaptam, és akkor én is azt már szinte az első, hogy a szülőket oda be kell vinni, ami nem volt egyszerű, mert akkor még az intenzív osztállyal egy emeleten voltunk, és ott is még csak nappal lehettek bizonyos időszakokban bent a szülők. Itt nagy támogatóra leltem Dizseri igazgató úrba, ő ezt nagyon szívén viselte, hogy csináljunk fekvőhelyet, ágyakat az édesanyáknak, lehessenek bent éjjel-nappal. Tehát ez nagyon fontos, és ez a 2000-es években már meg is valósult, és Hát azt kell tudni, hát pénz nem nagyon volt az egészségügyben, akkor se, de azért mindig valamit ki lehet találni, tehát, és ebben nagyon sok munkatárs, te is segítségemre voltál, hogy szép kis gondolatokat egy A4-es papírra az ember begépelt, rátett egy fotót, és ahol a legrepettebb volt, az a sárga meg zöld csempe oda ragaszgatta, és az ezzel nem csak díszítő elemeket vitt az osztályra, hanem gondolatokat is. Tehát én végig próbáltam azt, hogy nagyon fontos a szakmaiság is, de próbáljuk otthonossá tenni, és vigyünk egy lelkiséget is az osztály életébe, a szülők életébe, a munkatársak életébe. Itt a szülők tanítása, az edukálás nem csak szakmai, hanem a lelki értelemben is én nagyon fontosnak találtam, és tudom, hogy felhúzódott az előbb, hogy keresztelők voltak, valóban én is nagyon jó szívvel emlékszem ezekre. Az egyik keresztelő az olyan apropóból volt, hogy egy ilyen A4-es papírra ki volt írva és ráragasztva a csempére, tehát nagyon szépen megcsinálva, mert Rideg Gyula laminálta egy anyuka elolvasta ezt a Betesda partján című verset, és akkor ő szólt nekem, hogy ő szeretne, hogyha ezt a kisgyermekét megkeresztelnénk. És ezek nagyon szép élmények, vagy amikor karácsonykor jöttek, hogy ezeket a versikéket én nem tudnám-e odaadni, hát én akkor olyan boldog voltam.

0: Ezek mellett a munkatársakra is hát figyeltem, vagy együtt figyeltünk egymásra, hogy szellemileg, lelkileg is támogassuk a szakmaiság mellett egymást. Tehát számunkra nagyon fontos volt mindig a karácsony, hogy akkor megállni, lelkileg töltekezni. Tehát valóban egy ilyen sziget lett, egy csendes lelki sziget lett a kórházon belül.
1: Szárnyak olyára az idő, és lassan lejár a műsoridőnk, de számos témát szerettem volna még megkérdezni, többek között a fotózásról, meg a túrázásról, de ezeket most elhagynám, hanem két fontos téma maradjon a beszélgetés végére. Az kiderült, hogy az egész életpályádon, családi örökségből számodra az oktatás, a tanítás, a pályatárs

0: orvosok, vagy ez teljesen téves beállítás?
1: Most ezzel a másodikkal kezdem. Ugye mind a három vidéki egyetem, az egy, de különösen a debreceni, egy zárt térben van, körül van kerítése határolva, tehát oda bemegy az ember reggel, és nem az van, hogy egész nap metrózik, villamosozik, utazgat, hanem ott egy a nagy erdő, egy szép parkban egymással jobban beszélgetnek, többet töltenek együtt, tehát abban látok esetleg különbséget, hogy markánsabb csoport vagy évfolyam közösségek jöhetnek létre. Tehát nekünk is most volt csoport találkozunk, egyetemi csoport találkozunk, és ezek nagyon jók. De ezért nem gondolom, hogy ezt misztifikálni kellene. Ez egy ilyen logisztikai adottság, ami nagyon szép. Én mindig szoktam mondani, tehát a klinikán, ha az ember nem beteg, hát az egy gyönyörű, Közép-Európa szinten is egy gyönyörű hely. A fiatalokkal, hogy másak voltunk, tehát mi pályakezdünk, mint most, hát azért más társadalmi körülmények között nőttünk fel, mások voltak a kulturális és technikai lehetőségek, tehát biztosan másak vagyunk ilyen szempontból. Nálunk tehát a fegyelem, az elkötelezettség, a kötelesség, tudat, a lelkiismeret, a tisztelet szerintem markánsabban megjelent. Ez persze én nem akarom a mostai fiataloktól ezeket a jelzőket elvenni, de ugye minden évben kell írnunk ilyen évi beszámolókat. És itt mindig hát kitérünk a fiatalokra, hogy hogyan változtak, mivel vagyunk elégedettek, és hát most azért is merem ezt mondani, mert minden évben leírtam, hogy én az elmúlt öt-tíz évben látom azt, hogy amióta megjelent ez a közösségi média, másképp szerveződnek a kapcsolatok, azóta az értékrendben is változások vannak, és én a mi betestás fiataljainkkal is hát mindig sokat beszélgettem, és én úgy érzem, hogy ők is, tehát a mai fiatalok is ugyanúgy vágynak a személyességre, a megszólításra, az együtt töltött időkre, de ez a Facebook, meg egyéb közösségi média, ez úgy el tudja vinni őket. Tehát én azt szeretném, hogy a örökérvényű emberi értékek legyenek meg a mostani fiatalokba is, és ez egy fiatalos lendülettel párosuljon. Mert tehát az nagyon jó, hogy nekik olyan könnyen, most már könnyen tudnak ismeretekhez jutni, tehát sokszor csak mondom, hogy nézzetek már utána, valamikor úgy, és akkor már mondták is a megfejtéseket, de a sok ismeret az kapcsolódjon tudáshoz, majd abból legyen valami bölcsesség, életfilozófia, tehát én ezt...

Nagyon szeretném, hogyha ez a fiataloknál ez meg tudna valósulni. Én úgy érzem, hogy erre van igényük, csak az idősebbeknek is meg kell találni azt a kulcsot, amivel a fiatalokat kinyithatják.

0: befejező kérdésem, talán a legszemélyesebb, és olyan mélységig válaszolja, amennyire szeretnél. Sose csináltál abból titkot, hogy neked élő katolikus hited van, de sose reklámoztad, hanem a csendesen, szerényen, de róla tudhatóan élted ezt a hitedet a gyógyítás közben is, és a közösségben is. Ennek a nézőpontnak, a életfelfogásnak, életbölcsességnek, ahogy az előbb fogalmaztál a szempontjából, van-e olyan üzenet, amit ilyen nagyon röviden, így most a beszélgetés végén a hallgatóinknak meg tudnál fogalmazni, hogy te mit tartasz a legfontosabbnak a hitedből következően az életben, amire nagyon kell figyelni, vagy ami téged nagyon megfogott és életben tartott?
1: Hitét gyakorló katolikus családból származom mindkét részről. Én nagyon korán voltam első áldozó, már 6 éves koromban rakamazon, aztán bérmáltak. Számomra nagyon fontos volt Debrecenben a Szent László plébánia, ami a 90-es években visszakapta a domonkos rend, és ott a Mészáros domonkos atya és a lengyel atyák, Jacek Kirek atya meghatározó volt az életemben. Azt is kell tudni, nyilván mindenkinek a hite kicsit hullámzó, ez nálam is megvolt, de pont a 90-es évekre esett, ott egy nagyon nagy megújulás volt az én szívembe is. Aztán, amikor ide Budapestre kerültem, illetve még Debrecenben még szeretném a Felföldi László, most már pécsi megyés püspököt kiemelni, ő rendkívül nagy hatással volt, nem csak rám, az egész családra, nálunk a családban a szentségeket mind hát ő szolgáltak, és én mondhatom azt is, hogy baráti viszonyban voltunk. Amikor Budapestre kerültem, akkor itt sokáig keresgéltem, hogy mi lenne az én, hova tartozzak. És itt a Betesda oldotta meg úgy emlékszem, hogy 98 vagy 99 húsvétján volt egy alkalom, hogy az előző évben elhunyt gyerekekért imádkoztunk, amit te szerveztél. És oda te meghívtad Bárány Béla atyát itt a bosnyák-téri páduai Szent Antal templomból. Én úgy álltam fel, hogy megtaláltam. És ez az érzés, hát ez meg is maradt, és nagyon hálás vagyok a Béla atyának, rendkívüli bölcsességeket fogalmazott meg. Voltam velük Zarándok úton és Szentföldön, hogy ezek is nagy élmények voltak. De most összegezve, hogy mi az arszpoétikám itt a hittel kapcsolatban, a hit cselekedetek nélkül halott. Nekem ez a legfontosabb, hogy által a cselekvő szeretetet tudjam gyakorolni, és ez az orvosi hivatás, vagy a gyógyítás, ez elég kézenfekvő.
0: Kedves hallgatóink, dr. Szabolcs Andrea, gyermekgyógyász, neonatológus, pulmonológus, főorvost hallották a Márai Rádió Hitéltelem gyógyítás sorozatában. Elköszönök tőle a szerkesztő, Rideg Gyula, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az öt kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokasága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonyamuszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládés velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai vendégem Nagy Zsolt. Szia Zsolt! Köszönöm, hogy
1: Szia, Gabi!
0: elfogadtad a meghívást. Nem vagy ismeretlen a műsorban, hála Istennek, és nagyon örülök, hogy újra itt vagy, most már a másik oldalon, nem ezen az oldalon, de hogy nagyon sok minden történt, amióta utoljára találkoztunk, ha csak azzal is, hogy felsorolom, hogy mennyi minden képzést abszolváltál, vagy haladtál tovább ezen az úton. Viselkedéselemző vagy, mentálhigiénés segítő, gyászcsoportvezető, relaxációs gyakorlatvezető, és képzésben lévő családterapeuta. Megkapott ez a segítői szakma, vagy bekapott, mert hogy eredeti végzettséged szerint közgazdász vagy. De
1: Így van, így
0: mégis
1: van.
0: emellett döntöttél, mondanál erről pár szót?
1: Igen, én még viszonylag régen, így 2007-ben végeztem egy közgazdász alapképzést, és akkor utána egy mesterképzést, elkezdtem multi környezetben dolgozni, de hogy ilyen 10-12 év után valahogy azt kezdtem el érezni, hogy így a számok mögül hiányoznak az emberi gondolkodások, hiányzik az emberi lélek, és akkor igazából azt vettem észre így az önkénteskedéseim során, hogy könnyen beszélgetésben egyednek velem az emberek, és valahogyan én is nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, emberek társaságában lenni, és valahogyan ez a kettő, tehát hogy egyrészt a multi hozta ember lélek hiány, másrészt a másik oldalról megtapasztalt emberek közeledése valahogyan arra ösztönzött, hogy akkor megpróbálok ezen terület felé nyitni, és akkor elindultam egy mentálhigiénés képzés felé, a SOTÉ-n elvégeztem egy 2 éves képzést, és valahogyan az megerősített ebben, hogy akkor tovább folytassam a tanulmányokat, és akkor utána jött egy gyászcsoportvezető képzés, egy családterápiás képzés. Én igazából próbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy a pszichológiai képzést kikerüljem, de minél többet tanultam a lélektan működéséről, annál jobban rájöttem, hogy mennyire tág terület, és mennyire semmit nem tudok róla. Úgyhogy végül is elvégeztem Szegeden egy pszichológia alapképzést, és akkor most a mesterképzést kezdtem, és valahogyan úgy érzem, hogy most már más, így a segítés területén dolgozva főállásúként is, valahogyan megtaláltam az utamat, amit olyan sokáig kerestem.
0: Jó ezt hallani, meg ez a lendület, ahogy beszélsz róla, én teljesen feltöltő. Gyászcsoportvezetőként már beszélgettünk veled korábban a gyászfeldolgozásról. A mai műsorunkban a családterápiáról, illetve már a számomra, hogy a párterápiáról beszélgetnénk, mert hogy a családterápiáról hallunk, de azért mellette, vagy ez benne foglaltatik a párterápia is, vagy ez egy külön ág, erről mesélj, kérlek.
1: Igazából a kettő, tehát ugye a hivatalos megnevezés, vagy ugye a képzési folyamatban családterapeutaként végeznek, akik ezen a területen tanulnak, de hogy ez magába foglalja önmagában a párokkal való munkát is. Tehát, hogy család és párterápia, családterápia, de benne van a családokkal, illetve a párokkal való munkavégzés ugyanúgy.
0: Tehát, hogyha azt mondom, mondjuk, hogy egy anyalánya konzultáció, akkor az családterápia, de hogyha egy még nem házas, de már hosszabb kapcsolatban élő pár, akkor az egy párterápia.
1: Pontosan.
0: Van itt éles határ, Zsolt, amikor így egyik sapkát fölteszem, másik sapkát fölteszem, hogy párterápia, családterápia.
1: Vannak bizonyos szemléletek, amiket így a folyamat során alkalmazunk, így akár család vagy párterápiában, amik ugyanazok. Gondolok itt például a rendszer szemléletre, vagy a rendszer szintű megközelítésre, amikor ugye akár párokkal, családokkal dolgozunk, ez azt jelenti, hogy adott helyzetekben a nehézségek kialakulásáért nem felelősöket keresünk, hanem a rendszer egészének a működését nézzük. Tehát nem azt nézzük, hogy A személy vagy B személy a hibás az adott helyzet kialakításáért, hanem olyan szemüveggel nézünk rá az ő működésükre, hogy A személynek a viselkedése hogyan hat a B személy viselkedésére, és ez milyen érzéseket, gondolatokat vált ki a B-ben, és utána ő hogyan reagál A-ra. Tehát, hogy kialakul egy ilyen körkörös működésmód, és hogy előfordulhat azért az sokszor, hogy mondjuk valakik párterápiára érkeznek, de hogy valahogyan azért a folyamatba, a komplexebb megértés érdekében mondjuk egy-két alkalommal behívjuk a gyerekeket, tehát hogy egy picit átmenetileg kiterjed a folyamat egy-két alkalomra, hogy családterápiás vonatkozásban ránézünk az egész családra is. De hogy válaszolva a kérdésedre, hogy milyen sapka van rajtunk, igazából a szemlélet az nagyon sok szempontból hasonló. Nyilván család esetében egy nagyobb létszámról van szó, akik jelen vannak általában, akkor többen érkeznek, mert hogy nagyon fontos az, hogyha családterápia, hogy akkor mindenkit, aki az adott családnak tekinthető, vagy a működés szempontjából érintett, akkor őket meg szoktuk hívni. És nagyon fontos az is, hogy ugye ebben a rendszer szemléletben, öngondolkodásban benne van az is, hogy mindenki kellően hasonló, azonos időt kap arra, hogy az ő szemszögéből elmondhassa azt, hogy ő hogyan látja az adott helyzetet, mert hogy nyilván egy adott helyzet kapcsán azért más megéléseink születnek, mint ezt sokszor tapasztaljuk is.
0: Párterápia, családterápia, ahogy említetted, hogy párterápia, de előfordul, hogy bevonódnak a családtagok is ebbe, és hogy többes számot használsz. Ez azt jelenti, hogy két terapeuta van jelen egy-egy ilyen alkalommal?
1: Igen, általában kettős vezetéssel szoktunk dolgozni, mert hogy egyrészt így jobban képviselődik a nemek aránya is, illetve önmagában az is segít, hogy többféle szempont szerint tudunk mi is jelenlévő családterapeuták esetleg szemlélődni, és többször előfordul az, hogy ugye ezek az alkalmak 90 percesek, tehát akár egy család vagy párterápiás ülés 90 perces, két heti rendszerességgel szoktunk találkozni, és előfordul az is nagyon sokszor így az ülésekben, hogy mondjuk van egy ilyen 5-10 perces rövid szünet, így általában így az alkalom vége előtt, és akkor ezekben a szünetekben lehetőség van arra, hogy így a terápiát, a folyamatot vezetők is ki tudnak vonulni, egy picit átbeszélik, hogy ki mit látott, tehát hogy sok pozitív hozadéka van a kettős vezetésnek, egyrészt a közös munka tekintetében, másrészt abból a szempontból is, hogy valahogyan a szemben ülők is azt az érzetet élik meg, hogy számukra is biztonságot jelent egyrészt az, hogy mondjuk van egy férfi, illetve egy női jelenlévő tag is, aki a folyamatot vezeti. Hogy valahogyan az mindenki úgy érzi, hogy egy picit képviselve van az ő szemlélete is.
0: Biztonság, igen, egy folyamatban, egy nehéz helyzetben lévő kis csapat, amit nevezzünk családnak ebben az esetben, különböző dinamikákat hoznak, akár komoly ellentéteket, amik érzelmi viharokat is okozhatnak. Milyen eszközeitek vannak akár a biztonság teremtésre, annak a térnek a megteremtésére, hogy ide be lehet hozni, meg lehet biztonságos keretek között lehet ezeket itt kitenni, vagy a másikra ránézni és vele beszélni.
1: Általában azért a folyamatok azzal indulnak, hogy meghatározunk egy közös célt. Minden, akár család vagy párterápiás folyamat egy közös cél mentén zajlik. Ez azt jelenti, hogy a résztvevőknek meg kell fogalmazniuk eleinte külön-külön, aztán ebből a külön-külön megfogalmazásból egy közös megfogalmazás gyúrva, hogy mi az az irány, mi lenne az a vágyott cél, ami érdekében számukra megérni alkalomról alkalomra egy bizonyos időintervallumon belül így ellátogatni ebbe a folyamatba, és hogy mi is az, ami próbálja megteremteni ezt a biztonságos közeget, amit kérdezel. Általában krízisben vagy nehézségekben fontos, hogy ránézzünk az erőforrásokra is, mert hogy nagyon sokszor ugye úgy érkeznek így a résztvevők, hogy valami eltört, valami nagyon nehéz, és egy ideje már benne vannak ebben a negatív spirálban. Ami nyilván magával hozza annak a tényét, hogy azokra a dolgokra, amik egyébként erősségek, amik jól működnek a kapcsolatukban, kevesebb figyelem helyeződik, és hogy egy picit az elején annak érdekében, hogy utána ezekkel a nehézségekkel lehessen foglalkozni egy picit, mint egyébként sok más krízis kezelésnél is, az erőforrásokat próbáljuk megnézni, hogy mi az, amit esetleg szeretek a társamban, mi az, amit én úgy gondolom, hogy a társam szeret bennem, mi az, amit közösen jól tudunk csinálni. Az első alkalom általában egyébként úgy szokott zajlani, hogy ez egy ilyen ismerkedős, bemutatkozós alkalom. Elmesélik, hogy mi az, amit fontos tudni esetlegesen róluk, mi az, ami éppen akkor odahozta őket, és hogy mi az, amit ugye beszéltünk is, említettem, hogy a folyamat érdekében esetlegesen megfogalmazható. Előfordul egyébként, hogy nem az első alkalommal kristályosodik ki ez a cél, de hogy már ott azért elkezdünk egy picit így erőforrásokat is felgöngyölíteni. De hogy az, hogy kialakuljon egy bizalmi kapcsolat, azért ahhoz több ülésnek van szükség, több ülésre van szükség, mert hogy azért az a jellemző, hogy nehéz nekik erről beszélni, hiszen azért a legbensőbb gondolataikat mondják ki, olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egymás előtt sem mertek esetlegesen kimondani, vagy hogyha próbáltak is, nagyon sokszor akkor az konfliktusba fulladt. És pont ez, ami egyébként így a család és párterápiák mellett egy nagyon fontos érv, hogy próbál egy olyan közeget teremteni, ahol kimondhatóvá válnak esetlegesen olyan gondolatok, amik benne vannak mindkét vagy a család többi tagjában is, de hogy valahogyan otthon nem tudják ezeket úgy kimondhatóvá tenni, hogy a helyzet ne forduljon át konfliktusba. Tehát, hogy valahogyan egy ilyen igazából védettebb közegben próbálnak ezzel valamit dolgozni.
0: Hogyan tudjátok ti magatok megvédeni magatokat a nem szép szó, de ez jutott eszembe a pártoskodástól, hogy fú, nekem tök szimpi az anyuka, fú, én meg a gyereke, annyira tudok azonosulni, de ugyanakkor hát nektek nem ez a feladatotok, sőt, kettőtök között is, hogyha így pártokra szakadnátok, akkor az nem tenne jót a terápiának. Vagy akár leképezni azt a dinamikát, amit ők hoznak.
1: Igen, egyébként, amit mondasz, ez nagyon érdekes és fontos is, hogy leképezi a kettőnk közötti folyamatvezetési dinamika, sokszor azt a dinamikát, ami megjelenik a magában az érkezett kliensekben. Tehát, hogy ez nagyon sokszor hallom is, nálamnál jóval tapasztaltabb kollégáktól, hogy a terápiás térben nagyon sokszor megjelenik a pár vagy a családhoz által hozott dinamika a terapeuták között. És hogy igazából ezért nagyon fontos, hogy van egy ilyen bemosakodás és kimosakodás része így nálunk így a folyamat során az alkalmaknak, ami azt jelenti, hogy így előtte mindig szoktunk konzultálni, akivel együtt dolgozunk, és utána is megbeszéljük az egyéni tapasztalatokat. Nálunk ugye kötelező így a szupervízióban való részvétel, de hogy annyira viszont már ismerjük saját magunkat is, illetve azért már viszonylag régebb óta dolgozok párterapeuta társal, és hogy tudunk reflektálni, vagy jelezni egymásnak is, hogyha azt látjuk, hogy valamelyikünk esetlegesen bevonódott egy helyzetbe, és akkor utána azzal már célzottan tudunk akár a szupervízióba is bemenni kérdéssel, mert hogy ugye a segítő szakmában kötelező az, hogy szupervízióba menjünk, mert hogy ugye óhatatlan, hogy akármennyi önismeret van az ember háta mögött, hogy bizonyos kérdések, helyzetek valahogyan megérintik, valamilyen esetlegesen még kevésbé megdolgozott gombokat benyomnak, de hogy ezekkel tudunk foglalkozni, és hogy igen, az nagyon fontos egyébként, hogy függetlenül ettől, hogy valamilyen megérintődést tapasztalunk magunkon, a neutralitást azt mind a két fél felé egyenlően kell képviselnünk. Tehát, hogy mi ebből nem érzékeltethetünk kifele semmit, ami egyébként az esetek legnagyobb részében teljes mértékben rendben le is tud zajlani. De hogy ez tényleg egy nagyon fontos alapkritérium, így akár a család vagy párterápiáról beszélünk, hogy a velünk szemben ülőknél mindegyik fél ugyanannyi figyelmet, elfogadást és megértést kapjon.
0: És talán a munkát is akkor ők végezzék el, ne azt
1: Ez így van.
0: gondolják, hogy majd a terapeuta megmondja, megoldja, megadja azt a receptet, ami, hogyha elmegy, akkor utána azt használva működni fog minden.
1: így van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó ez a felvetésed is, mert hogy nagyon sokszor azt éljük meg, mintha mi valamilyen varázslók lennénk. És most már az elmúlt időkben ezt próbáljuk is kihangsúlyozni, hogy nagyon sokszor az a megélésünk, hogy tőlünk várnak, hogy te is mondtad valamiféle receptet, amit a kezükbe adunk, vagy hogy ott az adott alkalom alatt valami olyan történik, amit aztán hazamennek, és anélkül, hogy nekik bármi mást kell, máshogyan kelljen csinálniuk, helyreáll a régóta nem létező egyensúly. De hogy ez fontos kihangsúlyoznunk, hogy mi csak gondolatokat vetünk fel, próbálunk a változáshoz olyan eszközöket nyújtani, amit viszont ők tudnak otthon a gyakorlatba átültetni. Mert hogy a valódi változás tényleg azzal tud elindulni, hogyha hazamennek, a folyamat során hallott dolgokat megpróbálják kipróbálni, és lehetőséget adnak arra, hogy valami változás elinduljon. Talán ez a legnehezebb része, hogy valamit elkezdjünk picit máshogyan csinálni, mert hogy nagyon sokszor azt látom, hogy az ülésen nagyon könnyen megszületik a konszenzus, de valahogyan aztán az otthoni hétköznapi rutin, ugyanazok a történések valahogyan nehezen engedik őket kimozdíthatóvá tenni. De hogy nagyon sok egyébként olyan példa is van, hogy ez pozitív változást tud mutatni. Ami szerintem nagyon fontos, és megkönnyíti mindig így a folyamatban lévők előre mozdulását, hogyha a közös a cél, a közös az irány, ha vannak is nehézségek, de mi tudjuk azt, hogy szeretnénk együtt lenni, szeretnénk ezen változtatni, mert hogy nem jó úgy, ahogyan van. Azok a helyzetek már sokkal nehezebbek, amikor két bizonytalan, sokszor egymásnak ellentmondó cél fogalmazódik meg, mert hogy ezekben a helyzetekben először ugye a közös, a hajót valamilyen irányba kell állítani. És ugye, hogyha különböző irányba evezünk, akkor valójában az adott helyről nehezen várható bármilyen jellegű elmozdulás.
0: Ajánljátok-e, vagy működőképes-e az egyéni terápia a családterápiával párhuzamosan?
1: Ebben nagyon sokféle szemléletet hallok én is a kiképzőktől. Vannak olyan kiképzők, akik így a folyamat során, vagy az évek tanítottak, akik nagyon pozitívnak tartják az esetleges egyéni terápiában való részvételt. Vannak olyanok, akik viszont inkább negatívan gondolnak rá, és ezt azzal magyarázzák, hogy az a konfliktus, ami valójában kettejük között jelenik meg, az sokszor az egyéni terápiában kerül kicsatornázásra, és nem jelenik meg a párterápiás térben. Ezzel a szemponttal abszolút egyet tudok érteni, de hogy mégis van egy olyan gondolat, ami így az évek során bennem is megfogalmazódott ezzel kapcsolatban. Sokszor látom azt, hogy a párterápiás előrehaladást beárnyékolja az egyéni sötét szemüveg, hogy annyira az egyén, a párnak valamely tagja annyira el van akadva a saját egyéni történetében, hogy az nagyon nehéz számára, hogy bármi változást el tudjon kezdeni a kapcsolatban. Tehát, hogy az egyéni meg nem dolgozott történet áll esetlegesen a párkapcsolati előrehaladásuk hátterében, és hogy ilyen esetekben én indokoltnak tartom azt, hogy egyéni úton is elkezdjenek foglalkozni. Többféle példát is láttam erre, akár így a saját magunk által vezetett folyamatokban, hogy akár elmennek időközben egyéni terápiába, és akkor mi, akik a párterápiát vezetjük, egyeztetünk esetlegesen az egyéni terapeutával, mert hogy így témunkában ez elő szokott fordulni. Az is előfordul, hogy akkor ott esetlegesen átmenetileg szünetel a párterápia, és akkor valamennyi időt járnak akár az egyik, vagy a másik, vagy mindkét fél egyéni terápiába, és miután az egyéni utak megdolgozottak valamennyire, utána folytatjuk a közös munkát. Vannak, akik lezárják teljes mértékben a folyamatot, és elmennek egyénibe, és vannak, akiknek el kellene, de nem mennek.
0: Ez nekem olyan simogató érzés volt, mert én hiszek a szakmai együttműködésben. És ahogy ezt kihangosítottad, hogy volt már rá, vagy van rá példa, hogy az egyéni terapeutával ti tudtok egyeztetni. Tehát most nem az irány a hierarchia a lényeg, hanem hogy van párbeszéd a terapeuták között, és tulajdonképpen ezzel is a kliens érdekét tudjuk szolgálni. Tehát, hogy meg tudjuk, még inkább meg tudjuk tartani, mert az ottani hangsúlyok, az itteni hangsúlyok, ezek így össze tudnak simulni. Úgyhogy ez számomra egy ilyen simogató dolog. Egy picit tovább lépve, mi van akkor, mondjuk, hogyha megérkezik a család, mert ez a büdös kölyök, ez szétrombolja a házasságot, hát ez ahogy viselkedik, most már a válás szélén vagyunk, és ahogy telik múlik a konzultáció, kiderül, hogy van ott a háttérben egy nagymama, aki nagyon erősen dolgozik ott, szépen csendben, a szeretet nevében akár, és akkor itt már ott is vagyunk a transzgenerációs. Ez mondjuk még nem olyan széles spektrum, de hát aztán ki tudja, hogy a nagymama milyen mintát próbál átadni, ami legmarkánsabban mondjuk az unokánál jelenik meg, mert ő lázad be a legjobban. Tehát transzgeneráció a család terápiában.
1: Picit korábbról indítanék, hogy ugye amikor ugye megszületnek a gyerekek, nagyon sokan megijednek attól, hogy ez egy mennyire nehéz helyzet, mert hogy igen, a gyerekek születése az nagyon sok szempontból ugye megnehezíti a helyzeteket egy pár életében, és ez egy normatív krízis. Tehát egy ilyen esetben, hogyha mondjuk így a gyerek érkezése nehézséget okoz, az mondhatni egy teljesen normális, normatív krízis, amit fontos, hogyha tudnak, mert hogy nagyon sokan arról számolnak be, hogy nem tudják, hogy mi történt, de hogy így minden, mint hogyha összedőlne, ahogy megszületett a gyerek. Ez egy teljesen normális, normatív életszakaszváltásra járó krízis. Az az eset, amit ugye te említettél, hogyha már nagyobb acska a gyerek, akkor nagyon sok esetben valójában a gyerek egy tünet hordozója annak, hogy mondjuk a szülők vagy a tágabb család működésében valami nem jól működik. De hát mindig sokkal egyszerűbb a gyerekre fogni azt, hogy ő a rossz és őt elhozni, és várni tőlünk, hogy majd megjavítjuk a gyereket, és hazamentvén minden rendben lesz. De hogy azt szoktam sokszor mondani, hogy a gyerek hiába kicsi, nem buta. És hogy nagyon jó csápjai vannak, nagyon jól jelez, hogyha valami nem úgy működik esetlegesen a családban. Nem egy, nem kettő olyan helyzetet láttam, ahol a gyerekek valamilyen szintű diszfunkcionális viselkedése egy későbbi alkalom során a párkapcsolati nehézségeket hozta elő. Amitől meg már szinte tényleg egy lépés a transzgenerációs örökségekre való ránézés, mert hogy ugye minek mentén működnek a párok tagjai, annak a mintának a mentén, amit otthon láttak, hiszen az a normális, az a megszokott, és amikor két egymástól különböző világ ütközik, akkor nagyon sokszor az a megélésem, hogy a másikat tartják UFO-nak, és nem értik azt, hogy az általuk normálisnak vélt gondolkodásmódjukat miért nem érti a másik. Csak hogy ugye van a családterápiában egy ilyen elmélet, amit tárgykapcsolat elméletnek nevezünk, ami arról szól, hogy általában ugye olyan társat választunk magunk mellé, mint az ellentétes nemű szülőnk. Tehát, hogy férfiként nagy valószínűséggel hasonló tulajdonságú, működésmódú feleséget választunk, míg nőként hasonló működésmódú férjet, mint mondjuk az édesapánk, vagy valamelyik felsőbb bárkilyen rokonunk. És hogy nagyon sokszor azt látom, hogy valójában a párkapcsolati konfliktusokban, az egymással való vitatkozásban nem is a férjünkkel, feleségünkkel veszekszünk, hanem az ellenkező nemű szülőnkkel. És ezt nagyon nagy mértékben segíti az, hogy a folyamatban rá szoktunk nézni a családfára, hogy mik azok a minták, mik azok a akár konfliktus vagy együttműködési megoldó mintázatok, stratégiák, amik jönnek. Mi az az üzenet, ami akár tétszülőktől, nagyszülőkön át szülőkig hozzánk megérkezik, mi az a szemlélődés, ahogyan mi a világra szemlélődünk, hogyan gondolkodtak a szüleink, nagyszüleink, mert hogy Nagyon sokszor a megértést segít, és nem szeretnék most nyilván semmilyen nehéz viselkedési embert felmenteni, de hogy fontos azt látnunk, hogy mondjuk egy számunkra nehéz nagyszülő, mondjuk gyerekként mit kapott az ő szüleitől, mi az a tányér, vagy nem is tányér, mi az a bőrönd, vagy bármi, amiben neki gyerekként pakoltak, és miből tud ő aztán a későbbiekben szülőként továbbadni. Nyilván talán így az elmúlt évtizedekben kezdett valahogyan egy picit így tudatosabbá válni az önmagunkkal való foglalkozás, az öngondoskodás, tehát hogy a nagyszüleink és még néha azért a szüleink generációjának sem volt meg ez a lehetősége. Én nagyon sokszor, amikor így akár tanítok, vagy akár így csoportokat tartok, el szoktam mondani, és így valahol ebben a saját megélésem is benne van, hogy az, hogy mit hozunk a puttonyban, mit kapunk családi örökségül, jó vagy rossz mintát, arra nincsen ráhatásunk. De arra, hogy aztán abból mit pakolunk ki, mit kezdünk ezekkel az adott nehézségekkel, mennyire tekintjük saját magunknak a felelősséget, vagy próbáljuk átruházni, hogy de hát nekem a szüleim is már ilyenek voltak, az viszont a mi felelősségünk. Mert hogy
0: Olyan, igen,
1: mondjad nyugodtan.
0: olyan nehéz ez a mondat, hogy hát én sokszor hallom ezt terápiában, hogy hát nem haragudhatok a szüleimre, hát dehogy, hát én nem lehetek rájuk
1: Hát
0: dühös.
1: dehogy nem. Hát dehogy nem.
0: Na, hogy ezt a feloldást hogyan lehet úgy megadni, ahogy te is mondtad, hogy nem a bűnbak keresés a cél, meg nem is az én nehézségeimnek a visszapakolása, de attól én még lehetek dühös, haragudhatok. És
1: Nagyon
0: azzal nem tagadom meg a szüleimet.
1: bocsánat. Igen, nagyon sokszor köt minket akár tudatalatt is a lojalitás.
0: Igen.
1: Annak ellenére, hogy mondjuk az egy bántalmazó vagy mérgező kapcsolat. De például pont ez nagyon sokszor megjelenik egy gyász folyamatban, hogy nehéz az érem másik oldaláról is beszélni. Mert hogy picit az van az emberben, és akkor így visszakanyarodok a gondolatodhoz, hogyha rosszat mondok róla, akkor az olyan, mintha az iránta való szeretetemet is megkérdőjelezném. De hogy én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy az éremnek mindkét oldalát láttatjuk magunkkal, és őszintén belemerünk nézni a saját életünk tükrébe, az előrébb tud vinni, és semmit nem veszel abból, hogy most mi hogyan érzünk. Tehát, hogy ugyanúgy haragudhatunk mi valakire, és mellette szerintem tisztelhetjük és szerethetjük. De ahogy nekünk, így másoknak is vannak olyan tulajdonságaik, vagy akár bármilyen ránk rótt viselkedése, ami igenis lehet, hogy romboló. És amit én még nehéznek látok, ez a határszabás, hogy
0: Ez
1: mit.
0: nagyon fontos, igen, hogy ezek a határok, hogy egy, bocsánat, Zsolt, csak annyira megérintett, hogy így belekaptam, hogy olyan nehéz elkülöníteni, hogy mi az, amiért én vagyok felelős, és mi az, ami a párkapcsolatban, ami a kettőnk felelőssége akár. És ezek olyan sokszor elmosódnak, más hangsúlyokat kapnak, hogy ti ezzel bizonyára találkoztok sokkal többen.
1: Nagyon sokszor ugye annak mentén próbáljuk így a folyamatokat azért vezetni, hogy felismerjük azokat a bizonyos viselkedési láncokat, amik megjelennek a párkapcsolati vagy a családi dinamika működésében. Konfliktusok esetében, és ez akár így a hallgatóknak is függetlenül attól, hogy most terveznek vagy nem terveznek ilyen irányba akár elmozdulni, egy ilyen nagyon jó eszköz lehet, hogy megfigyelni, hogy adott helyzetekben hogyan épül fel egy konfliktus, mik az egymást követő események. Mert hogy nagyon sokszor egyébként már a konfliktus első pontjánál tudjuk, hogy ez hova fog kifutni, és mi lesz ennek az egésznek a forgatókönyve. De hogyha szétszedjük mozzanataira, hogy mondjuk mik azok a mondatok, amik elhangoznak, és bennem esetleg ilyen triggerpontok, hol szorít, a torkom szorít, a gyomrom szorít, vagy milyen testi érzetet élek át, ha bizonyos mondatokat hallok, akkor azzal picit megfoghatóbbá lehet tenni a történetet. Mert hogy, és akkor visszamenve egy párkapcsolati működésre, ha valamit nekem a társam mond, amiből én érzem, hogy triggerelté válok, akkor azt én kihangosíthatom, és ezzel egy picit megállíthatom a folyamat továbbmentét. Valahogyan jelezhetem neki, hogy most valami olyan gombomat nyomtat be, ami bennem ezt és ezt az érzetet kelti. És tudom, hogy ha ezt nem mondom meg, nem állítom le, akkor oda fog jutni megint, hogy összeveszünk, és talán napokig nem beszélünk. A másik konfliktusok után, mert hogy ugye különböző füllel halljuk a konfliktusokat, különböző történeteket hallunk ki belőle, és ugye az, hogy mit hallunk ki az adott konfliktusból vagy helyzetből, az nagyon sokszor ugye az adott mozifilmünk, az adott sémáink mentén történik. Ugye a kisgyerek, hogy mi is az a séma, a kisgyerek gyerekként megtanul bizonyos megoldó képleteket helyzetekre, és ezek alakulnak sémává. Egy gyerekként megtanul valahogyan a világhoz viszonyulni, megtanul konfliktusos helyzetekhez, megtanul önmagához, másokhoz viszonyulni, és nagyon sokszor ezeket a gyerekkorban kialakult mintákat, sémákat visszük a felnőtt korba is tovább, amik értelmüknél fogva viszont felnőtt korban már nem tudnak hatékonyan működni. És ezek nagyon sokszor, ugye, visszatérve ahhoz a gondolatomhoz, hogy hogyan halljuk egy konfliktusban azt, amit mond esetlegesen a másik, sokszor felnőttként a gyerekkori sémáink kapcsolnak be. És hogyha van egy konfliktus, megtörtént, akkor utána nagyon sokat tud segíteni egymás kölcsönös megértésében az, hogyha elmondjuk, hogy mi is történt valójában, vagy megbeszéljük egymással, és hogy az elmondottakból valójában ki és mit hallott ki. Ki hogyan fordította azt le saját maga számára, és hogy valójában a helyett neki mire lett volna szüksége. Mert hogy azáltal, hogyha el tudjuk mondani egymásnak, hogy mire van szükségünk, miből érezzük azt, hogy a másik szeret, hogy szeretve vagyunk, hogy értékelve vagyunk, azáltal könnyebben megértődik számunkra az ő szeretet nyelve is. És Eszter Perel azt mondja, hogy valójában a párkapcsolati konfliktusok három fő témaköré szerveződnek, ami arról szól, hogy értékelsz-e, elég jó vagyok-e, kellek-e neked, illetve vannak bizonyos hatalmi konfliktusok. De hogy valójában a felszínen dúló felületi konfliktusok, hogy most ki mit csinál, hova megy, ki viszi le a kukát, ki. Tehát, hogy valójában ezek leginkább arról szólnak, hogy kellek-e neked a hibáimmal együtt is. Értékelsz engem, szeretsz-e engem, észreveszel-e engem. És hogyha ezt megértjük, akkor valójában sokkal közelebb kerülhetünk egymáshoz, mert általában mindkét fél részéről ez az igény fogalmazódik meg, amit viszont mélységeiben nehezebben értenek meg, mert hogy a felületi konfliktusok azok, amik leginkább elviszik a figyelmet. De az a meglátásom, hogy ezek sokkal inkább kötődésről, saját magunk másiknak való kelléséről szólnak.
0: Jó meglátni magamat a másik szemében, csak kérdés, hogy mit mutatok meg magamból. Ez mind-mind próbálok átevezni egy kicsit a nehezítettebb helyzetekre. Tehát az, hogy van egy konfliktus, ami adódik akár az életciklusainkból, adódik a gyermekérkezésből, adódik halálesetből. Abszolút nem elvíve ennek a nehézségéből, ugyanakkor azt kihangosítanám, hogy ez az életünkhöz tartozik. És régebben, ahogy említetted, ez nem volt, tehát ezt elintéztem magamban, elfelejtettem, elmentem a paphoz, meggyóntam, és akkor azzal rendben van. Talán a mai generációban már mind a mellett, hogy ugyanúgy elmehetek egy paphoz gyónni, de azért elmehetek egy családterápiára, vagy ha bennem érlelődik már hamarabb, elmehetek megelőzésként is akár. Hogy tudtok azokra a helyzetekre reagálni? Hát egy kicsit általános a dolog, de mondjuk ahol egy erős függőség van, akár a gyermek a tünethordozó, hogy függő a gyerek, úristen, hát még csak 16 éves, az mit kezdjek vele, hát dühöng, őrült, megy a család terápiára, vagy apuka alkoholista, hogy ezekkel a helyzetekkel mit tud kezdeni a család terápia, mert azért ez már krízis, ez már trauma, vagy egy nagyon erős bántalmazás, mondjuk, ha akár ott a családtagok között derül ki, hogy ez szépen itt azért egy látens, komoly bántalmazás van a történetben, és ezt nagyon nehéz szembesíteni, hogy na, nem akarom tovább fokozni, tehát, hogy ezeket hogy tudjátok, milyen eszközeitek vannak, inkább így fogalmazom, milyen eszközeitek vannak ennek kezelésére. Meg a családterápiának, nem neked személyesen, de hogy a családterápia hogy tud ebben mozogni.
1: Bántalmazás jellegű családdal vagy kapcsolattal még így a munkám során nem találkoztam, de hogy azt tudom, hogy ilyen esetben akkor jelentési kötelezettsége van a terapeutáknak a hatóságok felé. Függőségi helyzetben lévő párral találkoztunk már, ott 2-3 ülés során felmértük így az állapotot, illetve így a függőségnek a mértékét, és ott viszont át lett delegálva a pár függő tagja egy addiktológiai konzultáshoz, és azt, ahogy korábban is mondtam, ilyen esetben például az volt így, amit tettünk, hogy akkor úgy engedtük el őket, hogy valamennyi időt akkor, tehát hogy amennyit így a függőségének a kezelésére az adott szakember szükségesnek lát, akkor azzal dolgozzon, illetve ott én úgy tudom, hogy nem csak addiktológus, hanem olyan klinikushoz lett átküldve, aki addiktológia területén is abszolút szakosodott volt, és akkor ott elvileg az lett volna a további folytatás, hogy ahogy az a velük való közös munka az addiktológus klinikus részéről halad, vagy folyamatban van, vagy akár lezárul, akkor a későbbiekben majd tovább tudjuk folytatni esetlegesen, vagy egy új cél mentén meghatározni a terápiát, annak nem

0: a motorja, és hogy sajnos nem egy, nem kettő olyan helyzetet hallok, hogy mondjuk kollégák úgy visznek esetlegesen tovább eseteket, hogy az mondjuk nem az ő szakmai kompetenciájuknak megfelelő. Tehát, hogy ebben én úgy gondolom, hogy abszolút felelősségünk is van a kliensekért is, és felelősségünk van azért is, hogy felismerjük, hogy meddig tart a mi kompetenciahatárunk, és esetlegesen melyek azok a nehezítő helyzetek, akár egy bántalmazás, akár egy függőség, valamilyen szintű erősebb jelenléte, ami már más szakemberekhez tartozó.
1: Talán eljött annak az ideje is, hogy akkor ezek a segítői összekapcsolódási rendszerek is átláthatóak lesznek, és könnyen tudunk majd ajánlani, mert hogy ezek a rendszerek talán nem szájhagyomány útján lesznek már, hanem tényleg elérhető, bevizsgált, valamilyen szempontrendszer szerint besorolt hálózatok, és szerintem ez mind a klienseink gyorsabb, akár további épülésére szolgál, de a mi magunk pozícionálására, és most itt a segítői oldalra gondolok, vagy talán a határainknak a tartására. Tehát nem, igen, tulajdonképpen ennyi. Hát lassan letelt az időnk, Zsolt, nagyon sajnálom, mert még annyi mindent tudtunk volna mondani. Legfőképpen te, én megkérdezni. Zárásként, hogyha ezt így meg tudnád fogalmazni, vagy erre már így rátekintettél, hogy ez a családterápia, ez neked mit adott eddig? Van-e felismerésed, amit nem muszáj megosztani, csak hogy ilyen, mi az, amiben így, amiért hálás vagy neki, vagy fejlődtél általa, mint személyiség, mint te, Nagy Zsolt.
0: Én nagyon sokat tanultam így a folyamatok által arról, hogy mennyire fontos a nyílt és őszinte kommunikáció. Hogy olyan helyzetekből is nagyon sokszor meg lehet találni a kiutat, amik mondjuk így első ránézésre nehéznek tűnnek. És hogy igazából amellett, hogy tényleg így nagyszerű társakkal dolgozhatok együtt. Önismeretemben is én úgy gondolom, hogy fejlődtem, mert hogy óhatatlanul vannak olyan esetek, helyzetek, amik a saját húrjaimat is megpendítik, és ebben akár egyéni terápiában, vagy szupervízióban tovább tudtam dolgozni. Talán ez az egyik hozadék, a más részről pedig, és hogy tényleg ezt mondják is, akikkel dolgozom, akik régebb óta vannak a szakmában, így 20-25 éve, hogy a folyamatban való jelenlétnek és ezen a terepen való mozgásnak van egy tényleg olyan hozadéka, hogy önmagunk is változunk akarva, akaratlanul, de alakítanak bennünket az esetek is, amikkel találkozunk. Talán sokszor az ember ránéz valahogy a saját életére is, és elgondolkodik, hogy ő hogyan van az élethez való viszonyában, akár a kapcsolataiban, és hogy mindig lehet látni pozitív és negatív oldalt is. És ami még számomra nagyon, nagyon, nagyon szép ebben a szakmában az, hogy amikor tényleg olyan záróülések vannak, ahol vannak elmozdulások, és ahol például olyan kapcsolatok tudnak folyamat végére mondhatni, gyógyulni, akik még mondjuk fél évvel ezelőtt úgy indulnak, hogy el akarnak válni. És ez az igazán szép és jó, én szoktam így után követni fél évvel bizonyos eseteket, hogy ez a változás, ez tartós is tud lenni. Mert hogy viszonylag könnyű, gyors tűzoltást csinálni, talán az érték abban van, ami hosszabb távon is meg tud maradni. Úgyhogy bíztatni szeretnék így mindenkit, hogyha nehézségeik vagy elakadásaik, akár kommunikációs, vagy bármi egyéb családi vagy párkapcsolati gondjaik vannak, akkor igenis lehet segítséget kérni, és lehet.

0: lehet egymás szemében megértetté válni, nem egy, nem kettő olyan helyzetet látok, ahol a résztvevők számára elképzelhetetlennek tűnő helyzetek tényleg így nagyon nagy mértékben ki tudnak simulni, és addigi nehézségek, elakadások el tudnak indulni a változás irányába. Nagyon-nagyon köszönöm, Gabi, nagyon ezeket az inspiráló és nagyon-nagyon jó kérdéseket és a beszélgetést.
1: Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad ezzel kapcsolatos tapasztalataidat, egy kicsit engedted, hogy picit személyesen is beléd lássunk, megmutattad magadat, úgyhogy köszönöm szépen, hogy jelen voltál. Kedves hallgatók, Nagy Zsolttal beszélgettem, aki képződő családterapeuta. Remélem, hogy sikerült gondolatokat is átadnunk, de ha legalább már jól éreztétek magatokat itt velünk, az is nagyon jó volt. 2 hét múlva újra találkozunk az Életre Hangolóban. Sziasztok!

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Kedves hallgatói család! Szeptember és október folyamán több gyönyörű Mária ünnepünk van, mint például Szűz Mária születése, Kisboldogasszony, Szűz Mária szent neve, a fájdalmas szűzanya, Rózsafüzér királynője, magyarok nagyasszonya. Ezen kívül október a szűzanya hónapja, amikor gyakrabban és buzgóbban imádkozzuk a rózsafüzért. A Mária Rádió a szűzanya rádiója. Műsoraink és a közvetített szentmisék által bővebben megismerhetjük Mária életének egyes mozzanatait, és ezzel előmozdítjuk a Mária tisztelet növekedését. Köszönöm, hogy imáival, önkéntes szolgálatával és anyagi áldozataival is hozzájárul ahhoz, hogy újra Mária országa, vagyis Regnum Marianum legyünk.
3: A múltat a jelenből látni és felidézni. Ezt teszi meg új sorozatában Szakály Sándor történész, aki úgy véli, ez is éltetheti a nemzetet, éljenek annak tagjai a mai Magyarország határain kívül vagy belül. A gondolat, a szellem nem ismer országhatárokat, de értékeket teremt, ha teszünk érte. A Múltról és Jelenről című műsor minden szombaton 9 óra 50 perckor, 14 óra 25 perckor és 22 óra 50 perckor hangzik el. Az első részt november 1-én hallhatják. Várjuk szeretettel a kedves hallgatókat!
4: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy hol van az Isten. Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották. Mária Rádió.
1: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a kitűzött cél felé. Curvat propositum meum, futok a kitűzött cél felé. Ez a diákonusi elmondatom. Egyrészt sportolói háttérrel, sportoló családban nőttem fel, és az én gyerekeim is mind sportolnak, van közte profi labdarúgó is. A cél az örök élet Szent Pál szempontjából is, és a mi szempontunkból is. Az atléta az, amelyik azt az eltökéltséget, azt az elszánást testesíti meg az ókori világban, Szent Pál szemében, akinek a szeme előtt a célszalag, a diadém, a hervadó koszorú van, ugyanakkor nekünk a célunk nem lehet más, mint az örök élet, és nem lehet más, mint a hervadhatatlan koszorú, és tudnia kell az embernek valamennyivel a lába elé nézni, hogy el ne essék, de tudni kell a tekintetét a távolba az örök életre szegezni. Így számomra is nem lehet más a cél, mint egy jó atlétái, atléta Kriszti, Krisztus atlétájaként az örök élet felé venni az utat, és mindent annak alárendelni, hogy sikeresen átszakíthassam a célszalagot.
1: Kis Antal diakónus gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szent Szék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda, egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.

0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt. Magasztaljuk őt, és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Krisztus, erősségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet. Adj nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Urunk, vezesd szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják, irányíts gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Te sok ember tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőj mindazokban, akik hittek benned.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.

0: Könyörögjünk, színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat. Add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Jézus Krisztustól. A mennyek országa, vagyis Isten uralkodás, az Istennel való kapcsolat, olyan, mint amikor egy ember mennyegzőt rendezett a fiának. Mi is a mennyegző? Az a nagy igazi ünnep. Az, amikor egy édesapa átöleli a kisfiát, és a kisfia belekapaszkodik. Ennél igazi szent kép nincsen. De hol van az édesanya? Ő az első átölelő. Amikor a méhében van még a gyermek, a zsoltáros szavai valósulnak meg, előről, hátulról közre fogsz engem. Tehát amikor az édesanya átadja a gyermeket az édesapának, akkor ebbe az apai ölelésbe fújtatódik az az ősi ölelés. Kedves testvérek, ez az ős ünnep, amire meghívást kapott az ember a teremtés pillanatába. És anyánk mélyében az első pillanattól kezdve. De ez a kisfiú már egy ünnepből kiszakadt emberiségbe született bele. Ezért nagyon fontos, hogy az édesanya mégis, akár hívő, akár hitetlen, azzal a szeretettel fogadja, amellyel Isten teremtette. Hiszen ebben az ünnepben fogantatott, a fogantatás pillanatában teremtő Isten teremti a személyemet, a személyem nem az anyagból van. És amikor az édesanyja énekel neki, akkor a magzat mosolyog. Amikor Nathan Zon professzor, ez a zsidó, 70 ezer abortus végzett, és a tanítványai még többen, először látta átvilágítani az anya méhet, úgy megdöbbent, hogy én tömeggyilkos vagyok. Megtért. Testvérek, ez nem keresztény kérdés. Ne állj be a gyilkosok közé. Egy fél mondattal sem állhatsz be. Ez csak emberi kérdés. Na azért keresztény kérdés, mert Isten emberré lett. És mi világosabban látunk, de mindenki érzi ezt. Ez az ősünnep, a mennyegző. Ha ezt elrontják, akkor a társadalomban nincs ünnep, csak bulizás, lerészegedés, egymásnak a tönkretétel. Nincs ünnep. De kedves testvérek, mi a metafizikája, az igazi filozófiai valósága ennek az anyaméhen belüli ölelésnek, és megszületve az édesapa ölelő karjaiban tapasztalt ünnepnek? Kedves testvérek, ne tessenek megriadni ettől a szakkifejezéstől, hogy metafizika. Ez azt jelenti, hogy a fizikán túl van. Az anyagon túl van. Miért kell mindjárt azt mondani, hogy ez a pap filozófál? Nem filozófálok. Egyébként minden szavunk ilyen szakszó, amit először nem értünk. Hát a két éves, egy éves gyereknek beszélünk, és minden szó olyan, mintha azt mondaná, a metafizika. Visszapillantó tükör, meg mi? Semmit se ért, de téged szeret, és meg akar tanulni beszélni. Hát tessék megtanulni, hogy ez a görög filozófiától kezdve a lényeget fejezi ki. Azt, hogy az igazi ember, a bölcs, azt keresi, ami az anyagon túl van, metafizika. Ami a matérián túl van. Kedves testvérek, Hát az anyanyelvet tanuló kisgyermek is így van. És érdekes, az új szakszavakat megtanuljuk. Én még azt sem tudom, mi az, hogy lájkoljon, meg én nem tudom, mit csináljon. És mind megtanuljátok, mindenki tudja már. Metafizika. Enélkül nincs kereszténység, mert nincs emberség, hogy csak a matériát istenítem. És azt mondom, hogy én a szabad ember, abból jöttem létre, ami nem szabad, a két sejt egyesülése. A sejtekben nincs szabadság. Akkor honnét jöttem én, Isten teremtette? A fogantatás pillanatában. Az anyagon tüli valóság, persze, de mi csak az anyagon keresztül tapasztaljuk. Mert Isten a fiát emberré tette, és benne teremtett minket. Ekkor szentséges az anyag. Hiszen az a kis magzat édesanyja húsán keresztül érzi azt, hogy szeretik. Mert mosolyog. És egy kutya magzata sose fog mosolyogni. Testvérek, 17 éves fiúknak tartottam lelki gyakorlatot. Majd beleszakadtam, meg az örömbe is. Így nem figyelnek általában a katolikusok, a felnőttek. Mindent értettek. Ez a Magyarország jövője. Az édesapa szeretete nem az édesapa testéből származik. Nem is az élő sejtek élettelen anyagából, hanem a személyből származik. Tehát nem az anyagon belül keletkezett a szeretet, hanem azon kívül van a szeretet, de csak az anyagon keresztül érkezik hozzám. Tehát nem a világ mindenség termelte ki a csillagvilág, ezen a kicsi kis bolygón az emberi szellemet és a szeretetet. Nem. De ezen belül van. Ezért a szeretet öleli át a csillagvilágot. Egyedül a názareti Jézus beszél előre egyértelműen. Istentől elszakadtunk, és amikor őt kivégezték, imádkozott az atyához, mert az ő személye nem teremtett személy, a második isteni személy, aki azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Tehát megnyitotta, hogy visszamehetünk az Isten kapcsolatba. Testvérek, amikor a Jézus szívéről szóló filmet mind nézzétek meg, ez egy kötelező házi feladat, valamikor tanár voltam, tessék megcsinálni, van kötelező olvasmány. A francia fiatalok úgy jöttek ki a filmről, nekünk soha senki így nem beszélt a szeretetről, mint a názáreti Jézus. Egyedül a názáreti beszél Jézus erről egyértelműen. A proféták csak előkészítették ezt a beszédet. Nagyon fontos, az első először meghívottak, akire Jézus beszél, az a zsidóság. És nem jöttek el. Na, anglob nem jöttek el. Az egész zsidóság nem tért meg, de bocsánat, az apostolok zsidók voltak. Az első igehirdetésre tudták meg az angyalok, hogy Istenben három személy van. Nekünk a legkisebbeknek nyilatkoztatta ki. Ők élvezték ezt a végtelen szeretetet. Második levelében mit ír Péter? Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, vagyis mítoszokat. Az istenek és emberekről szóló nagy elbeszéléseket. Azok mesék. Amikor tudtulattok nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, mert hiszen szemlélői voltunk fenségének hol? Amikor ugyanis az Atya Isten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette a táborhegyén. Ez a szózat hallatszott a rá vonatkozóan fölséges dicsőség hazába. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ti kiszakadtatok Isten képmásából, Krisztusból, most íme visszavesz benneteket. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk a vele szent hegyen. Így a prófétai jövendőléseket még jobban hisszük. Tehát mi, akik, mondja Péter, szerintetek kiszakadtunk a zsidóságból, mi jobban hiszünk a prófétáknak. Jól teszitek ti is, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpás, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnal csillag, ez a feltámadt Jézus jelenti, föl nem ragyog a szívetekbe. Flüi Szent Miklós, ez a svájci parasztember, rendkívül intelligens, remetele, 10 gyerek édesapja. Emlékezett, hogy az anyja mélyében látott egy csillagot. Az először meghívottak a zsidók. Nehogy azt mondjuk, hogy mind távol maradt, mert amikor Jézus mondta, akkor fenyegette őket, hogy nehogy távol maradjatok. Hiszen ti értitek majd meg igazán. Pünköskor bizony nagyon sokan behódoltak a hitnek. Aztán azt mondja az Úr, és ha nem jöttök, akkor pünkös után majd kimennek az útkereszteződéshez. Pontosan a Arámba, ahogy Jézus beszélt, azt jelenti az útkereszteződés, hogy Izrael határa. Tehát átszólnak a pogányoknak, hogy most már ti is bejöhettek. Mert pünkösd az, amikor kinyilvánul, hogy Jézus nem csak a választott népért, értetek, és sokakért, hanem azért a sokakért is meghalt, és ha elfogadják Jézus Isten fiának és megváltónak, akkor bejöhetnek. Kedves testvérek, és bejöttek. Ezek mi vagyunk. De az egyiken nem volt ünneplő ruha. Nagyon kegyetlen elbánásba részesült. Ez az a katolikus, aki bent van, de mégis kint van. Hát vasárnap elmegyünk, hogy karácsonykor a hangulatért. Nem érti, hogy mit jelent ez az ünnep. Hogy ez az emberségünk ünnepe. Hihetetlen. Azt mondja az Úr Jézus egy másik beszédében, hogy az ilyen, aki közöttetek, nem jön az ünnepre. Legyen olyan, mint a vámos meg a pogány. Vagyis akkor azzal a katolikussal ne is álljunk szóba. Nem, hanem úgy viselkedjünk, mint a pogányokkal. Két új dolog. Imádkozzatok érte. Az a kamasz fiú lány, aki azt mondja, hogy többet nem jár misére, és 18 éves, hát mit tehetünk? Fáj nekünk? Nagyon fáj. Imádkozunk érted, és szeretünk. Ez az egyik. Másik, hogy ezekkel a katolikusokkal nem lehet úgy beszélni, hogy én most veletek beszélek, hanem úgy kell velük beszélni, mint a megfertőzött pogánysággal, emberi érveket hozni, amit én a predikáció előtt hoztam. Hogy gondolkodjatok el, hogy az ember ünnepre van. Az ünnep pedig egy szeretet. De nem olyan szeretet, ami elmúlik, mert akkor köszönöm szépen, akkor ne is keletkezzék. A gyermek úgy tudja, hogy szülei nem halnak meg, mert a szeretet nem szűnhet meg.

Amasznak. És értették az esztergomi fiúk, hogy mi ez a kell. Tudod, mi ez? Ez nem olyan ám, hogy be kell fizetni az adót. Meg hogy, nem tudom én, nem szabad tüzet gyűjteni a forróságba. Mennyi kötelezettségünk van? Nem. Figyelj Jézusra. Egyétek, igyátok. Vegyetek levegőt. Kell enni, kell inni és levegőt venni. Nyugodtan beszüntetheted. És a lelked meghal. Nem áldozik. Krisztus teste és vére, az élet. Nem vesz levegőt. Nem megy gyónni, hogy feloldozva új levegőt kapjon. Nyugodtan beszüntetheted az evést, az ivást, meg a levegővételt. Ez ilyen kell. Tehát kétféle beszéd van, és megdöbbennek, hogyha egy pap azt meri mondani a híveknek, hogy igenis kell, és te nem gondolkodhatsz máskor az abortuszról, nem gondolkodhatsz másképp az eutanáziáról, a házasságról, egyszerűen nem, ezt kell gondolnod, mert te benn vagy a lakodalmas házban, te érted Krisztust, de nem így élnek, de nem igazán keresztények. Ti azok vagytok. Egy reggeli misére eljövő ember, és mindig itt vagytok. De akik hallgatnak, nem mind. És azoknak ezért beszélek mindig arról, hogy metafizika. Hogy az ember nem csak egy csomó sejt, és a személyem nem rokona az állatoknak. A testem lehet. Ez. És ennek a kétféle beszédnek egyszerre kell elhangoznia. És nyilvánvaló, hogy minden pap nem veheti azt a merészséget, hogy egyszerűen rákiabál a hívekre, hogy kell. Ezt már el kellett volna mondani és megértetni a hitoktatásba. De ugyanakkor kell, hogy valaki ezt kimondja. Hogy egy katolikus, egy keresztény, mert ezt kell tenni a társadalomban. Ha nem, akkor nem keresztény. És ha nem egészen keresztény, akkor van az a másik lehetőség, amivel a jó pogányokkal beszélünk. Rendkívüli jó pogányok is vannak. Nagyon, nagyon. Azokra oda kell figyelni, mint ahogy ez a francia fiatalságra, hogy nekünk soha senki így nem beszélt a szeretetről. Na, ezt tudja minden katolikus? Nem, hanem elfogadja azt, hogy másképp beszéljenek a szeretetről. Meg a házasságról, meg a halálról. A kereső, pogány ember, eszmény. Lehet velük beszélni. És azt mondani, hogy ne kerítsétek be, hogy ez egy ilyen keresztény mánia, hogy abortusz, meg én nem tudom micsodák. Nem, ez nem keresztény kérdés. Nem keresztény kérdés. Ez emberi kérdés. Csak mi azért látunk világosan, nem azért, mert tehetségesek vagyunk, mert kiválasztott minket a pogányok a senkik közül. Gondoljatok csak meghívásokra, testvérek, mondja Pál. Honnét jöttünk mi ide? Nem egy fölnőtt megtérő az ocsmánságból, az elrohadt társadalmi életből vett részt, erköstelen volt és megtért. Tehát nem vagyunk felsőbbrendűek, de kaptunk egy fényt, kaptunk egy meghívást az ünnepre, és titeket ide hívunk. De ha nem értitek, akkor beszéljünk az emberről, de hitelesen. Óriási megújulás előtt állunk. Óriási. Ha ezt nem látod, akkor kétségbe esetsz. Az ős bűntény, az ember elszakadt Istentől. Isten azonban nem szakadt el Ádámtól. Ő kereste, hogy hol vagy. És ez a hol vagy, ez mindenkinek a lelki ismeretében hangzik, akárhol ül. Akárhol jobb oldal, bal oldal, minden. A fontos, a jobb oldal és a bal oldal is. Arra a hangra még hallgatsz? Hogy tudod, hogy hazudtál? Tudod, hogy mit tettél a másik emberrel? Mert az a hang nem e világból való. Nincs föllebbíteli bíróság, nem lehet lefizetni, el lehet folytani.

0: És a legnagyobb örömünk az, hogy az abszolút nem hívő ember is követi azt a hangot. Követi. Kedves testvérek, persze, hogy elszakadtunk Istentől, annak következménye van. A halálunk már nem olyan, mint a szűzanyája, hogy elalszunk, és Isten fölveszi a testünket a dicsőségbe, elporladunk. De Krisztus föltámadt, és Krisztus teste az az én testem. Tehát a jövő megtörtént. A személyem hozzá kapcsolódik a halál után, és ő kölcsön adja emberi természetét nekünk, amíg be nem telik az üdvözültek száma, mert sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak. És ki a választott? Aki komolyan veszi a meghívását. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola tudományos és emlékkonferenciával tisztelek dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egy esztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című heti lap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: István király intelmei. Erkölcs tanító könyvecske. A mi urunk Jézus Krisztus nevében. Kezdődik Szent István király törvénye, első rész. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett, s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti, s tartja fenn. S mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudni illik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik. S mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is. Úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind az alattvalóid életmódját ékesítsd, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól, hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak el ne hagyd oktatását, így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók! Ma este Solymáról, a segítő szűzanya kegyhelyéről kiáltunk Istenhez, nemzetünkért. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap, július 22-e, Szent Mária Magdolnának az ünnepe. Ez alkalomból az ő életét mutatjuk be. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetben és a népi áltatosságban Mária Magdolna alakja egybeolvadt a betániai Máriáival, Márta és Lázár húgáival, valamint a névtelen rossz hírű nőjével. S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt, és betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna hiteles alakját a róla kialakult népies kép eléggé eltorzította, de talán nem annyira, hogy meg ne kísérhetnénk újra megrajzolni. Kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Magdala sózott halálról híres halászati központ volt a Genezáreti tó nyugati partján. Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton, kedves városában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e valamikor Mária városában, Magdalában. Az evangéliumok, az ördögűzések és gyógyítások leírása során nem tudósítanak róla, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márk egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. A Biblia nyelvében a 7 meghatározatlan, de mindenképp nagy számra utal, és legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát, ez rövid utalásnak a hírértéke, egészen megszállott volt. Mindenestül a démonok hatalmában állt, teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a sátán felelőssé tenni. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért, nem teheti meg csak a sátán bűnbaknak. Önmagának kell felrónni a bűnül, hogy a sátán hatalmába esett, és a házát a gonosz szellemek számára söpörte ki, és dísztette fel. Mária Magdolna azon asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványával járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát. Más szóval, Mária Magdolna egy volt azok közül az asszonyok közül, akiket a Mester arra méltatott, hogy közelről hallgathassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, amikor a tanítványok, János kivételével, elfutottak. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak a Mesterükhöz, aki őket, nem törődve az akkori felfogással, amely a nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt alacsonyrendűnek tekintette, emberszámba vette és becsülte, befogadta. Szent János szerint külön is tanúja volt a feltámadásnak. János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy megvigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét, az apostoloknak, akik még mindig nem akarták érteni az írásokat. Ezért kapta Magdolna az apostolok apostola nevet. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többi embert látni. Ezért elment Aix-les-Bains környékére, ami a mai Dél-Franciaországban található, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Az imádság minden órájában angyalok emelték az égbe. Ilyenkor arca ragyogott, mint a nap. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba, ott megáldozott, és karját kitárva elszenveredett az oltár mellett. Irgalmas Istenünk, kinek feltámadott fia, a mi Urunk Jézus Krisztus, Mária Magdolnát az apostolok apostolává tette, kérünk, add meg nekünk az ő közben járására, hogy mi is az élő Krisztust hirdessük, és megláthassuk dicsőségedben őt, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökkön örökké. Urunk, egyházunk, a világ, hazánk és nemzetünk iránti szeretettől vezérelve fordulunk hozzád könyörgéseinkkel. A Szent Atya havi ima szándékához csatlakozva imádkozzunk, hogy mindannyian vigasztaláljunk Jézussal való személyes kapcsolatunkban, és az ő szívéből tanuljuk meg az együttérzést a világ iránt. Add meg a megtérés kegyelmét hazánknak és minden magyarnak. Őrizd meg népünket minden bajtól, hogy békétben örüljön és virágozzék. Add meg a béke ajándékát a Szentföldnek, Ukrajnának és a jelenleg háborútól sújtott valamennyi nemzetnek. Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te dicsőségeidet, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Mária Rádió. Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

0: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió drog- és alkoholprevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő, műsorvezető köszönti szeretettel a hallgatókat. A technikusi pult mögött szokás szerint Erdős Levente. A hallgatóink felvetik velem a kapcsolatot, tisztas, mondok egy e-mail címet, tisztas@mariaradio.hu, még egyszer mondom, tisztas@mariaradio.hu, ékezetek nélkül is, hogyha ide írnak, akkor, vagy bátran írjanak ide, hogyha van olyan téma, ami érdekli önöket, vagy csak reagálni szeretnének valamire, örömmel veszem a leveleket is, látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra is, ahol érdekes híreket és a adásokkal kapcsolatos információkat osztjuk meg. Adásaink podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható, így a mostani adásunk is majd hamarosan felkerül. Továbbá köszönjük, hogy hallgatóinknak, hogy segítették a Mária Rádiót adományukkal, így ennek a műsornak a létrejöttét is. És most szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki itt ül velem szembe, Vajóczki Mária Magdolna, aki a Magdolna 33 nevezetű intézmény, és majd erről majd beszélsz, hogy ilyen nevű intézmény, hogy is alakult. Tehát a Magdolna 33 intézmény szenvedélybetegek nappal és közösségi ellátó helyének szakmai vezetője, majd beszélsz a iskoláidról is, mert de a bemutatkozásodban, amit a honlapon el lehet érni, és mondok is itt egy honlap címet, magdolna33.hu, tehát a honlapon az szerepel, hogy van addiktológiai végzettséged is, van teológiai végzettséged is, és egyből nekem az elkezdett érdekelni, hogy hogyan alakult ez ki, hogyan alakult egy ilyen út. No, de erről fogsz majd beszélni, úgyhogy az első kérdésem az is, hogy mit tartasz magadról, mondjál magadról a fontosabbak, az esetleg ezt is beleépíteni, hogy hogyan alakult, aztán majd rátérünk magára az intézményre is, úgyhogy átadom a szót Vajóczki Mária Magdolnának.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát, amit rólam el lehet mondani, azt már igazából így be is vezetted, hogy szociális lelki gondozó teológus végzettségem van, illetve addiktológiai konzultáns végzettségem. Hát erre a pályára igazából nem gondoltam sohasem, hogy én itt fogok majd szolgálni. Ehhez hozzávezetett az, hogy gyermekkoromat én is egy ilyen szenvedélybeteg családban töltöttem el, és talán ez volt az a lépés, vagy az a gondolat, hogy hogyan tudok én is segíteni. Tehát, hogy annyira sokszor szerettem volna gyerekként megélni azt, hogy én is kapjak segítséget, vagy az én szüleim kapjanak segítséget, és valahol egyfajta ilyen, ha nevezhetjük ilyen elhívásnak, hogy szerettem volna átlátni azt, hogy mi van a szenvedélybetegség mögött, hogy mi az, ami viszi a szenvedélybeteget az ő működésében, azért, hogy én megértsem azt, hogy nekem miért kellett azokat a dolgokat esetleg gyerekként elviselnem, vagy ebben így felnőnöm, és mindamellett, hogy ezt így ezben a szakmában, ahogy én elkezdtem dolgozni, elkezdtem egy picikét megérteni a szenvedélybetegség miben létjét. Az, hogy mi van mögötte, az, hogy miért működik úgy egy függő, ahogy működik, ez nekem is segített abban, hogy megértsem azt, hogy a családban, ahogy én felnövök, vagy ahol felnövök, az nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem az én hibám. És hogy én nem tehetek arról, viszont arról tehetek, vagy azért tehetek, hogy én magam egy másik utat válasszak, én magam megdolgozzam az én gyermekkori sérüléseimet, és ezáltal tudjak esetleg másoknak is segíteni, hogyha van ilyen problémájuk, hogy hogyan lehet mondjuk például ezeket így egy kicsit megdolgozni, megküzdeni velük, és nyilván a függőség nem arról szól, hogy föltesszük a kezünket, hogy én nem tehetek semmiről, nyilván az, hogy valaki a függőséghez nyúl, akkor igazából ő teszi, de hogy ott van a lehetősége abban, hogy mögé lásson a dolgoknak, hogy mi az, ami miatt ő ezt az utat választott, és hogyan tudja azokat a dolgokat megdolgozni, ami benne van.
0: Az, hogy teológiát is tanultál, és addiktológiai konzultáns végzettséget is szereztél, az azt is jelenti számomra, hogy egyrészt van egy szakmai tudásod, másrészt meg vélelmezem, nem tudom, mert hogy most találkoztunk mi is először, tehát vélelmezem, hogy van mögötte hit. Valóban így van-e? Ez a kérdésem, és ezt a kettőt hogyan tudod te ezt, vagy hogyan, mit gondolsz erről ennek az ötvözéséről?
1: Egy picit visszanyúlnék megint a gyermekkorom idejére. Gyermekként is az életem része volt a hit olyan formában, hogy így eljártam ifis alkalmakra, mert valahol kerestem egy ilyen biztonságos környezetet. És ahogy igazából elteltek az éveim, valahogy ez kimaradt az életemből. Mondhatnám úgy, hogy eltávolodtam Istentől, mert hogy igazából mi távolodunk el Istentől, Isten nem távolodik el tőlünk. És ahogy haladt előre az életem, nekem is megjelentek az életemben különböző nehézségek. Akár kapcsolati problémák, akár betegségek, amikor már azt mondtam, hogy ebben én már nem tudok mit tenni. Nem vagyok képes ezt így egyedül elcipelni, és akkor még inkább most már akkor újra elkezdtem Isten felé fordulni. Utána én elkezdtem a baptista teológián a szociális lelki gondozó képzést, és az nekem egy nagyon meghatározó időszaka volt az életemnek. Ott kaptam egy teljesen más gondolatformálást, egy teljesen más iránymutatást az életemre, ami tudott nekem abban segíteni, hogy hogyan tudom jól vezettetni az életemet, és nekem ez volt egy nagyon meghatározó időszak az életemben, amikor azt mondtam, hogy ezt már én nem bírom egyedül, és hogy Uram segíts, és akkor elkezdtem igazából újra én kapcsolódni Istenhez, és ezáltal előre menni a hit életemben, és 2023-ban merítkeztem be a Veresegyházi Élőremény Baptista gyülekezetben, és ezt én, hogy hogyan építem be az életemben, én azt gondolom, hogy ez az életünknek a nagyon sok területére kihat. Ez kihat a munkánkra, kihat a családunkra, kihat a személyes kapcsolatainkra az, hogy mi hogyan vagyunk, hiszen ez egy életvezetés. És én szeretném így vezettetni az életemet, amit az Úr engem ráhelyez az útra, és menni ezen az úton.
0: Jó volt hallgatni ezt a fajta utat, mert úgy tűnik, hogy ebben volt egy ilyen nagyon gyereki álmodozás, hogy de jó lenne, ha, meg így, és az ember ugye még akkor nem mozdulatos döntéseket, és hogy meséltél, akkor én azt éreztem, hogy ahogy haladtál ezen az úton, egyre tudatosabb döntéseket hoztál, és ugye most azért ülünk itt, hogy a Magdolna 33 intézményről beszéljünk, és ez nagyon fontos szerintem, hogy a Magdolna 33 intézménynek a vezetője egy olyan valaki, akinek a sorsának egy része volt az, hogy a függőségekkel találkozott, tehát hogy vele együtt is együtt éltél, és ezt valahogy át is dolgoztad, hogy segítővé voltál. Térjünk egy kicsit át a Magdolna 33 intézményre, de valószínű, hogy vissza-vissza fogunk kalandozni itt a hithez, hogyha ennek lesz jelentősége, vagy is szerintem miért ne lenne neki jelentősége. Mit lehet tudni a Magdolna 33 intézményről? Kezdjük azzal, hogy a nevével kapcsolatban, akik nem 8. kerületi lakosok, azok hogyan, mit gondoljanak?
1: A Magdolna 33-nak a neve az Magdolna 33, ez a 8. kerületben található Magdolna 33 szám alatt. Tehát, hogy igazából a házszám és az intézménynek a neve ez megegyező. Amit az intézményről igazából érdemes tudni, hogy alacsony küszöb közösségi és szenvedélybeteg nappali ellátással foglalkozunk, illetve előgondozást végzünk különböző rehaboknak, és a rehabilitáció elvégzése után utógondozói alkalmakra, vagy utógondozói folyamatokba is be lehet hozzánk csatlakozni, és igazából minden mellett a családokat is tudjuk támogatni, akár családterápiás segítséggel, illetve a hozzátartozóknak is van lehetőségük hozzánk fordulni, hogyha ő van ebben a nehéz helyzetben, hogy hogyan is tud ő ebben a dologban működni, hogyha van egy olyan hozzátartozója, aki mondjuk például szerhasználó.
0: Annyit mondj még, hogy a hallgatók is, én is el tudjam képzelni, hogy a Magdolna 33, az ugye kötődik a református Ráckeresztúri intézményhez. Erről mondjál néhány mondatot, igen, hogy igen, el
1: igen,
0: tudjuk helyezni.
1: Igen, a Magdolna 33 előgondozást végez a Ráckeresztúri drogterápiás otthonnak, tehát ez a Magyarországi Református Egyház kalódó ifjúságot mentő misszió égisze alatt van, és akkor ehhez tartozik ugye a McDonald's 33, ahonnan igazából mi a klienseket át tudjuk segíteni őket ebbe a rehabilitációs intézménybe, hogy ott tudjanak gyógyulni a terápiás folyamatban.
0: Sok mindent mondtál is, mert az valószínű, hogy a hallgatóknak el is fogjuk magyarázni, hogy rehabilitációs intézménybe átterelni, meg nappali ellátás és közösségi ellátás, hogy végig is egy laikus erő mit gondoljon, de először az érdekelne, hogy kiket vártok, milyen függőséggel lehet hozzátok fordulni, és mit tapasztalsz, hogy kik jönnek, tehát mi az, ami jellemző, akik megjelennek ott, milyen problémákkal, és az ugye elmondható-e, hogy a függőség mellett vannak-e még más problémák, hogy erről is még beszélni?
1: Hát függőség szempontjából igazából bármilyen függőség, hogyha ezt így kimondhatom, tehát a gyógyszer, alkohol, drog, játékszenvedély, tehát bármilyen, ami túlműködtetett van az egyének az életében, és igazából 16 éves kortól tudjuk várni a klienseket. A családterápiás folyamatban azért fiatalabb korosztállyal is be tudnak kapcsolódni, és igazából nyilván emellett még megjelenhetnek másfajta kapcsolati problémák, és akkor ebben is egy ilyen folyamatban tudnak részt venni.
0: Sokszínű függőséggel. Akiket fogadtok, azok egy része nyolc, mondtad, hogy országos hatáskörint érdemesek, és benne értelmezni a nyolcadik kerületék is.
1: És országos betegség.
0: Hogyan képzeljük el, hogy akik hozzátok fordulnak, hogy mi történik, mondjuk valaki, tehát hogyan kerülnek veletek kapcsolatba, és mi történik, amikor valaki bemegy hozzátok? Mire számítson egy jelentkező?
1: Általában telefonos megkeresések azok, amit első körben szoktunk tapasztalni. Tehát azért azt tudni kell, hogy az intézményünk hétfőtől péntekig van nyitva, 10-től 18 óráig. Ebben az időszakban igazából bárki bejöhet hozzánk, de általában telefonos megkereséseket kapunk zömével, és akkor ott egy időpontot egyeztetünk a megkeresővel, és akkor bejön egy egyéni elbeszélgetés, és akkor utána ott tudjuk feltérképezni azt, hogy ő neki milyen szükséglete van, hogy mi az, amiben tudunk ő neki segíteni. De nyilván az is járható, hogyha nem telefonál be, hanem igazából besétál az intézménybe, be tud jönni, és akkor ott is szintén tudunk vele leülni egyéni konzultáció keretein belül, meg beszélni azt, hogy neki mire van szüksége, vagy mi az a probléma, vagy mi az a nehézség, amivel ő egyébként most küzd, és akkor ebben a folyamatban tudunk elindulni. Van, aki bejár az intézményben nappali ellátás keretén belül, tehát egyéni konzultációk, csoportfoglalkozásokon vesz részt, különböző ilyen kis alkalmakon vesz részt, de is vannak olyanok, akik már eleve úgy érkeznek meg hozzánk, hogy ő már szeretne eljutni egy rehabilitációs intézménybe, és akkor ott elkezdődik nála egy előgondozási folyamat, ahol miben segítjük őt, hogy hogyan tud elindulni azon az úton, hogy ő hogyan tud bekerülni a rehabilitációs intézménybe. Erre van egy kimondott folyamat, hogy mit kell neki ahhoz végigjárnia, hogy ő be tudjon menni a rehabra.
0: Mit tapasztaltál, vagy mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy mi hozza be ezeket az embereket, hogy valami szenvedésnyomás, vagy mik azok a fő tényezők, ami miatt bejönnek, mert ugye szerintem segítséget kérni nem lehet könnyű, de erről a kapcsolatban is érdekelne
1: a véleményed. A legnehezebb dolog, én is azt gondolom, az első lépés az, hogy valaki merjen segítséget kérni. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyon fontos mondat, ezt nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy merjen segítséget kérni. Mm. És ez már az első lépés, ez már egy olyan, hogy ott már valami elindult. Ha ő saját maga jön be, az igazából mennyit, hogy saját maga indítatásából úgymond nevezzük motivációnak, hogy ő szeretne változtatni. Ez nyilván egyénként változó. Van, aki azért, mert hogy már a családi állapota miatt, de van, aki azért, mert hogy már az tudatosult benne, hogy ezt az életet így nem tudja tovább vinni, mert hogy olyan állapotba került már, vagy olyan egészségügyi állapotba, hogy igazából ráébredt arra, hogy ez már így mondjuk például nem folytatható tovább. És van akik a hozzátartozók hozzátartozókkal együtt jönnek, és a hozzátartozók úgymond egy kicsit jobban motiválják őt, hogy ezen változtatni kellene. Tehát, hogy igazából széles az a kör, ahogy ők ide bejönnek. Nyilván, amikor így bejön, azért az hozzá kell tenni, hogy így a segítő nyilván a személyiségével dolgozik. Nagyon fontos, hogy egy elfogadó, biztonságos környezetben találja magát, hiszen ők, amivel első körben találkoznak, az a szégyen, az az önvád, az a bűntudat, egy kicsit kirekesztettség, igen, ezek a legnehezebb érzések, és jó az, hogyha egy olyan helyre, egy olyan közegbe tud megérkezni, ahol azt tudja érezni, hogy ide lerakhatom a nehézségeimet, és elmondhatom bátran azt, hogy nem vagyok jól.
0: Hogyan tudjátok biztosítani azt, hogy meglegyen nekik? Mert ugye a bizalom kiépítése gondolom nagyon fontos. Mert
1: így van. Nem,
0: önmagában egy telefon is, tehát nagyon, hát az nagyon fontos lehet szerintem, amikor valaki betelefonál, és akkor van rá néhány perce az embernek, vagy akár mondjuk hosszabb idő is, hogy valahogy eléri azt, hogy bejöjjön. Én mondtad, hogy a legnehezebb az első lépés. Aztán jön egy személyes kontaktus, ahol ugye meglátja egy új jelentkező, vagy egy új érdeklődő, hogy néz ki az intézmény belülről, kivel foglalkozni, hogy hogyan, mi a mód arra, hogy kiépítitek ezt a fajta biztonsági kapcsolatot?
1: Mint említettem, a segítő személyiségével dolgozik. Tehát ez nagyon fontos, hogy úgy álljunk a klienshez, hogy ő azt érezze, hogy itt jó helyen van, hogy biztonságban van, hogy megértés van felé, és nem az van, hogy persze, tönkretented az életedet, hanem azt, hogy gyere, mondd el, és gyere, ülj le velem beszélgetni, és ide helyezteted, és várunk szeretettel. Tehát, hogy az a megerősítés, hogy itt jó helyen leszel, hogy ide bejöhetsz, hogy itt elmondhatod, mert hogy nagyon sokszor ezt nem tapasztalják meg, hanem hogy igazából azt tapasztalják meg, hogy így mindenhonnan egy picikét így el vannak hesegetve, de hogy szeretnék valahova lerakni azt a problémát, szeretnék az ő nehézségeiket valahol kibeszélni, és hogyha valahogy egy olyan kommunikációval, egy olyan személyiséggel tudunk hozzájuk fordulni, ami számára ad egy biztonságot, amiben azt érzi, hogy ide lerakhatom, akkor én azt gondolom, hogy könnyebben tudnak ebben megnyílni.
0: Mi az, amit tudtok kínálni? Néhányat már mondtál, itt elhangzottad például a családterápia kifejezés, akkor ezek szerint családterápiát is tudtok. Mi az, amit tudtok kínálni, és hogy ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy két, azt hiszem, hogy két éve működő intézmény vagytok,
1: igen,
0: ha jól
1: igen.
0: emlékszem, hogy azért ti még így az elején vagytok, mint intézményi alakulás ebbe a dologba, tehát valószínűleg tele vagytok tervekkel is, de szerintem ezt majd hagyjuk kicsit a végére, hanem most aktuálisan mit tudtok?
1: Ezt azért el kell mondanom, hogy augusztus óta dolgozom a Magdolna 33 intézményében, mint stábkoordinátor. Előtte én is a Ráckeresztúri Rehabilitációs Intézményben dolgoztam egy évig mentorként, és ezt sem tartom véletlennek, hogy én ide kerültem, de nem is ez volt a kérdés. Tehát az, amit mi tudunk nyújtani, vannak fix csoportjaink. Ez most úgy néz ki, hogy minden héten hétfőn női csoportunk van, 17 óra 30-tól, ahova kimondottan a női klienseinket várjuk.
0: Egy nőnek még nehezebb lehet szerintem.
1: Abszolút, mert ott van egyfajta társadalmi még inkább megítélés stigma, amit a nők sok mindenből, sok minden miatt nem merik felvállalni, vagy nem merik elmondani az ő szenvedélybetegségüket. Ezért kérnek ők jóval később segítséget, és jutnak be az intézménybe, mert náluk sokkal másabbul hat ez a családra, a társadalomra, nagyon sok megítéléssel, több megítéléssel vannak ebben szerintem jelen a nők. Tehát, hogy igazából ez a csoportjaink azok nyitott csoportok. Hétfőn akkor van a női csoport 17 óra 30 perctől, keddenként két hetente lesz egy bizonyos, illetve már elindult egy úgynevezett belső otthon csoport, ami azzal a témával foglalkozik, hogy mit hozunk magunkkal a gyerekkorunkból, a belső sérüléseinkkel. Szerdánként lesz egy újabb csoport, az is 17 órától kezdődik két hetente. Ez azt a címet, vagy azt a nevet viseli, hogy ki vagyok én a szer nélkül. Tehát igazából ott már olyan klienseket, olyan embereket várunk, akik egy picikét már így a józanságban vannak, és hogy mégis hogyan élik az életüket így a szer nélkül. Minden csütörtökön 17 órától van a felépülő csoport. Itt ez vegyes csoport, és itt is várjuk azokat a klienseket, akik már a józanság útján vannak, és akkor egy ilyen bizonyos témákon keresztül járjuk körbe az ő érzéseiket, gondolataikat. és tervben van a hozzátartozóknak is egy csoport, amit a későbbiek folyamán fogunk elindítani az intézményünkben.
0: És akkor emellett van az, hogy lehetősége van mindenkinek egyéni...
1: És egyéni persze természetesen a munkatársakkal mindenkinek, vagy a munkatársakkal egyeztetnek időpontot, és akkor egyéni beszélgetések keretein belül megy egy folyamat az ő épülésében.
0: Beszélgetünk is egy zeneszámot mondtál, amit te nagyon ajánlottál nekünk, úgyhogy megkérjük most a Leventit, hogy tegyen be egy kis zenét, és hallgassuk meg a számot.

0: Akkor folytatjuk a adást. A vendégem továbbra is Vajóczki Mária Magdolna, akivel a Magdolna 33 szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátóhelyéről is beszélgettünk, meg a felépülésről is, de hogy ennek a gyönyörű zenének a címét megkérlek, hogy mondd el, mert én most ezt nem jut eszembe nekem.
1: Az Úr mindent kézben tart.
0: Az Úr mindent kézben tart című számot hallották, és köszönjük Leventének is, hogy ez meg tudta oldani. Szóval ez egy nem könnyű dolog, arról beszéltünk, hogy nem olyan könnyű segítséget kérni, és az már önmagában, hogyha valaki telefonál, bejön, beszéltek vele, gondolom megfelelő adminisztrációkat megcsináljátok, ami szükséges, és akkor elkezd veled valami történni. Tehát, hogy valaminek kell, hogy változzon az életébe, és itt beszéltél a csoportokról, azt mondta, hogy a csoportok nyitott csoportok, ami azt jelenti, hogy bárki be tud menni, igen, és vannak egyéni konzultációk. Na most, aki még életében nem volt ilyen helyen, és tervezi esetleg elmenni, az mire számítan? Egyéni konzultáció az mire való, vagy milyen cél szolgál, mit gondoljon?
1: Az egyéni konzultáció keretein belül nyilván kliensközpontúságra törekszünk, és ott igazából a kliens van szem előtt. Ő elmondja, hogy ő hol tart az életében, mik az ő nehézségei, mik az elakadásai, és akkor ebből tudunk elkészíteni úgymond egy ilyen terápiás tervet, folyamatot, hogy mit szeretne, hogy hova szeretne eljutni, mi az, amin változtatnia kellene, mi az, amit esetleg, mert hogy ez is egy nagy kérdés, hogy mit tudok beáldozni a józanságomért, tehát, hogy mit kell magam mögött hagyni ahhoz, hogy én józan legyek, és ezeken az utakon tudjuk őt végig kísérni, tehát mi segítők csak mellette vagyunk, tehát, mert hogy mindenki így, bocsánat, hogy így mondom, így azt gondolhatja, hogy így bejön, és akkor így megszereljük, de hogy nem tudjuk megszerelni, hanem az, ahogy ő tud változni, az ő saját magába fektetett energia, idő, ami szükséges ahhoz, hogy ő elinduljon a felépülés útján, vagy a változtatás útján, egész egyszerűen csak az, hogy szeretne változtatni, és nyilván egyszerre mindent nem tud megváltoztatni. Ezeket apró lépésekben tudja megtenni.
0: Ebben
1: tudjuk kísérni őt.
0: Ez egy nehéz dolog lehet változni, mindenkinek nehéz, egy függőnek szerintem különösen nehéz. Hogy látod te ezt, hogy hogyan sikerül egyáltalán, mit láttok változástak, mikor mondjátok azt, hogy ez most jó volt, tehát milyen dolgokra, mert ugye gondolatunk arra is, hogy bemegy valaki, és akkor 2-3 hét múlva már kihozanodik, de ugye a valóság nem ez. Milyen változásokra gondoljunk? Vagy lehet, hogy kicsit józanodik, tehát lehet, hogy hosszú ideig tart vele a munkát.
1: Igen, ez attól függ, én azt gondolom, hogy honnan indul a kliens, tehát, hogy hol van most ő, és hogy honnan indul, mert nem mindenki abból indul, tehát, hogy nem mindenki mögött ugyanannyi évszer használat van, nem mindenki mögött ugyanaz az a családi háttér van, vagy az a szociális háttér van, és én azt gondolom, hogy a siker, vagy a változás az abban mérhető, hogy honnan indul, és minden apró megtett lépés, ami előre viszi az ő épülését, az már azért egy változás, hogy ez most éppen miben mérhető, ez mindig változó. Tehát, hogy így van, aki tényleg, mint ahogy mondtad, hogy mit tudom én, 2 hétig tud józan maradni, van, akinek hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy ő elérje azt, hogy ő igen, valóban akkor most már nem használ egy hete vagy egy hónapja. Tehát én azt gondolom, hogy ez onnan indul, hogy ő hol van ebben az egészben, és akkor, hogy milyen apró lépéseket tud megtenni, tehát, hogy nem nagy léptekben gondolkodunk, hanem ilyen pici lépésekben gondolkodunk. És már az is változás egyébként, hogy ő bejön az intézménybe és segítséget kér. Tehát az első, nevezhetjük ezt is sikernek, mert lehet, hogy soha nem tette ezt meg.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy az is lehet már az ő életében siker. Abszolút. Nyilván a józanságában még esetleg ez nem siker, hogy ő bejön az intézménybe, de az ő részéről, az, hogy ő elindult és mert segítséget kérni, az ő saját maga számára már lehet egy siker, de nyilván az, hogy most ő hogyan tud tovább felépülni, itt mindig ilyen kis apró lépések, apró ilyen kis lépcsőfokok vannak, siker lépcsőfokok.
0: Képpen együtt gondolkodtok vele.
1: Igen.
0: És egy ilyen silabuszt is kell készíteni, hogy úgy mondjam, hogy mert

0: De tovább, mert ugye az ember jön ki abból a őrületből, amiben volt, hogy hogyan kell élni, hogy valami olyan alapdolgokat is le kell fektetni ott nektek, hogy megtanítani újra. Én ezt valahogy így képzelem.
1: Ez így van, tehát igazából nagyon sokszor mondjuk, hogy ahhoz, hogy ő változzon, változtatnia kell, akár a környezetén, akár azon a baráti társaságon, azon a környezeten, ahonnan ő jött, mert hogyha ugyanahhoz a környezethez ragaszkodik, ugyanahhoz a baráti társasághoz, akkor igazából nem változik semmi. Tehát, hogy az első lépések azok lennének, hogy egy picikét ő valahogy így leválaszta magát azoktól a dolgoktól, ami igazából bent tartják őt esetleg a függőségben. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, mert hát azért így ez így elsőre nem megy, meg hosszabb idő kell ahhoz, mire ezt így ő végig tudja csinálni, de hogy valóban neki ott kell lennie az, hogy ő szeretné az életét változtatni, és ebben azt kell megváltoztatni, ahogy ő eddig az életét irányította. Tehát annyira, tehát ha a rehabilitációs programról egy picikét mondhatom, akkor ott is annyira sok kompetenciát sajátítanak el, ami ahhoz kell, hogy máshogy lássa az életet, és hogy a más örömforrásokat találja meg, és ne a szer legyen az örömforrás.
0: Te hogy látod, hogy ambulánsan hogyan lehet gyógyulni, bentlakásos intézményben hogyan lehet gyógyulni? Ez egy nehéz döntés nektek is, az ügyfélnek is.
1: Uh-huh. Hát nyilván én azt gondolom, hogy azért a hatékonyság szempontjából azért a bentlakásos terápiás folyamat azért tud hatékonyabb lenni. Ott azért bizonyos kereteken belül, bizonyos napirend felállításával tudnak haladni ebben a terápiában, ahol újra megtanul különböző dolgokat az ő életében. Nappali ellátás keretein belül ez egy jóval lassabb folyamat, hiszen miről beszélünk? Arról, hogyha bejön nappali ellátás keretén belül, ami azt jelenti, hogy 10-től 6-ig van nyitva az intézmény, megtörténik az egyéni konzultáció, akkor a kliens elmegy, és ugyanoda megy vissza, tehát, hogy ott nehéz elszakadni. Ezért mondjuk azt, hogyha az igazi motiváció változásra való igény megjelenik, akkor ez a bentlakásos terápia, ez tud azért hosszú távon egy jobb megoldás lenni, hiszen ott külön, tehát teljesen más vonalban tud menni, illetve elsajátít olyan dolgokat, amit eddig mondjuk például nem használt arra, hogy józan élete legyen, vagy nem arra használta, hogy józan élete legyen.
0: Nem sok időnk van hátra, de mindenféleképpen, hogyha szeretném, hogy arról mondanál néhány mondatot, ha már szakmai tanulmányaid is vannak, meg tapasztalataid, meg van egy hitbéli, hogy te hogy látod, hogy a hitnek hogyan van szerepe a felépülésben? Amiket én ugye láttam, meg saját tapasztalatból, hogy a többségénél azt látom, hogy valami kapaszkodók kellenek.
1: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy nevezzük úgy, hogy felsőbb erő. Tehát elfogadása felsőbb erőnek, Istennek a jelenléte, tehát hogy az Istennek a gondviselését elfogadni, illetve azt, hogy ez tud számomra egy megtartó erő lenni, egy kapaszkodó, hogy itt vagyok, és annyira sok minden történhetett volna velem, és mégis itt vagyok, tehát, hogy Istennek terve van az életemmel, és hogyha már van, akkor ezt használjam jól. És én azt gondolom, hogy sok olyan megtapasztalásom van nekem, és most így a rehab mentén tudok beszélni, hogy igen, vannak, akik időközben ott azért megtérnek. Uh-huh. Tehát, hogy tud nekik erőt adni az, hogy Isten akar velük még, tehát, hogy van dolguk itt az életben, és ez nagyon sokszor belsővé tudják tenni, és képesek e felé nyitni.
0: Igen, ez tulajdonképpen a reménynek a fenntartása valahogy. Valahogy azt megszerzik, és azt valahogy fel lehet építeni, hogyha van remény.
1: Nyilván a remény szerintem a legfontosabb dolog a világon, hiszen a reményre mindenkinek szüksége van, mert hogy az tovább tud engem vinni, akár egy nehéz helyzeten, hogy reménykedem abban, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy reménykedem abban, hogy van, aki engem, én rám gondot visel, és akkor, hogy itt jön be az Isten kép, hogy Isten tényleg gondot visel rám, csak hogy én ezt el tudom elfogadni, hogy igen, igen, Isten engem meg akar tartani, és azt szeretné, hogy józan legyek, és hogy én így éljek.
0: Egy percünk van, vagy két percünk van hátra, és én azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit üzennél annak a hallgatónak, aki még nem hiszi el, hogy számára is lehetséges a változás. Mik azok az üzenetek, vagy azok a mondatok, amiket úgy tudnál mondani?
1: Hát az imént már említettem azt, hogy merjen segítséget kérni, ez egy nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy a változás egyébként mindenkibe benne van. És hogy legyen akarata arra, hogy és bátorság arra, hogy változtasson, mert szüksége van, tehát hogy szüksége van arra, hogy tovább tudjon menni az életben józanul, és hogy van örömforrás az életben, és Isten adott nekünk nagyon sok szép mindent, aminek lehet örülni.
0: Azt hiszem ez a legszebb végszó. Nagyon szépen köszönöm, Mária, hogy vendégem voltál. A Vajóczki Mária Magdolna volt a mai vendég, akivel a Magdolna 33 szenvedélybetegek nappal és közösségi ellátóhelyéről beszélgettünk. Az intézményről tudnak tájékozódni a Facebook oldalon, a Kim különszű Magdolna 33, hogyha ezt beírják, Kim Magdolna 33, és van egy weboldal, az a magdolna33.hu is, azt elfelejtettük mondani, hogy minden ingyenes, tehát minden szolgáltatás ingyenes. Keressék, hívják telefonon, írjanak, jelentkezzenek, a legfontosabb, menjenek érintettek, legyen azok hozzátartozók, kérjenek segítséget. És köszönöm szépen, hogy vendégem voltál, mindenkinek jó éjszakát kívánok, áldás,
1: nagyon szépen békesség. Köszönöm a lehetőséget, áldás, békesség.
2: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszána Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonyamuszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung, mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
4: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek nekivágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tette te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
4: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a Ne félj, nem ítéllek el műsorunk keretében. Mai adásunkban egy vendégünk is van, Judit.
1: Isten hozott, Judit! Örülök, hogy találkoztunk a lelki gyakorlaton, és elmondtad, hogy neked van egy gyermeked, amelyiket, hogy is mondtad, sérült kisgyermeked. Hogy van ez? Milyen az életetek? Hogy alakult ez ki? Mikor tudtad meg? Mikor tudtad meg már a méhedben? Vagy később?
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A lányom, akiről a sérült gyermek, akiről szó van, én soha nem gondolkodom így, hogy sérült gyermek, hanem a lányom, ő a középső gyerekem. Előtte is született már egy fiú, és utána is még született egy fiam. Összesen hárman vannak. A lányom, ő 1987 karácsonyán született. Ő volt a legszebb karácsonyi ajándékom, ezt szoktam neki mondani, hogy te voltál a legszebb karácsonyi ajándékom. Amikor megszületett és megmutatták, császárral született és megmutatták, akkor én hát sírva fakadtam, és nagyon sokáig nagyon sírtam, mert hogy végtag hiánnyal született. És azért az ő történetével kezdtem el az interjút, mert a Ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlaton találkoztam Máriáékkal, és én oda azért mentem, mert 1986-ban, hát ez egy hosszabb időszak volt, én nagyon beteg lettem, nem tudták megállapítani, mi a problémám, még az se, hogy nőgyógyászati vagy nem nőgyógyászati problémám van. Nagyon nehezen derült ki, hogy hasűri méhen kívüli terhes vagyok. És akkor nagyon gyorsan megműtöttek. Ezt akkor nem tudták megmondani, hogy miért történt. Nagyon beteg voltam. Van egy olyan érzésem, hogy nem sok választott el a haláltól, de ezt nekem senki nem mondta. De azt gondolom, ezt egy felnőtt ember érzékeli, hogy most nagyon, nagyon lebeg az élete a lét és a nem lét között. Ugye akkor már volt egy gyerekem, nagyon szerettem volna még gyereket szülni, és 1987-ben, 7 év elején terhes is lettem, és nagyon boldogan vártam a lányomat. Semmi problémám nem volt, nem kellett gyógyszert szednem, de 6 héttel a kiírás előtt elfolyt a magzatvíz, és hát be kellett mennem. Megcsászároztak, és hát most térek oda-vissza a síráshoz, hogy ott a műtőasztalon én akkor nagyon szokogtam, amikor megmutatták, hogy hiányzik a bal keze. A késztő csontjai megvannak, van csukló mozgása, de az ujjai hiányoznak. Nagyon fájdalmas volt.
1: Mi segített elfogadni ezt a helyzetet?
2: Az segített, hogy 24 órát feküdnöm kellett. És még csak a fejemet sem emelhettem föl, és egyébként mindig hozták hozzám a kisbabát, ugye, hogy szoptassam. És néztem a plafont, és akkor én elhatároztam, hogy ha csak ennyi baj van, akkor ebből a gyerekből egy nem. Ezt a gyereket én egészségesnek fogom nevelni. És én úgy keltem fel 24 óra után, hogy mindent megteszek azért, hogy a lányom egy nagyon jó felnőtt ember lehessen. Én mindent beleteszek abba, hogy ő az legyen.

0: mindent megteszek azért, hogy a lányom egy nagyon jó felnőtt ember lehessen. Én mindent beleteszek abba, hogy ő az legyen. És ezt így is cselekedtem. Tehát elvittem mindenhová, azt mondták, egy orvos barátném azt mondta, mindenhová vigyem el, ahová én úgy gondolom, hogy el kell vinni, hogy megtudjam, hogy miért van ez, és mit lehet annak érdekében tenni, hogy ő minél egészségesebben nőjön fel. Tehát minél jobban tudjuk korrigálni azt a hiányt, amit a kezének, az ujjainak a hiánya okoz. Mert hogy ez az egész vázrendszerét befolyásolja az embernek, neki is nyilván, hogy célszerűen tornáztassuk, hogy megtanuljon úszni, megtanult úszni egyébként. Gyógytornára jártunk, orvoshoz jártunk, de én nagyon szerettem volna megtudni, hogy vajon ez mitől van. Hogy ez most genetikai hiba, vagy valami egészen más. És amikor 8 hónapos volt, akkor vittem el a Teizel intézetbe, ahol egy doktor úr fogadott bennünket, és hát feltette azokat a kérdéseket, amiket ilyenkor anyukának föl szoktak tenni, milyen gyógyszert szedett, hol dolgozik, mikor találkozott vegyszerekkel, és a többi. És hát ugye én mindenre nemmel válaszoltam, nem szedtem gyógyszert, nem voltam semmilyen helyen, olyan gyógyszerek nevét mondtam, soha életemben nem hallottam. És azzal bocsájtott el, hogy tulajdonképpen nem tudják, hogy ez mitől van. Méhen belüli balesetnek hívják, egy dolog biztos, nem genetikai ártalom, úgyhogy ha szeretnék mint gyereket szülni, tudjak róla, hogy majdnem 100%, hogy egészséges gyerekem születik, mert hogy előtte már ugye született egy egészséges. Ami meglepett, az volt, hogy körülbelül egy hónappal később kaptam tőlük egy levelet, amit nem vártam, nem mondták, hogy fognak levelezni velem. Kaptam egy levelet, amiben egy orvosi tankönyv néhány oldala volt kifénymásolva. És ez az orvosi tankönyv arról szólt, hogy ilyen végtag hiányoktól lehetnek egy megszületett kisbabának. És hát felsorolták a gyógyszereket, meg vegyszereket, meg olyan dolgokat, olyan anyagokat, amikről én nem is hallottam, meg se jegyeztem, tehát nem is tudom mondani. És még egy dolog benne volt az, hogy a sugárfertőzés is okozhat ilyen problémát. És akkor nekem rögtön leesett az a 20 forintos, vagy most azt is mondhatnám, hogy 200-as, hogy nekem az a hasűri méhen kívüli terhességem, ugye 86 nyár végén, amivel megműtöttek, az már Csernobil, és a lányom végtag hiánya is Csernobil. Mert hogy ebben az orvosi tankönyv részletben, vagy hát fénymásolatban benne volt az, hogy egyrészt a sugárfertőzés okozza, másrészt olyan méhen belül elváltozások vannak, amik szalagok húzódnak ki, ezt egyébként azóta sem értem, de nyilván így van, hogy szalagok húzódnak ki, amik nem engedik kifejlődni épre a végtagot, és a lányom azért született meg 6 héttel korábban, mert a lába, tehát ezek a szalagok miatt ő már mozogni sem nagyon tudott. És a lába föl volt akadva a nyakába. Teljesen ki volt csavarodva a lába. Ezért amíg mi bent voltunk a kórházban, ő egy külön duplán fűtött üveg, nem inkubátorban volt, hanem egy kis ilyen kis üveg szekrényben mondjuk, ahol duplán volt fűtve, ahol ő rajta semmi más nem volt, csak egy kis rékli, mert hogy az ő lába, hogy beálljon a normál helyzetbe, ahhoz az kellett, hogy szabadon mozogjon, hogy ne legyen bepójálva, ne legyen rajta még pelenka se. hanem szabadon mozoghasson, és amikor mi 2 hét után hazamentünk, akkor már gyakorlatilag semmi nem volt a lábának ebből a...
1: Kicsavartál.
0: Igen, ebből a tökéletes kificamodásából. Még kellett duplán pelenkázni, nem tudom, talán 2-3 hónapig, de semmilyen nyoma nem maradt, semmilyen tartós nyoma nem maradt ennek. Viszont én 8 hónapos kora után is igyekeztem túl azon, hogy megtudtam, hogy Csernobil. És aztán sokkal később ökológus ismerőseimtől hallottam, hogy bizony a Geiger Müller számláló kiakadt, amikor megmérték a folyóvizét, és hát mi ezt a vizet ittuk, mert ez volt az ivóvíz. Meg ami miatt egy darabig volt lelkiismeret furdalásom, hogy én rengeteg zöldséget, meg szeretem a zöldségeket, rengeteg zöldséget megettem akkor, így emlékszem rá, hogy halmokban állt a saláta, meg a retek, gyönyörű ilyen zöld, meg piros halmok voltak a piacon, mert hogy senki nem vette Csernobil az atomerőmű robbanása miatt. És a sugárfertőzés miatt nem vették meg, a piacon ott álltak, 50 fillérért utánunk dobálták, még 50 fillérért sem vették meg. Hát én megvettem. Emiatt volt egy kis lelkiismeret furdalásom később, de miután az ökológusok elmondták, hogy hát itt bizony Európának ezen a középső részén nagyon komoly sugárfertőzés volt, és hogy Németország nem véletlenül épített szarkofágot, talán nem is egyet, hanem 2 is a csernobili erőműre, mert hogy nem csak idáig jött el, hanem sokkal tovább elment. Ezért hát a retek is biztos benne volt, de az, hogy ez egy nagyon, nagyon szomorú és nagyon nagy, hát maradjunk ennyiben, egy nagyon szomorú baleset volt, amit hát én a saját családomban így kellett, hogy megéljek. Egyébként soha nem haragudtam senkire. Ez most így eszembe jutott, hogy valahogy nem. Azt gondoltam, hogy ez nem fog segíteni senkin, hogyha én bárkire is haragszom. Nem tartottam értelmes dolognak. Azzal együtt, hogy találkoztam egy alapítvánnyal, végtag hiányos gyerekekért alapítvánnyal, akik nagyon profi tornát szerveztek ezeknek a gyerekeknek, és hogy ebben az időszakban egyébként több gyerek született, mint az átlagos, sőt, olyannyira több, hogy a barátnőm, aki 6 éve volt már gyerekorvos, azt mondta, hogy ő még soha nem találkozott a 6 éves praxis alatt ilyen végtaghiányos gyerekkel. A lányom volt az első, és utána még gyors egymás utánban született 4 gyerek, akik mindannyian ilyen végtaghiányosok lettek. És itt most csak egy darab középvárosról beszélünk.

visszatérve az alapítványhoz, nagyon jó volt ez nekünk, hogy szerveztek gyógytornát, megtanultuk mi szülők azt, hogy hogyan mozgassuk a gyerekeket célszerűen, hogy tanítsuk meg őket mindarra, amit egy egészséges gyerek tud, és hogy a maguk módján ők mindent meg fognak tudni csinálni. És szeretném üzenni azoknak, akiknek fogyatékos gyerekeik vannak, hogy sokszor a gyerekek kínzásnak élik meg azt, hogy gyógytorna, meg hogy csinálni kell, meg hogy talicskázunk, és hogy nem tudom én, mozgatni kell a kezed, meg úszni kell, járni akkor is, amikor neked ehhez semmi kedved nincsen. Hogy tudom, hogy nehéz a szülőknek keménynek lenni, de az a cél, lebegjen, kedves szülőtársak a szemetek előtt, hogy felnőtt korában meg fogja köszönni. Hogy ő mindent megkapott, amit itt emberi szinten meg lehet kapni. Igaz, hogy volt egy kis erőszak benne, de hogy ez mind a javát szolgálta. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egészséges felnőtt ember legyen, mint ahogy a lányom, egy jó, nyilván nem egészséges, mert egész életében végtag hiánya lesz, ha csak az örökkévaló meg nem könyörül rajta, és ugye ő tehet csodákat, de hogyha így marad, akkor is ő egy teljes életet él. Nem azt mondom, hogy egészséges életet él, hanem teljes életet él. Az általános iskola nagyon, az OVI az nagyon jó volt nekünk, az általános iskola az nem, a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. És addig, amíg meg nem tanulják, hogy nem kegyetlenkedünk a másikkal, az egészségesekkel is kegyetlenek egyébként, egymás között az egészségesek is, egy végtelenebb hiánnyal, küzdővel, meg aztán végképp tudnak nagyon gonoszok lenni, az nekünk is nehéz volt. Pontosan Márta lányomnak nehéz volt. De a középiskola már nagyon jó volt. Meg lehet találni azt a középiskolát, ahol nem azt nézik, hogy van-e végtaghiányod, vagy nincs végtaghiányod. Ő egy alternatív középiskolába járt, és mivel az örökkévalónak óriási humora van, a lányom attól kezdve, hogy ceruzát vett a kezébe, mindig rajzolt, és bűbájos rajzokat készített, és nagyon szeretett rajzolni. És nagyon jól is rajzolt, úgyhogy ő 9 éves korától rajziskolába járt. Nekem soha nem kellett izgulni, hogy délutánonként hol van a gyerek, mert ez egy olyan rendszerű rajziskola volt, amelyik minden délután nyitva volt és fogadta a gyerekeket. Minden olyan délutánon, amikor egyébként szorgalmi időszakban iskola nyitva van. És minden délután, amikor valami más elfoglaltsága nem volt, akkor egészen érettségig ott töltötte ebben a rajziskolában az életét. Mindenféle technikát megtanultak. Nagyon profi vezetése volt ennek az iskolának. Remélhetőleg most is az van. Egy nagyon profi vezetése van. És ott már nem azt számított, hogy hány ujjal rajzolsz, hanem hogy milyen alkotás születik a kezed nyomán. Úgyhogy mindenféle technikát megtanult, és először hát ilyen művészeti iskolákban azért első körben nem szoktak felvenni gyerekeket, úgyhogy volt egy kis küzdelem, de végül is a lányom rajztanár. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy az örökkévaló legnagyobb, nem tudom én, hát ha most ilyen szlengben akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy a legnagyobb poénja. De hogy a legnagyobb kegyelme, vagy a legnagyobb jósága, meg szeretete, ami itt az emberek között létezik, hogy annak ellenére, hogy csak tulajdonképpen egy épp keze van, a nem épp kezét is nyilván nagyon jól használja, mert két kézzel élünk, de hogy az a keze viszont nagyon jól működik, amelyik,
amelyik megvan, és hát teljesen életet él, baráti köre van, nyilván felnőtt, hát 87-ben született, már egy felnőtt ember, éli a saját életét, és azt gondolom, hogy teljes életet él.

0: A testvérek közt milyen volt a kapcsolat? Na, volt egy nagyobb, meg egy kisebb testvére.
1: Igen, két fiú.
0: Nem zavarta őket, hogy a középső, a lányal annyit foglalkoznak ővelük, meg hát háttérbe szorulnak?
1: Nem. Nem, mert hogy nem foglalkoztam én a lányommal többet, csak másképp. Tehát arra odafigyeltem, hogy a másik két gyerek is megkapjon belőlem annyit, amennyit egy gyereknek meg kell kapnia. Nyilván osztódással nem szaporodtam, de nagyon törekedtem arra, hogy mind a három gyerekem kapjon belőlem egyformán. Egyformán kapjanak belőlem. Nem voltak soha, tehát nekik, ők ebben nőttek föl. Hát az idősebbik is szűk 3 éves volt, amikor a húga megszületett. Hát, hogy ő így nőtt fel, hogy a húga az ilyen. És a kicsi ugyanígy nőtt fel, hogy a húga vagy a nővére az ilyen. És ami jó minta az ilyen gyerekeknek, akik épek, de olyan családban nőnek föl, ahol van fogyatékos, hogy megtanulnak együtt élni és bánni azokkal, jól együtt élni és bánni azokkal, akiknek van valamilyen hiányuk, valamiben nem teljesek. Nyilván senki nem tökéletes, de hogy nem teljesek. És semmi gondjuk nincs azzal, hogyha kerekesszékest látnak, vagy ha Down-kórost látnak, tehát, hogy, vagy bocsánat, Down-szindrómást látnak, hogy és tudnak hozzájuk szólni, tudnak a jelenlétükben viselkedni, tudják, hogy hogyan álljanak melléjük, mit szóljanak, mit lehet, mit nem lehet. Ők ezt így megtanulták egymás között. Azt hiszem, teljesen normális gyerekviszony volt közöttük. Azt gondolom, hogy jó testvérek. Különösen a kisebb öccse, tehát az öccse meg a lányom között van nagyon jó kapcsolat. Hát, hogy ők valahogy így nagyon egy hullámhosszon vannak, pedig két abszolút különböző gyerek. Tehát teljesen különböző természetűek. A lányom egy ilyen kirobbanó, a legkisebb királyfi meg egy ilyen megfontolt, kicsit lassúbb, és elgondolkodóbb fiatalember. Ennek ellenére ők nagyon jó testvérek. Nagyon

0: vagy valamiféle távolságtartás soha nem volt a lányával kapcsolatban, sőt, kifejezetten jó kapcsolatuk volt. A fiúknak velem volt jobb kapcsolatuk, a lányomnak meg az apjával volt jobb kapcsolata.
1: Kedves hallgatók, most hallottatok egy olyan történetet, ami nem egy szokványos családi élet. De ugyanakkor viszont anyukával az előletes beszélgetések alapján azt is felvetettük, hogy fölmeri-e ezt vállalni. És ő teljesen természetesen azt mondta, hogy azért, mert máskor, máshol is születhetnek olyan gyerekek, akiknek valamilyen fogyatékossága van, és egy család éppen azért család, hogy el tudja fogadni, hogy be tudja fogadni, és tegyen meg mindent azért, hogy az adottságokhoz képest a legteljesebb életet élhesse a gyermek. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és ha van a látókörötökben olyan, aki ezzel a problémával küszködik, akkor keressétek meg a rádió archívumába, hogy ők is meghallgathassák ezt a interjút. Műsorunk a végén. Köszönök mindenkinek mindent, amikor részt vett a műsornak a hallgatásában, és áldott, Istentől vezérelt életet kívánok mindenkinek.
0: Amen.

Mai műsorunk címe Csernobil szeretete túlélője. Judit édesanyával beszélgettünk. Ha szeretne ön felvenni vele a kapcsolatot, e-mail címemre írjon. Ne félj, nem ítéllek el. kukac@gmail.com Egybeírva, ékezet nélkül. Megismétlem az e-mail címet. Ne félj, nem ítéllek el. kukac@gmail.com

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Élesen bírálta a Pentagon döntését Parolin bíboros. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni, adta hírül a Vatican News. Érthetetlen, hogy napjainkban bárki milyen céllal akar ilyen módszert alkalmazni. Az biztos, hogy elfogadhatatlan a halálból látványosságot csinálni. Bármennyire bűnös is az illető, léteznek más megoldások. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, kommentálta a bíboros a Pentagon döntését. Arra is emlékeztetett, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, és a Szent Szék is nyilatkozatot fog kiadni a kérdésről. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tudományos és emlékkonferenciával tiszteleg dr. Keresztes Szilárd püspökatya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarchia úgy döntött, megemlékezést szervez, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép majd fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi rendezvényen. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő, a létesítményt egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, melyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda, egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

Ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre, a Szent Lélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közben járunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Mária Rádió stúdiójából. Ha kedd, akkor ez meghallgatlak. A mikrofonnál
1: Erdős Levente
0: és Egri Zsuzsa. Régóta nem találkoztunk, egészen pontosan 2 héttel ezelőtt voltunk itt a stúdióba, és remélem, hogy 2 hét múlva is még itt leszünk. Októbernek lassan a közepe van. Október a szűzanya hónapja. Van az az ének, hogy a legszebb hónap alkonyán, hát ez természetesen ez a májusra vonatkozik, ez az énekünk, de akkor október a második legszebb hónap, hiszen ilyenkor is a szűzanyát köszöntjük, és hát annyi ünnepe van ebben a hónapban, és olyan szép ez a mindenhol, ahogy a rózsafüzéreket imádkozzák, és most amúgy is ez nagyon-nagyon nem jó szó, az nem szeretem ilyenre, hogy azt mondjuk, hogy divatba jött, de ki találtak egy csomó olyan szervezést, ahol még több és még különlegesebb módon, tehát ugye az már nem egy újdonság, hogy nagyon sok helyen férfiak és térdelve az utcán, hogy mindenki lássa, ott imádkozzák a rózsafüzért, és ez már egy ideje megy, de Magyarországon azért még egy évvel ezelőtt elég nagy újdonság volt, de hogy iskolákba is, meg olyan zarándoklat, ami hát a Budapest körül is, sőt most már van Balaton körül, és lehet, hogy más településeknél is van város vagy falu körüli rózsafüzér, amikor körbejárjuk az egészet. Hát Pestet nem lehet egy társaságnak egy nap alatt bejárni körbe, de Budapestet 8 vagy 9 szakaszra osztották, és úgy járja körbe a sok rózsafüzérező, és ott rengetegen vannak mindig, családok és idősek és gyerekek pici babákat visznek kocsi, babakocsival, és itt tovább, és ezek mindig nagyon-nagyon szépek és jól sikerülnek, és hát a legmeghatóbb egyébként az, hogy megvan pontosan, azt hiszem, délbe, akár olyan pontra kell érkezni mindegyik társágnak, hát ez sikerül is. Én mindig ugyanarra mentem el, mert hát az volt a mi kerületünké, és mi egy hegyre mentünk föl, és akkor ugyanabban az időben azok az atyák, akik ott vannak a társágban, megáldják a várost. Hát az valami nagyon, nagyon bensőséges ünnepség mindig, és hát aztán megérkeznek a végpontokra, ahol ünnepélyes mise van este, és általában püspökatyák tartják ezeket, és hát olyan templomba, ahol talán nincsenek is olyan sokan máskor, hát nem lehet beférni, és utána együtt lehet ünnepelni, és csak néhányat soroltam föl abból, ami ilyenkor van a szűzanya tiszteletére. És hát ki lehet találni egyébként is mást. Régen úgy volt, hogyha valaki kitalált egy imádságot, hát azt természetesen ellenőriztetni, engedélyeztetni kellett, de azt hiszem, hogy olyat, hogy az ember kitalál egy rózsafüzér titkot magának, és azt is belemondja egy rózsafüzérbe, azt hiszem, ehhez nem kell külön engedélyt kérni, legalábbis nekem nincs tudomásom róla. És az olyan jó, hogy valami probléma van, és akkor úgy mondom el a rózsafüzért, hogy mondjuk egy családi viszály van, és akkor azt mondom, hogy aki a családi viszályokat elrendezi. Hát ez semmi olyat nem mondtam, ami nem lehetne egy imádságba, és akkor ez ki lehet találni persze többet, és akkor egy egész 5-10-es rózsafüzért összeállítani olyan titkokkal, amiket azok, akik imádkozzák, kitalálnak. De egyébként is azt hiszem, hogy ilyenkor, nem csak ilyenkor, hanem az ember úgy vágyik arra, hogy ha már az édesanyja ott van, oda állt, akkor az ég édesanyjával beszélje meg a dolgokat, és kicsit úgy is vagyunk vele, hogy könnyebben fordulunk hozzá, hogyha bajba vagyunk, és tudjuk, hogy ő közben jár értünk mindig, hiszen ő is, meg a szentek is. Azért imádkozunk, hogy kérjük a közbenjárásukat. Ezt nem mindenki érti meg, hogy ez erről szól, de olyanok, akik azt se tudják, hogy mi ez, én most már hallottam több olyan tanúságtételt, hogy valakinek sok fogalma nem volt arról, tudta, hogy valahonnét azért, vagy gondolta, hogy Isten létezik, aztán látott már templomot, esetleg részt vett valamilyen szertartásban, amiből nem sokat értett, de elkezdett érdeklődni, de ez mindig megfogta, hogy van a szűzanya, és hogy van egy külön ilyen imádság, és kapott ajándékba egy rózsafüzért, és akkor megtanulta. És ez biztos, hogy jóval előbbre vitte azon az úton, hogy végül is tényleg ahogy kell, megtért, és megtette mindazt, amit ilyenkor hát szokás, hogyha esetleg kimaradt az életéből, akár keresztelés, vagy elsáldozás, vagy bérmálás. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem. Hát mondjuk erről lehetne ma beszélgetni, ezt kérem a kedves hallgatóktól. Levente már is csúnyán néz, mert nem mondtam a telefonszámot, 061-379-0904-es. Akkor mondd el, légy szíves még egyszer.
1: 061-374, bocsánat, 061-374-0904.
0: Köszönöm szépen, és elnézést, hogy botlottam, nincs előttem a szám, és olyan messzire nem látok.

Azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallgatják, illetve helyesbitek a Mária Rádió a Stimmel, az élő műsor Stimmel, a telefonos eddig nem, mert nem telefonált még senki. És hát ezt nagyon-nagyon nem szeretem, ha nem jelentkezik senki, mert akkor nem érdényes talán a műsor. Nagyon csöndbe mondtam ezt, mert hiszen azért találtuk ki. Valamikor volt olyan, hogy igaz, hogy csak két készülékünk volt, de mit van most is, akkor is annyi volt. Egyfolytában villogott mind a kettő. Annyian telefonáltak, hogy egyetlen zeneszámot nem tudtunk a kb. Egy óra alatt lejátszani, és most pedig hát jó, ha a legvégén valaki telefon, nem mondják azt, hogy senki se szólt semmit. De hát ezért nem zaklathatom azért a Szüzanyát, hogy na most küldjél nekem telefonálókat, mert azért az nem lenne, azt hiszem, egészen rendes.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Itt a felmentő sereg, hogy ne csak a lámpa villogjon, hanem én is.
0: Igen, most a másik is villog, de nagyon halk vagy.
1: Nagyon gyorsan, nagyon halk.
0: Egy pillanat. Most jobb állítottunk a berendezésen, igen.
1: Köszönöm szépen. A lényeg az, hogy májustól vártam mostanáig, hogy végre a szobámat valaki legalább a kályha mögötti részen levakolja és leglettelje. Úgyhogy így aztán vissza lehet hozni legalább a kályhát, és jövő májusban majd meg lesz a szoba is talán, mert egyébként le van verve a vakolat. Ez
0: hát
1: is egy nagy boldogság volt.
0: Hát örüljünk neki, hogy legalább ez is sikerült, és
1: így van,
0: köszönöm úgy, szépen a telefont, akkor
1: is.
0: Ezt
1: Isten
0: gratulálunk, köszönjük szépen.
1: Szia.
0: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Hát én nagyon nagy bátorságba kezdtem, amikor fölvettem a telefont, és hogy
0: nagyon helyes.
2: Hogy nem nagyon telefonálunk, és ha már a rózsa fűzéről volt szó, szeretnék erről elmondani a saját történetemet.
0: Hallgatjuk.
2: A rózsa fűzével kapcsolatban. Hát először is én 89 éves vagyok.
0: Isten éltesse.
2: Múlt héten szerdán voltam rózsa fűzér királynőján október 7-én.
0: Igen.
2: 89 éves.
0: Na, Isten éltesse.
2: Köszönöm szépen, és gyerekkoromban faluhelyen laktam, és ugye akkor még angolul voltak a misék, és hát én nem tudtam, csak a sok bőszoknyás néni, ugye mindig a Szent Mise alatt a rózsafűzért imádkozták. Hát én meg nagyon szerettem énekelni már kiskoromban is, ugye nagyon sok szép Mária éneket énekeltek közben. Na, lényeg az, hogy 52 éves voltam, amikor újra megtértem, és elkezdtem járni felnőtt hittanórára, 10 évig jártam, nagyon sokat tanultam, és még egy óriási ajándékot kaptam a Jóistentől, hogy eljutottam a Szentföldre.
0: Ó, mikor?
2: 97-ben, akkor voltam a 60. születésnapomra, kaptam ajándékot.
0: Ó, hát ez nagyon szép ajándék.
2: Hát csodálatos volt, felejthetetlen. És azért telefonáltam a rózsafűzével kapcsolatban, mert nagyon sokan még ilyen nagykorú keresztényeknek mondott asszonyok sem, hát mondjuk egy idős otthonban lakom, és itt zömmel asszonyok vannak,
0: hát igen.
2: Itt egy templomunk is, és most, hogy a püspök atya, a Fábri püspök atya elindított egy ilyen Szűzmária imát, és nem tudom, tetszett-e róla hallani.
0: Nem vagyok benne biztos, úgyhogy jó, hogyha elmondja, mások is
2: igen.
0: Hallják.
2: Tehát ez arról van szó, hogy június 1-től december 31-ig egy rózsafűzért mindenki mondjon el naponta a hazájáért, Magyarországért.
0: Egy egész rózsafűzért? Vagy csak
2: hát
0: egy tizedet?
2: Bárki bármennyit.
0: Igen, értem,
2: hát
0: igen.
2: Egyet, tizet, hetet, 140-et, ki mennyi?
0: Értem.
2: És ezt tulajdonképpen be lehet regisztrálni, van egy ilyen regisztráló szám, itt nálunk az idős otthonban egy szomszédasszonyom végzi, és ugye felírja mindenkinek, hogy ki mennyit imád, én mi hetenként írjuk, tehát hogy én ezen a héten mennyit imádkoztam. Hát ugye naponta egy tizedet elimádkozok erre a szándékra.
0: Igen.
2: Hát ugye naponta 10 üdvözlény Mária, és akkor az egy héten az 70.
0: Igen.
2: De ha még sikerül 2 tizedet, vagy egy pár külön még valamiért ugyanerre a szándékra, az a lényeg, hogy erre a szándékra legyen. Mert ugye úgy szoktuk imádkozni a rózsafűzért, hogy ugye elmondjuk, hogy milyen szándékokra szeretnénk, aztán benne van minden halottjaink, lelki üdvérjén, meg a gyógyulásért, meg a mindenért, de ezt kimondottan csak erre a szándékra.
0: Igen.
2: És szeretné a püspök atya, hogyha december 31-ig 15 millió üdvözlégy Mária összegyűlne. Na most úgy tudom, hogy jelenleg 12 milliónál tartunk.
0: Na, hát pedig nem, még igen. Hol van az év vége? Jaj, igen, de jó.
2: És nem is ezért mondom el, azért mondom el, mert itt is ugye sokan vagyunk, minnyáján öregek, templomba járunk, ott is minden nap imádkozzuk a rózsafűzért. De nagyon sokan nem tudták, hogy mi a rózsafűzért. Amikor én elmagyaráztam egy ilyen kisebb előadásban, hogy tulajdonképpen a rózsafűzérben az üdvösség történet van benne.
0: Így van.
2: Tehát az összes titok, ugye most már kibővítve második Szent második János Pál pápával a világosság rózsafűzérével is, de ugye korábban a három, és tulajdonképpen ez arról szól, a Szűz Mária életéről, illetve Jézusnak a születéséről, és a Jézus életéről.
0: Így van.
2: És ugye sokan nem tudják így, csak ugye automatikusan tudják kívülről, vagy úgy mondom, iskolában úgy szoktuk mondani, hogy bemagoltuk, és akkor ugye, de hogy mögötte mi van, hogy a tartalma milyen, az ugye nem tudja senki így. És én itt elmondtam az asszonyoknak, hogy én azért szoktam úgy imádkozni, mert hogy tudom, hogy az a titok, amit abban a tizedben elmondok, az tulajdonképpen micsoda. Az a Bibliából van, az Új Szövetségből az üdvösség történet. Tehát ugye az első az örvendetes, ugye az első titok, akit a Szent Szűző Szentlélektől fogantál, ez a Lukács evangéliumának az egyes fejezetében mit kezdődik. És akkor itt szépen elmondtam sorba, hogy mindegyik melyik milyen evangéliumi rész, tehát nem egy olyan ima darálás, mint az araboknak van az a, nem tudom mi az neki. Tehát, hogy ne így mondják, hanem hogy lássák, és azt meg képzeljék el, mintha előttük lenne a Biblia, vagy a Szent Misén hallanák a prédikációba. Tehát, hogy így fel kell fogni. Igen. És ugye én azzal, hogy voltam is Szentföldön, ugye végül is az összes titkot végigjártam, és azért nagyon hasznos dolog ez, mert sokan úgy imádkozzuk, én is nem vagyok kivétel, hogy ugye az ember mondja a rózsafűzét, de egész másból jár az esze.
0: Pontosan.
2: És ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy ha kevés időm van, vagy valami más bajom van, vagy szenvedés, vagy zavarnak, akkor nem kell, akkor abba lehet hagyni. Csak az a lényeg, hogy amikor imádkozom, a titok legyen a lényeg, és hogy azt szinte lássam, mintha én is akkor ott lettem volna. Hogyha engem is megszólított volna az Gabriel arkangyal 13 éves koromban, hogy gyermeket fogantam, és ugye fiúnak fogom nevezni, stb. Hát ugye igen, csak akkor az ember elgondolkozik öreg fejével is. Én is szültem, voltam feleség, és ugye ha az ember megpróbálja ilyen kontemplatív imádkozni, tehát hogy lássa, hogy a szeme előtt lássa, akkor mindjárt sokkal nagyobb értéke lesz, és értelme lesz a rózsafűzér imádkozásának. És én most már annyira szeretem, hogy én bárhova megyek, ha sétálni megyek, ha rá időm van, valamikor utazom valahol, akkor az ujjaimon mondom és számolom, és nagyon nagy élményt jelent nekem. És én azért szerettem volna ezt elmondani, mert ugye hogy tényleg október ugye is a Mária hónapja, és ez a rengeteg szép Mária ünnepünk, ugye a magyarok nagyasszonya, ami most
0: Rózsafűzér királynője, stb.
2: Igen,
0: szóval,
2: hát igen. Én abban a napon születtem.
0: Az egy külön kegyelem.
2: Igen. Én szoktam azzal viccelődni, akiket még így nem ismerek, vagy újak jönnek, el szoktam mondani, hogy én azért van a Rózsafűzér királynője ünnepe október 7-én, mert az akkori pápa megtudta, hogy Eger Szóláton megszületett Vágási Sarolta, és azért rakta a rózsafűzér ünnepére tartva a napra, mert tudta, hogy az édesanyja nagyon szereti imádkozni a rózsafűzért. Volt egy atya, aki azt válaszolta, hogy hát a pápák is szoktak tévedni.
0: Aranyos. Igen, hát ez nagyon szépen köszönöm ezt, ahogy elmagyarázta, ennél jobban nem is lehetne elmondani.
2: Én nagyon szeretem ezeket a keddi estéket, mert mindig tanul az ember másik testvéreitől, és olyan szépen tetszik bevezetni az imát, és a másik kolléganője is, nagyon-nagyon szeretem. Egyébként is nekem a Mária Rádió az a szívem csücske, mert én éjjel-nappal hallgatom. Nem tudok éjjel aludni, és halkan hallgatom. Mert nagyon szeretem a éjszakai műsorokat is. Hát nem tudom felsorolni, mert nem akarok senkit kihagyni, de hát a Székely János Püspök atyának a beszédei, meg a rózsafűzelei között az összekötő szövegek, meg valamelyik reggel volt 8:30-kor, hát az olyan jó lenne, ha meg tudnám szerezni írásba, de van nekem hát, egy keresztiem, aki ott dolgozik a Mária Rádióban.
0: Meg kell kérni.
2: Majd valahogy rá fogom szedni, de szegénynek annyi dolga van, hogy ilyenekkel mindig elutasít. Hát, hogy a keresztelik a máshonnan megszerezni, de hát ugye nehéz. De nagyon-nagyon szeretem a Mária Rádiót, szóval annyi olyan műsor van, és ugye én, mivel Miskolcon vagyok, és ugye itt az Egri Szent István Rádiót lehet fogni, én nagyon nehezen tudom, három rádió van, csak egyet tudom.
0: Mert azt hittem, hogy mindegyiken másik katolikus adó szól, de úgy látom, hogy most valaki megint nagyon villog. Köszönjük szépen mindazt, amit elmondott,
2: köszönöm,
0: és Isten áldja meg.
2: Isten áldja önöket, dicsértessék
0: mindörökké,
2: a Jézus.
0: Amen. Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: kísérünk, áldásodat várjuk, édesanyánk, akit oltalmába vesz Mária, el nem hagyja soha őt szent fia. Jel hát oltalmamba, Jézusom szűzanyja, szívem hőszerelme ezt óhajtja. Hát, nagy nehezen tárcsázni tudtam, ez nagy eredmény, és legalább vagy háromszor, és egész mást akartam énekelni, mindig rögtönöznöm kell.
1: Nem baj.
0: Ez a asszonyka is beszélt a Szentföldről, és a nagyanyám is volt ott, és mondta, hogy mit énekeltek a tengeren mindenki. És hát nem jut eszembe az eleje, mert 3-4 napja ezen gondolkodok, mindig eszembe jutott, most nem jut eszembe.
1: Ez így működik.
0: Igen. A rózsafűzérről meg azt mondom, hogy pincében voltunk a háború alatt, és volt ott egy család, egy asszony a két nagy lányával, és azoktól tanultam a könnyező szüzanya rózsafűzérét, és most én is, még mondtam is egyszer az atyánknak, hogy ezt szoktam imádkozni, a titkokat az üdvözlégben, mint a másikat is, hogy édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk meg, kötözött kezű Jézus, hallgass meg kérésünkre nagy veszedelmet, távolítsd le tőlünk.
1: Hát ezt én még nem hallottam, jaj de jó.
0: Édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk, megkötözött kezű Jézus, hallgass meg kérésünk, e nagy veszedelembe ments meg minket. A 11-re, azt meg tekints anyád könnyeire, annak ki legjobban szeretett a földön, és a legbelsőbb szeretettel szeret fenn a mennybe.
1: De szép.
0: Úgyhogy ezt én szoktam itt, más nem tudok, olvasni nem tudok. Zsuzsa, nem kaptam meg a könyvem?
1: Nem. Milyen könyvet?
0: Hát, már meg kellene kapni, mert hogy is, csütörtökön, vagy hogy adta fel a vejem. Lett a faluról egy könyv.
1: Igen, értem. És postán küldte?
0: Igen, igen. Mondtam, a vejem adta fel. Uh-huh. Hát ugye annyian vagyunk, mint az oroszok szokták így mondani, ugye?
1: De mondom. Ide a rádió de... címére küldte?
0: Igen, igen.
1: Hát akkor az lehet, hogy valahol valaki eltette, hogy majd ide adja, valamelyik uh-huh. nap be fogok jönni napközben, akkor megpróbálom uh-huh. kideríteni, mert különben ilyenkor már nincs senki.
0: Igen.
1: Nekünk saját kulcsunk van, ezt senki ne hallja meg, úgyhogy itt most nem tudok senkit megkérdezni, az is lehet, hogy el is mentem az mellett, az asztal mellett, amibe betették, vagy fiókba, szóval ezt nem
0: jó,
1: tudni.
0: Jó.
1: Tehát majd utána mondtam. Járok, és akkor rögtön fogom hívni, hogy mi történt, jó?
0: Jó, jó. Hát... Nagyon
1: és sok erőt kívánok.
0: Késő
1: este van, így van, és azért én csodálom, hogy így egyedül tud létezni egyáltalán, és ez a sok imádság biztos, hogy ebben segíti.
0: Hát, ha nem merném mondani, hogy ma hogy jártam, nem, mert félek, hogy meghallják a gyereket, és akkor kapok.
1: Értem. Hát akkor nem mondja el.
0: Hát kimentem, és nem tudtam bejönni.
1: Jújjújjújjújjúj.
0: És szerencse, hogy az udvaron volt a vejem, de a unokámnál volt, az jó odébb van, egy telken, és kiabáltam, és ő jött. Ezek szerint még ma nem mondta meg a lányomnak, mert itt volt a lányom, és ajj, nem kapott ajj, le.
1: Ajj. Akkor fohászkodunk egy-egy gyorsan, hogy nehogy berekedésre kerüljön sor.
0: Az nem.
1: Tudom, de hát az persze, nem. Ez féltésből nem tudom én mit csinálnék, ha én lennék ott most, hogy enye írgumburgum.
0: Mindig de, mondják, hogy nem, hát nem is voltam kint már nagyon régen, és most kimentem. Hát most nem mondom meg, hogy miért mentem ki. Hát mindegy. Nem mondom, mert akkor még, ha lányom meghallja, akkor még nagyobb szája lenne.
1: Tudom képzelni, kapálni, söpörni, takarítani, mit nem. Tudom én mit. Na jó, nem faggatom tovább.
0: Nem, de három tő rózsaszín pünkös divan a ház előtt.
1: Igen.
0: Egy méterre körülbelül, és őszkor ugye leszoktam vagdosni a tárát, és azt akartam, és hát madzagot kötök a házra, végigvezet a gázcső, és arra kötök madzagot, és csak sajnos elengedtem a madzagot.
1: Aha, értem, hát ez nem volt.
0: Na most már elmondtam, majd meg tudja baj. Akkor majd.
1: Igen, viszont a rádiója nagyon visszhangos, úgyhogy azt hiszem
0: hát,
1: zavarja.
0: Hát, azért, hogy ezt se látom.
1: Hát igen, én ezt tudom, de
0: előre szoktam lecsavarni, most még nem egészen
1: igen,
0: csavartam
1: igen,
0: le.
1: Igen, így van, azért kicsit zavarja az adást.
0: Igen, tudom. Hát jó éjszakát. Hát tessék majd megnézni azt a
1: természet,
0: könyvet.
1: Utána fogok nézni mindenképpen, és köszönöm szépen minden előre is.
0: Nagyon szívesen. Hát én még, Zsuzsa, még csak annyit, én meg se néztem, mert úgyse látom, nagyon
1: hát,
0: bánt.
1: Igen, hát az nem tud mit tenni, ezzel lesz.
0: Szóval kaptam egy példányt, mert igen. Én is kotyogtam bele.
1: Aha, értem. Na jó, akkor majd elmesélem külön, de nem a rádióban.
0: Jó éjszakát. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen.
0: Mindegyiknek egészséget, minden
1: köszönjük
0: jót a Mária
1: szépen,
0: rádiónak.
1: És viszont kívánjuk.

0: XIV. Leó pápára. Nem tudjuk még, hogy most megtörtént-e a műtét, vagy sem. Én ott maradtam el a hírekben, hogy jó helyen, vagy jól eltalálható, vagy hogy mondjam ezt, hogy még nem olyan stádiumban van, hogy lehet műteni, ő ebbe bele is egyezett, de hogy meg is műtötték-e, azt nem tudjuk. De hát mindenképpen imádkozzunk érte, és egy olyan imádságot szeretnék akkor most elmondani, ami rá is, meg mindannyiunkra vonatkozik, és az egyik elődjéről, aki már azóta szent, Szent II. János Pál pápa, egy imádságával fogunk elbúcsúzni önöktől.
1: Istenünk, mindenható atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik. Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus anyja és az egész egyház anyja legyen. Neked, aki az élet anyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön, örökké. Amen.
0: És mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. 2 hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája. A pap

0: és szerzetesi hivatásokért.
1: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
0: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben a legegészségesebb sportokról lesz szó. Már az ókori görögök fontosnak tartották a testük edzését, elméjük palérozását, sőt a kettőt egymástól elválaszthatatlanak gondolták. Azt hangsúlyozták, hogy a hosszú és egészséges élet egyértelműen pozitív kapcsolatot mutat a testmozgással és az izomerővel. Evolúciós biológusok és pszichológusok ugyancsak sokat hangoztatják, hogy az emberi agy tulajdonképpen a mozgásra fejlődött ki, arra, hogy a vadász megközelítse, megtalálja, elérje, leszedje, megszerezze a táplálékot, illetve hogy elmeneküljön a támadó elől. A mozgás tehát evolúciós örökségünk, egyben egészségünk záloga, erről pedig meglehetősen régóta tudunk. Mostanában azonban a tudatosság egyik hívószava lett a sport, és olyan gyakran és sok helyen beszélnek arról, hogy mennyire egészséges, mint ezt eddig nem tudtuk volna. Talán sohasem mozogtak ilyen sokan és ilyen tudatosan, mint az elmúlt néhány évben, amikor világszerte egyre többeket foglalkoztat az, hogyan élhetnénk a lehető legtovább, és nem mellesleg krónikus betegségektől mentesen. Mégsem mozognak még mindig elegen. Az európai országok lakosságnak csupán 45%-a végez valamilyen sporttevékenységet, legalább heti egy alkalommal, a magyar szám pedig körülbelül 38%. A legtöbben a 15 és 24 éves korosztályban, a legkevesebbet 65 év felett mozognak az emberek rendszeresen. Hány olyan embert ismerünk a környezetünkben, aki már letette a hétköznapokban az autót, és gyalog vagy tömegközlekedéssel jár, lift helyett lépcsőzik, ha ülő munkája van, azt óránként megszakítja, hogy átmozgassa a testét. Hatalmas sétákat tesz minden nap, és havonta legalább egyszer egy kiadósat fut, focizik, kosarazik, úszik. Bármilyen egyéb az izmokra is jelentősen ható, és a szívet megdolgozandó mozgást végez. Ha körülnézünk, csak ilyeneket látunk, illetve lehet, hogy mi is ebbe a körbe tartozunk, és ezt nagyon helyesen tesszük. Amíg azonban még ez a minimum, vagyis a nem inaktív életvitel nincs meg, addig nyugodtan lehet csupán arra odafigyelni, hogy ezt abszorbáljuk. Ha megvan, akkor tovább lehet menni, elkezdhet otthon valaki könnyebb tornákat végezni, vagy a séta mellé heti egy-két alkalommal magasabb intenzitású kardiót is beiktatni, ami például lehet akár a tánc is. Amikor ebben már komfortosan mozgunk, tehát aktív életvitelt folytatunk, és alaposan utána is olvashatunk, hogy az izomépítésnek milyen nagy a fontossága. a heti kardió optimális mennyiségének, és természetesen annak is, hogy mely sportok azok a legjobbak a hosszú élet szempontjából. Több kutatás eredménye szerint az ütővel játszott labdajátékok, különösen a tenisz, a populáció szinten átlagosan akár 10 évet is hozzáadhat az életkorhoz. Láthatjuk, hogy mindegyik kiemelkedően megdolgoztatja a szívet, különösen a teniszt, az érrendszert, illetve az izomzatot, különösen a láb és törzs izomzatát, amelyek kritikusan fontosak lehetnek idősebb korban, ahogy nő az elesés kockázata. Magas, ezen kívül még oda tehetjük a biciklizést, a focizást, az úszást. Ezek a sportok általában az egyensúlyérzéket és a robbanékonyságot is fejlesztik, emellett pedig kognitív szinten is aktivizálnak minket, hiszen mentális kapacitásunkat is használnunk kell hozzá. Azt is érdemes megfigyelni, mennyire hasonlít egymáshoz testfelépítésben egy teniszező, egy úszó, egy focista és egy magasugró atletikus, de nem túl gyúrt test, rugalmasság, kivételes erőlét és állóképesség szempontjával. A sport és a hosszú egészséges élet összefüggéséből nem szabad kihagyni azt a faktort, hogy a kielégítő társas kapcsolatokat elvégezzük, a más emberekkel gyakran pozitív élményekben gazdag időt töltsünk. Akárhogy is, a lényeg továbbra is az, hogy akkor teszünk magunknak a legjobbat, ha heti 2-3 óra egyenletesen elosztott és változatos mozgást beiktatunk a napjainkba, odafigyelve arra, hogy erős testet, stabil törzsizomzatot fejleszünk, és a szív érrendszerünket is megdolgoztassuk. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
2: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztes Szilárd püspökre emlékeznek Nyíregyházán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát tárták fel Jeruzsálemben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Halálának első évfordulóján a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola tudományos és emlékkonferenciával tisztelek dr. Keresztes Szilárd püspök atya élete és munkássága előtt 2026. október 21-én áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. Bár egyesztendő még nem ad történelmi távlatot, a három görög katolikus hierarha úgy döntött, megemlékezést szerveznek, ahová családot, paptársakat és barátokat várnak, hogy közösen idézzék fel a néhai hajdúdorogi püspök és miskolci apostoli kormányzó örökségét. A Nyíregyházi Főiskola Szent Péter termében tartandó szimpóziumon 8 előadó lép fel. A rendezvényhez kapcsolódva a Görög Katolikus Múzeum is külön kiállítást rendez a püspök hagyatékából. A szervezők jövő hétfő délutánig várják a regisztrációt azoktól, akik szeretnének részt venni az ünnepi eseményen. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte Szent István népeként, keresztény magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című heti lap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mintegy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, áll az MTI hírében. Az időszámításunk előtt második és első század között épült műtárgy a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre. A mai Jeruzsálemtől délre végzett ásatásokon az építmény 300 méter hosszú szakasza került elő. A létesítmény egy fejlett ókori vízellátó rendszer része volt, amelyet olyan gondosan terveztek meg, hogy időszakosan még mintegy 100 évvel ezelőtt is használták. A rendszer körülbelül 21 kilométer hosszan húzódik a Salamon medencéktől Jeruzsálemig. Az útvonal nagy részén a víz enyhe lejtésű csatornában folyt, kilométerenként mindössze 1 métert süllyedve. A vízvezeték valóságos mérnöki csoda. Egy ilyen rendszer megépítése még a mai modern technológiával is komoly kihívást jelentene. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Sikeresen befejeződött 14. Leópápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leópápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leo pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leo pápáért,

0: Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinensre szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a kereti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kiallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyala imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspökké szentelésekor Az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
4: A királyok második könyve. A 23. fejezet. Ő elküldött, és összegyűltek hozzá mind Júda és Jeruzsálem vénei. És fölment a király az Úr templomába, és egész Júda összes férfiai, akik Jeruzsálemben vele laktak, a papok és a próféták, és az egész nép kicsintől nagyig. És mindenki füle hallatára fölolvasta a szövetség könyvének minden igéjét, melyet megtaláltak az Úr házában. És ott állt a király a maga lépcsőjén, és megkötötte a szövetséget az Úr színe előtt, hogy az Úr után fognak járni, és megtartják parancsolatait, és bizonyságait, és törvényeit egész szívben és egész lélekben, és fölélesztik ennek a szövetségnek az igéit, melyek írva álltak abban a könyvben. És az egész nép beleegyezését adta a szövetséghez. és megparancsolta a király Hilkia főpapnak és a második rend papjainak és az ajtón állóknak, hogy vessenek ki az Úr templomából minden felszerelést, amit Bálnak és Aserának és az ég minden seregének készített. És a hamuját elvitette Bételbe, és eltörölte a bálványok papjait, akiket Júda királyai a magaslatokon állítottak Júda minden városában és Jeruzsálem környékén, és azokat, akik tömjéneztek Bálnak és a napnak, a holdnak, a 12 jelnek és az ég minden seregének. És kivitette a berket az úrházából Jeruzsálemen kívülre, a Kidron völgyébe, és elégette ott, és porrá törette, és a porát a köznép sírhelyeire szóratta. Lerontotta az utcanők házacskáit is, melyek az úrházában voltak, s melyekben az asszonyok ruhákat szőttek Aserának. És összegyűjtötte mind a papokat Júda városaiból, és beszennyezte a magaslati helyeket, ahol a papok áldoztak, Gebától egészen Beérsebáig. És lerombolta a szőrösök magaslati helyét, a városparancsnok Józsué kapujának bejáratánál, a városkapu bejáratától balra. Mindazonáltal a magaslatok papjai nem mentek föl az Úr oltárához Jeruzsálembe, hanem csak kovásztalan kenyeret ettek testvéreik között. Beszennyezte a Tófetet is, a Ben-Hinnom völgyében, hogy senki föl ne áldozza a fiát vagy a leányát tűz által Molochnak. Elvitette a lovakat is, amelyeket Júda királyai a napnak adományoztak az Úr templomának bejáratánál, Netanmelech eunoch szobája közelében, amely a Farurimban volt, a nap szekerét pedig elégette tűzzel. És lerombolta a király az oltárokat is, amelyek Áház felső termének tetején voltak, melyeket Júda királyai állítottak, és azokat az oltárokat, amelyeket Manasse az Úr templomának két csarnokában állított, és összetörte azukat, és a hamujukat a Kidron patakba szóratta. A király beszennyezte azokat a magaslatokat is, melyek Jeruzsálemmel szemben a pusztulás hegyének jobb oldalán voltak, amelyet Salamon, Izrael királya Aserának, a Szidoniak bálványának és Kámosnak, Moab bálványának és Milkomnak, Ammon fiai bálványának épített. És összetörette a köveket, és kivágatta a berkeket, és a helyüket betöltötte halottak csontjaival. Ezen felül az oltárt, amely Bételben volt, a magaslatot, amelyet Nebat fia Jerobeám épített, aki bűnbe vitte Izraelt, ezt az oltárt és magaslatot is lerombolta, és elégette, és porrázuszta, a berket pedig fölgyújtotta. És megfordulva Jozia meglátott ott sírokat, melyek a hegyen voltak, és elküldött, és elhozatta a csontokat a sírokból, és elégette azokat az oltáron, és tisztátalanná tette azt az Úr igéje szerint, amit Isten embere kiáltott, amikor Jeroboám az ünnepen az oltárhoz állt. És megfordulván fölemelte a szemét Isten embere sírjára, aki elkiáltotta ezeket az igéket, és szólt, miféle sír az, amit látok? És válaszoltak neki annak a városnak a lakói, Isten emberének a sírja, aki Júdából jött, és elkiáltotta ezeket az igéket, melyeket megtettél Bétel oltárán. És szólt, hagyjátok békében, senki ne mozdítsa a csontjait. És érintetlenek maradtak annak a csontjai a próféta csontjaival együtt, aki Szamariából jött. Ezen felül a magaslatok minden szentélyét, melyek Szamaria városaiban voltak, amelyeket Izrael királyai emeltek, hogy ingereljék az urat, Josia eltávolított, és megtette velük mindazt, mint Bételben tett. És föláldozta mind a magaslatok papjait, akik ott voltak az oltároknál, és elégette az emberi csontokat rajtuk, és visszatért Jeruzsálembe. És megparancsolta az egész népnek, mondván, tartsatok pászkát uratoknak, isteneteknek aszerint, amint megvan írva e szövetség könyvében. És nem volt olyan pászka a bírák napjaitól fogva, akik ítélték Izraelt, és Izrael királyainak és Júda királyainak napjaiban, ahogyan Jozia király 18. esztendejében megülték ezt a pászkát az Úrnak Jeruzsálemben. De még a halott idézőket és a jósokat, a házi isteneket és a bálványokat, és mindazt az utálatosságot, amelyek Júda földjén és Jeruzsálemben voltak, eltávolította Jozia, hogy beteljesítse a törvény igéit, amelyek írva állnak a könyvben, amelyet megtalált Hilkia pap az Úr templomában. Nem volt előtte hozzá hasonló király, aki így megtért volna az Úrhoz egész szívében és egész lelkében és minden erejében Mózes egész törvénye szerint, és utána sem támadt hozzá hasonló. Mindazonáltal az Úr nem fordult el nagy dühének haragjától, melyel megharagudott a dühe Júda ellen minden ingerlés miatt, melyekkel kísértette őt Manassze. Így tehát mondta az Úr, Júdát is elvetem arcom elől, miként elvetettem Izraelt, és elvetem ezt a várost, amelyet kiválasztottam, Jeruzsálemet, és a házat, amelyről mondtam, itt lesz az én nevem. Jozia egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, nem de mind, megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És az ő napjaiban fölvonult Egyiptom királya, Nehó fáraó, az asszírok királya ellen az Eufrátesz folyóhoz. És Jozia király elébe ment, aki megölte Megiddóban, amint meglátta őt. És a szolgái szekéren holtan vitték el Megiddóból, és elvitték Jeruzsálembe, és eltemették a saját sírjában. A föld népe pedig fogta Jozia fiát, Joahászt, és fölkenték őt, és királlyá tették atya helyett. 23 éves volt Joahász, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Hamutál, a Libnából való Jirmejahu leánya. És rosszat tett az Úr előtt mindazok szerint, amit atyái műveltek. És megkötözte őt Nehó fáraó Riblában, mely Hamat földjén van, hogy ne uralkodjék Jeruzsálemben. És 100 talentum ezüst és 1 talentum arany sarcot vetett ki a földre, és királlyá tette Nehó fáraó Jozia fiát, Eljákimot, az atya Jozia helyett, és a nevét Jojakimra változtatta. Joahász pedig fogta, és Egyiptomba vitte, és ott meghalt. Az ezüstöt pedig és az aranyat megadta Jojakim a fáraónak, miután kirótta a földre, hogy hordják össze az ezüstöt a fáraó parancsa szerint, és egyedi értékelés szerint követelte mind az ezüstöt, mind az aranyat a föld népétől, hogy megadhassa Nehó fáraónak. 25 esztendős volt Jojakim, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Zebida, a Rumából való Pedaja leánya. És rosszat tett az Úr előtt mindazok szerint, amit atyái tettek. A királyok második könyve. A 24. fejezet. Az ő napjaiban fölvonult Babilon királya Nebukadnezár, és Jojakim a szolgája lett 3 évig, és ismét föllázadt ellene. És ráküldte az Úr a kaldeusok csapatait, és Szíria csapatait, Moab csapatait, és Ammon fiainak csapatait. És rábocsátotta őket Júdára, hogy elpusztítsák az Úr igéje szerint, amelyet szolgái a próféták által megmondott. Ez pedig az Úr Júda iránti haragja miatt történt, hogy eltüntesse a szeme elől Manasse minden vétke miatt, melyeket elkövetett, és az ártatlan vér miatt, amit kiontott, és betöltötte Jeruzsálemet az ártatlanok vérével. És emiatt nem akart megkegyelmezni az Úr. Jojakim egyéb cselekedetei pedig, és minden, amit tett, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Jojakim atyáival, és a fia Jojahin lett helyette a király. És ezután Egyiptom királya többé nem jött ki a földjéről. Babilon királya ugyanis elfoglalt mindent, ami Egyiptom királyáé volt, Egyiptom patakjától egészen az Eufrátesz folyóig. 18 esztendős volt Jojahin, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Nehusta, a Jeruzsálemből való Elnátán leánya. És rosszat tett az Úr előtt mindazok szerint, amit atyái tettek. Az ő idejében vonultak föl Babilon királyának, Nebukadnezárnak a szolgái Jeruzsálem ellen, és a város ostrom alá került. És eljött Babilon királya Nebukadnezár a városhoz szolgáival együtt, hogy megostromolja. És kiment Júda királya, Jojakin, Babilon királyához ő maga, és az anyja, és a szolgái, és a fejedelmei, és az eunuchjai. És elfogta őt Babilon királya uralkodásának 8. esztendejében. És elvitte onnan az Úr házának minden kincsét, és a királyi ház kincseit. És összetört minden aranyedényt, melyeket Izrael királya Salamon készített az Úr templomában az Úr igéje szerint. És elhurcolta egész Jeruzsálemet, az összes előkelőket és a hadsereg erőseit, 10 000-et fogságba, és minden mesterembert és kovácsot. Senkit nem hagyott ott, csak a föld népének szegényeit. Jojahint is elhurcolta Babilonba, a király anyját is, a király feleségeit is, eunuchjait is, a föld gazdag polgárait is, és fogságba vitte Jeruzsálemből Babilonba, és minden erős férfit, 7 000-et, és a mesterembereket, és 1 000 kovácsot, és minden erős harcos férfit, és fogságba vitte őket Babilon királya Babilonba. És a nagybátyját, Mattanját állította helyette, és a Citkija nevet adta neki. 21 éves volt Citkija, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Hamutál, a Libnából való Jirmeyahu leánya. És rosszat tett az Úr előtt, mindazok szerint, amit Jojakim tett. Megharagudott ugyanis az Úr Jeruzsálem ellen és Júda ellen, míg nem elvetette őket arca elől. És elpártolt Citkija Babilon királyától.
3: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Műtéti beavatkozást hajtanak végre Leó pápán. Mária völgyben tartottak búcsút a felvidéki magyarok. Idén is megválasztották a Balaton sütijét. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádságra összegyűlt hívek körében megosztott egy személyes információt az egészségével kapcsolatban. A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során ugyanis egy jól körülírható göböt találtak a tüdejében, tudósít a Vatican News. A Szentatya azt is elmondta, hogy az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az orvosok ezért műtéti beavatkozást javasoltak, melynek elvégzésébe a pápa beleegyezett. A műtétet a hét elejére jegyezték elő a római Gemelli Egyetemi Kórház pápai részlegén, ahol korábban II. János Pál pápát és Ferenc pápát is kezelték. Újságírók kérdéseire válaszolva a Szentszéki sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a műtét utáni felépülés várható időtartama körülbelül egy hét lesz. A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatya megköszönte a hívek lelki támogatását és imáikat kérte. Idén már 31. alkalommal rendezték meg a felvidéki magyarok a Mária völgybe vezető zarándoklatot, tudósít a Magyar Kurír. Szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel ünnepeltek. Ez a búcsú hűen tükrözte, Szent István népeként, keresztény-magyar közösségként ma is tudunk és akarunk együtt imádkozni. A Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre több mint 900 éve érkeznek zarándokok. A magyar búcsút először 1996-ban kezdeményezte Nagy András, a Felvidéki Remény című hetilap főszerkesztője. Fazekas Ferenc homíliája középpontjába Máriát állította, aki anyai szeretettel viseli gondunkat, és kísér mindannyiunkat, akik Jézus szeretetével próbálunk élni a veszélyek és kételyek között. 2026-ban a Kék Balaton Fantázia nevű édesség lett a Balaton sütije, adja hírül az MTI. A győztes desszertet Gevlis Lilia, a Hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készítette, aki fő alapanyagként fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat használt. Alkotása a hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanos rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. Mindez mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni, egyelőre sajnos csak Hévízen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatóink, mai közös imánkat a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akarta földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld, Mária, titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön, örökké, amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne hívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedves Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedves Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedves Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki a Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
1: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Isten. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőn, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél, súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél a fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Istenszülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívül egy sem segély, sem vér,

hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben és a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten menedékem, a Fiúisten védelmezőm, a Szentlélekisten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: Kis Antal vagyok, 5 gyermekes édesapa, 1 éve diákonus is. Abban a szerencsés gondviselésszerű helyzetben vagyok, hogy akár mind a 7 szentségnek a birtokosa lehetek, hiszen ha valakit házasként diákonussal szentelnek, akkor a papság szentségének az alsó lépcsőfokára is felléphet. Úgyhogy ezt én nagyon nagy kegyelemnek tartom az életemben. Ferencesekhez jártam Esztergomba, úgyhogy az elhivatottságom a lelkek iránt, a hit iránt ott erősödött meg igazán. Ez a 80-as években, a kommunizmus végén, amikor még nem hittük, hogy vége lesz. Aztán, ahogy végeztünk 1987-ben, után aztán csak vége lett, de egy nagyon jó közösségbe kerülhettem, ahol nagyon mély hitélet volt. Első osztályban Barsi Balázs atya lett a hittantanárunk rögtön, Reisz Pál atya volt az igazgató, úgyhogy egy nagyon kemény, fegyelmezett iskola volt, olyan nagyon mély hitélet volt, gyönyörű liturgiák voltak, bele tanultunk a legmélyebb értelembe vett hit gyakorlásba. Tehát előtte is katolikus családban nőttem föl. Bármennyire visszamegyünk az időben, akkor az őseim katolikusok voltak, most csináltattuk meg a családfát. Tel is tele van mesteremberekkel, földművesekkel, tehát egy olyan családból származom, nagy a tárgyal, ami a kétkezi munkával élő családoknak a világa. Ez egy örömteli dolog. Anyai nagynéném, Margit nővér, keresztes apáca volt a világháború után. Árva gyerekeknek a gondozásában vett részt egészen feloszlatásig 1950-ig. Máig hallom, ahogy a nyikorgó cipőjében rózsafüzért imádkozik a szülői házban, ugye is nagyon sokszor ott együtt nyaraltunk, tehát én nyáron ott voltam a nagyszüleimnél, de én nagyanyám élt még, és láttam, hogy Margit néni is, ha ott van, akkor ő nála nem maradhatott el a délutáni rózsafüzér imádság, ami a déd nagymám nagyon mérges volt, mert nyikorgott a cipője. Megmaradt bennem ez a szent nyikorgás. Margit néni élete végéig nagyon mély hittel, imádsággal viseltetett irántunk, és egy családi békességet is elhozott, egy hosszú-hosszú évtizedekig tartó ellenségeskedés vagy belső viszálynak is vége lett az ő imádságai nyomán. Tehát ő egy fontos része a hitnek, ami az én hitemet is mélyítette. Aztán apai nagybátyám katolikus pap volt, akinek azért kellett elmenekülni az országból, mert nem akarta, hogy beépítse az államhatalom. Egyik mise után Somogyszombaton beült a Trabantba, és kiment Ausztriába, aztán ott lett szalézi szerzetes, majd hazatért. Tehát a családunknak van ez a fajta talán lelki beágyazottsága, hogy szerzetest és papot is láthattunk a közvetlen közelünkben, az életünkben, és hát ebben nőttünk bele. Tehát, hogy édesanyám, még édesapám, még bennünket az első pillanatok kezdve vittek a templomba. Prohászka templom, Székesfehérvár, Kaszap István emlékhely, az, ami gyerekkoromtól meghatározó élmény, kisgyerekkorom óta ministráltam, ott nőttünk fel a templomba, és nagyon szentéletű és nagyon elkötelezett atyák voltak, akik dacoltak az akkori kornak a szellemével, és vittek bennünket focizni, vittek bennünket kirándulni, hittanórára, pásztorjáték, stb. Szoktam mondani, hogy méltatlanul nem emlékezünk meg, most különösen, amikor majd ezeket az aktákat kiteregetik, és megint támadás alá helyezik az egyházat, nem emlékezünk meg azokról a nagyon elkötelezett és bátor, de csendes papokról, kiebrudalt apácákról, szerzetesekről, akik az 50-es évektől 90-40 éven keresztül gyakorlatilag a legnagyobb áldozattal a katolikus egyházat átmentették. Nekem ők azok, akikkel én találkoztam, Ágoston atya, Sándor atya, például kedves nővérek, akik ott szolgáltak, ők mind-mind azt a csendes tanúságtételt mutatták, amiből az egyház táplálkozott és élt a kommunizmusnak a rettenetes 40 év alatt, és ez a kommunizmus ennek okán nem lett számunkra rettenetes. Tehát attól lett szép, hogy ezeknek az embereknek szép volt az arca, ezeknek az embereknek szép volt a tekintete, tiszta volt a beszéde, tiszta volt a gondolata, tiszta volt az imádsága. Aztán Székesfehérváron nagyon sokat jelentett az én hitem szempontjából a Szakos Gyula püspök úr, aki, hát én magam úgy hívom, hogy az egyik fehér vér tanúja ennek az időszaknak, hiszen abban az időben nem nagyon akart senki püspök lenni. Aki valóban nagyon mélyen hitében élő ember volt, és Gyula atya is ilyen volt, soha nem költözött be a püspöki palotába, ott élt a vasútvidéki plébánián, Minden este ott térdelt a hívekkel a rózsafüzéri imádságon. Minden este ott mutatta be a szentmisét nagyon szerény keretek között, és nagyon-nagyon megviselt őt az időszak, de méltón és illő módon viselte ezt a keresztet, ami az ő hivatalával járt, nagyon korán meg is halt, nem sokkal azután, hogy leszerelt püspökként. Mi még szerettük volna, hogy éljen. Ő az, aki segített nekem, pontosabban édesanyámnak, mert elég nagy szegénységben éltünk, hogy az én tanítási költségemet kifizessék, úgyhogy ennek okán járhattam, aztán két öcsém is járhattunk Esztergomba. Tehát valahogy így áll össze a gyerekkori hitvilág, ami ezekben a nehéz években gyökerezett, de nagyon szép termést és virágot adott, nem csak az én életemben, vagy gyümölcsöt, hanem sokak életében, úgyhogy emlékezzünk csak nagyon sokat azokra az emberekre, akik a hitet áthozták ezen a 40 éven. Én is nagy családban nőttem föl, és én elkezdtem a Ferencesi Tudományi Főiskolát, tehát abban is gondolkodtam, hogy esetleg a szerzetes élet felé visz az utam. Aztán egyetemre jártam, magyar kommunikáció, teológia szakot tanultam a Pázmány, és a harmadik év után úgy döntöttem, hogy nem folytatom a szerzetesi tanulmányokat, a szerzetesi életet, és a civil világ felé indultam el. Nagyon sokat számított, én kora gyerekkorom óta, 12 éves korom óta dolgoztam. TSZ-be jártunk, voltak falusi osztálytársaim, Székesfehérvár külterületén, oda TSZ-be járhattunk csirkét pakolni. Aztán 14 éves koromtól már nyaranta végig dolgoztam. Tehát a világi lét, amit mondtam korábban, hogy a leszármazottaim is kétkezi munkások voltak, ez számomra is egy fontos dolog volt, hogyha kilépek a világba, akkor mindig én meg kell dolgozni, és az ember dolgozzon. Amellett persze, hogy diplomákat szereztem, különböző szebb-nézebb munkákat kaptam, de a munka, az egész a munka becsülete az egyik olyan talpkő, amire tudtam építeni az életemet. Aztán megismerkedtem a leendő feleségemmel, ő is nagy családból való, ő is katolikus, ez fontos dolog szerintem, hogy katolikusként, katolikus családban éljünk, és katolikus párt válaszolunk, egy kicsit megkönnyíti. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem katolikus, nem jó ember, de talán olyan szempontból fontos, hogy fölgyorsítja, vagy könnyebbé teszi a mindennapi életet. Úgyhogy Jágotával 97-ben házasságot kötöttünk, és gyönyörű gyermekünk született. Szoktam mondani, hogy azt is a legnehezebb időkben tudtuk őket felnevelni, tudtunk egy kis házat építeni, és aztán elindult egy nagyon szép része az életemnek, ahogy születtek szépen sorban a gyerekek. Mi meg 2002 és 10 között, amikor szintén nem volt érdem, hogy az ember nagy családos, hanem inkább azt is mondhatom, hogy egyfajta politikai megvetés vagy gúnytárgya voltunk. Azt is mondták, hogy ezek a katolikusok annyira hülyék, hogy ha nem adunk nekik támogatást, akkor is szülnek gyereket, és tényleg annyira hülyék vagyunk. És egyáltalán nem bántam meg azt, és nem csak én, hanem ahol élek Piris Csabán is, ez az 5 gyerek, nem tudok vagánykodni, mert azért ott vannak 6-7 gyerekes családok is. Nagyon szép közösség van, akiknél mindenhol maga a gyermek a legnagyobb ajándék. Hiszen a gyermek tudja mindazt a talentumot, képességet, tudást, ajándékot, amit kaptunk kiteljesíteni, és a kettő egy lesz, tehát a feleségem és az én talentumaiból nőtt ki ez az 5 gyönyörű gyümölcs, vagy virágszál, mi büszkeségeink, úgyhogy igazából, hogyha engem kérdezek, hogy mire vagyok büszke, talán erre az 5 szívhangra, amit annak idején hallottunk az ultrahangon, írtam is egy cikket összszívhangzattan címmel, ugyanis az egy nagyon felemelő dolog volt, amikor az ikreink születtek, a 3.-4. lányunk ikerlány pár, és ha hallottuk a szívhangot, ugye a doktor mondta, hogy itt a szívhang, és akkor mondta, hogy ott a másik is. Ez egy olyan csodatos élmény volt. Úgyhogy a szívhang talán a legnagyobb ajándék az életemnek, hogy egy anyai szív alatt ott dobog egy kisgyermek szíve, és egyszer csak ott van a kezünkbe, aztán jön velünk, nő velünk, aztán elmegy, hoz egy unokát, most van egy unokánk, így teljes a világ, hogy lassan kirepülnek a gyerekek, jön az unoka, és aztán most így egy kicsit felszabadultam, hogy a diákonusi munkára is, feladatra, szolgálatra is tudok jelentkezni. Nagyon érdekes a diákonusi szolgálat, ugyanis annak idején kipróbált férfiakat szenteltek fel erre a feladatra kézrátétellel, és ezt fontosnak is gondolom, hogy 55 éves elmúltam, amikor erre jelentkeztem, szóval, hogy mit jelent a víri próbáltját, talán az, hogy az embert kipróbálja az élet. Végig mentünk az az úton, amit meséltem, tele nehézségekkel és örömökkel, amik mindig fölülírták a nehézségeket, de nagyon-nagyon sok tapasztalattal. Barsi Balázs atya biztatott, hogy vállaljam el ezt a hivatást, amit így éreztem is, hogy szívesen csinálok, ezt kaptam azt gondolom ajándékokat, talentumokat is, hiszen a retorika, a beszédtudomány, maga a retorika, mint a hét szabad művészet egyike számomra egy kiemelt terület, ugye a szakmai elemzések, mint a készségek szintjén. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a diákonus az asztal szolgálja, tehát mindig ott van az árnyékban. Az ember, ha élt is a fénye, vagy élt is különböző olyan feladatok ellátásában, vagy amikor egy kicsit előrébb került az életében, meg kell tanulni újból visszalépni a püspök vagy a pap árnyékába, megtanulni újból alázatosan szolgálni az asztalnál, úgyhogy ez is egy nagyon szép része a diákonusi szolgálatnak, szépen csendben mindig figyelni, hogy éppen mire van szükség és hol van szükség, nem csak a liturgiában, hanem a nagyvilágban is. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a katolikus egyházunk bizonyos krízise abból adódik, hogy az egyház az intézmény és karizmaként hogyan működhet együtt. Nem mondtam még, de én alapvetően fejlesztéssel foglalkozom, fejlesztéspolitikával. Tehát nagyon sok olyan dolgot vittem végig, vagy fejlesztettem, ami nulláról indult, és valami lett. És fejlesztéspolitikusként gondolkodtam az, hogy akkor nézzük meg ezt a katolikus egyház szempontjából. És ennek a szívek közepe az Eukarisztia és a Szent Háromság. És mindent a Szent Háromság mintájára meg lehet csinálni. A Szent Háromság egy tökéletes egység. Az Atya, a Fiú és közte a Lélek. Nem is lehet más sem az én életemnek, sem az egyháznak más a középpontja, mint a Szent Háromságos lét. És az ebben való bemerítkezés, az ebben való jelenlét. És ebből ágazik le aztán az egyház községének a belső élete, ami az öngondoskodás, az egymásra figyelés és a belső ima életünk és a belső tevékenység köreinek az összehangos, ez szinte egy hármas egységben, és a külső világban való missziónk, jelenlétünk, mutatkozásunk, tenni akarásunk, igyekezetünk. Ez is egy hármas egység, például itt meghatároztam, hogy három állat, ami szerepel a Szentírásban, a galamb a szelídségével, a róka az ügyességével, és a bárány, mint Isten báránykái. Jézus nyájának a tagjai, hogyan vagyunk ilyen a világban. Az egyik a szelídségével, a másik az okosságával, a harmadik pedig a kiszolgáltatottság bátorságával, hiszen a farkasok közé megyünk bárányként. Ez mind a Szent Háromságból fakad, és nem is tehetek más, mint ebbe kapaszkodok. Nyilván ez az imádságok tekintetében, a közösség együttlétek tekintetében is mindig ez kell, hogy legyen az irányadó. Számomra nagyon fontos a liturgiának a minősége, a csend, a liturgia és a csend találkozása. Említettem Szakos püspök urat, aki megtanított engem arra, hogy a szent áldozás után mindig leült, mondta, hogy most szent csendet tartunk. A szent csendnek a jelenléte úgy érzem sokszor, hogy hiányzik az én életemből is, meg hiányzik az egyház életéből is. Én egy kicsit ennek a szent csendnek a misszionáriusa is szeretnék lenni. Én magam nagyon korán kelő vagyok, 4:30 körül már fölkelek, amit nagyon nagy áldásnak tartok. Tehát az a csend, ami akkor átöleli a világot, az a nagyon bensőséges, szentlélekkel telt idő, a számra nagyon fontos. Van egy kis sarkom a házunkban, akkor csak én vagyok ott a gyertya fényén, ott van egy nagy kereszt a falon, ott van egy Szent Katolinikon, ott indul a nap. Ebben a csendben, ebben az elszakítottságban a világtól, kiszakadva a család, kiszakadva a hírek, kiszakadva mindennapoknak a nyomásából. És azt gondolom, hogy ez a csend a Szent Háromság csendje. És ide kell nekem is mindig visszatalálni, és szeretek is visszatalálni, és innen érdemes elindulni, és szeretek is innen elindulni. Van egy Szent Ritaim a közösségünk Pilis Csabán. Most már vagy 7-8 éve egy barátunk nagyon súlyos beteg lett, és alakítottunk egy imacsoportot az érte való imádságban. Így másfél évvel megtoldottuk az életét, de együtt maradt a közösség, és Szent Ritaim imacsoportként azóta is együtt vagyunk, és minden pénteken nagyon szép imádságos rendet kialakítva a Szentségi Kápolnába. Imádkozunk betegeinkért, rászorulókért. Van egy kis könyvünk is, amiben ezeket a szándékokat gyűjtjük, mindenki behozhatja faluból, városból, rokonságból, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a minden heti rendszeres ima életünknek. És vannak egészen csodálatos dolgai, Pilis Csabán két kisgyermek is meggyógyult, egy nagy ima, hát mondhatom azt, hogy hadjáratot indítottunk, két nagyon-nagyon súlyos, életveszélyes, halál közelállapotban levő gyermekért, hosszú napokon keresztül, és meggyógyultak. Most ugyanígy egy 6. hónapra született gyermekért is az egész egyházközség összefogott, és mi a Szent Itaima közösségben is részt vettünk, és a kisgyerek meggyógyult. Ezeket nem úgy mondom, hogy mi feltétlenül csak és kizárólag mi vagyunk ennek a, mondhatjuk azt, hogy csodának a közreműködői, de mégis jó érzés az, hogy 10-20-30-50-100 ember képes összefogni és hinni abban, hogy az imádságnak micsoda ereje van. Mária nekem is központi szerepet tölt be az életemben, egyrészt mert édesanyám Mária volt, nem győzök neki hálás lenni. Október 6-án született a Magyar Vértanúk napján, szóval egy érdekes tehertétel volt az ő élete, de ugyanakkor tel is tele ajándékkal, hiszen ő az, aki nekem megmutatta Mária konyháját, úgy, mint a sajátját is. Sajnos már nem ettem azokat a finom ételeket, amik nagyon egyszerű ételek voltak a szegénységből fakadónál, tehát például a gyöngyba főzeléket, pirított paprikás hagymával, mert nem volt húsra pénzünk, egy finom szelet kenyérrel, saját magától készített málnaszörped, egy szombati ebéd volt. Na szóval Mária konyhája az ilyen szempontból egy központi dolog, már nem csak azért, mert édesanyám is Mária volt, hanem egy édesanyának, és ahogy az én feleségem is teszi, a konyha az a hely, ahol az édesanyja igazán édesanyja tud lenni. Tehát majdnem, hogy teljesen fölösleges házakban más közösségi helységet építeni, mert mindenki a konyhába megy, hogy Mária körül legyen, tehát a család asszonya, a család hölgy tagja körül. Úgyhogy ez az egyik része, hogy a konyha és az evangéliumból megtanult és megtapasztalt valóban evangéliumi szolgálat, a női szolgálat. És ezben Mária élenjáró, és ezért is szeretem őt példaként hozni, mert azon túl utána néztem, hogy Mária pont olyan egyszerű ételeket főzött Jézusnak, mint a mi paraszti konyhánk. Tehát nagyon-nagyon kevés hús volt, nem voltak ősek gazdagok, hétvégén volt csak vagy kecska, vagy bárány. Pont ilyen egyszerű, főzelékszerű ételeket tettek, kenyeret. Tehát ez egy fontos dolog. Most, hogy keveredtél Mária konyhája, az a Mary's Mills-hez, ez is egy érdekes történet. A Mary's Mills egy olyan világszintű kezdeményezés, ahol azokat a tényleg nagyon nyomorúságos, szegény helyzetben levő gyerekeket segítik, akiknek az édesanyja nem tud mit főzni. Ez számunkra elképzelhetetlen. Tehát édesanyja bármilyen szegénység is volt, akkor Somogyudvarhelyről küldtek föl két zsák krumplit, küldtek föl levágott csirkét, valami mindig volt. De amikor semmi sincs, az elképesztő. A Mary's Mills, vagy Mária konyhájára fordítjuk, magyarul egy világszervezet lett, egy 7 gyermekes skót édesapa alapított, olyan katolikus, egyszerű skót felföldi halász gyerek volt. Nem mondom el végig a történetét, de a lényeg az, hogy rátalált arra a hivatás, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek egyáltalán nem jut étel egy nap, az iskolai jelenlétükhöz kötődően oldja meg a napi egyszeri étkezést. Ezt a kezdeményezés Medjugorjéban ismertük meg, és ha Máriához való kapcsolatomról kell beszélni, akkor Medjugorjét nem lehet megkerülni, mert ilyen konok, mondhatom, hogy ilyen beképzelt férfi hívőként az ember azért nehezen szállja rá magát, hogy bucsijáróhelyekre járjon. Medjugorjéban különösen rengeteg csodavárás. Na, szóval kellő távolságtartás volt bennem Medjugorjéval kapcsolatban, aztán csak föloldódott, mert egyszer elmentünk 6-7 évvel ezelőtt, és ott ismerte meg a Mária konyhájának ezt a csodálatos kezdeményezését, és vállaltuk föl feleségemmel, hogy a Mária ország ima közösséggel közösen elindítjuk ezt Magyarországon is. A Mária ország ima közösség egy másik láb, most már 87. alkalommal, 7. éve imádkozunk Magyarországon minden első pénteken fönn a Budai Várban egy rózsafüzért, és ez azért is fontos, mert a skót alapító azt mondta, hogy csak imádkozzatok, és minden lesz. És valóban minden van. Tehát, hogy gyakorlatilag marketing költségek és mindenféle segítség nélkül ez a szervezet most már 2000 gyermek éves iskolai étkezését biztosítja az adományoknak köszönhetően. Bárhova megyünk, mindenkinek nagyon nyitott a szíve. És mind-mind az imádságból forrásozik, és én nem akartam elhinni az alapítók, amikor azt mondta, hogy imádkozzatok, és lesz, és van. És tényleg nem akarja az ember elhinni. És most, amikor számot vetettünk év végén a világszervezet, akkor, amikor mi elkezdtük 2 éve, akkor egy kicsivel több mint 2,5 millió gyermeknek adtunk enni, ma már 3 milliónak. Elképzelhetetlen szám. Ebből az a 2000 nagyon pici, de hát majd növekszünk, de mi nagyon büszkék vagyunk rá, mert sok munkánk, sok kedves adomány az adományban mögötte, úgyhogy Mária konyhája mindig működik, működött, amikor Jézus kisfiúként, vagy keménykötésű ácsként dolgozott, működik, amikor édesanyám főzés működik, amikor gyűjteni kell a gyerekeknek. Mindig szoktam nagy-nagy csodálattal figyelni azokat az embereket, akiknek nagyon fordult az élete. Nagy döccenőkkel, nagy gödrökkel. Én azt gondolom, hogy az ötyögős volt az én életem, de mindig a Jóisten kegyelméből, talán édesanyja Mária közbenjárására is nekünk nem voltak olyan nagy tragédiáink, azonban szerintem nem lehetnek, de ezt én nagyon nagy kegyelemnek tartom. Azt is mondhatom, hogy unalmas köznapi katolikus életet éltünk, de az ez nem így van. A másik, hogy talán aki hitből él, és igyekszünk hitből élni, így én is, nem is úgy tekintünk a nehézségekre, hogy az valami olyan lenne, amitől el kéne szaladni, hanem egyik a másik után jön, elfogadjuk, tovább megyünk, megpróbálunk az elég kultúrájának a részeként mindig azzal megelégedni, amink van, és menni-menni az úton mindenkinek más adatik. Nekünk talán ez, hogy kisebb döccenőkkel, de nagyobb kilengések nélkül tudtuk járni ezt, és tudjuk járni ezt az utat. Azon, hogy a hitnek van egy olyan leágazása, ami keveset kerül szóba a katolikus körökbe, és én nagyon fontosnak tartom. Ez pedig az, hogy a nemzetek is mérlegre kerülnek majd az utolsó ítéletkor. Nem csak én, nem csak a családom, nem csak a gyerekeim, nem csak az én őseim, vagy a tágabb családom, hanem a nemzetek is. Számomra külön felelősség az, és így a közéletet is hivatásomnak tekintem, és fontosnak tartom azt, hogy a hazánkért és a nemzetünkért imádkozzunk, és a hazánkat és a nemzetünket mint egy nagy mozaikot tekintsük, aminek mindenki tagja. Harry Nowen, egy holland misztikus írja azt egy egyházközségről, hogy ha távolabbról nézzük, akkor az egy nagy mozaik, egy nagy Krisztus arc. És ha abból bármelyik mozaik kocka hiányzik, akkor az a Krisztus arc nem teljes. Én ugye ezt gondolom a nemzetre is, hogy olyan sokfélék vagyunk, olyan különböző helyekről, különböző neveltetés, különböző vallási kultúrájú, de mégiscsak egyszer majd ennek okán is megítéltetünk, ahogy olvashatjuk. Ha ez így van, akkor minden katolikusnak, és ezért is mondtam korábban azt, hogy a Szent Háromság leképezéseként nekünk a világban való jelenlétünkkel szolgálni kell ezt a nemzetet is. Én a munkáimmal, feladataimmal, irányultságaimmal, írásaimmal is ezt teszem, és ezt egy nagyon fontos küldetésnek tartom. Itt nem kell nagy dologra gondolni, de az embernek tudnia kell, hogy hova tartozik, hol a szíve, és hogy nem csak magáért, nem csak a családjaért, közösségért, hanem az egész magyar közösségért, úgy mondhatom, nagy Magyarországért is felelős, hogy ott minden mozaika helyén legyen, és mindenkit igyekezzen úgy szeretni, hogy ez a nemzet is egykor a díszes és méltó nemzetek sorába tartozzon.
1: Kedves hallgatók, Kis Antal tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával beszélgetünk nevelési kérdésekről. Neveléskutatóként sokat foglalkoztatja az a probléma, hogy milyen feladatokkal bízhatjuk meg a gyerekeinket, mi az, amivel elősegíthetjük azt, hogy ő maga is önálló döntéseket tudjon hozni, hogy ne csak a felettes én mondja meg, hogy mit kell neki csinálnia. Itt vagyunk most, elkezdődött az iskola, és nagyon sok szülő úgy áll hozzá, hogy jaj, te csak tanulj, gyerekem, megcsinálok mindent, neked ne legyen semmi feladatod, de csak tanulj. De közben a gyerek bevonul a szobájába, előveszi a telefonját, és se tanulás, se a közös munkába való részvétel. Tehát egy kicsit szülőként is felelősek vagyunk azért, mert a gyerekek bizonyos dolgokat elhárítanak. Milyen az egészséges szülői hozzáállás ehhez a kérdéshez?
2: Igen, úgy látom, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen általános tendenciává vált valóban ez a te csak tanulj, hogy az most az ő munkája, abba kell most teljesen belemerülnie, és akkor utána magunkat is egy kicsit megnyugtatjuk, hogy na de hát most nézzél rá a napi rendjére, hát két külön óra között csináljon valamit, vagy az alvási időből vegyek el, de hát vagy ha kicsi, hogy ha óvodás, te jó Isten, amíg azt elmagyarázom neki, hogy mit csináljon, addig hatszor megcsinálom, és sietni kell, és neki is sietni kell. Vagy ha szünet van, vagy ha hétvége van, jaj, akkor éppen pihenjen. És hogyha ugye oda kerülünk, hogyha egész évben semmit nem kellett csinálni, akkor azon a 3 napon, 5 napon, 7 napon, akármilyen szünetben, hát ott nem lehet bevezetni valami újfajta dolgot, hogy na most aztán. És tulajdonképpen azért vágynánk rá, ha nem is olyan formában, hogy most azt csinálja meg, hogy törölje el a port, nyilván nem ez hiányzik kifejezetten, de néha ez is, hogy részt vegyen, tehát részt vegyen a közösségnek az életébe. Tehát azt hiszem, hogy ez lenne az első olyan hozadék, vagy az első olyan tapasztalat, vagy igény, aminek meg kellene valahogy születnie. Na most egy érdekes dolog, és persze megint sokféle korosztályról beszélhetünk, hogyha valakinek vannak még kisgyerekei, vagy emlékszik arra, hogy egy ilyen 3-4-5 éves, hát az megőrül, hogy én segíthetek, jaj, én is ide rakhatom, hozhatom azt, csinálhatom azt, meg tudtam csinálni, stb. Tehát benne van a gyerekekben ez, hogy ez a hozzájárulok ahhoz, hogy mi nekünk valami megszülessen, hogy valami közös megszülessen, erre nagyon nagy vágyuk van. És hogyha bele tudjuk, szóval ezt tudjuk folytatni a következő időszakban, akkor ez a vágyakozás nem tűnik el. Tehát az értelmes, jól látható, alkotónak nevezhető munkákra például a kisiskolások is jól befoghatók. Itt nagyon fontos lenne, hogy olyan munkát találjunk, aminek látszata is van. Tehát sokszor mondjuk azt, hogy jó, van egy fű, segíts a füvet levágni, de nem apa megy elől, és te fogod a zsinort, hanem fordítva, hogy hadd menjen ő elől, és láthassa azt, hogy mit csinált. Tehát valami olyan jellegű munkát. De más oldalról is megközelíthetjük ezt a dolgot, bár nagyon sokszor hallom, hogy hát bezzeg mi nálunk, ugye régebben, meg még bezzeg régebben.
1: A mi időnkben,
2: de még az előzőinknek az idejében, ugye, nyilván természetes volt, tehát hogyha belegondolunk, hogy az alig cseperedő gyerekek már komoly munkákba is bevonhatók voltak, be is vonták őket, sőt, még korábban azt lehet mondani, hogy még az iskolaidő is ahhoz igazodott, hogyha nagyon vannak földi munkák, vagy a paraszti munkák, akkor a gyerekek nem mentek az iskolába, inkább csak akkor, mikor már nem voltak, stb. De másik oldalon meg látjuk azt, hogy nem is volt ennyi órájuk, nem töltöttek ennyit intézménybe, mint akár az óvodásaink, vagy akár a bölcsiseink már. És utána később ugye a nagyobb gyerekek is azt lehet mondani, hogyha 8-10 órája van, meg 2 szakkör, meg még elment valahova, meg edzeni, meg nem tudom hová, akkor gyakorlatilag alig látjuk őket, alig van az a kicsi idő, és ott bizony tényleg feltevődik a kérdés, hogy most akkor most állítsam rá egy házi munkára, hogy válogasd ki a szennyest, vagy pározd össze az oknikat, vagy mit csináljál. És azért ez egy tényleg komoly gond. De hogyha más oldalról közelítjük meg, hogy van-e olyan hozadéka a házi munkának, amit mással nem nagyon tudunk produkálni. Tehát nem tudjuk egy külön órával, nem tudjuk egy beiratással, egy fejlesztő feladattal, vagy egy valamivel, amit tényleg azt lehet mondani, hogy szépen ilyen indirekt formában, ahogy belenő, ott valamit elművel, tehát valamit megművel. És igen, van. Tehát, hogyha egy kicsit elemezzük ezt a dolgot, abból a szempontból most tényleg azt lehet mondani, hogy nevelési vagy nevelési tudományi szempontból, akkor nagyon van. Például azt látjuk, hogy amit kézzel végez az ember, és itt most nem a görgetésre és a pötyögtetésre gondolok, amit kézzel végez az ember, az az idegrendszert nagyon nagy mértékben fejleszti. Tehát nem véletlen az, hogy már óvodáskorban azt mondjuk, hogy minél többet zsúroljon, morzsoljon, válogasson, gyöngyöt fűzzön, sározzon, homokozzon,
1: normázzon,
2: ami belefér, de tésztát is gyújhatna akár, vagy akár olyan jele, vagy gazolhatna, vagy kicsipkedhetne, vagy babot válogathatna, vagy meg, tehát nagyon, nagyon adná magát a házi munka arra, hogy a kezét sokféleképpen használja. Na most, ahogy ma látjuk, hát nem szeretem ezt az általánosított dolgot, hogy a mai generációt, de azért sok gyereket látjuk, nem tudja használni a kezét. Nem tudja. Na de ennek nem az lesz a legnagyobb hátulütője, hogy nem tud felvarni egy gombot, mert kiesik a kezéből a tű is, a cérna is, és a gomb is, meg a ruha is, és nem is tudja, hogy hogy álljon neki. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy azok az idegrendszeri pályák, amik a kéz művelésétől alakultak volna ki, ezek nem alakulnak ki, és nem fognak olyan hatékonyan működni, mint ahogy esetleg működhetnének. Talán ebben a műsorban is utaltunk már arra, hogy nekem sokszor eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy ugye a józan paraszti ész. A józan paraszti ész nagyon-nagyon-nagyon alkotó volt, nagyon kreatív, és olyan dolgokra is rájött, amit soha nem tanult, de meg kellett csinálnia. Tehát elletni kellett a malacot, kellett tudni, hogy mikor vetem el, mikor nem, hogy mi az időjárásból azért mégis mit szűrhetek ki, mit láthatok előre, mi az, amire várni kell, mi az, amit végképp ne csináljál most, stb. Szóval sok mindent kellett tudni. És ez a józan paraszti ész bizony, mivel élesedett, folyamatosan ment a keze. Ennek gyerekkorától működött a keze. És azt is mondjuk, hogy a kis motorikus mozgásokat, a finom motorikus, meg a nagy mozgásokat is, tehát ugye áttehetnénk ugye erre a tudományos területre, hogy az úgynevezett szenzomotoros fejlődést bizony a házi munka nagyon nagy mértékben segíti. Csipeszelés, hajtogatás, kicsit letörölni, söprés, gazolás, keveri, gombolítás, elmúlt a gombolítás, és ki kéne találni, magozás például nagyon szépen mozgatja azokat, amiket máskor nem. Ugye akár a növénygondozásba is be lehet vonni, tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, és mégis közben egy nagyon nagy fejlődést lehet elérni velük. Tehát azt gondoljuk, hogy nem csak ezen a téren, hanem például van az úgynevezett végrehajtó funkciók. Talán sokat halljuk mostanában, és nagyon sok fejlesztő foglalkozás épül arra, hogy a végrehajtó funkciókat fejlesztjük. Na most, hogyha belegondoljuk, a végrehajtó funkció az idegrendszer, ahhoz az idegrendszeri területhöz tartozik, ami a legtovább fejlődik az emberben, tehát egészen 21-23-24 éves korig, tehát ez a prefrontális kéreg, és a végrehajtó funkcióra úgy gondoljunk, a gondolkodj mielőtt cselekszel. Tehát az a tervező, szervező, előrelátó, kiválogatja, mindjárt fel is sorolunk párat közötte, tehát ez a legösszetettebb és a legkomolyabb, legkomplexebb gondolkodási funkció, ami kell a probléma megoldásban, kell a matematikában, a nyelvtanulásban, a szociális készségekben, a mindenhol. Na most, ennek a fejlesztése szintén csak rengeteg tapasztalattal sikerülhet. És hogyha belenézünk a legegyszerűbb tennivalókba a házi munka környékén, akkor azt látjuk, hogy rengeteg más képességet is fejleszt egy nagyon egyszerű kis valami. Például nézzünk rá, hogy mik ezek a funkciók, és utána nézzünk rá pár tényleg azt lehetne hétköznapi, mindennapos kis munkácskába. Tervezés, szervezés, céltartás, akkor egy új helyzethez, akár nehéz helyzethez való alkalmazkodás, akkor az indulatkezelés, a munkamemória, a figyelemkoncentráció, a figyelem fenntartása, a sorrendiség megállapítása, tehát lényeglátás, előre, hátra, nem ez kell, fontos, sürgős, stb. Minden, rugalmasság, probléma megoldás, kritikai gondolkodás, döntésképesség, feszültség elviselése, kitartás. Tehát most gondoljunk bele, mit soroltam fel. Ha most fellapoznak egy nagyon mai értekezést arról, hogy jaj, jön az AI, vajon mit csináljunk a gyerekek és az AI kapcsolatában? Hát, ebben a kérdésben először is a döntésképesség lenne a fontos, a kritikai gondolkodás, az, hogy ne vegye át a gondolkodást az AI, az, hogy a kapcsolati hálót nehogy szétszakítsa, ne akarjanak virtuális kapcsolatba kapcsolódni, azért, mert képtelen a valós kapcsolatokba, például a kudarctűrésre, a kitartásra, a csöndbe maradok, megfigyelem, befogadom, stb. Ezekre. Ezt mind felsoroltam az előbb, ez mind végrehajtó funkció. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vonjuk be az AI-t a tanításba meg a mindenbe, ott azt kellene mondani, hogy először ezeket a funkciókat műveljük ki, mert különben megfordul a helyzet, és az AI használja a gyerekeinket, és nem a gyerekeink az AI-t. Jó, vonjuk be. Tehát akkor azt mondjuk, hogy hogyan tanítjuk meg ezeket. Na most lehet, hogy banálisnak tűnik felsorolni, hogy ezeket a területeket, ezeket a nagyon komoly fejlesztendő területeket, például, nem tudom én, egy asztalterítés. Csak amikor azt mondom, hogy felelősséget adok, figyeljönnek a vendégek, vagy ma van vasárnap, terítsd meg az asztalt. Attól kezdve, hogy hányan eszünk, hogy mit kell oda tenni, jobbra vagy balra, szépen vagy nem szépen, hogy hajtogatom össze, milyen sorrendbe kell, nem tudom én. Tehát egyszerűen előre gondolkozok. Ne hagyd közbe abba, hogy jaj, itt jött valami, jaj, ezt megnézem, jaj, pittyent a telefon, jaj, nem tudom. Tehát céltartás, kitartás, végigvitel, figyelem, koncentrás, sorrendiség. Tehát itt annyi minden van, amit észre sem vesz, és hogyha mondjuk hetente megteríti az asztalt, mondjuk, de a felelősségvállalás is az, hogy ez most olyan lesz, amilyen, tehát nem megyek utána, hogy jaj, ezt jobbra kell, jaj, ezt balra kell, jaj, ezt ide kell, nem. Tehát, hogy tényleg csinálja meg, leül a család, és kiderül, majd kihabálgatnak, jaj, nincs poharam, jaj, nincs késem, jaj, nincs villám, ezt lehet humorosan is felfogni, de azért tanulni fog belőle. Vagy például, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy kisállat gondozása, vagy ha van a környékünkön, vagy akár a szomszédban, vagy van akár olyan nagyszülő, akinek lehetne segíteni. Na azért az előhoz új és nehéz feladatokat is akár. Nem jött ide, nem, és a kisállat nem ette meg, fölborította, mit adjak neki, nincs mit, elfogyott, nem tudom én, akármi, mennyit kell beletenni, stb. Vagy amikor azt mondjuk, hogy sütés-főzés, hát ott persze adja magát a mérlegelés, a számolás, az elegyítés, a kézi munka megint, de addig, amíg nem lesz jó, tehát nem csak kettőt belekeverek, stb. Tehát ezek rengeteg olyan helyzetbe hozzák őket, ahol probléma megoldás kell, döntésképesség kell, az indulatot kell kezelni, mert leesett, mert kifolyt, mert ráfolyt, mert nem csinálta. Szóval azért ezek... Ezek nagyon nagy lehetőséget hordoznak, így is hívjuk ezt, hogy egy életbátorság alakul ki. És akkor azért már nem ott vagyunk, önállóság, egy én hatékonyság, aminek ugye ez a legegyenesebb út egy helyes önértékelés és önbecslés kialakulásához. Tehát az, hogy képes vagyok rá, ha kell, akkor megoldom, hozzáfogok, nem csak kritizálok, hogy miért van ez itt így. Hát ugye sok szülő meséli, hogyha bevonja akár a nagyobb gyerekeit is, nem tudom én, egy-egy, nem tudom én, konyhai valamibe, akkor megeszik. Hogyha nem vonja be, akkor nem ette meg. Tehát, hogyha ezt mi csináltuk, akkor az nagyon finom. De, és nem csak a kisgyerekeknél van ez így. Nyilván, amíg ebbe benne van, hogy ő maga is benne van, rendkívül sokat segít. Na most, amikor azt mondjuk, hogy az önértékelésbe és az önbecslésbe, és ebbe a talpra esettségbe, hogy hatékony vagyok, hogy megcsinálom, hogy nem ijedek meg, ha jön egy feladat, hát beleállok, aztán legfeljebb még egyszerre megpróbálom, ez nagyon nagy segítsége. Ilyeneket alig tud megpróbálni az iskolai vagy máshol, és észre se veszi, hogy ez így van, és rögtön látja a környezetének az örömét. Mert ez nagyon fontos, hogy akkor ott leültünk, vagy esetleg akár a szülő, akivel ezt a munkát végeztem, biztos, hogy kijön belőle egy valami, hogy jaj, köszi, de jó, hogy segítettél, de jó sikerült.
1: De szépen van megterítve, amikor jön a vendég.
2: Gyönyörű. Tehát ezeken felül még egy valami területet nagyon kiemelik. Tehát ez az én hatékonyság, önbizalom, életbátorság, kompetenciaérzés, tehát sok mindennek nevezhetjük, pedig egy nagyon-nagyon egyszerű területről van szó. A másik, hát az a kedvenc területem az érzelmi nevelés, amiben nagyon, nagyon sokat segíthet, mert egyszerűen megtanul gondoskodni. Először talán a környezetéről, aztán esetleg egy kis állatról, egy növényről, egy valakiről, saját magáról, a közösség jólétéről. Tehát egyszerűen egy ilyen láncreakció keresztkedik, hogy van egy feladat, akármi, ez látszik, hogy mindannyiunknak ugye fontos, a felelősséget megosztjuk, és ez tőlem erőfeszítést kíván, de kapok benne önállóságot. Nagyon szeretik a gyerekek, a serdülő gyerekek is szeretik ezt az önállóságot. Hagyjál, majd én megcsinálom, ugye? És mi pedig bízunk benne, tehát egy állandó bizalmi kapcsolat, amit rá lehet bízni, odaadom neked, amit a felnőttek szoktak, ez most már nagyobb gyerekek, bízunk benne, hogy képes vagy rá. Most ez a láncreakció, ez megint olyan érzelmi pályákat erősít meg, amire azért a másik területen, amikor az kellene, hogy érezze, hogy bízom benne, hogy érezze, hogy együtt vagyunk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy ő is számít, hogy fontos nekünk, azért ez serdülőkorban eltűnik, ez a rész. És ez megerősíti, tehát nyilván hogy a tudatalattiba is, tehát nem egy ilyen tudatos valami, de nagyon-nagyon-nagyon építi a kapcsolatot, és ő neki az érzelmi intelligenciáját is. Tehát ez a felelősségvállalás, az én szabályozás, a közösségi identitás, hát ez egy mindennapi gyakorló terepet kínál fel, amit megint nem tudunk ebben a nagyon individuális világban, amit mindent egyedül csinálunk, de az iskolába is mindent egyedül csinál. Egyéni feladatok, egyéni verseny, egyénire szabva egyre inkább, ugye, a boltba is már nem szólunk egy valakihez, ott van az automata pénztártól kezdve, a mindent, nem tudom én, megrendeljük a telefonon, elmegyünk a boxba, ott sincs ember, tehát gyakorlatilag ez a kapcsolódó érzelmi nevelés, hát igazából hiányzik. És akkor nyilván, hogy feltehető a kérdés, hogy jó, de mit? Én azt gondolom, hogy iskolaidőben nem fér bele sok minden. De hogyha volna neki egy-egy állandó feladata, vagy felelőssége, és azt azért úgy fel is írjuk, hogy kinek mi, tehát hogy lássa azt, hogy ez fel van osztva. Kicsiket jól be lehet vonni ebbe a mellettem segítesz, stb. Talán ebben nem is mennék bele, mert tényleg azt hiszem, hogy erre rájön minden anya, aki otthon van, vagy még az apák is, hogy mit lehet velük csinálni. De a nagyobbakkal is érdemes, és ebbe az önállóságot biztosító, és egy átlátható, nem túl sok, de az mindig a te felelősséged, hogy nem tudom, én szerdánként te rakod be a mosogatógépbe, vagy nem tudom mikor, vagy nem tudom, a zoknik párosítása is lehet, vagy valami olyan, vagy a, nem tudom én, hogyha akinek van kerti munkája, vagy hát tényleg akár a saját szobája körül, de nem csak a saját szobája. Tehát akkor azt mondjuk, hogy nem tudom én, két hetente van egy, amikor mindannyian valamit csinálunk, és ebből te ezt csináld, kérlek, fölmos, vagy nem tudom mi. Ugye nagyon, nagyon gyakori még az a kérdés, hogy hát, hogyha már ilyen nehezen bevontuk, és ilyen akár komoly munkákat is megcsinál, hát kaphatna érte egy kis zseppénzt. Hát ez a nagyon nagy kérdés, hogy a zseppénz. Ez mondjuk nyilván életkortól függ, és kisgyerekeknek, szóval azt lehet mondani, inkább csak játszásiból persze örülnek neki, tehát úgy érzi, hát akármit adná neki, tehát kavicsokat adná, annak is örülne, de hát látja a szüleinél, hogy ez a pénz, ez érték. Akkor örül, hogyha kap 10-20 forintot, jó van, de hát nyilván nem tudja értékelni, stb. Nagyobb gyerekeknél, tehát ez a 11-12-13, ilyesmiféle gyerekeknél, ott azt gondolnám, hogy ha folyamatosan részt vesz a közösségnek a valamilyen tevékenységében, akár egy-egy kis hozzájárulással, vagy legalább a hétvégén, vagy időnként, vagy nem, de mondjuk folyamatosan, tehát hogy a természetes dolgokban benn van, akkor azt mondanám, hogy ha adódik egy extra feladat, ami nem ebbe a folyamatban van, most van egy szüret, beállsz-e délelőtt, vagy délután, vagy akármikor, vagy van egy, vagy le kéne mosni a kocsit például, vagy valami, vagy nem tudom, én elvállalt, nekünk is volt egyik gyerekünk, hogy a nagymamánál, tehát a nagymamánál ő rendszeresen kiporszívózott mindent. Most ez mondjuk nem a közvetlen, ugye másik házban lakott a nagymama, tehát ez nem az ottani mindennapi feladat, hogy otthon esetleg megcsinálja, hanem ezt akkor, na akkor azért ő kapott egy kis valamit, megbeszéltük, hogy mire gyűjt, hogy akkor ehhez hozzájárulás lehet. Tehát extra feladatokra gondolnám, időszaki munkára, vagy egy nagy bevásárlásba azt mondja, hogy eljön, segít, gyűjtsük össze, nézd meg, van-e, nincs, mennyi kell szerinted, ebbe is azért szépen bele áll, de ezt nem kell hetente ugye megcsinálni. És hogyha ilyenben, vagy egy befőzésnél például, ugye ott is alkalmi munkákra, arra azt gondolom, hogy lehetne, és még jobb az, hogyha meg tudjuk azt beszélni, hogy hú, itt van egy cél, és erre most mondjuk gyűjtesz, és akkor, amikor vannak ilyen extra feladatok, és ezt mindig azt gondolom, hogy mind, az nagyon fontos, főleg ezeknek a serdülőknek igazán nagyon fontos, a szabadság felkínálásával. Hogy felkínálom, és hogy te figyelj, van most ez a dolog, ha akarsz, akkor beleszállsz, és esetleg ezért lehetne egy ilyen kis zseppénzt is kapni. És ne sértődjünk meg, hogyha nem akar. És nem száll bele, mert éppen ez úgy esik. Tehát ez ebben a szabadság jó lenne. Na most sokat beszélgettünk éppen a kollégámmal ezekre a dolgokról, és aztán rengetegen mondta, hogy a szülők mindig megkérdezik, hogy jó, ez mind jó, mikor már benne van, de mi motiválja? Tehát hogy motiváljam, hogy löködjön bele? Mert ugye, de nem, most nem. És tényleg arra jutunk, amire azt lehet mondani, hogy talán minden másban is, hogy ez mélyebbre nyúlik ez a motiváció, tehát ezt külső motivációval, se zseppénzzel, se nem tudom én...
1: Se pufavágással, nem megy.
2: Ez nem megy. Itt a hosszantartó művelése, itt a jó kapcsolat segít megint csak. Tehát akkor, hogyha a családban úgy egyébként van kultúrája, vagy gyakorlata a mindennapokban a csak úgy együtt létnek, hogy de jó veled lenni, hogy megiszunk egy teát, vagy elhülyéskedünk, hancurozunk, mint a kisebbeke párnacsata, vagy biciklizünk egyet közösen, vagy kirándultunk, vagy a barátaid jöttek, és akkor ahhoz úgy hozzá segítettem, hogy ez legyen jó, meg így, meg úgy, meg... Szóval ez a csak úgy együtt létek, ez nagyon, nagyon erősen befolyásolja azt, hogy van-e egy olyan légkör, amiben úgy érzem, hogy ide beletartozok, számítanak ránk, fontos vagyok, én is hozzá akarok járulni, örülnek neki, de ez nem megy, hogyha csak feladatokon keresztül kapcsolódunk. Tehát ez ugye egy másik ilyen hát kutatásokban, ami felnőttekről szól nyilván, nagyon sokat emlegetik ezt a magas tápértékű kapcsolatokat. Tehát, hogyha a családban, és azért ez érdekes, ebbe belegondoltam, hogy attól még, hogy ilyen nagyon közel élünk, és még a vérségi kapcsolat is összeköt minket, és hogy természetesen nagyon-nagyon szeretjük a gyerekeinket, azért nem minden családban alakul ki magas tápértékű kapcsolat. Tehát az, amikor azt érezzük, hogy számíthatnak rám, és én is számíthatok rájuk mindig mindenben, akkor is, hogyha hülyén viselkedtem, akkor is, hogyha rossz állapotban vagyok, akkor is, ha valami nem sikerült, akkor is, ha távol vagyunk egymástól, vagy valami ugye nagyobb gyerekeknél már. Tehát ezt nem lehet megspórolni. És ezt nem lehet magyarázattal, nem lehet, hogy tiszteld apádat és anyádat, ezt nem lehet, ezt sehogy máshogy nem lehet, csak azokban a kicsi, kis közös időkben, amikor megérezzük azt, hogy összetartozunk. Bármilyen formában, és erre idő kell. Tehát, hogyha ez nincs meg egy családban, akkor lehet, hogy akármilyen jól szervezi, és lehet, hogy fogja tudni, hogy mi az, hogy végrehajtó funkció, és ezt milyen jó fejleszteni egy zoknipárosítás, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, legfeljebb egyszer-kétszer be tudja lökni ebbe, de utána minden kifogást meg fog találni, ő is, hogy ezt a veszekedést, ezt el lehessen kerülni, meg a gyereke is. Tehát azt gondolom, hogy megint ez egy ilyen nagyon párhuzamos munka, hogy egyrészt a családi légkört ápolni. Közös imádságok, közös, hát ugye serdülő, nem akar mindig eljönni a misére, de azért megtalálni azt a lehetőségét, vagy esetleg láthassa azt, hogy a szülei azért közösen imádkoznak, vagy nekik fontos ez, vagy úgy jönnek haza a miséről, hogy nem hármat pufognak, hogy te jó Isten, a Rózsika már megint láttad, hogy nézett ki, és ez a pap megint milyen unalmas volt, és nem tudom. Szóval azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen apró dolog vezet ahhoz, hogy először a légkör legyen olyan, amiben ezeket a feladatokat tényleg meg lehet osztani. És akkor megint oda kerülünk ki, hogy osszuk meg. Nagyon fontos lenne. És amikor azt mondjuk, hogy nagyon rossz jelszó a te csak tanulj, fiam, azért nem véletlen, hogy ez így kialakult, és mindenki tudja, hogy miről beszélünk, az azt jelenti, hogy vegyük figyelembe azt, hogy az iskola nem maga az élet. Tehát átalakult ez a, hogy mondjam, ez a lényeglátásunk is, hogy sajnos nem csak az iskoláról van szó, hanem akár a szülőkről is, hogy a munka lett maga az élet. Tehát, hogyha a szülő is úgy érzi, hogy a teljes életét befedheti a munka, és ezt látja ez a gyereke otthon, hogy jaj, csak ne kelljen, jaj, csak semmi, jaj, de itt nem, mint tudom, apám itthon sincs, tehát az feltétlen, igen. Akkor neki is az egy természetes következménye, hogy az iskola maga az élet. Hát nem valami klassz, és nem maga választotta, és minden baja van ilyen értelemben, de beteríti az egész életét, és ez normális, és ezt a szülei is elfogadják, és az egész társadalom ezt elfogadja. És ez nagyon nem jó. Az iskola tényleg nem maga az élet, és ezt bátran merem mondani annak ellenére, hogy tanár is vagyok. Tehát én is látom, hogy sok a feladat, és hogy sokat ér az, hogyha valaki az iskolában helytáll, persze. De vannak családi kapcsolataid, van nagyszülőd, aludni kell, mozogni kell, barátságokat kellene építeni, arra kell időt szánni. A természet is hozzá tartozik, és ugyanígy
3: a sport,
2: a mozgás, esetleg az olvasás, a művészet, egy kikapcsolódás, egy minőségi kikapcsolódás, ami azt jelenti, hogy akár játék a többiekkel, a családtagokkal, a csapatjátékban, vagy akár egy színház, egy olvasás, vagy csak egy nyugodt, semmit tevés, akár. Tehát, hogyha ezek nem kerülnek bele ugyanolyan súllyal a légkörbe, tehát még csak nem a légkörbe, amikor az van egy családban, hogy ugyanolyan becsülete van annak, hogyha kezébe vesz egy könyvet, és csak úgy olvas. Ugyanolyan becsülete van annak, hogyha csak leülünk, és egy kicsit beszélgetünk, vagy látja a szülein.
1: Vagy egy minőségi filmet közösen megnézni. Az,
2: igen, és arról beszélgetni is.
1: Igen.
2: Tehát, és nagyon fontos lenne, hogy ezt láthassa, ugye, tapasztalhassa, ugye, tehát a szülein is, hogy nem csak a józan robot, meg jaj már megint, és nem csak azokat a kapcsolatokat tartják, amik munkakapcsolatok, vagy érdekkapcsolatok, vagy nem tudom milyen kapcsolatok, hanem egyszerűen az emberi kapcsolatokra szánnak időt, egy családcsoport, egy rokonlátogatás, egy nagyszülő, egy idős, egy szomszédbácsival való pár szót váltok, és nem szaladok tovább. Tehát azt gondolom, hogy ezek az indirekt kis minták, ezek tudják hitelesíteni azt, hogy édesem, fontos a tanulás, de osszad be az életet, mert ez is az élet, és nem csak a tanulás. És ezt azt hiszem, hogy ebben az időszakban kell megtanulni, és aki most nem tanulja meg, vagy ha ezt nem sikerül átadni a gyerekünknek, akkor jön a mérgező maximalizmus, a mérgező teljesítménykényszer. Akkor jön ez, amikor ebbe a, most azt lehet mondani, áldott házi munka lehetőségben is, tulajdonképpen egy ilyen maximalizmust fog elérni, hogy jaj, de ezt még meg kell csinálni, de ez csak tökéletesen lehet, és hány ilyen anyáról tudunk. Hányszor kell ma azt elmondani, és 1000 cikk születik róla, hogy az elég jó anya. Mert hogy bele vannak abba hajszóva, ez az iskolától érte. Csak az ötös a jó, csak hogyha a 20 versenyre is elmentél. És ezt viszi haza, amikor ő például családanyává lesz. Hogy csak akkor jó, hogyha te minden, de hát nem tudsz, mert ott van a munka, ott a gyerek, ott a férj, ott a nem tudom én minden, és nem tudsz és szétszakadni, és jön egy olyan, kiégünk. A munkahelyen is, a családban is, a saját tevékenységünkben is. Tehát az a fajta arányosság, ami egy családi életben, akár a házi munka közös vállalásával is megszülethet, tényleg azt mondhatjuk, hogy ezt nem tudjuk máshol.

0: Ezt alatt 2 órán keresztül, ha mindannyian kimegyünk, fél óra múlva végzünk, és mehetsz biciklizni. És valahogy ezek ilyen praktikus tapasztalatai annak, hogy érdemes belemenni, érdemes beleadni. Persze ez egy erőfeszítés nyilván, de itt van a motiváció, a kapcsolat, hogy neked megcsinálom, nektek megcsinálom. Ebben a közegben én jól érzem magam, és jó van, ez belefér szódával, mert ugye a serdülő az nem fog lelkesedni a barackfa szedésért se, meg az okni párosításért se, de a kapcsolatért belemegy, és abban nagyon sokat tanulhat.
1: Na, ennél szebb zárszó nem is lehetne. Kívánjuk mindenkinek, hogy gondolj át szülőként, hogy ebben a tanévben mondjuk hogyan tudja a gyereket, a serdülőt, a kicsit, az óvodást, a nagyobbacskát bevonni abba a közös életbe, ami végül is meghatározza a mindennapjainkat, és megóvattól, hogy maximalistaként a gyerektől olyat várjunk el, amit nem tud teljesíteni, és azt meg ne csinálja meg, amit egyébként meg tudna.
0: Még azt ki is hagytuk belőle, azt a biblikus kis felszólítás, hogy egymás terhét hordozzátok. Hát ez majd valamit fog neki jelenteni akkor, amikor oda kerül, most még nem, de akkor igen.
1: Akkor biztosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök az életre növelőt hallották benne Pécsi Ritával.
0: Mindörökké, amen.

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az égben.

élet. Parasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet. Mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, uram Isten, Attila nemzetét, hogy békés aratás sok vérvetés után nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S ha áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 14-e. A nagy isteni próbatétel. Szeretném veletek legalább röviden megosztani, mely dolgokon elmélkedtem azokban a hónapokban, mikor nagy isteni próbatételen mentem keresztül. Isteni próbatételről beszélek, mert noha május 13-ának, a megkísérelt merénylet időpontjának megvolt a maga emberi vonatkozása is, ez még mélyebb lényeget fedhet el. Az Isten által megengedett próbatételt. Isten megengedte nekem, hogy megtapasztaljam a szenvedést. Isten megengedte nekem, hogy megtapasztaljam, milyen is az, ha valaki életveszélyben van. Ugyanakkor azt is megengedte nekem, hogy teljesen és világosan megértsem. Ez különleges kegyelmet jelent nekem, mint embernek, és ugyanakkor, tekintve a szolgálatot, mert pápaként, tehát Szent Péter utódaként teljesítek, az egyháznak is. Így hát, drága testvéreim, tudatában vagyok annak, hogy nagy kegyelemben részesültem. És ha felidézem a merénylet napját és a rákövetkező időszakot, legelőször is erről kellett szólnom. Krisztus, a világ világossága, a jó pásztor és mindenek előtt a pásztorok fejedelme abban a kegyelemben részesített engem, hogy tanúságot tehetek igazságáról és szeretetéről, szenvedésem és az életem és az egészségemet fenyegető veszély által. Úgy érzem, és ez, pontosan ez volt az a különleges kegyelem, amelyet rám ruházott. Éppen ezért a Szentlélek felé irányuló nagy hálával gondolok arra a gyengeségre, melyet az ő akaratából megtapasztalhattam a merénylet után, melynek során alázatos hittel bíztam abban, hogy segíthetek megerősíteni az egyházat, ahogy saját érdemtelen személyemet is. Ez az isteni próbatétel igazi tartalma, melyet nem könnyű felfedni az emberek előtt.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta, egyetemi docens, meg még mondhatnám a pozícióit, beszélgetünk vele a segítőhivatás és a hit kapcsolatáról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát pedig köszönjük a rádiónak. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a meghívásomat, és azzal kezdjük, hogy egy pár mondatot mondjál magadról, hogy honnan jössz, vagy mivel foglalkozol, vagy amit akarsz.
1: Mindig örömmel jövök a Mária Rádióba. Egy református pedagógus család gyereke vagyok, aki pedagógussá lettem, nevelővé, és mint pszichológus a hivatásom, az emberek segítése mindig erősen megkapja azt a hangsúlyt, hogy segítsek az illetőnek fejlődni, nevelődni, jobbá lenni. És ebben a hitem nagyon erősen támogat, hiszen egész mélyen ott van bennem, amit otthonról is hozok, hogy igyekeznünk kell mindig felfelé tekinteni, és valahogy a krisztusi úton próbálni haladni. Igaz, hogy segítőként sok évtizedig erről nem lehetett beszélni, úgyhogy meg kellett tanuljam szinte, hogy hogy lehet ezt majd beépíteni a segítő hivatásomba. De már ennek is van néhány évtizede, hogy ezt lehet.
0: Na, hát erről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hit, mint lelki erőforrás, ugye aznak tekintjük mi, akik hívők vagyunk, és a szakmai felelősség, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
1: Kegyelemből ez sikerülhet, és ha mélyen úgy tekintünk a ránk bizottakra, hogy felelősségünk van, mindazzal a szaktudással, amit sikerült megszereznünk, mert már ezért is hálásak lehetünk, hogy tanulhattunk, előttünk jártak bölcsemberek, és ezeket mind próbáljuk egyfajta alázattal mégis ahhoz a személyhez illeszteni, akivel éppen dolgunk van, hogy így mondjam. Nagyon nem könnyű ráhangolódni és megtalálni, hogy mi az, amivel éppen most segíthetünk neki.
0: Jó, akkor beszéljünk először a kliensekről, hogy mondjuk egy kliens kapcsolatban bekúszhat a hit, mint akár tematizálva, akár bárhogyan.
1: Először hadd fogalmazzam meg azt, ami a segítő kapcsolatban a hívő embernél az alapot kell, hogy képezze, hogy a másik emberben a teremtett embert lássam. Hogy Isten olyanná teremtette, és az élete útján olyanná tudott válni, amilyen most éppen. Nem könnyű keresni és meglátni a másik emberben azt a jót, amire építeni lehet, ami húzó erő lehet,